0: Lut fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
1: A lélek útjain.
2: Kedves hallgatóink, műsorunkban a sebző kapcsolatokról beszélgetnek a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina.
3: Az is bántás, hogyha a másikat kizárom azokból a döntésekből, amik mindkettőnket érintenek. Itt a mindkettőnket érintenek, ez egy lényeges dolog. Ide tartoznak például ilyen egészen hajmeresztő dolgok, hogyha mondjuk az egyik fél a másik megkérdezése nélkül átiratja a gyereket egy másik iskolába. Tehát ő most már úgy véli, hogy ebből az iskolából elég, és akkor ő egyedül rendelkezve átviszi a gyereket egy másik iskolába, anélkül, hogy ebben megegyeztek volna. De akár az is ide tartozhat, ezek ilyen kisebb léptékű dolgok, de ugyanúgy bántás, hogyha valaki mondjuk rendszeresen meghív másokat haza, tehát a közös otthonba, anélkül, hogy ezt egyeztetné a párjával, aki hát ugyanúgy mondjuk hazamenne pihenni, nem tudom én, munka után, és akkor hát meglepve tapasztalja, hogy ott megint vannak vendégek, meg megint vannak vendégek. Jó, és hát a legutolsó, amit ide felsoroltunk, hát itt egyre súlyosabb dolgokat akartunk említeni. Ugye nyilván a fizikai bántalmazás, és ennek nem is mennék bele részletesen a sötét mélységeibe. Amit itt szeretnék kiemelni, hogy az alapszükségleteknek a sértése is ide tartozik. És ebben tényleg, hát akár általunk is ismert családokból is láthatunk olyan példákat, ahol mondjuk azon megy a vita, vagy akár nem is a vita, hanem az egyéni döntések, megint a másik kizárása nélkül, hogy mondjuk a fűtés az milyen hőfokon legyen. És azért lehet látni olyan családokat, ahol mondjuk azért, mert spórolunk, és ugye kevesebbet akarunk a fűtésre költeni, ezért leveszi a fűtést, és akkor a másik fél az folyamatosan betegeskedik, vagy felfázik, vagy hasonló, nyilván, mert az alapszükségletét sérti ez a hozzáállás.
4: Nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan válunk bántóvá olyan kapcsolatokban, ahol alapvetően szeretjük egymást. Hát erre valók a pszichológusok, főleg azok a pszichológusok, akik a kapcsolatoknak a mély érzelmi dinamikáját kutatják. Nagyon érdekes dolgokat fedeztek fel. Pontosan a szeretet kapcsolatból származik, és a szeretet utáni vágyunkból származik rengeteg megmagyarázhatatlannak tűnő indulatos reakciónk. Főleg azok az emberek vannak kitéve a szeretett vágy frusztrációja miatti bántó viselkedésnek, akik bizonytalan kötődésűek. A bizonytalan kötődésű emberek nagyon-nagyon sokszor élnek át elhagyatás élményt. És az elhagyatás élményük fájdalmában nagyon-nagyon gyerekes, követelőző viselkedéssel próbálják megszerezni azt a szeretetet, amiről úgy érzik, hogy nem kapják meg. Tudjuk, hogy ha egy gyerek, egy pici gyerek vagy egy csecsemő követelőzve dühötten ordít, ő megkapja, amit kér, a szeretetet és a babusgatást, de egy hisztiző, követelőző felnőtt nem kapja már meg a babusgatást, sőt, bántónak minősül a viselkedése. Mert agresszív, semmi rosszat nem akar, szeretetet szeretne, de rossz módon szeretné ezt a szeretetet megkapni. És ezekből a viselkedésekből szokott származni az a kapcsolati dinamika, amelyet szintén leírnak a pszichológusok, ez az üldözött mintázat egy házasságban. Ugye az egyik üldözi a másikat, vagy a szeretetével, vagy a szeretet hiányával, és ezt olyan idegesítő módon teszi, hogy a másik elkezd menekülni. És akkor minél jobban menekül a másik, annál jobban üldözi az üldöző. És nagyon-nagyon el tudnak mérgesedni kapcsolatok, pusztán ettől össze szeretetet szeretnénk. És ez megint nem gonoszság.
3: Bántóvá válhatunk egészen egyszerűen, vagy úgy mondhatnánk simán, azáltal is, hogy olyan mintákat hozunk magunkkal, amik valamilyen szinten magukban hordozzák a bántást a párkapcsolatban vagy a házasságban. Ugye azt gondoljuk, hogy ezek a minták, amiket otthonról hoztunk, ezek tulajdonképpen mindenhova érvényes szabályok, és nem reflektálunk rájuk. Tehát, hogyha mondjuk valaki otthon azt látta, hogy a házasság az egy aláfölé rendeltségi viszony, és ezen nem gondolkodik el, nem reflektál rá, nem gondolja azt végig, hogy igen, és ez melyik félnek milyen érzelmi, hát előnyökkel, hátrányokkal járt, hogyan érintette ez a gyerekeket, tehát ha nem reflektál rá, akkor ezt viszi tovább, hát úgymond automatikusan a saját kapcsolatába, és ugyanúgy viszi tovább a bántó módot is, a bántó megküzdési vagy konfliktuskezelő stratégiákat is. Itt amit nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ugye ez az a pszichológusok egyik veszőparipája, ugye az önismeret, illetve hát az önismeretnek ez a bizonyos családi, a felmenőket vizsgáló része, hogy muszáj azt is tudatosítanom, hogy milyen mintákat hozok, és ezekből a mintákból, amikből biztos, hogy nagyon-nagyon sok értékes és jó van, de lehetnek köztük olyanok is, amik annyira nem célra vezetőek, ezek között hát döntsem el, hogy mi az, amit én is szeretnék tudatosan továbbvinni a saját párkapcsolatomban, a saját házasságomban. Tehát itt pontos hangsúlyozni, hogy tehát attól még, hogy valaki egy olyan családban nőtt föl, ahol bántások voltak mondjuk a szülők között, attól még ő nem válik automatikusan bántóvá a saját kapcsolatában. Ugye itt a reflektált munkamód az az, ami a lényeges. És ugyanide tartozik az is, hogy ugye sokszor mondják azt, hogy aki maga bántalmazott volt, lehetséges, hogy ő, vagy hogy sokkal könnyebben válik ő adott esetben bántóvá a későbbi kapcsolataiban. Itt megint azt kell mondanunk, hogy hát abban az esetben, hogyha nem dolgozott ezen a bizonyos bántalmazott énjén, meg azokon az eseményeken, amik bántalmazóak voltak a számára. Tehát, hogy ezek nem ilyen életünk végéig tartó sorscsapások, mert hogy igenis, hogy tehetünk ellene, és fordíthatunk rajta. Ez a felelősségünk is, hogy ezeken dolgozzunk.
4: Ugyanígy néha azzal bántjuk a másikat, hogy bűnbakot csinálunk belőle. Bűnbakra akkor van szükség, hogyha valaki nem hajlandó felelősséget vállalni a saját hibáért, vagy nem tudja elfogadni a saját gyengeségeit, és ezért a másik emberre kell ezeket rávetítenie, és a másikat arra kárhoztatni, hogy a mi bajainkat, mi bűneinket ő hordozza, ugye, hogy a bibliai bűnbaknak is ez a dolga. És hát ezt nem akarjuk nagyon ecsetelni, hogy ez milyen csúnya és igazságtalan bántási forma, pedig nagyon-nagyon sok családban működik. És azt is hozzá szoktuk tenni, hogy olyan családokban működik, ahol az emberek jók szeretnének lenni, és emiatt nem tudják elfogadni a saját gyengeségeiket, hibáikat. És pontosan az ilyen nagyon jóra törekvő emberek hajlamosak arra, hogy bűnbakká nevezzék ki a családtagjaikat. Erre nagyon-nagyon kell figyelni, mert ez egy észrevétlen, nagyon-nagyon rejtett folyamata a bántásoknak.
5: Hogyan válunk bántóvá? Még egyet hadd mondjak. El tudom azt képzelni, hogy valaki sikeres mondjuk a vállalkozásban, és ott megszokja azt, hogy én vagyok a főnök, alkalmazottaim vannak, és sikeres leszek így. Tehát ebben, ezzel a hangnemmel, ezzel a hozzáállással, hogy én vagyok a csapatkapitány, sikeres lesz. És utána ezt át akarja vinni a családra. És nem veszi észre, hogy ami a munka világában sikeres lehet, mert ott ilyen hierarchikus a viszony, a családra ne vidd át, hanem tessék leszállni a buszról, sétálni és átvenni azt a sapkát. Tehát, hogy otthon társas játékot játszunk, a család az nem egy vállalkozás. Tehát el tudom képzelni, hogy sikeres a vállalkozásban, és ezt a vezetési stílust kontroll nélkül át akarja vinni a családra. Vagy láttunk olyan filmet, hogy az apuka edző volt, sikeres edző, és a családot is szó szerint sípszóval vezényelte. Az edzés területén, a sport területén egy kiváló edző volt, és azt hitte, hogy a családot is így kell. Szóval, hogy nem. Tehát, ha az életünk egy-egy területén sikeresek vagyunk, Isten éltesse, de hogy azt egy az egyben nem lehet átvinni a családra. Az egy nagy társasjáték. És akkor ehhez tartozik az is, tehát ha valaki túl nagy az önbizalma, túl sikeres, a másik oldal, amikor valakinek alacsony az önértékelés, és azt hiszi, hogy erővel, erőszakkal, hangos szóval, fizikai bántalmazása kell nekem az igazamat, meg önmagamat érvényesíteni. Tehát egy ilyen gyönge önbizalom van, gyönge önértékelés van a háttérben. Csúnya hasonlatot hadd mondjak, Klaus Demmer, egy német moralista írja, hogy aki tud az igazáról, annak nem kell ordítani, és nem kell magára bombát csatolni, mint a terroristák, talán pont nem hisznek az igazságban. Azért kell ilyen látványos demonstráció és robbantás és erőszak, mert nem hisznek abban, hogy az igazság magától igaz. Az igazság magától igaz. Nem kell ezért bántanom a másikat. Tehát az alacsony önértékelésnél sokszor érezzük ezt a bizonytalanságot, és nekem ordítani kell, és hangosan kell mondani, és téged megsérteni, meg nem tudom bántani, mert nem hiszek az igazságban, nem hiszek a kommunikációban, nem hiszek a szeretetben. Aztán lehetnek itt a szerepek ilyen bemerevedett szerepek, tehát el tudjuk képzelni azt, hogy családok úgy eltöltenek évtizedeket, hogy megszoktuk, anyuka dönt kettő helyet, anyuka hordja a nadrágot, apuka szépen a peremvidékre szorul. Aztán apuka elmegy egy lelki gyakorlatra, öntudatra ébred a lelkem, és szeretne egyenrangú lenni, és hát megszokták a leosztott szerepeket. Nyilván ez fordítva is megtörténhet, hogy a nő szülések után szépen visszamegy a munkavilágára, és újra egy kicsit öntudatosabb nő lesz, és szeretne jobban a családi döntésekben részt venni, és akkor lesz rengeteg konfliktus. Tehát el tudjuk azt képzelni, hogy jól indult a család, de aztán úgy megmerevednek szerepek. És mikor az egyik kinövi a szerepet, akkor hirtelen a másikat ez sokkolja, és akkor ebből megint konfliktusok lehetnek. Amit szeretnénk itt mondani az, hogy a családi életnek, a házasságnak szakaszai vannak. Kinőttünk egy szakaszt, eddig így működött egy kicsit a családunk, most újra tervezés, újra gomboljuk a családi szerepeket, és nem szabad bele merevedni abba a szerep leosztásba, hogy valaki mindig a peremre van szorítva.
4: Az is lehet, hogy pszichés problémák miatt bántunk. És nem is kell olyan nagyon súlyos pszichés problémákra gondolni. Például, hogyha kimerültek vagyunk, kialvatlanok vagyunk, ezt mindenki tudja, hogy ilyen állapotban sokkal ingerültebbek vagyunk, kevesebb dolgot tudunk tolerálni. Tehát nagyon könnyen el tudunk jutni ebben a helyzetben. Ezért is vagyunk nagyon-nagyon felelősek azért, hogy pihenjünk eleget. Ez valahol erkölcsi felelősség is, ugye? Aztán nyilván vannak olyan súlyosabb, de nem feltétlenül nagyon-nagyon súlyos pszichés problémák, amelyek szintén nagyon gyakoriak, depressziós időszakok az életünkben, vagy ha szorongók vagyunk, akkor sok esetben ezeknek a problémáknak az egyik tünete az agresszív kirohanások is lehetnek. Szóval ezek olyan meglepő dolgok, de néha a depresszió jár agresszív kitörésekkel. Mindegyik esetben gyengül az önkontrollunk, és azért arról is beszélnünk kell, hogy ha el akarjuk kerülni a bántást, akkor az önkontrollunkat gyakorolni kell. Azért beszélek gyakorlásról, mert ez is egy művészet és egy fejleszthető képesség, de ebbe most nem tudunk belemenni.
3: Szinte természetes az, hogy a függőségek is bántóvá tehetnek minket, és itt nem csak az alkoholra vagy a drogra gondolunk, mint függőségre, hanem hát ilyesmikre is, mint amit a szakirodalom tiszteletre méltó függőségnek hív, ez a munkamánia. Tehát, hogyha valaki folyamatosan a munkájába öli az összes energiáját, és utána az, hogyha a családja is igényel tőle valamit, például figyelmet, törődést, szeretetet, akkor azt lehet, hogy egy agresszívabb módon fogja hárítani, vagy elzárkózó módon fogja hárítani, de mindenképpen bántás lesz belőle. Ugye azt is tudjuk most már erre, és egyre több a vizsgálat, hogy a mobiltelefon is függővé tehet minket, és hogy ezt is ismerjük, hát talán inkább a fiatalabb generáció körében, de hogy nagyon sokan egyszerűen képtelenek elszakadni a telefon képernyőjétől, és folyamatosan azt nézik, még akár ebéd vacsora közben is, vagy akkor is, amikor elvileg társaságban ülünk és beszélgetünk, és akkor hát így nyomkorásszák a telefonukat, ahogy én mondtam. Na most ez ugye megzavarja azokat, akik ott ülnek körülötte. Mert nagyon sok esetben nem lehet azt tudni, hogy most az illető az most még dolgozik, tehát nagyon fontos e-maileket válaszol meg, vagy talán már a Facebook nem tudom, ilyen bugyraiban jár, vagy nem tudjuk, hogy mit csinál, és akkor azt se tudjuk, hogy szólhatunk-e hozzá, nem szólhatunk hozzá, vagy ha szólunk hozzá, akkor se fog válaszolni, mert annyira bele van temetkezve a telefonjának a képernyőjébe. Ez a fajta függőség is bántóvá tehet minket.
4: És itt a bántóvá válás utolsó pontjaként megint egy picit gyerekes életpozíciót idézünk fel, mert nagyon sok esetben úgy éljük az életünket, főleg egy párkapcsolatban, hogy nem tudatosan és nem önreflektív módon, ahogy már Anikó utalt erre a fogalomra, hanem úgy beleélünk a világba, és még a saját állapotunkat sem ismerjük fel, saját szükségleteinket sem ismerjük fel. Nem vállalunk felelősséget magunkért, így fogalmaz a szakma, és nem gondoskodunk magunkról, hanem mindent, ezeket a dolgokat mind a másiktól várjuk. Ezt hívjuk úgy, hogy nem vállalok felelősséget magamért, és a másiktól várom a boldogságom, ugye, hogy a boldogságomat megadja. Ez egy nagyon nehezen megmagyarázható állapot, akkor mondhatjuk azt, hogy ebben vagyunk, és emiatt bántóvá válunk, ha mindenben mindent a másiktól várunk. És ezt házaspárok bele tudnak csúszni ebbe. Tehát ez megint egy ilyen kis csecsemő állapotba kerülünk, és akkor széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy te vagy az, aki nekem mindent adj meg, és ha nem adod meg, akkor puff. És akkor ezt most már nem akarjuk ismételni, hogy egy csecsemő módon viselkedő felnőtt mennyire idegesítő és bántó tud lenni. Tehát a konklúziója igazándiból az egész sornak a bántóvá válás lehetőségeinek és folyamatának az lehetne, hogy fel kell nőnünk. A felnőttségnek a legfontosabb kritériuma, hogy hajlandók legyünk felelősséget vállalni magunkért és a dolgainkért. És ezáltal már sokkal kevésbé fogjuk bántani a környezetünket. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos kulcs szó. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol fontos azt is leszögeznünk, hogy a bántó kapcsolatok elhelyezhetők egy skálán. Az enyhe bántásoktól a nagyon súlyos bántalmazásokig. És pár szót szeretnénk beszélni arról, hogy nem szabad félvállról vennünk az enyhe bántásokat sem. Mert az enyhe bántások is szétzilálják a kapcsolatokat és tönkretehetik, és súlyosabbá is válhatnak. Tehát, hogy azért vagyunk most itt együtt, hogy felhívjuk a figyelmet erre, hogy minden erőnkkel arra kell törekednünk, hogy a kapcsolatainkból az enyhe bántásokat is amennyire csak lehet próbáljuk kiszűrni, bár nem tudjuk az összeset. Vannak az úgynevezett patológiásan bántalmazó kapcsolatok, amelyekről most nem fogunk beszélni. Annyit azért beszélünk, hogy legyen szemünk rá, hogy észrevegyük, vagy a saját életünkben, vagy ismerőseink életében. Ezeket az jellemzi, hogy nagyon-nagyon destruktív viselkedések jelennek meg ezekben a kapcsolatokban, nagyon-nagyon romboló viselkedések, és hogy ezeknek a romboló viselkedéseknek van egy visszatérő mintázata. Tehát úgy lehet tudni, hogy hogy kezdődik, mikor kezdődik a bántás, és ennek a bántalmazó destruktív viselkedésnek is van egy tipikus lefolyási mintázata. Ezekről most nem beszélünk, de ha ilyeneket észlelünk, akkor nagyon-nagyon fontos, hogy ott már mindenképpen segítséget kérjünk, vagy segítséget adjunk, ha ilyet észlelünk.
3: Most ugye azt néztük, hogyan csúszunk bele a bántó fél szerepébe, vagy viselkedésébe. Most megnézzük egy kicsit a helyzetet a másik oldalról, a sértett félnek az oldaláról. Mi jellemző általában a sértett félre? Hát most sértett fél kifejezést használunk, de nyilván értjük, hogy ez azt értjük alatt, aki elszenvedi ezeket a bántásokat. Hát jellemző rá, hogy elkezd és nyilván egyre jobban kételkedni fog a saját érzéseiben, és hogy azt fogja gondolni nagyon sok esetben, hogy ő tett valamit, mert hogy a bántó fél nyilván bagatelizálni fogja a bántást. Például, hogyha elképzelünk egy olyan helyzetet, ahol a kapcsolatban az egyik fél az folyton gúnyolódik, tehát ilyen gúnyos megjegyzésekkel illeti a másikat. Ha ez bántja a másik felet, hiába, hogy szóvá teszi, a másik fogja rásütni a bélyeget, hogy veled van a baj, mert te vagy sértődékeny. Tehát elkezd kételkedni abban, hogy valóban az ő világlátása megfelelően, ő látja-e valóban helyesen a helyzetet. Na most a másik ilyen jellemző, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy önmagát fogja okolni a sértett fél a helyzetért. Tehát hogyha mondjuk például a másik átmegy egy ilyen passzív sértődöttségbe, akkor a sértett fél, tehát aki igazándiból elszenvedi a bántást, az lehetséges, hogy azon kezd el agyalni, hogy hát lehet, hogy én mondtam valami rosszat, szegényt már megint tényleg megbántottam, biztos én vagyok az oka. Biztos én vagyok az oka annak, hogy ő így viselkedik. Aztán egy harmadik ilyen jellemző az az, hogy a sértett fél az lassan, hát így hozzászokik ezekhez a bántó helyzetekhez, és ebben nagyon sokszor a társadalom is besegít. Hát ide például egy olyan példát tudunk hozni, hogyha ugye a gyesen lévő anyukák, akiknek nincsen rendszeres jövedelmük, vagy rendes fizetési jövedelmük, és hát állandóan kuncsorogni kell a pénzért, hiába, hogy ezt nem saját magára költi. És ugye egy idő után, ugye a kuncsorgás egy idő után el is hiszi azt, amit egyébként a társadalom nagyon szépen megfogalmaz, hogy ő otthon van, ő nem dolgozik, ugye, és hát nyilván, aki nem dolgozik, annak akkor nem is jár a fizetés, és hát örüljön, hogy kap, amit kap. Az utolsó, amit elmondanánk, általában véve, hogy annak a félnek, aki folyamatosan viseli ezeket a akár apró típusú bántásokat, nyilván ez az önértékelését lerombolja. Tehát még ha volt is neki valamennyi kezdetben, az aztán már végképp el fog tűnni.
4: Nagyon nagy kérdés, hogy miért nem védjük meg magunkat? Anikó már itt belekezdett egy kicsit, hogy miért válunk bánthatóvá, mik még az okai annak, hogy elmulasztjuk az önvédelmet, néha nagyon-nagyon komoly bántások esetén is. Itt is rengeteg okot találunk, és nagyon érdekes, hogy az egyik legfőbb oka a bántások elviselésének a félelem. Ez ilyen paradox módon, tehát kevésbé félünk a bántalmazótól, vagy a bántótól, mint attól, hogy elveszítjük esetleg az ő szeretetét, ha ellenállunk. Vagy annyira félünk a másik haragjától, hogy ezért nem merünk határt szabni neki. Aztán félhetünk attól is, komoly tévképzet, hogy ha mi határt szabunk a másiknak, a családtagunknak, akkor mi rossz emberek leszünk. Mert azt képzeljük, hogy a jó ember mindent elvisel, és ugye erről már volt szó. Ez egy tévképzet, hogy akkor vagyunk jók, hogyha mindent meg lehet velünk csinálni. És igazándiból a rossz emberré válás félelme miatt megengedjük, hogy mindent megtegyenek velünk. Aztán van egy mélyebb réteg is, ez a bűntudatosságnak a hajlama. Azért beszélek arról, hogy ez egy mélyebb rétege az önvédelem elmulasztása okának, mert nem látszik. Olyan fajta bűntudatosságról beszélünk itt, amely rejtetten meghatározza az ember egész életét. Egyfajta, mintha ilyen tartozás élménnyel élnének ezek az emberek, akik úgy élik meg, hogy megérdemlik a büntetést, most mondjuk ki, vagy megérdemlik azt, hogy rosszul bánjanak velük. És ők azok az emberek, akik ezzel a rejtett állandó bűntudattal nagyon-nagyon jól manipulálhatók bűntudatkeltő üzenetekkel. Ugye ez a majd megbánod te egyszer, meg látod, mit tettél velem, és akkor kész, és akkor ezekkel a bűntudatkeltő üzenetek felerősítik azt a mélyben, rejtetten, állandóan jelenlévő bűntudatot, és emiatt aztán elmulasztjuk a határszabást és az önvédelmet. Vannak olyan emberek is, akik nagyon empatikusak, nagyon erős az együttérző képességük, olyan erősen azonosulnak a másik ember csalódásával, mivel hogy ők határt szabtak neki, hogy nem bírják elviselni a másik frusztrációját. Inkább hagyják, hogy bántsák őket, mert hogy a bántalmazónak a frusztrációja neki is fáj. Tehát teljes kiszolgáltatottságba kerülnek, mert annyira tudnak azonosulni még egy bántalmazónak a szomorúságával is. És nem mernek határt szabni emiatt. Ennek sokféle oka lehet. Lehet, hogy azért nem tudják ezek az emberek elviselni a mások csalódását, mert nekik is vannak fel nem dolgozott csalódásaik, és ezek a csalódás élmények nagyon élénken ott élnek a lelkükben. És ahogy már ez az önértékelés problématika előkerült korábban is, most is hangsúlyoznunk kell, hogy mindezeknek a viselkedéseknek a hátterében ott van a gyenge önértékelés. Sajnos ott van. Tehát a gyenge önértékelésű ember nem hiszi azt, hogy ő megérdemli az önvédelmet, meg mások védelmét. Ő azt gondolja, hogy ő nem érdemel mást, ő nem érdemel jobbat.

Kedves hallgatóink, Kézdi Anikó, Pap Miklós és Somogyiné Peti Krisztina, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatói a sebző kapcsolatokról beszélgettek.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Karitász percek.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Egy ajaki kisrác arról álmodott, hogy rockzenészként több tízezer ember előtt lép majd színpadra. Hát a színpad valóban kitölti az életét, de a rockzenét más műfajra cserélte mai vendégünk, Dolhai Attila, énekes dalszerző, Jászai Mari díjas színész, érdemes művész. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban, Isten hozott nálunk, Attila, szervusz!
3: Szervusztok, köszönöm szépen a meghívást!
2: Hogyan alakult, hogyan változott az életed, hogy a rockzenét operetre, operára cserélted?
3: Úgy érzem, volt egy egyszerű folyamat, és gyakorlatilag sok görbeút vitt a színházhoz. Elég kanyargós volt a pálya, legalábbis az elején, most már egy jó ideje, azt hiszem, hogy sínen vagyunk, és persze ezen belül is mindig vannak kitérők, van egy kis kalandozás, vissza a kalandozás egy kicsit a könnyűzene világába, elkalandozás az opera világába.
2: De nem is ezen a pályán, tehát nem is színészi pályán indult a te életed.
3: Nem.

0: Én nagyon szerettem ajakon lakni, és én nagyon megviselt engem, hogy ott hagytam a barátaimat, a iskolás társaimat, és egy kicsit nehezen is ment a beilleszkedés, de aztán nagyon szeretettel fogadtak a kistarcsai közösség, hogy a szüleim is, és aztán mindannyian, ugye hárman vagyunk fiútestvérek, én ők a legkisebb, mind a hárman megtaláltuk a helyünket. És gyakorlatilag a szülői gondoskodás a zenetanulásban és a továbbtanulásban is jelét mutatta, hiszen a szüleim azt gondolták, hogy egy biztos állás a hivatalnoki állás. És így kerültem a posta és bankforgalmi szakközépiskolába. Én hangszerkészítő szerettem volna lenni, de fogalmam se volt, hogy lehet ennek neki kezdeni. És valóban kitágult a világ, hiszen az érettségi után tulajdonképpen beülhettem volna valamelyik hivatalba, bankba, postára, és dolgozhattam volna ott, de olyan pedagógusok vettek körül, akik azt mondták, hogy nekem nem a hivatali pályán lesz az én életem, és én ebben nagyon egyetértettem velük. Erről meg kell győznöm a szüleimet is, de a varázs szó akkor is ott volt, hiszen megcéloztuk a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolát, és az egész családom elég konzervatív katolikus család életét éli, és gyakorlatilag a szüleimnek ez egy... Nem gondolták volna, hogy én tovább akarok tanulni középiskola után. Nem voltak olyan nagyon mutatósak az érdemi jegyeim, főleg a pénzkezelés és számvitelből, vagy tehát a szakma része azért nem vonzott, és ez látszottak a tantárgyakon. A történelem magyar az nagyon rendben volt, de úgy tűnt, hogy ez lehet, hogy kevés. Minden esetre, hogy egy katolikus intézményt választottam főiskolának, ez megnyitotta a szüleim szívét, és engedték, hogy főiskolára menjek, támogatták is. És aztán valahogy az élet úgy hozzám, most már így utólag visszagondolva, hogy nekem azért kellett a Zsámbéki Katolikus Tanítóképző Főiskolára menni, hogy megismerjem a későbbi feleségemet. És hát valamit a pedagógia tekintetében is azért ragadt rám. De a zenélést, az éneklést, azt akkoriban fedeztem föl igazán magamnak, és kerestem a fórumot, hogy hol tudom ezt nyitogatni, ezt a szárnyat. Érdekel ez bárkit rajtam kívül, hogy én ezt akarom csinálni.
1: Ekkoriban alapítottál zenekart, vagy ez a későbbi időkre?
0: Hát ekkor már volt, igen. A tanítóképző főiskolán volt már a jam session, de előtte mindenféle volt. Már volt középiskolás koromban a Piskóta band. Tehát, hogy mert a zongoristánknak, az Andinak az édesanyja mindig Piskótával várt minket, mert náluk volt a próba. De még erősen a könyvzene világában éltem. Viszont nem nagyon működött ez a könnyűzet, tehát mindig voltunk különböző tehetségkutató versenyeken, de valahogy nem sikerült az igazi áttörés. És a vallás is ott volt az életemben, de egy ilyen vétfalként volt ott, vagy hogy mondjam, még kevésbé voltam tudatában annak, amit gyakorlok. Tehát egy tanult vallásként éltem meg a vallás életemet. Hitoktató szakra is jelentkeztem a tanítóképzőre, amit félbehagytam időközben. Ez a szüleimnek nagyon nagy csalódás volt. De nem találtam akkor a helyem, úgy éreztem, hogy nem vagyok kész erre, vagy nem tudtam kapcsolódni ahhoz a transzcendens felfedezéshez, amiben éppen ott a többiek már benne voltak. És akkor én még nagyon azzal voltam elfoglalva, hogy rockzenész leszek-e, vagy sem. Vagyis, hogy rockzenész leszek, ugye?
1: Határozott elképzelés.
0: Igen. És aztán jött egy tehetségkutató verseny, amikor már nem zenekarral mentem, hanem egy kereskedelmi csatorna indított egy kifutó című tehetségkutató versenyt, amiben ugye közönségdíjas lettem, és a Kártágóval lehettem túlnézni, szerintem Miskolcon, azt akartam mondani, hogy szerintem Egerbe, de Egerben nem volt koncertünk a Kártágóval azon a turnén, és akkor azt hittem, hogy elindul a világot jelentő deszkákon a karrier, és ez nem így lett gyakorlatilag. Ezt nem rovom föl nekik, megyetlen, inkább csak a kezdeti ügyetlenség részemről, meg útkeresés. És aztán úgy nem nagyon boldogultam, és akkor már gondoltam, hogy akkor vissza kéne menni a hivatalba dolgozni, hogy valami értelme is legyen az életemnek, mert biztosítási ügynökként, vagy pénzügyi tanácsadóként, és egyéb ilyen pótszakmákon keresztül próbáltam érvényesülni. Meg kell mondjam, nem nagyon-nagyon sikerült. Barátnőm, a későbbi feleségemnek az édesanyja, a későbbi anyósom hívta fel a figyelmem a Fiatalok Színházára, hogy ott lesz meghallgatás. És akkor azt gondoltam, hogy akkor talán kipróbálom. És nagyon megtetszett, hogy egy rend szerint alakul valami. Tehát nem önmagáért próbáljuk, hogy ezt a dalt még egyszer játsszuk el, de még egyszer játsszuk el, de mi változik? Hát valaki mondja meg, hogy mit csináljunk másképp. Itt volt egy rendező, Szurdi Miklós egyébként. éppen készültek egy új bemutatóval, és nagyon tetszett az, hogy itt olyan fajta rend van, hogy elkezdődik egy olvasópróbával, próbálunk, valaki kintről mondja, hogy mitől lesz jobb, és tényleg jobb lesz, és

0: nem is olyan nagyon ördögül akart megcsinálni azt, amit kér, és akkor egyszer csak elérkezünk a főpróba héthez, kialakul az egész előadás, és egyszer csak lesz belőle valami, amit az emberek megnéznek, és azt mondják, hogy váó. És ezt így nagyon így magával szippantott a színház. És akkor innen lett a színművészeti, és aztán onnantól kezdve, de mindeközben akkor meg is, akkor azt sem veszítsük el a másik vonalat, megházasodtam, bementem a templomba, és hosszasan beszélgettem egy számomra teljesen ismeretlen pappal arról, hogy hol tart az életem, hogy tanítok képzőfőiskola utolsó éveiben vagyunk, van mellettem valaki, akit szeret, azt hiszem, hogy szeretem, de nem tudom, hogy ez most ez meddig fog tartani, nagyon sok rossz tapasztalatot látok, nagyon sok furcsa kapcsolat van körülöttünk, ami nem jól sikerül, tele vagyunk, vagyis, hogy én akkor tele voltam félelme, hogy mi van, ha nekem se sikerül. A családom elbírna elviselni azt a csalódást, hogy ez, hát, fiam, nem így neveltünk, vagy nem tudom, vagy képes vagyok-e ezzel a feladattal, ezzel a, tehát, hogy van-e olyan erős ez a szerelem, hogy ezeket a számomra még ismeretlen kihívásoknak elébe menjünk. De nem egy sima gyónás volt, inkább egy hosszú beszélgetés. Azt kérdezte tőlem, hogy együtt élünk, és ez jó így? Hát részben, jó is, nem is, stb. És miért fontos nekem, hogy erről beszéljek? Miért érzem ezt bűnnek, vagy nem bűnnek, vagy hibának, vagy mitől lenne ez jobb? És valahogy ott döntöttem el, hogy egy áldás kell, egy égi áldás kellene erre az egészre, hogy ezt egyedül úgy nem tudjuk megcsinálni, vagyis hogy én nem voltam vele biztos, hogy képes vagyok rá.
1: Térjünk vissza egy picit a szüleidre. A szavaid mögött érzek egy erős megfelelési kényszert. Hogy vajon, ha ez nem sikerül, akkor hogy mondod meg a szüleidnek? Vajon ők mit gondolnak? Már azt említetted, hogy a hited azt a családodtól, a szüleidtől hozod. Milyen értéket kaptál még tőlük?
0: Azért nyilván egy család életében nem mindig rózsás a helyzet. Vannak gondok, problémák, küszködés, vagy éppen családi tragédia, vagy nem tudom. Mindig ezt láttuk a szüleinktől, hogy ők a jó Istenhez fordultak, és valahogy ezt úgy nagyon erősen át tudták adni nekünk, hogy fiam, ne essél kétségbe, mert van egy mindenek fölötti jóság, akire ráhagyatkozhatsz. Ha rám nem számíthatsz, ha nem, a másikra se számíthatsz, ha nem tudnak segíteni, akkor imádkozzál. Mert a jó Isten veled van, és az ott a te kis őrangyalod és kísértéged. Szóval ezt nagyon erősen belénk táplálták, és ezt mi úgy érzékeljük, azt hiszem a testvéreim nevében is mondhatom, hogy ez sosem szűnt meg a szüleim életében. Tehát ezt nem láttuk megszakadni, ezt a vonalat a jó Isten és közöttük. És persze kellenek a saját megtapasztalások, kellenek a saját beszélgetések a dolgozatok, felvételik, vizsga, szerelem, társválasztás kapcsán, amikkel így kitöltődik, és aztán még mindig hűtlenek vagyunk, meg mindig ott hagyjuk egy kicsit.
1: Ott van egy eltávolodás, óhatatlan. Hogy...
0: Igen, és az én életemben is volt ilyen, tulajdonképpen amikor beszippant a siker, hogy dübörög a színház, hát imád az ország, sztár vagyok, nem tudom, és hogy ezt az egészet föl sem fogjuk gyakorlatilag, hogy mi történik velünk. És egy kicsit talán kevésbé figyelünk a kevésbé figyeltem arra, hogy alakul az én lelki életem, vagy hogy mit akar tőlem a Jóisten. Az azért mindig ott lebegett, hogy ezt akarja, vagy sem, mi a szándéka ezzel, na most már elég magasan vagyok, mikor fogok pofára esni. Ezek mindig ott lebegtek. Nagyon akkor mindig próbáltam arra figyelni, hogy vajon egy-egy élethelyzettel mit akar a Jóisten tanítani nekem. Volt egy pandémia az életünkben, amit a művészvilág így úgy, de elküszködött, átvészelte magát rajta, és ez az én életemben úgy jelentkezett, hogy március 11-én azt mondták, hogy haza lehet menni, mert nem dolgozunk tovább, és ez a pandémia alatt én úgy éreztem, hogy valójában nincs is igazán ránk szükség, az élet megy a maga módján, a művészetek és a színház nélkül is, és ezt lehet, hogy a Jóisten azért adta nekem, mert egy életmódot kell változtassak, és abba kell hagynom azt, amit eddig csináltam. Tehát a színház és a zenélés is egyáltalán. És ez olyan erősen megfogalmazódott bennem, hogy a hónap végére kialakult egy hangszalag polipom, amiről le kellett műteni az egyik hangszalagomról egy kinövést. Ez 6-7 csöndet jelentett. Tehát 6-7 volt a teljes gyógyulás, addig gyakorlatilag nem igen, ebből 4 hetet nem igen tudtam megszólalni. Ez akkor volt, amikor a Szent Atya jött Magyarországra, és az édesanyám közben pumpolt, hogy nem igaz, fiam, jön a Szent Atya Magyarországra, nem igaz, hogy te nem leszel ott. Hát valakinek szóljál, te neked ott kell lenned. És mondta, hogy édesanyám, majd ha szükség lesz rám, akkor szólni fognak, nem akarok tolakodni meg egyáltalán, biztos van elég, aki kobogtat. És közben ugye kialakult ez a hangszalap, hogy kitűzték a műtét napját, és megcsörrent a telefonom az egyik délután, és a eukarisztikus kongresszus sajtófőnöke Zsufa Tünde hívott föl, hogy szeretné, hogyha hírnöke lennék ennek az eseménynek. Ez egy hozott egy óriási fordulatot az életembe. Az Istennel való kapcsolatomban, a családommal való kapcsolatomban, sok-sok mindennel kapcsolatban, amit akkor még föl se fogtam. Most így utólag visszagondolok erre. És kérdeztem, hogy jó, hát nagyon kedvesek vagytok, és nagyon örülök ennek a felkérésnek, és az anyukám lesz a legboldogabb, hogy én ott leszek a pápa látogatáson. De hogy nekem 8 nap múlva megműtik a hangszalagomat, és néma hírnök az nem annyira jó jel. És akkor mondtam, hogy nincs, nem tudom, hogy hogy fogok tudni énekelni majd utána. És mondta, hogy az pont jó, 6-7, a bíboros úr akkor fogja bejelenteni a sajtótájékoztatón, hogy kik lesznek a hírnökök, úgyhogy várunk szeretettel. És utólag így visszagondolva, ez egy olyan fajta újabb megerősítése Jóistennek, hogy nem kell letennem fűt fát bogarat. Élnem kell az életemet úgy tovább, vagyis hogy nem úgy addig, ahogy eddig. Játszok színházba, énekeljek, de valahogy más legyen a fontos, hogy... Azt hiszem, az volt az igaz üzenete, hogy újra megerősített, hogy nekem nem kell más csinálnom, csak máshogyan.
1: Azt hiszem, nem vagyok benne biztos, hogy Vörös Sándornak van az az idézete, hogy a nagy fordulat egy ember életében a nekem mi jut helyett, mi fakad belőlem. Ezt mondható egy ilyen igen, fordulatnak?
0: Igen.
1: Korábbi színházi években nem tapasztaltál ilyen fordulatot?
0: Nem, mindig volt egy ilyen küldetés tudatom, hogy nekem biztos azért születtem a világra, mert nem tudom, vagy biztos azért csinálom ezt a dolgot, mert hogy ezzel valamit kell, hogy jelezzek, de nem volt ez ennyire tudatos. És ugye a vége volt az eukarisztikus kongresszusnak, és valahogy az egész hírnökség, csomó kérdés feltettek nekem, amit én magam is feltettem már korábban, csak nem mertem rá válaszolni. Például, hogy kell-e a hitről beszélni? Hogy mi közöm ahhoz, hogy neked milyen vallásod van?
1: Mindig azt mondjuk, hogy ez magánügy.
0: Magánügy, vagy nem magánügy, tabu, vagy nem tabu téma. És azzal, hogy hírnökké lettem, nem én tettem magam azzá, ezért arról kellett beszélni. Én legalábbis azt gondoltam, hogyha ugye hírnök életem, hogy azon gondoltam, mit fogok mondani az embereknek, hogy miért jöjjenek el a Szent Atya látogatására, azon kell, hogy gyertek el. És akkor elkezdtem összegyűjteni az életemben azokat a pontokat, amikben a vallás engem segített, a hitem segített, a teljesen hétköznapi dolgokat, hogy imádkozom a szeretteimért, vagy nem imádkozom a szeretteimért. Ugye azt mondjuk, hogy szeresd fele barátodat, meg szeresd ellenségedet, de hát a saját feleségedet és a gyerekeidet nem vagy képes szeretni, mert tehát olyan helyzetbe hozod magad, hogy többet veszekszel velük, mint amit, tehát ugye azt tudjuk, hogy aki a legközelebb van hozzá, azokat tudod
1: persze, mindig azokat,
0: bántani.
1: Igen.
0: És egy alkalom azt kérdezte tőlem ez a pap, hogy szoktam imádkozni azokért, akit szeretek. És amikor nagyon feszült vagyok, akkor próbáljam ki, hát ha segít. Ugye azt megtanultuk otthon, hogy hát imádkozunk a evés előtt, imádkozunk vasárnap, eljárunk templomba, elmegyünk búcsúba, stb. De az, hogy az valahogy nem volt meg, hogy ez egy ilyen saját tapasztalás, hogy akkor mi van, hogyha szeretteinkért is imádkozunk. Uh-huh. Gyerekként imádkoztunk az édesapánkért, édesanyánkért, testvéreinkért. Egy imában, ami mindig ugyanúgy szólt, de gyakorlatilag nem gondoltuk rá, csak úgy jól, tehát mondtuk, kántáltuk a szöveget. De amikor egy ilyen új funkciót kap az ima, hogy akkor tehát az ordibálás helyett, az egymásnak való nekiesés helyett inkább lép ki az ajtón,
1: jó Istent is.
0: És lép be a jó Istenhez, és próbálja vele beszélgetni, vagy mondjál el egy imát. Az se olyan könnyű, mert amikor kellően pipa és paprikás a hangulat az emberek, akkor olyan még előtt kell vennem magamon, hogy akkor most nem tudok érte imádkozni. De aztán, hogyha erőt veszünk magunkon, mert ez is egy meló, és egy munka, és elkezdünk, akkor nekem az a tapasztalatom volt, hogy valahogy mire befejeztem a imát, mire a végére értem, addigra valahogy megnyugodtam, és kezdtem egy kicsit máshogy látni, a jó Istenen keresztül látni a dolgokat, és kiderült, hogy nem is olyan fontos az, amiről mi vitatkoztunk. Azt gondoltam, hogy hírnökként valahogy erre fogom fölhívni a figyelmet az embereknek, a imádkozzatok azokért, akiket szerettek.
1: A hit az valahol így, nekem ez olyan, mintha ilyen pókhálószerűen átszőni az egész életed, a zenét, most a színházat, igen. Most már igen.
0: Igen, nem volt mindig így, vagyis hogy igyekeztem, hogy legyen így, de inkább nem egy bensőséges vágyakozásból jött ez az igyekvés, hanem hogy tudtam, hogy erre szükségem van. Nem tudtam pontosan megmondani, mert ezt tanultam, hogy ez kell. az élethez. Tehát az, amit tanulsz, és aztán az következő fázis, amivel te tele rakod, megéled az életedet, megtapasztalod a Jóisten szeretetét, a figyelmét, a gondoskodását, hogy le tudod rakni a félelmeidet, nem mindig megy, mert nem van így, hogy nem megy, és akkor esetleg a küldetés tudatod egy kicsit máshova fordul, megerősít bizonyos dolgokban, olyan úgynevezett véletlenek, amik szerintem nincsenek, olyan helyzetekben hoz az ember, hogy még inkább az az érzése, hogy vezetve van.
1: Nagyon triviális dolog jut eszembe, és lehet, hogy ennek nem is itt van a helye, de hogy megélni a hitet, ugyanakkor meg színészként színpadon sokféle darabban szerepelsz, ahol nyilván te hűséget fogadtál a feleségednek, és vannak olyan darabok, ahol ott áll a női szereplő melletted, akit át kell ölelni, meg kell csókolni. Ezt így hívő emberként, meg így a család felé, főleg ha kicsik voltak a lányok, vagy még mindig, hogy ezt így hogy lehet kommunikálni, hogy igen, ezek szerepek. Szét lehet ezt ilyenkor választani?
0: Szét kell választani. Arról kevés szó esett annak idején, és szerintem mind a mai napig kevés szó esik, hogy oké, egy szerepre koncentrálsz, elhangzanak ilyen mondatok, hogy ne élj át, hanem érj át. Tehát, hogy nem az a te dolgod, hogy te érezzél, hanem az a te dolgod, hogy elvégezd a feladatodat. Az egy feladat, hogy az öletbe veszed a másikat, és vigyázol rá, úgy mész. Az is egy feladat, hogy meg kell találnod a másikban azt, ami szimpatikus, ha éppen szerelmest játszol, vagy az is egy feladat, hogy meg kell találnod azt, amitől hiteles lesz, hogy a másiknak az ellenségévé válsz, vagy gyilkosává, vagy mitől igazolódik a te cselekvésed, hogyan a szerep itt kezdődik, a könyv szerint itt ér véget, de mi volt előtte, és mi van utána. Tehát egy kicsit gondold át, tehát hogy van egy szerepív, amit végig kell gondolnod. Mit, miért, mikor teszel, az nem arról szól, hogy a Dolhai Attila mit érez a mellette álló nő felé, hanem arról szól, hogy a Rómeó, vagy az adott éppen Bon Viván, a Marica grófnő, a Tassilo, vagy akár kicsoda, ő hol tart abban a történetben, és abban a helyzetben te mit tennél. Létezni kell benne hitelesen. Ez is ez a hitelesítés, ez a fagyi néha visszanyal. Tehát, hogy amikor azt hisszük, hogy az illúziót sikerült megteremteni, és a néző ezt ezzel az illúzióval együtt megy, az végsősorban egy illúzió. Aki melletted áll, neki is van egy élete, meg neked is van egy életed. Ha ezt az illúziót tovább akarod vinni a színpadon, és kimész a takarásba, és ugyanazt az illúziót akarod, akkor megbántod az ő életét is, és a sajátodat is. A tisztelet rendkívül fontos szerintem, hogy a vágyainkat megelőzi a tisztelet. A saját életünk tisztelete és a másik életének a tisztelete.

Kedves hallgatóink, Dolhai Attila, Jászai Mari díja színész, érdemes művésszel Papildikó beszélgetett. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Három óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják.
3: Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyol felhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
4: Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
5: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: Sziasztok!
6: Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban vizitúrázni hívunk mindenkit Clemens Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével. A Viziring hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, amely jelenleg is tart, és melyhez bárki csatlakozhat a 12 helyszín bármelyikén. Tartsatok velünk, érdemes!

0: Magyarország legnagyobb vízitúra sorozata zajlik folyamatosan. Mikor is kezdődött ez, és mi is a cél?
1: Hát úgy gondolom, hogy a víziringre gondolsz. Alapvetően igen, lesz az egyik legnagyobb vízitúra sorozat. Mostanra talán a legnagyobb vízitúra sorozattá vált. Ez a harmadik éve, hogy szervezzük ezeket a programokat. Először egy kicsikét ilyen próbaév volt 2 évvel ezelőtt, amikor még nem is víziringnek hívtuk, hanem nagy vízre szállásnak. És aztán lett belőle egy ötlet alapján, hogy kicsikét kapcsolódjunk a kerékpáros barátainknak a programjához. Ugye nekik vannak ezek a ringek, amikor bringával mennek körbe-körbe bizonyos területeken. És akkor tavaly meg idén már ring néven futott ez a sorozat. És hát most minden évben növekedett a kis gyermekünk, mind a létszámban, mind pedig helyszínben. Tehát ugye most már egészen extrém 12 helyszínen van program, és volt már idén most találig olyan esemény, pont a Hernádon, ahol több mint 500-an voltak jelen, ami mondjuk egy Balaton átövezéshez képest jelentéktelennek tűnhet, de ezeken a vízterületeken viszont ez az 500 fő az azt jelenti, hogy 20-30-szor annyian voltak a vizen akkor aznap, mint amennyien általában szoktak lenni. Úgyhogy mi ebből a szempontból ezt egy óriási sikernek gondoljuk.
0: Kik vesznek részt elsősorban, akár korosztályban ezeken a túrákon? Mi a tapasztalat?
1: A víziring az mindenkinek szól, ez is a szlogenünk, hogy legyen a vízitúra mindenkié, tényleg mindenkinek. Olyan programok vannak szállítva, hogy a teljesen kezdő is megtalálja valamelyik ülésen a helyét. Úgyhogy a korosztály és tudás nem semmi sem meghatározható, mindenféle korosztályból, mindenféle képzettségből jönnek. De egyébként leginkább a kezdők. Tehát akik ismerkednek, kipróbálnák, egy jó pofa családi programnak tartják a dolgot. A Győrben például volt egy kifejezetten olyan kis mini programkör, egy 2 kilométeres evezés Győr belvárosában, ami egyébként gyönyörű, ilyen nagy családi hajókkal, ami azt jelenti, hogy ha evez az ember, akkor evez, ha nem, akkor éppen nem. A kormányos az megoldja a problémát evezve, és annak iszonyatosan nagy volt a népszerűsége, mert hát lehozták a kisgyerekeket, mit tudom én, elaltatás előtt, vagy éppen alvás után, és akkor mentek egy kis kört, és megnézték a belvárost a hajóból. És aztán vannak egészen extrém túrázók, akik szeretnek sokat menni, gyorsan menni, ők megkeresik azokat a helyszíneket, ahol vannak hosszabb távok, vagy vannak nehezebb távok, vagy egészen hosszú távok, és akkor oda csatlakoznak. De ebből van kevesebb.
0: Hogyan választottátok ki a helyszíneket, ahol túráztok?
1: Hát alapvetően ugye nekünk van egy elég kiterjedt tagi hálózatunk, és szerettük volna azt, hogy ha már csináltunk egy szövetséget, aminek a tagjai egymásért szövetkeznek, akkor a tagszervezeteink szervezzék ezeket a fordulókat. Próbáltunk valamilyen ügyes okos földrajzi elosztást figyelembe venni, hogy ne egymás hegyén hátán legyen sok rendezvény. Ugye hát azért Nyugat-Magyarország még mindig jobban bővelkedik vízitúrás lehetőségekben. Talán könnyebb egy kicsikét ide, azért mondom, hogy ide, mert én itt ülök a sziget közben, mindig egyszerűbb ide programot szervezni, de volt sok olyan önkéntes jelentkezőnk, tagszervezetünk, aki pont jó helyen fekszik, pont megvan a megfelelő felszerelése. Tehát ugye ez egy elég összetett dolog ennek a programnak a megszervezése, már csak azért is, mert ugye rengeteg vízi jármű kell hozzá, amit vagy a környékről kell összetoborozni, vagy az embernek esetleg van annyi üzemben, raktáron, és megtaláltuk ezeket a helyszíneket jól, ráadásul még az időpontok is kijöttek valahogyan. Aztán persze van olyan rendezvény, ring rendezvény, amit egyébként megszerveznének, becsatlakoztak hozzánk ebbe a ring sorozatba, ilyen például a szamossái lévő, ott minden évben csinált a falu egy ilyen nagy vízi dzsemborit, tulajdonképpen majdnem ugyanazt, mint amit a víziring is csinál, csak kicsitikét a víziring kedvéért kibővítették, jobban promózták, úgyhogy így alakultak ki ezek a helyszínek. Hát igyekeztünk minden vízterületet kiválasztani legalább egyszer, tehát ne legyen ugyanott 2 esemény, vagy nagyon közel egymáshoz. Nem egyszerű egyébként, egy komoly, komoly matek, majdnem mindegy órarendkészítés.
0: Bármikor lehet csatlakozni? Lehet még csatlakozni egy-egy túrához?
1: Bármikor a következő túrákra nyilván egy egyszerű jelentkezés, a legtöbb helyszínen ingyenes az esemény, van, ahol nem ingyenes, de azért mindig kap valamilyen plusz ajándékot a a résztvevő vannak helyek, ahol szokások vannak, tudom, például adnak pólót. Szép póló, annak az árát fizeti ki tulajdonképpen a résztvevő, de a legtöbb helyszínen az alapszolgáltatások ingyenesek. Ez egy nyilván az eszköz bérbeadásnak a költsége, hogyha nem hoz magával saját eszközt. Ajándék, csomag, ugye valami kis merch, ilyen kis kitűző, toll, papír, vagy ilyen marketing cucc. Az ilyen kis jó pofák szoktak lenni egyébként. Mindenkinek más és más. Aztán persze frissítő, ahol hosszú túra, vagy több körös túra van, ott frissítő pontok. A végén valamilyen kis kaja, ez általában úgy egységesen mindenhol megtalálható, aztán vannak, ahol még különböző programok vannak, meg ugrálóvár, meg ilyesmi. De ez már csak a helyi adottságoknak megfelelően. Akik esetleg tudnak még valamit hozzápályázni, hozzásegít az önkormányzat a rendezvényhez, akkor ők egy kicsikét tágabb karral tudják várni a résztvevőket.

0: Átlagosan mégis milyen hosszúak ezek a túrák? Tehát ha valaki jelentkezik, az mire készüljön?
1: Mindig van egy rövid, az ilyen 5 kilométer környéke, ez a kóstoló rész. Mindig van egy hosszabb, az egy a 20 kilométer környéke, ami már, aki rendszeresen vizitúrázik, azt tudja, hogy a 20 kilométer az már egy a, arra már úgy ott van az ember, tehát az egy 2-3 óra legalább, bármilyen vizen is. És akkor, ahol van rá igény, vagy van rá lehetőség, össze lehet szervezni, ott vannak, mit tudom, olyan 30-35 kilométeres táv, oda kevesek mennek. Azok, akik tudják, hogy az mit jelent önmagával 35 kilométer, tehát teljesen kezdőt nem ültetünk be egy 35, vagy nem engedjük, hogy oda regisztráljon. Hiába gondolja azt, hogy ő sportolásilag fejlett, de ha még nem evezett, akkor inkább próbálja ki egy rövid távon először. Hát valakinek ez olyan megalázónak tűnik, hogy 5 kilométert kell leveznie, de aztán végül mindenki örül, aki teljesen nulláról indul, már rájön arra, hogy hát ez a mozgás, ez mégsem annyira egyszerű feltétlenül. És ugye hát olimpiai öt próba pontgyűjtő események ezek mind, tehát itt is számít az, hogy ki melyik eseményen, melyik programon, melyik útvonalon indul el, hogy annyi pontot kap, amennyi távot teljesít.
0: Milyen eszközökkel teljesítitek ezeket a távokat, tehát a kajak, kenu?
1: Nálunk klasszikus vízitúrás eszközök kell a legtöbben, ugye kajakkal, kenuval. Most nagyon-nagyon megindult a SUP, de ugye a SUP az a helyzet, hogy nagyon sok mindenkinek van otthon SUP-ja, ő elhozza. Nem derül ki feltétlenül, hogy megfelelő technikai felkészültsége rendelkezik-e egy hosszú túrához, hiába van saját eszköze. Úgyhogy ezt általában azért jó alaposan kikérdezzük előtte. Előfordul sárkányhajó olyan vízfelületen, ahol ez lehetséges, azt szeretik, mert össze tud ülni sok ember, ott esetleg így elsimulnak azok a különbségek, hogyha valaki mondjuk nem annyira ügyes, vagy nem annyira szeretne evezni, vagy nem tud valamilyen egészségügyi probléma folytán, akkor a többiek ezt megoldják helyette. Tehát gyakorlatilag a teljes paletta. Evezős hajók, ezek a klasszikus párevezős, kétpárevezős, négypárevezős, nagy hosszú lapátú hajókkal nem találkoztunk még ilyet, nem hoz magával senki, és a mi tagszervezeteinknek pedig így nincsen raktáron. Nem is biztos, hogy lenne rá igény, de azért örülnék egynek, kettőnek, mert nagyon a magyar vízikultúra részei.
0: Van egy kemény maga, aki a legtöbb állomást akár teljesíti, ha tudja?
1: Van ilyen, tavaly is volt, egy 5-6 fő, most sokkal több lesz. Mi azért nem várjuk el ezt a 12 állomást. Úgy vagyunk vele, hogy 5 fölött már valami kis apróságot, és akkor ilyen 7 résztvételnél meg egy jó minőségű melegítő szettet adunk ajándékba mi is. Ezt a gondolatot ezt lenyúltuk a 5 próbásoktól, reméljük nem haragszanak meg érte. 5 próbálnál divat ez, hogy egy alsó-felső melegítő szettet adnak, ami illeszkedik a program típusához. Ez nekünk megtetszett, ez egy hasznos, praktikus ajándék, és ezt kapják. Ha csak idén nem találunk ki valami mást, mert azért ugye az utolsó forduló még odébb van, végig gondoljuk, meg kell néznünk nyilván azt is, hogy hány ilyen résztvevő lesz, aki végigmegy legalább 7 fordulón, mert a költségvetésünk azért szűkös, és ez ugye egy olyan változó tényező, amit így előre nem lehet látni. De hát annak örülünk, ha minél többen, úgyhogy ha megszorulnánk, akkor majd szerzünk valami támogatást valahonnan, hogy méltó ajándékot tudjunk adni nekik, mert azért ez nagy vállalás. Ha már csak 7 helyszínen is ott vannak, az ország bármelyik részében laknak, nagyot kell utazgatniuk, tehát ezek nincsenek közel egymáshoz, ezek események. De van egy lelkes, kitartó csapat, és jönnek és csinálják.
0: Vételkörzetünkben élőket leginkább talán az augusztus 22-i túra érdekelhet. Itt Tisza Becsről indul. Ennek a részleteit mondjuk már el, hogyha valaki csatlakozna, hogyan tud.
1: Alapvetően ugyanúgy tud, mint az összes többihez. Van egy sportnaptár.hu nevű weboldal, azon keresztül tudunk regisztrációt fogadni. Ez az alapfelállás. Ugye a Tisza Becsi programot a Dallos Sándor barátunk, a Vidám Delfin utazási iroda, illetve van ott egy vízisport egyesület, a Felső Tiszai Vízisport Egyesület, ők szervezik valamilyen együttműködésben. Nagyon-nagyon profik, ugye rengeteg embert tartnak vízre, ezért biztos vagyunk benne, hogy van lehetőség valami helyi regisztrációra is, de alapvetően a sportnaptár.hu keresztül kell kiválasztani a megfelelő helyszínt, mondalék, vagy a megfelelő vízjármű eszközt, amivel menni akar a résztvevő. Ez A Tiszabecsen ott is több táv van. Nyilván ugye most emiatt a kicsikét fura vízhelyzet miatt azért fenntartjuk a jogot sajnos arra, hogy néha változtatni kell útvonalakon, de alapvetően ott egy nagy közös, hosszú leevező túra szokott a legnépszerűbb lenni, amikor valaki saját eszközzel jön, valaki a Vidám Delfin hajóit viszi, rengeteg jó minőségű egyforma túrakerúkkal, és akkor buszok szállítják az utasokat, aztán akiknek erre igényük van, vissza a kiindulási ponthoz. Egy nagyon jó megszervezett kis kompakt program, azt kell, hogy mondjam. Ők nagyon régóta szerveznek vízitúrákat, az összes profizmusok benne van, és onnan senki nem jön el úgy, hogy csalódott szájízzel. Finomak az ételek, mindig van valami kaja is, úgyhogy jó kis program lesz.
0: Mit vigyen magával az, aki jelentkezik és megy?
1: Hát ugye mindenképp érdemes valamilyen váltóruhát hozni, bent hagyni az autóban, csomagtartóban. Esetleg 99%-ában nincsen rá szükség, de legyen ott. Az enni nem kér. Egy váltócipő, egy nadrág, meg egy póló. Vízre az már érdekesebb, hogy nyilván attól függ, hogy milyen idő van, de hát nyáron melegre kell számítani. Úgyhogy napelleni védelem, sapka, valami simléderes legalább, de még hogyha ilyen pampalini sapka, ami így lelóg valahol, tehát az emberek a fülét takarja, esetleg a tarkóját, jó, hogyha valami világos színű. A felső ruházatnak mi, akik sokan vagyunk vizen, hosszú, fehér, UV álló, UV szűrős felsőt szoktunk viselni, és ezt szoktuk javasolni mindenkinek. Jó az ing is, valami fehér ing, az egyetlen egy baj van, hogyha az ember bekeveredik a vízbe, az ingben nehezebb egy kicsit úszni, mert azért ugye aznak van egy ellenállása. És a nadrág az meg az a jó, hogyha legalább a térdig leér, szintén valami UV szűrős jó esetben, már azért az embernek a combja az folyamatosan napon van evezés közben, ugye az vízszintesen helyezkedik el a hajóba, jól meg tudja sütni a nap. A lábfejét nem is annyira az embernek, mert az megint csak függőlegesen áll, ugye, ahogy ülünk a túrakenuban vagy a kajakban, az már félig bennünk takarban van. De a comb az érzékeny felület, és hát valami olyan cipő, amivel vízbe lehet lépni, mert vízbe kell lépni egy vízitúrán, a más nem azért, hogy beszálljunk a kanuba, meg kiszálljunk belőle. Egyébként is ez egy vizes program, úgyhogy a biztonságos körülmények közötti megmártózás a túra után az is része lehet a dolognak, tehát nem árt, hogyha ez a ruházat az olyan, hogy vizes, és aztán gyorsan megszárad. A papucsra szoktunk még kitérni, nem annyira praktikus ezek a papucsok, amikkel csak így belebújunk. Jobb a szandál, ami azért több ponton hozzá kapcsolódik az ember lábához. Esetleg hajócipelésnél, vagy hogyha bármit kell csinálni a vízbe, jönni, menni, de az lenne, hogy az embernek a lábáról félig lefordul a papucs, aztán megvan a baleset. Ugye ez a ruházat, és akkor a szervezők adnak frissítőt, de mindenkinek megvan a saját szája íze, úgyhogy szoktunk javasolni hozzá a csokit, szendvicset, valami olyan italt, ami nem csak tiszta víz, hanem tartalmaz citromot, cukrot, elhogy Isten egy mokáskanyáli sót, tehát az ember egy izotóniás italt kever magának otthon, vagy vesz egyet a boltba, az jó, hogyha van. De hogyha csak simán mondjuk egy flakonnal akarunk valami bolti kész italt, akkor én a legjobban ezeket a teákat szoktam szeretni, meg javasolni, mert az hidegen is jó, meg ha fölmelegszik a napon, melegen is jó. Ha van vízhatlan zsákja az embernek, mert sok embernek van otthon egyébként, meglepő, akkor azt érdemes elhozni, belepakolni a mobiltelefont, ezt, azt, nem azt, és az ott elfér az ember mellett a hajóval. Tehát nagyjából ennyi.

0: Gyerekek is mehetnek, ugye? Feltétel mondjuk az úszni tudás?
1: Nem, úszni tudás nem feltétel. Örülünk, hogyha tudnak úszni. Egyébként nagyon kevésen már nem tud úszni. Ezt meg szoktuk érezni azért. A bizonytalan labak írják be azt, hogy nem tudnak, de aztán kiderül, hogy ők is tudnak. De mint a mentő mellé viselése kötelező azoknak, akik nem tudnak úszni, meg a gyerekeknek, illetve olyan, ha olyan vízfelület van, ami megijedni, akkor mindenkinek kötelező. Ezért az az úszás tudás, ez, hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy másodlagos dolog. De akik eljönnek erre a rendezvényre, nagyon-nagyon ritka a fehér holló egy-egy, aki bevallja, hogy ő nem tud úszni, de tudja magáról azt, hogy akkor ő beül egy nagy hajóba, vagy egy sárkány hajóba, és akkor ott középen elücsörög mentő mellénybe. Úgyhogy igen, kérdezzük, nem tanácsoljuk el azt, aki nem tud úszni, hiszen a hajózási szabályzat sem kötelezi, vagy követeli meg azt, hogy aki nem tud úszni, ne menjen vízre, hogy megkapja az összes biztonsági felszerelést, illetve egy olyan programot, meg hajólemet, ami nagyon szuper biztonságos. De ebből nagyon kevés van.
0: Miért is jó vízitúrázni? Neked személy szerint egy személyes kérdést engedj meg.
1: De miért jó vízitúrázni? Ezt a kérdést mindig fölteszik nekem egyébként, és én mindig ilyen tök jó abban a pillanatban improvizált dolgok jutnak az eszembe. Ugye ez egy nagyon szentimentális dolog én szerintem, a vízitúrázás, mert csak azért is, mert ugye a vízen zajlik, és a vizet mi emberek kedveljük, szeretjük, mint magát elemet. Most nem arra gondolok, hogy inni, hanem arra gondolok, hogy ha van egy vízparti település, akkor az biztos, hogy az ember lemegy a vizet, ha mások nem megnézi. Vagy hogyha az ember randira hív egy lányt, vagy a lány randira hívja a fiút, és van vízpart, akkor biztos, hogy a vízparton ott vannak találkozni, ott vannak ülni, sétálni, nézik a vizet, jönnek a nagy gondolatok. Tehát az egy vonzó közeg. A vízitúrán, ugye benne vagyunk ebben a vonzó közegben, egy teljesen más élményt ad az út önmagában. Egy szerencsés része az, hogyha folyik éppen ez az út, hogyha nem csinálunk semmit, csak ülünk és bábolunk, akkor is haladunk előre. Ha mozgunk közben, akkor egy nagyon egészséges és jó közegben végzett sportmozgás ez, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy én szerintem egészségesebb bármely más szabadtérben végzett mozgásnál. Összetett mozgás, vizen vagyunk, egy kicsit nincsen aggodalom a hőguta, meg ilyesmi miatt, szóval így sport szempontból is érdekes, meg hát gyönyörű. Egyszerűen minden vízfelület, minden pillanatban más és más, minden szép. Tehát minden, akárhova megyünk, bármelyik vízen végigmegyünk, ha végigmegyünk háromszor egymás után, három napon, akkor is látunk valami újdonságot, valami szépséget. Csak most egy jó példát mondjak, ugye most téma ez a mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak az ott készült fotókat, akkor azt hiszem, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, vagy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert nincs egy unalmas pillanata sem.
0: Van kedvenc folyószakaszod túrázni?
1: Kedvenc folyószakaszom? Igen, van. Én nagyon szeretem a Nagy-Dunát, az egészet, mindegy, hogy hol. Mostanában Szigetköz ellenére, ugye itt élek a Szigetközben, sokat járok le Baja környékére, az ottani kis ágakat bejárni, Vajasfok, Ferenc csatorna, ilyesmi. De hát ugye a Szigetköz az pedig bűntál az otthonom, ezért itt minden négyzetméterét ismerem is, hogy legalábbis a nagyon-nagyon nagy részét. És hát ez egy annyira gyönyörű és változatos vidék, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez nem a kedvencem, azt mondom, hogy ez az egyik kedvencem, a másik a Dula, a harmadik meg az összes többi. Ez egy olyan dobogó, aminek csak első foka van.
0: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, hol nézhet utána a következő helyszíneknek, és hogy jelentkezhet?
1: Hát én azt javasolnám, hogy van egy olyan weboldalunk, hogy visituraz.hu, természetesen rékezetek nélkül, ahol az összes programunk elérhető, többek között a Viziring is. A Viziringnek ugye van egy saját viziring.hu oldala, de a visituraz.hu-n azon kívül, hogy a Viziringre el lehet jutni, vannak a tagszervezeteink által publikált vizitúrás események, rengeteg érdekesség, cikk, okoskodás, hasznos tanácsok kezdőknek, főleg vízi szabályzattal, kresszel kapcsolatban. Hát én a visituraz.hu oldal tudom mondani, az egy ilyen gyűjtő oldal, és akkor onnan lehet ugribúrizni ide-oda.
0: Henrik, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó túrázást kívánok nektek!
1: Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom, menjetek vizitúrázni!

0: Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Clemens Henrikkel, a Magyar Vízi Túra Szövetség elnökével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
1: Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 4:30-tól.

0: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. A mai adásban a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélget dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője. Ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Szeptember utolsó hete az Európai Aterosklerózis Társaság által szervezett programok dömpingje, ha úgy tetszik. Ezeken a rendezvényeken jobban a fókuszba kerül az úgynevezett familiáris hiperkoleszterinémia. Erről a tulajdonképpen ritka kórképről és jelentőségéről beszélgetünk a következő percekben. Tulajdonképpen ez egy beleszületett rendellenesség, vagy miért kell nekünk tisztában lenni azzal, hogy a felmenőink rendelkeznek-e ilyen betegséggel, avagy sem?
1: Ez a magas koleszterin értéknek egy speciális formája, és annyira lényeges a korai felismerése és kezelése, mert

0: kevésbé gyakran, stroke formájába kezdődik, de általában a koszorúérbetegség, a szívinfarktus az első tünete ennek a betegségnek.
1: Van szűrővizsgálat?
0: Hát nagyon egyszerű, mert kell egy koleszterin szűrést csinálni. Tehát korai életkorban, hát én azt gondolom, hogy ha más indok nincs, akkor kora felnőtt korban elegendő egy koleszterin szűrés, de a gyermekgyógyászoknak más lehet a véleménye. De az a probléma, hogy ha megkérdezem az olvasóhallgatókat, sokan a saját koleszterin szintjüket sem tudják, tehát még ekkor sem történik meg a szűrés. Márpedig, ha ez eléri a 7,5, akkor általában nekik gyógyszerre van szükségük. Ennek a gyakorisága, tehát az, hogy 7,5, más ajánlások szerint 8, vagy a feletti a összkoleszterin szint, ez 5-7%-át érinti a felnőtt lakosságnak. Most ezen belül egy kisebbséget, nagyon szűk kisebbséget képvisel, ez a bizonyos FH-val rövidített familiális hiperkoleszterémia, aminek a gyakorisága a lakosságnak a kb. 1-300-hoz aránya. Ez egy gén által meghatározott betegség, és különösen súlyos az általa okozott korai korban, életkorban jelentkezik a érelmeztesedés. A átlag életkor az a 30-as évekre tevődik, amikor a szívinfarktus bekövetkezik.
1: Ez csak gyógyszerrel lehet orvosolni, vagy egy megváltoztatott életrenddel is?
0: Hát az életmódnak fontos szerepe van, de nem helyettesíti, hanem kiegészíti a gyógyszeret. Egyébként ez általában is igaz, hogyha egy adott kezelésnek, például az elhízásnak, például a cukorbetegségnek van gyógyszeres és életmódi kezelése, akkor mindent meg kell tennünk, és így a kettőt együtt kell alkalmaznunk.
1: Talán jól emlékszem a korábbi interjúnkra, amikor is arról volt szó, hogy a szakmán belül, tehát az orvosok körében is vitatott a koleszterin csökkentő szerek alkalmazása.
0: Hát valójában a szakmán belül nem, hanem van egy olyan laikusnak tekintető marginális kisebbség, aki nagyhangú, és ezzel szemben propagálja a koleszterin csökkentők szedésével ellenes vagy ellentétes véleményét. Ezt időről időre az Európai Kardiológusság különböző módszertani levelekben meghatározza. Ez most került megújításra néhány héttel ezelőtt, és alapjaiban nem változott. Tehát a koncepció az az, hogyha valakinek eléri a 7,5 vagy 8-at, ebben nincs teljes egyetértés, de nincs is különösebb jelentősége, akkor ha ez nem változtatható meg életmóddal, mert általában nem változtatható meg, akkor gyógyszeres kezelésre van szükség minden egyéb kockázati tényezőtől függetlenül felnőtt életkorban.
1: Ez azt jelenti, hogy innentől kezdve élete végéig szedni kell?
0: Gyakorlatilag igen, de örülnünk kell, hogy van egy gyógyszerünk. Amikor én fiatal orvos voltam, hát volt egyébként gyógyszer, csak kevésbé volt hatékony, nehezen volt elérhető és mellékhatásokkal terhes volt. Most van egy olcsó, hatékony és biztonságos gyógyszer, ami nagyon sok vizsgálatban bizonyította a hatékonyságát. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy az Európai Kardiológus Társaság, mint ernyőszervezet szabályozza, hogy hogyan kell kezelni a cukorbetegséget, hogyan kell kezelni a magas vérnyomást, a koszorúbetegséget, és így tovább, azért, hogy az optimális kezelést megkapják a betegek, és ezeket az irányelveket az orvosoknak kötelességük követni. Tehát ha nem követi az orvos, és ez önkényes is, ez bizonyítható, ez felróható a bíróságon. Tehát a legmagasabb szintű irányelv, független attól, hogy van-e, mert vannak társaságok, ahol megvan a magyar megfelelő, és például a magyar hipertónia, a magas vérnyomás társaság esetében megtörtént a hazai adaptáció, de vannak olyan irányelvek, ahol ez nem történik meg, mert azt mondják, hogy mindenki tud olvasni, angolul is az olvasók közül ott van telefonos verzióban az európai irányelv, azt kell követni. Most ennek az egyik modulja, összetevője a VSG problémákkal foglalkozó úgynevezett dislipidémia irányelv, amin belül van a kiugró magas értékeknek a kezelésére vonatkozóan egy ajánlás is, ezen belül egy még szükebb kisebbségnél ez a bizonyos FH, aminek a hetét tartjuk most.
1: Gondolom, hogy ez a gyógyszer, amire professzor úr utalt az imént, ez a mellékhatások szempontjából is lényegesen kedvezőbb már.
0: Hát persze, tehát a mellékhatások nagy része egyébként nem valódi, hanem egyrészt

0: a propaganda, másrészt a beteg tájékoztatók által gerjesztve. Tehát vannak olyan komoly szakértők, akik azt mondják, hogy a beteg tájékoztató több kárt csinál ebbe az esetben, mint hasznát.
1: Igen, sokszor a fájdalom csillapító is halálos kimenetelő lehet oda az ember.
0: Hát a cégek a biztonságok miatt, meg a gyógyszerügynökségek beleírnak mindent, de éppen a lényeg hiányzik, a kockázat és haszon mérlegelés.
1: De ez nem tehát, azt jelenti, hogy nincs mellékhatása ennek a gyógyszernek?
0: Hát a mellékhatásoknak a döntő része tudjuk, hogy nem valódi, hanem a betegtájékoztató által gerjesztett. Ezt úgy hívják, hogy nocebo hatás, ellentét a placebónak. A placebo az, amikor nincs hatóanyag, csak a beteg bevesz valamit, vagy valamilyen eljárás van, és ennek jótékony hatása önmagában, anélkül, hogy ez konkrét hatóanyaghoz kötődne. Tehát egyszer a szervezet az így működik, hogy generálja a tüneteket, vagy éppen megszünteti, hogyha van egy bizalomhit. Na most, hogyha van egy ellentétes propaganda, tehát azt hallotta, hogy ezek a koleszténcsökkentő gyógyszerek nagyon veszélyesek és ártalmasak, elolvassa a betegtájékoztatót, ezek meg annyira megerősítik, hogy a mellékhatások generálódnak. Ezért vannak vizsgálatok, pontosan kimérték vértembesorásos vizsgálatból, hogy ez a még egyszer nocebo hatás, amikor nem valódi, hanem a gyógyszer bevételének a tudata az, ami generálja, hogy ez egy realitás. Mondok egy példát, hogy egyértelmű legyen. Olyan betegeket kellett bevonnunk vizsgálatba, akiknél a koleszterin csökkentő gyógyszer korábban súlyos mellékhatásokat okozott, többször megpróbálom. Ezeket a betegeket vagy koleszterin csökkentő statinnal kezeltük, vagy placebóval. De sem a beteg, sem a kezelőorvos nem tudta, hogy mit kap, csak majd a vizsgálat végén, amikor dekódolták az adatokat. És arról volt szó, hogy a betegeknek a nagyobbik része tudta szedni a koleszterin csökkentő gyógyszert, a statint is, holott korábban nem tudta szedni, mert nem tudta, hogy mit kap. Másrészt, hogyha mellékhatás jelentkezett, akkor ez valószínűbben volt a placebo mellett, mint a aktív ágon. Pontosabban, tehát, hogy a placebo legalább annyit tett hozzá a placebo hatás, ebben az esetben a nocebo hatás, mint maga a gyógyszerszedés. Hát ilyen adatokból tudjuk azt, hogy ha az illető bizalmatlan adott gyógyszerrel szemben, akkor a mellékhatások generálódnak. Az ilyen olyan fájdalmak, gyomorbélrendszeri panaszok és így tovább. Egyszerűen az ember így működik.

0: talán a pszichológiára, a pszichéjére is visszavezethető ez, nem?
1: Igen, persze. Tehát ezek a pszichoszomatikus tünetek.
0: Vajon ezek az ismeretek kapnak-e kellő publicitást a lakosság körül?
1: Sajnos nem, és ezért örülök, hogy beszélhetünk most. Nem. Tehát a propaganda, a koleszterincsökkentő ellenség sokkal hangosabban hallsak, ezt a betegeinktől nap mint nap hallom. Tehát látom a kiváltott gyógyszerek arányán, hogy a koleszterincsökkentőkkel szemben elutasítás magasabb, mint például a vérnyomás csökkentőkkel szemben. Tehát nem mert optimális a gyógyszerszedés, de ezen belül egyértelműen kimutatható az elfogultság a koleszterincsökkentők rovására.
0: Igen, valahogy úgy van az ember vele, hogy ez talán jobban elhagyható, mint maga a vérnyomás csökkentő szer, gondolom, nem?
1: Igen, igen. Az a bizarr dolog, hogy a betegek tudják és félik a koleszterint, de ugyanakkor, amikor a konkrét kezelésről van szó, akkor ez meg mégis nem egy elfogadott dolog, hogy ezt lehet és kell kezelni gyógyszeresen.
0: A társaság persze zászlajára tűzte, hogy széles körben tájékoztatja a lakosságot, mert gondolom, hogy ezek az összejövetelek is ezt a célt szolgálják.
1: Igen. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy ez az irányelv, amiről beszéltem, hogy az Európai Aterosklerózis Társaság egy módszertani áttekintésben szabályozza, mit hogy kell kezelni. Ennek az a neve, hogy dislipidémia. A dislipidémia nem a magas koleszterin szintet jelenti, hanem azt jelenti, hogy melyik az a kategória, ahol a szív- és érrendszer kockázat és a vérzsír együttese már egy olyan értéket ér el kombináltan, ahol gyógyszeres beavatkozásra is szükség van az életmódkezelés mellett. Tehát ez a dislipidémiának a lényege, hogy semmi köze nincsen a labor értékekhez. Tehát egy igazi labor valójában nem is adna meg úgynevezett normáltartományt, mert ennek semmi köze nincs a beavatkozási küszöbhöz. Mondok egy példát, ha valakinek szívinfarktusa volt, de nem is kell hozzá a szívinfarktus, ismert koszorérbetegsége van, ezt kimutatták, igazolták, akkor nincs olyan alacsony koleszterin érték, amit ne kellene gyógyszeresen és erélyesen, legalább 50%-os csökkentéssel kezelni. Mindegy, hogy milyen önjelöltek mondják, ez a legújabb ajánlás, és az Európai Kardiológus Társaság nem csak a vérzsírokat szabályozza, hanem például azt, hogy hogyan kell kezelni a koszorérbetegeket. Ennek az ellátási protokolljában benne van az, hogy mindenképpen gyógyszeresen kell kezelni. Nem az a kérdés, hogy gyógyszeresen kell kezelni ezeket a betegeket a koleszterin csökkentés szempontjából, függetlenül attól, hogy mennyi az érték is, ha ezt magasnak tartjuk-e. Nem is az a kérdés, hogy ezt erélyesen kell megtennünk, a kérdés az, hogy mi az az érték, amit el kell érnünk, úgynevezett célértékre kell kezelnünk a betegeket, illetve, hogyha ezt nem tudjuk teljesíteni egyszerű gyógyszerekkel, milyen további lépéseket kell tennünk. Mi az az erőforrás, amit be kell vonnunk. És ennek ma a kezelési költsége éves szinte 1,5 millió forint körül van, ami rászoruló betegeknek biztosított, mert ez a koleszterin probléma ennyit megél a társadalmi szinten.
0: Hát az ország számos területén egészségügyi intézményeiben ma már működnek lipidcentrumok. Az ottani munka mennyire segíti az önökét egyébként?
1: A helyzet az, hogy a vérzsírkezelés nagy része a napi rutin része, tehát így mind a háziorvos, mind a cukorbetegekkel foglalkozó diabetológus, mind a kardiológus, és így tovább napi munkája, tehát nem igényel lipidológiai kezelést. A lipidológiai centrumokban olyan betegeket kezelnek, akiknél például nem tudjuk elérni a célértéket a hagyományos módon, és az a kérdés, hogy miért nem. Aztán kiugróan magas értékük van, aztán nem tudják szedni a gyógyszereket, aztán különböző vérzsír problémák együttesen kombinálódnak. Ezek azok a betegek, akik esetében centrum ellátásra van szükség, és hát nehéz kihívás jelentenek időnként. De az átlag beteg általában jól, egyszerűen és olcsón kezelhető koleszterin csökkentővel, csak hát fel kell írni, és ki kell váltani, és be kell venni őket.
0: Hát én azt hiszem, hogy a tájékoztatás, meg az önmagunk egészségét érzett felelősség az kardinális jelentőségű, és hát azért mi most itt az elmúlt percekben megtettük a magunkét, eleget tettünk a feladatunknak, ugye, hogy felhívjuk erre a figyelmet.
1: Részben igen.
0: Én köszönöm szépen, professzor úr. Még annyit búcsúzóul, hogy mit vár az ilyen találkozóktól ön személy szerint?
1: Hát nem vagyok optimista, mert nézem az elmúlt éveknek, 15 évnek a trendjét, és nem látom a megfelelő elmozdulást. Én nem tudok más tenni, tehát én akkor is elkívánom mondani, és azok a szakértők, szerencsére nem vagyunk kevesen, akik a szakmával valóban érdemben foglalkoznak, nem tehetjük meg, hogy ezt a trendet nem próbáljuk megfordítani. Számos félreértés és rossz indulat van egyébként elkörül. Mondok egyetlen példát, talán búcsúzó. Vannak egyes szakértők, akik azt túlozzák el, hogy a koleszterin csökkentő gyógyszerek bizonyos esetben a meszesedést fokozzák. De ezt azért teszik, mert ha későn kezdjük a koleszterin csökkentőket alkalmazni, akkor a szervezet gyógyulása, a érelmeszesedésnek a folyamata már csak ilyen irányba tud haladni. Tehát arról van szó, hogy ami a szívinfarktust okozza a koszorújában, az az úgynevezett plak, az tele van lipid természetű koleszterin, elsősorban koleszterinnel, ami lágy, megrepedésre hajlamos, és a szívinfarktust okozza. Ezeknek az úgynevezett instabil plakkoknak a stabilizálása az elsőrendű feladata a kardiológiának, és így a koleszterin csökkentésnek. Amikor ez megtörténik, akkor a hegesedési veszély át, a lágy plakk keményé válik, és el is fog meszesedni. Tehát úgy látszik, mintha növelnénk a meszesedést, de ez egyszerűen a dolgoknak a normális rendje, és ez egy stabilizációt jelent. Most én tudom azt, mert magam is hallottam olyan vélekedést, olvas részéről, hogy ez egy negatív folyamat. Holott tudjuk azt, hogyha megnézzük, hogy a szívinfarktusnak a gyakorisága hogyan változik, hogy ez a folyamat, ami a koleszterin csökkentők mellett bekövetkezik, lényegesen egészségesebb, tehát 30-50%-kal csökken a szívinfarktusnak a gyakorisága az elkövetkező 10 évben. Annak ellenére, hogy egyébként tudjuk, vagy a kalcium tartalom nő. Ha ideje korán adnánk a koleszterin csökkentőt, amikor még nem ennyire haladott a folyamat, akkor ezek a plakok vissza tudnak fejlődni, ez a lipiddús mag hegesedés és meszesedés nélkül tudna gyógyulni, de sajnos megvárjuk azt az előreadott állapotot, amikor már ez nem tud bekövetkezni.
0: És így akkor erre el is mondható az, hogy ez a 22-es csapdája.
1: Hát igen, ilyen csak ez a, amit akarom.
0: Köszönöm szépen, professzor úr, a tájékoztatást.
1: Köszönöm.

0: A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a familiáris hiperkoleszterinémiáról beszélgetett dr. Bajnok Lászlóval, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával, endokrinológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berecz Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Négy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fog, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt, nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
0: Holdvilág.
2: Kedves hallgatóink, most következő zenés műsorunkban operett részletekből készült válogatásunkat hallják. Előadják Gyurkovics Mária és Szabó Miklós. Kellemes zenehallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, az elmúlt órában operett részletekből válogatott a zenei szerkesztő Turi Sarolta. Előadták Gyurkovics Mária és Szabó Miklós. További kellemes rádióhallgatást kívánunk!

Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Öt óra.

Napköszöntő. Reggeli magazin. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 10-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Turi Sarolta, a hírszerkesztő hírolvasó Harcos Krisztina, a technikai pultnál pedig Tompos Péter ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Eslight Brilliant-től származik és így hangzik: ha nem vagy képes jól csinálni, legalább próbáld meg élvezni, hogy rosszul csinálod. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő órában. Műsorismertetésünk után a napi mája hangzik el, majd híreket mondunk és a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. 17:30 hírek, majd a névnaposokat köszöntjük és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 18:00 hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!

0: A nap imája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

0: Hallgassák meg híreinket!
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszkij elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

Utolsó találkozás Őrsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt, ő akkor is tanította a Szapiencián így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bóna Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lehet, akkor havonta egyszer mi vittük és hoztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónásnál a végezték, és minden gyermek ilyen fültől fülig mosolyjal jött ki a gyónás után. Tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami olyan nagyon megragadott az, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát ér. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
0: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
1: Nagyon, nagyon, igen. Mamival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
0: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
1: Igen, hát ő kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
0: És ott is látogattátok folyamatosan?
1: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy ronda, de nem, egyáltalán nem ronda, egy nagyon kedves nő.
0: Humoros.
1: Úgyhogy aztán rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
0: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
1: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
0: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
1: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy a, igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
0: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
1: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, azt már nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
0: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
1: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
0: Igen. És New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem. Látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte. Mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni se nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassam. És oda, lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. és úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem, most nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán majd szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30-kor.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női személyt, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel, nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen, igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
1: Öt óra 30 perc.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják.
3: Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszky elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-e után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatarnyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon, nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, ma augusztus 10-én Lőrinc napja van. Szeretettel köszöntjük az ünnepelteket névnapjuk alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való, másik magyarázat szerint Laurus, azaz a babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

Csak hosszú volt ez az ősz, ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz, csak egy percig.

0: Kalendárium. Évforduló, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek augusztus 10-én a történelem folyamán. Ezen a napon született például 1805-ben Toldi Ferenc irodalomtörténész akadémikus. 1877-ben látta meg a napvilágot Frank Marshall, amerikai sakkbajnok, 1909 és 1936 között a világ egyik legerősebb sakkjátékosa. 1926-ban született Gácsi Mihály magyar grafikus művész, 1927-ben ezen a napon született Surányi Imre magyar színész. 1937-ben ezen a napon született Győri Emil, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1940-ben látta meg a napvilágot Várd Nagy Katalin, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1942-ben született Hajnóci Péter, magyar író, 52-ben Lábán Katalin, magyar rendező, színésznő, színházigazgató. 1957-ben született Básti Juli, Kossuth díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Jászai Mari díjas színésznő. Most nézzük, ki hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 258-ban halt meg Szent Lőrinc, katolikus szent vértanú. 1927-ben hunyt el Vadász Miklós grafikus festő, a 20. század elejé plakátművészet jelentős képviselője. 1969-ben távozott közülünk Kotolányi János, posztumusz Kossuth díjas magyar író. 2008-ban halt meg Isaac Hayes, amerikai énekes. 2013-ban hunyt el Bednai Nándor, Balázs Béla díjas magyar rendező, a Magyar Televízió örökös tagja. 2015-ben hunyt el Zeisel Endre, magyar orvos genetikus. 2025-ben távozott közülünk Szakály György, Kossuth díjas magyar táncművész, balettigazgató, tanár. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 654-ben első Jenőt pápává választották, 955-ben ezen a napon volt az augsburgi csata. 1543-ban első Szulejmán szultán elfoglalta Esztergom várát. 1664. augusztus 10-én megkötötték a vasvári békét. 1849-ben utolsó ülését tartotta a Szemere kormány Aradon. 1861-ben ezen a napon megvívták az amerikai polgárháború első nagyobb csatáját, a Wilson's Creek-i ütközetet. 1945-ben ezen a napon Japán kapitulált a II. Világháborúban. 1949-ben megtartotta alakul ülését Strasbourgban az Európa Tanács. 1990. augusztus 10-én Vénusz körüli pályára állt, és megkezdte a radaros térképezést az amerikai Magellán űrszonda. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 6 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Nem tárgyalt katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna Volodymyr Zelenszky elnök belgrádi látogatásán, jelentette ki a szerb köztársasági elnök. Alekszandr Vučić ugyanakkor hozzátette, Szerbia szeptemberben izraeli együttműködéssel dróngyárat nyit. Az ukrán elnök a találkozó után köszönetet mondott a Belgrád által bejelentett újabb humanitárius segélycsomagért, amely elsősorban az egészségügyi és energetikai ágazatot érinti. Spanyolország megkezdte az Olaszországból érkezők ellenőrzését, írja az Infostart. Az intézkedés válasz arra, hogy Róma a ceutai tömeges határsértés miatt visszaállította a határellenőrzést. A szombaton életbe lépett új szabályozás értelmében szeptember 17-éig az Olaszországból repülővel és hajóval érkezők szúrópróbaszerű ellenőrzésen esnek át. Az Egyesült Államokban biztosított születési jogon járó állampolgárság megszerzésének korlátozásáról, valamint az úgynevezett születési turizmus megszüntetéséről írt alá rendeleteket Donald Trump amerikai elnök. Az elnök egyik rendelete kiterjesztette azon külföldi állampolgárok körét, akik nem jogosultak arra, hogy Egyesült Államok területén megszületett gyermekük amerikai állampolgárságot kapjon. A másik jogszabály megtiltotta az úgynevezett születési turizmust, ami következményeket tartalmaz azokra, akik az Egyesült Államok területére abból a célból utaztatnak be külföldieket, hogy az amerikai alkotmány 14. kiegészítésében szereplő, a születési jogon megszerezhető állampolgárságot kihasználva születendő gyermekük számára biztosítsák azt. A rendelet azt is kimondja, hogy az amerikai hatóságok megtagadhatják a beutazásra jogosító vízumot attól, akinek esetében felmerül, hogy utazás a születési turizmus körébe esik. Az amerikai bevándorlási hatóságok ilyen gyanú esetén a belépést is megtagadhatják az érintettektől. Tilos lesz a meghatározott vadon élő állatfajok és hibridjeik beszerzése, szaporítása, tartása, betanítása, bemutatása és cirkuszi előadásokban való szerepeltetése 2027. január 1-je után, közölte Magyar Éva kormányszóvivő a kabinet döntését ismertetve Budapesten. Kifejtette, az elmúlt években egyre erősebb társadalmi és állatvédelmi elvárás jelent meg azzal kapcsolatban, hogy vadon élő állatokat ne használjanak cirkuszi produkciókban. Európában is egyértelmű a tendencia, hogy a tagállamok korlátozzák vagy megszüntetik a vadállatok cirkuszi szerepeltetését, írja az Agroinform. Magyarország eddig csak részleges tilalmat alkalmazott, ami lehetőséget adott arra, hogy a szigorúbb szabályozású országokból állatok kerüljenek magyar menazsériákba. A döntést állatvédelmi és biztonsági szempontból is indokoltnak nevezte, rámutatva arra, hogy a vadállatok tartása, szállítása, betanítása és közönség előtti szerepeltetése nem egyeztethető össze a modern állatjóléti elvárásokkal, és baleseti kockázatot is jelenthet. Másodfokúra mérsékelte szombattól a hőségriasztást a tiszti orvos, miután a pénteki hidegfront nyomán enyhült a hőség. A másodfok jövő kedden éjfélig marad érvényben. Közben megdőltek a napi melegrekordok, és Szolnokon a szél is csúcsot döntött, közölte a Hungaromet. Az előzetes adatok szerint az új országos napi melegrekord 41,8 Celsius fok, amelyet Kiskunfélegyházán mértek. Az új napi és egyben új abszolút fővárosi melegrekord 41,6 Celsius fok lett. Ezt Újpesten mérték. Egy zivatar nyomán Szolnokon óránkénti 113 kilométeres széllökést regisztráltak. Híreink végén az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, időszakosan kissé fátyolfelhős lesz az ég, csapadék kizárt. Gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, sőt nagyobb területen le is áll a szél. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken több fokkal ez alatti, a vízpartokon nagyobb városokban pedig néhány fokkal magasabb értékeket is mérhetünk.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában.
3: Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csesroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecsként a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
10: Reklámot hallottak.
11: Napköszöntő. Reggeli magazin.
12: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 10-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivien, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül, rádiónk elnöke Budapéter atya igazgató főszerkesztőnk Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas hétkezdést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Ashley Brilliant amerikai írótól származik, és így hangzik: ha nem vagy képes jól csinálni, legalább próbáld meg élvezni, hogy rosszul csinálod. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé a következő két órában. Műsorismertetésünk után Kérem a következőt című egészségperceinkkel jelentkezünk. Ezután útinform híreket és időjárás előrejelzést hallhatnak, majd a nap verse hangzik el. Csanád Béla Apámra gondolok című versét Fehér István mondja el. Fél héttől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd Szívem első gondolata című műsorunkkal jelentkezünk. 7 órától Szent Misét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek, ezután Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkat hallgathatják meg. Ebben Szent Lőrinc diakonus életéről lesz szó. 7:50-től Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk, a napi mája és programajánló zárják ezt az órát. 8 órától hírek, és ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Tartsanak velünk, érdemes!
10: Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
13: Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Műsorunkban Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélget Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. Kérem, tartsanak velünk!

0: Milyen szempontokat tartsunk szem előtt elsődlegesen, mert azt gondolom, hogy erről így komplexen kell gondolkodni?
1: Hát igen, ugye főleg, hogyha nyárról van szó, ugye amikor már melegebb is az idő, szerintem az egyik legfontosabb a megfelelő folyadékfogyasztás. Itt most nem csak sima ásványvízre gondolok, hanem ugye élelmiszereknek is van folyadéktartalma, zöldségek, gyümölcsöknek, vagy hogyha például levest fogyaszt az ember, mindenféleképpen könnyebben emészthető élelmiszerek, tehát például könnyebben emészthető húsfélék, halak, amik annyira nem terhelik meg a gyomrot, ugye nem... tehát, hogy jobban tudunk utána is úgy a mindennapi dolgokra koncentrálni, illetve rengeteg zöldség, gyümölcsfogyasztás, amire én felhívnám a figyelmet, ideértve ugye a száraz hüvelyeseket is. Hát úgy ezeket a főbb szempontokat tudnám most így kihangsúlyozni.
0: Folyadékfogyasztást említettél, egy picit itt időzzünk el, mert hogy én mostanában azt hallom, hogy folyadék, kellő mennyiség, ugye ez is egy kérdés, hogy mennyi az a kellő mennyiség, mert én azt látom, hogy másfél litertől egészen a 4 literig terjed ez a kellő mennyiség, vagy javaslat, de azt gondolom, hogy ez is nagyon személyre szabott lehet akár, illetve most már azt hallom egyre inkább, hogy ne pusztán sima víz ígyunk, mert hogy annak a beltartalma nem biztos, hogy elegendő, pótoljuk azokat az ásványi anyagokat esetleg, amire a szervezetünknek szüksége van. Hát mit válasszunk csapi víz helyett?
1: Lehet ugye vizet is fogyasztani, sőt kell is, de hogy én mindig inkább azt ajánlom, hogy teát, rengeteg teát, főleg üresen szerintem a legjobb, szörpöket, limonádét akár. Nyilván az a jobb, hogyha mondjuk még hozzáadott cukormentes is, de hogyha például pótoljuk tényleg valamilyen citromlével, vagy mondjuk akár még dobálunk bele egy kis lime-ot, esetleg mentát is, tehát hogy ezzel minél frissítőbb legyen az ital, minél jobb, tehát hogy minél nagyobb élvezeti értékkel rendelkezzen, ahogy ezt ugye ételekre is lehet mondani.
0: De arra vigyázzunk, ugye, hogy ne legyen túl cukros most itt a limonádére, vagy a szörpökre,
1: ez így van,
0: vagy
1: igen,
0: akár
1: azért
0: a teára
1: is
0: gondolok,
1: igen,
0: tehát
1: igen.
0: Az még itatja magát, és akkor azt veszük észre, hogy finom, édes akár, igen, meg hideg, de aztán egyik pohár után jön a másik, a harmadik, és az sem biztos, hogy jó, ha nagyon cukros.
1: Így van, tehát hogyha mondjuk hozzáadott cukormentes, és hogyha például van egy sima ásványvíz, vagy szódavíz, akár azt feltúrbózhatjuk jéggel, citromkarikákkal, mondom, mentával, lime-mal esetleg, és akkor úgy tényleg már minél élvezhetőbb. De mondom, hogy ugye a folyadékfogyasztásba beletartozik az, hogy már sokan azt hiszik, hogy csak megiszok egy üveg vizet, és nekem az a napi folyadékbevitelem, és ez nem így van. Tehát ide mindig beleszámít az, hogyha mondom, hogy levest is fogyaszt az ember, vagy például ugye a gyümölcsöknek magas folyadéktartalma van, vannak párak, amiknek különösen magas a folyadéktartalma, illetve zöldségeknek is, tehát hogy ide mind-mind ezek a kisebb dolgok is beleszámítanak.
0: Hogyha folyadék, akkor mi az az optimális mennyiség, amit javasolsz?
1: Ezt se lehet ráhúzni mindenkire, tehát hogy ez is nagyon egyénre szabott, úgyhogy ugye a diéta is nagyon-nagyon egyénre szabott. Általában ez a 2-2,5 liter a napi javasolt mennyiség, de ez általában férfiaknál ugye több is lehet, gyerekeknél is, nyilván függ fizikai aktivitástól, életkortól, nemtől, hogy ugye kinek mennyi a folyadék, a napi folyadék szükséglete, de hogyha már egy ilyen 2-2,5 liter folyadékfogyasztás megvan naponta, már az szerintem egy nagyon jó dolog.

0: Elhangzott egészségügyi perceinkben Papp Dórával, a Miskolci Központi Kórház dietetikusával a nyári egészséges táplálkozásról beszélgetett Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsor vezetője. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották. Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Bellogatás az Uténform ma érvényben lévő híreiből. Az M3-as autópályán Budapest felé Bak térségében a 40-es és a 33-as kilométer között leálló sáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet autózni. Új terelést építettek ki a Kerekharaszti pihenőhely térségében, szintén az M3-ason. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárosnami felé utazók a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a Kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyagtöltő állomás is nyitva van. 60 és Gyöngyös között is forgalomterelésre számítsanak az M3-ason, Vásárosnami felé a 62-es és a 70-es kilométer között a külső és a leálló sávot lezárták, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad, Budapest irányában sáv elhúzással a külső és a leálló sáv használható. A 3-as főúton a 181-es és a 182-es kilométer között a Futó utcai csomópont és a régi gyógyszertár között a külső sávokat lezárták és idéglenes busz megállókat építettek ki. A 25-ös főúton Egerben a Vincellér iskola utca és a Mátyás király útja között a 12-es kilométer környezetében útépítés miatt mindkét irányban elkerítettek egy sávot a forgalom elől. Szintén a 25-ösön Eger átkelési szakaszán a 16-os és a 19-es kilométer között több helyen továbbra is közműépítés vagy aszfaltozás miatt kell sávlezárásra vagy félpályás lezárásra számítani. A 26-os főúton Miskolc belterületén a Szeles utca burkolatát a Plázánál felújítják, az 1-es kilométernél egy 150 méteres szakaszon a főútat teljes szélességében lezárták, utána egy jó 100 méteres szakaszon pedig mindkét oldalon a külső sávot találják zárva. A lezárással érintett szakaszt helyben lehet kikerülni, a terelő utat sárga táblákkal jelölik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az utakról az utinform.hu információi alapján.
1: Napköszöntő. Reggeli magazin.
2: Kándikulával indul a hét. Kedves hallgatóink, a folytatásban a várható időjárásról tájékoztatjuk Önöket. A mai kándikulában sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk térségünkben, csapadék nem várható, többfelé élénk lesz a délnyugati szél, délután 35 fok körül alakul a hőmérséklet. Holnap a napsütést több tájegységünkön is fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, de csak helyenként északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton alakulhat ki futó zápor, esetleg zivatar. Országos eső továbbra sem várható, napközben egyre több felé északnyugatira, északira fordul a szél, melyet élénk helyenként erős lökések kísérhetnek. Kora reggel már többfelé 20 fok felett marad a legalacsonyabb hőmérséklet, délutánra 32 és 39 fok közé melegszik a levegő. Szerdán napos, csapadékmentes időre számíthatunk, az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen, egy száraz hideg front hatására sokfelé élénk főként a Tiszántúlon és régiónkban, erős lökések kísérik majd az északi, északkeleti szelet. Hajnalban 11-22 fok várható, régiónkban frissülhet fel legjobban a levegő, mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés helyen jelenhetnek meg vékony felhők az égen, csapadék sehol sem várható, a nyugati, észak-nyugati teljak kivételével sokfelé élénk erős lesz az észak-keleti szél, kora reggelre 9 és 18 fok közé hűl a levegő, majd délután 27-32 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Pollen jelentés, hamarosan itt a parlagfű pollen szezonja. A parlagfű pollen szemei sokfelé alacsony helyenként közepes koncentrációban már megjelentek a levegőben, koncentrációjuk a következő napokban egyre több felé érheti el a tüneteket okozó közepes szintet. A csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hers és szelíd gesztenye, továbbá a lágyszerú allergének közül a perzsitfű, az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatopfélék, az üröm és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergéngombák spóra szem az alacsony tartományban alakul. Orvos meteorológia. Ma időjárási front nem lesz felettünk, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, így mindenhol kánikulában lesz részünk, emiatt a meleg frontra érzékenyek körében fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, szédülés és rosszulét egyaránt jelentkezhet. Ugyanakkor fáradékonyabbak, tompábbak, dekoncentráltabbak lehetünk, a szelesebb tájakon élők körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság is előfordulhat. Ne tartózkodjunk húzamosabb ideig a tűző napon, mert könnyen napszúrást, hőgudát kaphatunk. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Fokozottan figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére. Ha tehetjük, étrendünkben részesítsük előnyben a könnyebb, zsírszegényebb ételeket, együnk sok zöldséget, gyümölcsöt. Közlekedés meteorológia. Ma szinte mindenhol csapadékmentes időben lesz részünk, így általában száraz utakra számíthatnak a közlekedők, de délután, este helyenként nyugatra, Ausztria felől néhány záporzivatar besodródhat, melyek átmenetileg vizes, csúszós útszakaszokat okozhatnak. A napos időben érdemes lesz vezetés közben napszemüveget viselni, a kánikulában tompulhatnak reflexeink, figyelmetlenebbek lehetünk. Tartsunk megfelelő követési távolságot, és ne hagyjunk gyermeket, idős embert, illetve házi állatot tűző napon álló zárt járműben. Balesetmentes közlekedést kívánunk! Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést hallottak az időkép.hu adatai alapján.

0: Csanád Béla, apámra gondolok. Egy öreg férfi őt csoszogva. Meglágyul az aszfalt, csak botja kopogása jelzi, hogy köveken jár. Szeme messzire néz. Nem téged, nem a házakat, más valamit figyel. Kérdezném, hova néz, de szégyellem, a hangom annyira érces, erős. Ő suttogva beszél csak, nem koldús, százszorta nagyobb annál. Nyomorult. Akinek pénznél többet ér, ha szelíden rámosolyogsz. Apámra gondolok. Valahol a falunkban épp így csoszog ő is az utcán, félig bénán. S hogy neki is kalapot emeljenek mosolyogva. Meghajtom most a fejem, s köszönök ennek az ismeretlen öregnek.
1: Csanád Béla, apámra gondolok című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár, 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a Kortárs és az Újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt, de ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek és műveiben is felrathatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.
2: Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

utolsó találkozás Őrsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt. Ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre, oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lett, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónás nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fölig mosolyja jött ki a gyónás után, tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami tényleg, ami olyan nagyon megragadott, az, hogy világhírű professzor létére egy papbácsi volt nekünk. Hogyha plébános lett volna az életében, akkor azt is tökéletesen csinálta volna. És aztán miután már meghalt, a Georgetown Egyetem jogi karán rendeztek egy megemlékezést róla, amire engem is meghívtak, és ott volt a nagykövet úr, meg követségről néhányan, és egy csomó volt kollégája, és volt diákjai, meg az adminisztrációból is emberek. az egyetemnek a káplánjai, a zsidó káplán, meg egy evangélikus káplán is, azt hiszem, és mindenki csak jó, pozitívan emlékezett rá, és mindenki emlékezett a humorára. Tehát ez a, nem is egy ilyen gyászos visszaemlékezés volt, hanem nevetős, humoros, és mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
0: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
1: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét,

0: vasárnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába, csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
1: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
0: Nagyon, nagyon, igen. Romival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
1: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
0: Igen, hát kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covid-ra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
1: És ott is látogattátok folyamatosan?
0: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionist, tehát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
1: Humoros.
0: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
1: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
0: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
1: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covid-ra az atya kapcsán.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
1: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos pont.
0: Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, azt már nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkban, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
1: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
0: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
1: Igen, és

0: New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
1: Nem, látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte, mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jerseyből, New Yorkból nem.
0: És ti is látogattátok?
1: Mi is látogattuk, igen.
0: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
1: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni se nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassam. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. És úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán hogy szerdán vagy csütörtökön elment reggel 9:30.
0: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Eörsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
1: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja úgy mondta, hogy Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
0: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
1: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női szemét, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
0: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
1: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
0: A Georgetown Egyetemen temették el?
1: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
0: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
1: Örömmel nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
0: Igen, tehát halálában is tovább él.
1: Igen.
0: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.

Ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. E szavak különösen is érvényesek Szent Lőrinc életére, akinek hite és vértanúsága a mai napig világító jel. Szent Lőrinc Rómában szolgált diákónusként, a pápa egyik legközelebbi munkatársa volt. Feladata az egyház kincseinek, vagyis a rászorulóknak gondozása volt. Amikor a császár a keresztények üldözését elrendelte, Lőrincet is elfogták. A legenda szerint, mikor a római prefektus felszólította, hogy adja át az egyház kincseit, Lőrinc összegyűjtötte a szegényeket, betegeket, árvákat, özvegyeket, és így szólt. Íme, ezek az egyház igazi kincsei. Ezért kegyetlen halállal büntették, rostélyon égették meg. Lőrinc Krisztus tanúság tevője a legnehezebb pillanatban is. Élete megmutatta, mit jelent a búzaszem sorsa, szeretetből, hitből és hűségből elvetni önmagát Isten kezébe, és ezáltal másokat életre segíteni. Jézus azt tanítja, hogy az önátadás nem veszteség, hanem az élet igazi forrása. Aki meg akarja menteni életét önmagának, az elveszíti, de aki elveszíti érte, az megtalálja. Ez nem csupán a vértanúk útja, hanem minden keresztény hivatása. A mindennapokban is elvethetjük magunkat magként szeretetből, a szolgálatban, az imában, az áldozathozatalban. Ezek a kis halálok formálnak bennünket Krisztushoz hasonlóvá.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan a Szent Misét közvetítünk, a szertartás énekei a következők. Az Éneklő Egyház 646-os, a Szent Vagy Uram 223-as, az Éneklő Egyház 600-as, és szintén az Éneklő Egyház 138-as éneke hangzik el. Még egyszer a számok, tehát az Éneklő Egyház 646-os, a Szent Vagy Uram 233-as, az Éneklő Egyház 600-as és 138-as éneke csendül fel a szertartáson, ha tehetik, imádkozzanak velünk.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Szeretettel köszöntöm a kedves jelenlévő testvéreket és a Szent István Rádió hallgató testvéreinket is. Szent Lőrinc diakonus és vértanú ünnepét ünnepeljük mai Szent Misénken. Megemlékezzünk erre a diakónusra és vértanúra, aki feláldozta az életét az evangelizációért. Imádkozzunk az egyház missziójáért, minden keresztény missziójáért is. Az adakozó szándékára a mai reggeli szentmisénket elhunyt Lukács Istvánért és Mária nagyszülőkért ajánlom fel. Tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.

gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

könyörögjünk. Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségesítette a szolgálatban, és dicsőségesé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk tettekre, amit tanított. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, azt mondom nektek, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten ugyanis elég hatalmas ahhoz, hogy minden kegyelmet bőven árasszon rátok, hogy mindenkor, mindenben bővelkedve készen legyetek minden jó tettre. Hiszen ezt olvassuk a Szentírásban. Bőségesen adakozik a szegényeknek, nagy lelkűsége örökké megmarad. Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret nyújt eledelül, az megsokasítja a vetéseket, és megszaporítja a jótékonyságotok gyümölcsét. Ez az Isten igéje.
1: Istennek

aki irgalmas szívvel segíti társait, nem tántorodik meg soha, az igaz emléke örökké megmarad, rossz hírtől nem kell

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt. De aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem. És ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi. Ha a búzaszem nem hull a földbe is, el nem hal, egyedül marad, ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Ez az első része ennek a mai evangéliumi szakasznak, és hát logikus, egyértelmű, amit Jézus Krisztus mond, de az életünkre vonatkoztatja, akkor arra már nem logikus annyira, legalább a mai világ logikája szerint nem így működik. Akkor hoz gyümölcsöt az ember, akkor boldog, ha saját magának éli az életét, is nem hal meg, hanem minden áron arra törekszik, hogy ő legyen az egyetlen túlélő. Kicsit ez látszik a mai világban, pont az ellentétjét prédikál a mai világ, ugye, hogy annyira szeretjük az életünket, saját magunkat, annyira önző az ember, annyira önző tud lenni az ember, hogy még háborúkat is hajlandó kezdeni és folytatni. Itt Jézus Krisztus azt mondja, ami gyakorlatilag az ő hivatása, és minden kereszténynek a hivatása kell, hogy legyen ellentétes a mai világ logikája szerint, de az a hivatás, amelyben találjuk az Istent, és találjuk a boldogságunkat. Nagyobb boldogság adni, mint kapni, mondja Szent Pál apostol, és ez valóban így van. Valóban így van, és tanúsítom. Akkor is, ha minden nap azzal kell küzdeni, illetve saját magunkkal kell küzdeni, mert nem csak a mai világ így gondolkodik, hogy meg kell őrizni az életünket, és nem szabad csak saját magáért élni. Ez nem csak a mai világnak a gondolkodása, hanem az áteredő bűnben lévő embernek a törekvése is. Kérjük az Istentől, hogy Szent Lőrinc diakónus és vértanú közben járására mi is nap mint nap tudjunk törekedni erre a szeretetre, fajta szeretetre, ami képes saját magát feláldozni a másikért, és ebben megtalálni a boldogságot. Amen. Imádkozzunk a mi Úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát.
1: vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Kérünk téged, hallgass meg minket. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait.

vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled. Fogadd be Istvánt és Máriát, nagyszülőket, örök boldog országodba, hallgass meg, Urunk. Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus, te látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki ez is uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tietek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd jó szívvel adományainkat, amelyeket örömmel ajánlunk fel neked, Szent Lőrinc diakónus ünnepén, és add, hogy üdvösségünkhöz közelebb segítsenek, Krisztus a mi Úrunk által.
1: Amen.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Úrunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és ígyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyújtson egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Csaba érsekünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a Szent Apostolokkal, Szent Lőrinc diakónussal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország,
2: a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: Amen.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
2: Amen.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem
2: vagyok, hogy a szóval mond, nincs.

0: könyörögjünk. Szent ajándékaiddal eltelve, kérve kérünk Istenünk, hogy amint Szent Lőrinc diakónus ünnepén köteles szolgálatunkat bemutatjuk előtted, érezzük magunkban megváltó kegyelmed növekedését. Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: Amen.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: Amen.
0: Szent mise véget ért, menjetek békével. Jézus Úr, lelked körül pásztora, tekints irgalmas szemmel, szeretett nyájadra. Sírunk előtte, kérünk téged, a boldogságos szűzanya, a magyarok nagyasszonya közben járására. Adj nekünk papi és szervetesi hivatásokat. Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti papi és szervetesi hivatásokat.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, a mai nap hírszerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy Tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A magyar-máltai szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat is. Elkezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves összesen 3550 milliárd forintos programban a többi között vasútvonalak és a budapesti HÉV hálózat fejlesztése, valamint állomások korszerűsítése szerepel. Folytatódhat a főváros elővárosi vasút fejlesztése, megkezdődhet több nagyvidéki vasútvonal korszerűsítésének előkészítése, és új intermodális csomópontokat is kialakíthatnak. Budapest egyik legszebb történetének nevezte a fővárosi állat- és növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és már a Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint 1 millió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény mára globális és helyi természetvédelmi központtá vált. Végül az időjárásról. A szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomoly felhők sodródhatnak. Csapadék nem lesz. Általában a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Szentek, szentéletű emberek.
3: Szent Lőrinc vértanú, 258-ban halt meg. Szent Kallixtusz katakombájában gyülekezett a római egyház. Valérián császár rendelete ismét a föld alá kényszerítette az egyházat. A szent titkokat ünneplik. Most körülállják a misztériumot, a Krisztus testének és vérének eukarisztiáját, hogy vegyék a halhatatlanság orvosságát, erősek maradjanak a küzdelemben. Második Sixtus pápa mutatja be a szent misét. Diákonusai körülötte vannak. Az egész hívősereg aggódó szeretettel néz a pásztorra, mert tudják, hogy a császár elsősorban őt keresi halálra. Egyszerre fegyvercsörgés vág bele a csendbe. Itt van a veszedelem, hamarabb, mint várták. Katonák jönnek be, és a pápát az oltártól ragadják el. Viszik négy diákonusát is. Csodálatos, hogy az egyiket nem bántják.

0: Lőrinc diákonust. De az ifjú levita nem akar hátrább maradni a többinél, nem akarja elveszíteni a vértanúság koronáját. Atyám, hová mész fiad nélkül? Kiáltja utánuk. Püspököm, hová mégy diákonusod nélkül? Eddig mindig rám bíztad Krisztus vérének kiosztását. Ma sajnálnád tőlem azt a dicsőséget, hogy véremet a tieddel együtt onthassam? Megszólal a pápa. Fiam, nem hagylak el. Rád még nehezebb küzdelem, teljesebb korona vár. Látod, engem gyönge öreget kimélnek majd. A te győzelmed dicsőségesebb lesz. Ne sírj, 3 nap múlva követni fogsz. Egy szolgálatot bízott a pápa Lőrincre. Halkan, hogy a kísérők ne hallják adott utasítást, szét kell osztani az egyház vagyonát a szegények között, mert az a vagyon a szegények öröksége. Ne jusson a pogányok kezére. Augusztus 6-án volt ez. Lőrinc egész éjjel munkában van. A szegények, özvegyek, árvák, nyomorékok után jár, s kiosztja az egyház pénzét. Azután az ékszerészekkel tárgyal, eladja az arany-ezüst kincseket, és újra kezdi útját a nép között. A reggel már az ítélet helyén találja, hogy búcsút vehessen a vértanúktól. Elővezetik a pápát. Jelentést tesz neki. Mindent teljesítettem, amit parancsoltál. A rám bízott kincseket kiosztottam, kiáltja oda a pápának. Lőrinc kijelentése fülébe jutott a városprefektusnak, a kincsekről szóló beszéd. Augusztus 8-án reggel maga elé vezettette hát Lőrincet, és szólt hozzá. Semmi akadálya, hogy kezemhez juttassátok kincseiteket. Van egy némely kincse a mi egyházunknak, válaszolja Lőrinc. Ha adsz néhány napot, hogy kissé rendezzem őket, semmi akadálya, hogy a legjavát megmutassam neked. Szíves örömest ad a prefektus 3 napot. Lőrinc összeszedi most mind, akikbe az egyház vagyonát fektette. A magukkal tehetetlen öregeket, vakokat, némákat, bénákat, poklosokat. Úgy kell hozni a legtöbbjét. Azután jönnek az özvegyek, árvák és a szüzek. 3. napra, augusztus 10-ére együtt van a hatalmas sereg. Lőrinc hívja a prefektust. Nézze meg, itt vannak az egyház kincsei. Tudd meg, hogy az arany, amit olyan mohón követelsz, csak megvetendő holt érc, gaztettek és bűnök forrása. Az igazi arany az a világosság, amiben ezek a szegények járnak. Testük gyengeségében, türelemmel visel szenvedésükben van a kincsük. Bennük van az egyház kincse, amit meg akartam mutatni neked. Vége lett a prefektusi hivatalhoz illő magatartásnak. Meglakolsz ezért a csúfságért, hörögte a városprefektus. Tudom, hogy keresed a halált, de másként jön rád, mint várnád. Először megostoroztatja Szent Lőrincet, azután kínpadra vonják a hőst. Majd egy rostéra fektették, alája égő parazsat tettek, lángra lobbanni nem engedték, hogy tovább tartson a kínzás. Lőrinc égre emelte szemét és imádkozott. Könnyei végigfolytak az arcán. A Lőrinc naptáján hulló csillagok, Szent Lőrinc könnyei, így tartja a néphit. Lőrinc imádkozik és sír. Nem magát siratta, Róma megtérését kérte az Úrtól. Egyre halkabb lett a hangja, de imádkozott mindvégig. Míg lelke el nem szállt, hogy az örökké valóság halhatatlan királya előtt fejezze be közbenjárását. Imádkozzunk! Istenünk, a te szereteted tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk valóra, amit tanított, Krisztus a mi Urunk által.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A nap imája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

0: Napköszöntő. Reggeli magazin.
1: Kedves hallgatóink, a folytatásban a Szent István Rádió program ajánlóját hallhatják. Augusztus 12-én 18 órától 22 óráig Terülj címmel vacsora lesz a Fogyó nap árnyékában Miskolc Tapolcán a Pazár István sétányon. A jó hangulatról DJ, különleges italok és közösségi élmények gondoskodnak, a résztvevőknek pedig csak a kedvenc ételeiket és italaikat kell magukkal hozniuk. A részvétel ingyenes, az első 200 asztali hely előzetes regisztrációhoz kötött, aki lemaradta az asztali helyekről, az természetesen regisztráció nélkül is csatlakozhat a piknikhez saját pléddel vagy babzsákkal. Hangforrások, koncertek sorozatban Nosztalgia Est lesz a Mexikó völgyben Miskolcon augusztus 12-én szerdán 19 órától. A hangforrás koncertek idén nyáron élettel töltik meg a Mexikó völgy színpadát, a tiszta erdei levegő és a hűs patak mellett szórakoztató szabadtéri koncert. Kézműves szendvicsek, bor, fröccs, pezsgő és kávé különlegességek is várják a látogatókat. Ez alkalommal Nosztalgia Esttel készülnek a szervezők. Kubai hétvége lesz a Szohóban, Miskolcon, karibi hangulatú gasztro hétvége lesz, tehát Miskolcon augusztus 14-én pénteken 16 órától. Ankonai szerelmesek, zenés komédia lesz megtekinthető a Miskolc-Tapolcai Akropolis szabadtéri színpadon augusztus 15-én szombaton 20 órától. Tündöklő fényjáték lesz augusztus 20-án, fénybe borul Miskolc, látványos fényfestés, showműsorok és ünnepi ízek várnak mindenkit csütörtökön 19.45-től. A program vonulással kezdődik a Szent István térről a Hősök terére fúvós zenekar kíséretében. 20.30-tól az Eleven Light Dance Show produkcióját tekinthetik meg, 21 órától éjfél utánig fél óránként videó mapping, látványos fényshow, dinamikus animációk a Minorita templom oldalán. Augusztus 22-én éjszakai futás lesz Miskolcon a Night Run Miskolc. Fények, zene, mozgás, egy felejthetetlen éjszakai élmény. Szombaton, tehát 22-én 19 órától kezdődik a program. Így vigad a magyar címmel Operett Gála lesz augusztus 21-én 18 órától Eperjesi Erika, Jenei Gábor és Kovács Gábor szereplésével az Akropolis szabadtéri színpadon. Az Engri Érseki Papnevelő Intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, melyre szeretettel hívnak mindenkit, a Szent Mise után szerény agapéval is várják a híveket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Az Élet Szent című vándorkiállítást megtekinthetik az Egri Bazilikában. Szent Janka, az édesanyánk, az orvosok és a meg nem született magzatok védőszentje. A Derengő Valóság című kiállítás, Nagy Ernő festőművész emlékkiállítása, megtekinthető a Dobó István Vár Múzeumban, Egerben. Deák Bill Blues Band koncert lesz augusztus 14-én a Márai Központban, a Szépasszony Völgyben, Egerben 20 órától kezdődik. Tankcsapda koncert lesz szintén Egerben a Márai Központban augusztus 21-én 19.30-tól. Kedves hallgatóink, programajánlónkat hallották!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: 8 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Szent István Bazilika előtt 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban, ebben a hónapban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan, magyar férfiak térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Az imádság elején Cseh Zoltán, a Budapest kőbányai Szent György templom plébánosa, tanításában a két szent szív példája alapján arra buzdított, hogy ahogyan két élet szorosan összekapcsolódott, amíg a szűzanya 9 hónapig várta a gyermekét, majd utána is teljesen egymásra hangolódva éltek, úgy mi is Jézus és a szűzanya felé fordítsuk az életünket, ahogyan Mária mindenben Istenre hagyatkozott, úgy mi ismerjük teljesen őrá bízni az életünket. Majd hozzátette, soha ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, megbocsátásról és a reményről az életünkkel. A szervezők információi szerint más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak, melynek fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása és a szentírás olvasása, valamint értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Eseki Papnevelő Intézet, a program pedig a héten augusztus 12-től augusztus 15-éig tart. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A magyar-máltai szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat is. Elkezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározata Magyar Közlönyben, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves összesen 3550 milliárd forintos programban a többi között vasútvonalak és a budapesti HÉV hálózat fejlesztése, valamint állomások korszerűsítése szerepel. Folytatódhat a főváros elővárosi vasútfejlesztése, megkezdődhet több nagyvidéki vasútvonal korszerűsítésének előkészítése, és új intermodális csomópontokat is kialakíthatnak. Budapest egyik legszebb történetének nevezte a fővárosi állat- és növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és már a Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint 1 millió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény mára globális és helyi természetvédelmi központtá vált. Végül az időjárásról. A szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést, az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Általában a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
9: Reklámot hallottak.
10: Napköszöntő. Reggeli magazin.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! 2026. augusztus 10. napja van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő hírolvasó Domán Vivian, a technikai pultnál pedig Nátrán István ül. Rádiónk elnöke Buda Péter atya, igazgató főszerkesztőnk Bercesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. A mai nap gondolatébresztő mondata Ashleigh Brilliant amerikai írótól származik és így hangzik: ha nem tudod jól csinálni, legalább próbáld meg élvezni, hogy rosszul csinálod. A folytatásból kiderül, milyen műsorokkal várjuk Önöket a készülékek elé egészen 14 óráig. Hamarosan kezdődik a játék értékes nyereményekkel, 3 kvíz kérdést kell tudni megfelelni ahhoz, hogy bekerüljenek a sorsolásba és nyerjenek tőlünk egy szép könyvet, vagy egy páros belépőt a Tokaji Fesztiválkatlanba Bagdi Emőke előadására. Bejátszásunkban pedig vizitúrázni hívunk mindenkit Klemenc Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével. Következzen egy rövid részlet az adásból.
9: Ugye most témáz a mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak az ott készült fotókat, akkor azt hiszem, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, hogy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert nincs egy unalmas pillanata sem.
11: 9 órától a hírek, majd kezdődik Közélet című műsorunk. A mai adás elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, íből és pro architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
12: Ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a 3 darabból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül.
11: Kilátó című regionális műsorunkban beszámolunk arról, hogy a 2027-es Bamako Extreme egy különleges, minden eddiginél nehezebb ralli lesz. Ma a 22 napos jótékonysági ralli egyetlen női párosával, az először induló Nagy Mariannával és Tóth Georginával beszélgetünk, akik segítséget kérnek, hogy minél több segítséget tudjanak vinni a térségbe. Ajánlónk következik a műsorhoz.
13: Így 11 000 kilométer, eddig 9 000 volt, és akkor így ezzel lett meghosszabbítva, amivel még másabb a indulás, és az érkezés is másabb, mint az eddigieknél. Most az indulás Mohácsról lesz, az érkezés pedig Elefántcsontparkban lesz. Ott lesz a vége, a cél.
14: Mennyire jellemző, vagy van egyáltalán lánycsapat a Bamako Rallyn?
13: Az egyedüli lánycsapat leszünk most.
14: Egyedüli.
13: Már korábban volt, de most úgy tudjuk, hogy mi leszünk, csak lánycsapat. Nők lesznek, de nyilván férfival, párban, házasságban, vagy így hasonlóan, de női csapat csak kimondottan mi.
15: A 22 év alatt igazából mi leszünk a negyedik női csapat, akik indulnak.
11: Napról napra című regionális műsorunkban megismételjük a június 19-ei összeállításunkat, melyben az Edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium Szakgimnázium Technikum Kollégium legutóbbi rendezvényét mutattuk be. Az eseményen Áder János Magyarország korábbi köztársasági elnöke, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke tartott lepilincselő interaktív előadást a föld legkiszolgáltatottabb kincséről, a vízről. Bejátszásunk következik.
16: Na most, tehát még egyszer fontos, hogy most 25 év alatt volt 4 olyan árvízünk, ami általában 100 évente szokott jönni, zárója beszárva. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogyha most visszaemlékeznek, fölidézzük az emlékezetükbe a Pocsolya térképet, akkor ez kísérteties hasonlóságot mutat, azzal a különbséggel, hogy ezek a kék területek, ezek árvíz által veszélyeztetett területek, de megépítettünk árvízvédelmi töltéseket. Tehát ezek most nincsenek víz alatt, korábban víz alatt voltak nagyon sokszor, de megépítettük a töltéseket, és ezt ugye ezeket a területeket részben mezőgazdasági célra, városfejlesztésre, ipari célra hasznosítottuk, tehát ezek mind javarészt beépített, vagy legalábbis használat alá vont területek. Tehát hatalmas töltéseket építettünk és gátokat építettünk.
11: 10 órától hírek, majd kezdődik Minden napi egészségünk című adásunk. Mai egészségügyi műsorunk első felében Latek Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgetünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról hallhatnak. Bejátszásunkban Latek Kamilla szólal meg.
17: Fontos és nagy esemény lesz majd szeptember 5-én a retrovéradás, ami majd zárja az egész nyári programsorozatot, és azt fogja reményeink szerint megkoronázni majd. Egy valódi közösségi program, ami több évtizedet töretlenül valósul meg a Eger Hotel & Park szállodában, úgyhogy reméljük, hogy a véradóknak ez egy olyan kis ünnepe lesz össze, ami sokak számára kedvet kap majd esetleg.
11: 11 órától hírek, majd kezdődik Mesterségem címere című adásunk. Nyári időszakban vagyunk, ezért javaslom, hogy a mai adásunkban látogassunk el Debrecenbe, ahol Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélget, szakmája szeretetéről a műsor szerkesztője Farkas Erzsébet. Érdemes lesz velünk tartani, következzen most rövid ajánlónk.
18: Megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
19: Az, hogy emberekkel dolgozhatok, maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok.
11: 11.30-tól a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk, majd a nap verse hangzik el. Csanád Béla, Apámra gondolok című költeményét Fehér István mondja el. Ezt az órát a napi mája zárja, délben harangszó, majd együtt imádkozhatják rádiónk dolgozóival az Úrangyala imádságot. 12 óra 5 perctől egyházi hírekkel jelentkezünk, majd evangéliumot sugárzunk magyar, szlovák, romai és német nyelveken. 12.25-től Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Lőrinc életét ismerhetik meg, majd Cseppelényi György boldoggá avatásáért imádkozunk. 3.41-től a névnaposokat köszöntjük, és a kalendárium eseményeit ismerhetik meg. 13 órától hírek, majd Neuma című műsorunkkal jelentkezünk. Ezt követően 13.40-től a népzenei kincsestárral várjuk Önöket a készülékek elé. Ebben a Dress vonós kvartett Ongaku című albumáról hallanak válogatást. Ezt követően jelentkezünk legközelebb műsorismertetéssel. Önöknek készült műsorainkat fogadják sok szeretettel, tartalmas időtöltést kívánok minden munkatársam nevében. Zenélünk egy kicsit, aztán kezdődik a játék. Tartsanak velünk, és ha tehetik, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Játsszon velünk és nyerjen! Figyelje kérdésünket, és ha tudja a választ, hívja a 36-os körzet 5-10-6-10-et.
1: Játékidő kezdődik itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Szeretettel köszöntök mindenkit, Molnár Andrást hallják. Három kvíz kérdésem van önökhöz, ha mind a három megfejtést tudják, akkor tercsezzek telefonszámunkat, és bekerülnek a sorsolásba, a nyereményeink pedig két könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között, illetve egy augusztus 26-ai élményt nyerhetnek tőlünk. Augusztus 26-án szerdán 18 órától a Tokaji Fesztiválkatlanban pódiumbeszélgetés lesz professzor dr. Bagdi Emőkével, Pszichofitness címmel. Kacagi, kocogi, lazíts, érincs, segíts, ez az alcím, tehát augusztus 26-án és Tokaji Fesztiválkatlan a helyszín, páros belépőt nyerhetnek. Érdemes tehát ma is velünk játszani, technikus kollégámnak jelezzék a megfejtés bediktálása után, hogy melyik nyereményt szeretnék elvinni tőlünk. Tehát van egy páros belépőnk, és két könyvet is kisorsolunk, tehát három nyertesünk lesz a mai reggelen. Jöjjenek a kérdések. Hány római katolikus főegyház megye van ma Magyarországon? Így hangzik az első kérdés, tehát főegyház megye, azaz érsekség 2, 4, 6 vagy 8. Mit csinált a Bognár? Ez a második kérdésünk. Ruhákat, fagylaltot, ékszereket vagy kerekeket, illetve melyik vármegyében található Tiszabecs település? Borsodabói-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar? Számunk tehát 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket egészen 8:50-ig. Közben pedig bejátszással is készültem, vizitúrázni hívunk mindenkit Clemens Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével, de most zenélünk, utána meghallgathatják még egyszer a három mai kérdésünket, és a nyereményekről is lesz még szó. Tehát tartsanak velünk, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán.

0: Játékidőnk van itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Három kvíz kérdésünk van önökhöz. Ha mind a három megfejtés megvan, akkor tárcsázzák telefonszámunkat. Jöjjenek még egyszer tehát a kérdések. Hány római katolikus főegyház megye van Magyarországon? 2, 4, 6 vagy 8? Mit csinál, mivel foglalkozott a Bognár? Ruhákkal, fagylalt készítéssel, ékszerekkel vagy kerekekkel, illetve melyik vármegyénkben található Tiszabecs település, Borsodabói, Zemplén, Jász-Nagykun, Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar. Számunk 36-os körzet 510-610, erre várjuk a helyes megfejtéseket 850-ig, a nyeremények pedig kisorsolunk két könyvet és egy páros belépőt. A belépő augusztus 26-ára szól, 18 órától kezdődik ugyanis a Tokaji Fesztivál katlamban egy pódium beszélgetés professzor dr. Bagdi Emőkével, Pszichofitness címmel. Kacagj, kocogj, lazíts, érincs, segíts, ez az alcím. Hogyan érezzük magunkat a bőrünkben napjainkban? Hatalmas változások és személyes életünket is sújtó krízisek között a biztonságvesztés, szorongást, tehetetlenséget kelt, és sokszor úgy érezzük, nincs eszközünk saját kis világunk, szervezetünk és környezetünk kedvező befolyásolására. Szeretettel várjuk egy inspiráló estére, amelyben professzor dr. Bagdi Emőke gyakorlati megközelítéssel mutatja be a pszichofitness szemléletét. Az előadást pódiumbeszélgetés követi, ahol a közönség kérdéseire is lehetőség nyílik. A beszélgetést Porkoláb Gyöngyi, üzletfejlesztő, egészségügyi szakmenedzser, márka stratéga és veszteségmediátor moderálja. Az öt varázs szó tehát kacagj, kocogj, lazíts, érincs és segíts. Mindegyikhez megtanulhatjuk a titkot, miért és hogyan hatnak ránk, és valójában mit is jelentenek, messze többet, mint amit a szavak elsőre sugalnának. Áll a meghívóban. Érdemes tehát velünk játszani erre az estére, tehát augusztus 26-án 18 órától kezdődik ez az előadás és pódiumbeszélgetés. Erre nyerhet valaki ma reggel egy páros belépőt, tehát a Tokaji Fesztivál katlamba. Mindössze ezt a három kérdést kell helyesen megválaszolni. Bátran telefonáljanak és nyerjék meg tőlünk ezt a páros belépőt. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy páros belépőt szeretnének nyerni a Tokaji Fesztivál katlamba, vagy könyvet postázzunk, tehát két sorsolás is lesz a mai reggelen. Most pedig bejátszással folytatjuk adásidőnket. A pénteki iránytűből hoztam részeket, Clemens Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével beszélgetünk. A Viziring, hazánk egyik legnagyobb vizitúra sorozata, melynek egyik helyszíne lesz Tiszabecs, a kérdésünkben is szereplő település. Közben hívjanak minket, játszanak velünk itt a Szent István Rádió hullámhosszán. Magyarország legnagyobb vízitúra sorozata zajlik folyamatosan. Mikor is kezdődött ez, és mi is a cél?
1: Hát úgy gondolom, hogy a Viziringre gondolsz. Alapvetően igen, ez az egyik legnagyobb vízitúra sorozat. Mostanra talán a legnagyobb vízitúra sorozattá vált. Ez a harmadik éve, hogy szervezzük ezeket a programokat. Először egy kicsikét ilyen próba év volt két évvel ezelőtt, amikor még nem is Viziringnek hívtuk, hanem nagy vízre szállásnak. És aztán lett belőle egy ötlet alapján, hogy kicsikét kapcsolódjunk a kerékpáros barátainknak a programjához. Ugye nekik vannak ezek a ringek, amikor bringával mennek körbe-körbe bizonyos területeken. És akkor tavaly meg idén már ring néven futott ez a sorozat. És hát most minden évben növekedett a kis gyermekünk, mind a létszámban, mind pedig helyszínben. Tehát ugye most már egészen extrém 12 helyszínen van program, és volt már idén, most találig olyan esemény, pont a Hernádon, ahol több mint 500-an voltak jelen, ami mondjuk egy Balaton átövezéshez képest jelentéktelennek tűnhet, de ezeken a vízterületeken viszont ez az 500 fő, az azt jelenti, hogy 20-30-szor annyian voltak a vizen akkor aznap, mint amennyien általában szoktak lenni. Úgyhogy mi ebből a szempontból ezt egy óriási sikernek gondoljuk.
0: Kik vesznek részt elsősorban, akár korosztályban, ezeken a túrákon? Mi a tapasztalat?
1: A víziring az mindenkinek szól, ez is a szlogenünk, hogy legyen a vízitúra mindenkié, tényleg mindenkinek. Olyan programok vannak szállítva, hogy a teljesen kezdő is megtalálja valamelyik üléssel a helyét. Úgyhogy korosztály és tudás nem semmi sem meghatározható. Mindenféle korosztályból, mindenféle képzettségből jönnek. De egyébként leginkább a kezdők. Tehát akik ismerkednek, kipróbálnák, egy jó pofa családi programnak tartják a dolgot. Győrben például volt egy kifejezetten olyan kis mini programkör, egy 2 kilométeres övezés Győr belvárosában, ami egyébként gyönyörű, ilyen nagy családi hajókkal, ami azt jelenti, hogy ha evez az ember, akkor evez, ha nem, akkor éppen nem. A kormányos az megoldja a problémát evezve, és annak iszonyatosan nagy volt a népszerűsége, mert hát lehozták a kisgyerekeket, mit tudom én, elaltatás előtt, vagy éppen alvás után, és akkor mentek egy kis kört, és megnézték a belvárost a hajóból. És aztán vannak egészen extrém túrázók, akik szeretnek sokat menni, gyorsan menni, ők meg keresik azokat a helyszíneket, ahol vannak hosszabb távok, vagy vannak nehezebb távok, vagy egészen hosszú távok, és akkor oda csatlakoznak. De ebből van kevesebb.
0: Hogyan választottátok ki a helyszíneket, ahol túráztok?
1: Hát alapvetően, ugye nekünk van egy elég kiterjedt tagi hálózatunk, és szerettük volna azt, hogy ha már csináltunk egy szövetséget, aminek a tagjai egymásért szövetkeznek, akkor a tagszervezeteink szervezzék ezeket a fordulókat. Próbáltunk valamilyen ügyesokus földrajzi elosztást figyelembe venni, hogy ne egymás hegyén hátán legyen sok rendezvény. Ugye hát azért Nyugat-Magyarország még mindig jobban bővelkedik vízitúrás lehetőségekben. Talán könnyebb egy kicsikét ide, azért mondom, hogy ide, mert én itt ülök a sziget közben, mindig egyszerűbb ide programot szervezni, de volt sok olyan önkéntes jelentkezőnk, tagszervezetünk, aki pont jó helyen fekszik, pont megvan a megfelelő felszerelése. Tehát ugye ez egy elég összetett dolog ennek a programnak a megszervezése, már csak azért is, mert ugye rengeteg vízi jármű kell hozzá, amit vagy a környékről kell összetoborozni, vagy az embernek esetleg van annyi üzemben, raktáron, és megtaláltuk ezeket a helyszíneket jól, ráadásul még az időpontok is kijöttek valahogyan. Aztán persze van olyan rendezvény, ring rendezvény, amit egyébként megszerveznének, becsatlakoztak hozzánk ebbe a ring sorozatba, ilyen például a szamossái lévő, ott minden évben csinált a falu egy ilyen nagy vízi dzsemborit, tulajdonképpen majdnem ugyanazt, mint amit a víziring is csinál, csak kicsitikét a víziring kedvéért kibővítették, jobban promózták, úgyhogy így alakultak ki ezek a helyszínek. Hát igyekeztünk minden vízterületet kiválasztani legalább egyszer, tehát ne legyen ugyanott két esemény, vagy nagyon közel egymáshoz. Nem egyszerű egyébként, egy komoly, komoly matek, majdnem mindegy órarendkészítés.
0: Bármikor lehet csatlakozni? Lehet még csatlakozni egy-egy túrához?
1: Bármikor a következő túrákra nyilván egy egyszerű jelentkezés, a legtöbb helyszínen ingyenes az esemény, van, ahol nem ingyenes, de azért mindig kap valamilyen plusz ajándékot a résztvevő. Vannak helyek, ahol szokások vannak, például adnak pólót. Szép póló, annak az árát fizeti ki tulajdonképpen a résztvevő, de a legtöbb helyszínen az alapszolgáltatások ingyenesek. Ez egy nyilván az eszköz bérbeadásnak a költsége, hogyha nem hoz magával saját eszközt. Ajándék, csomag, ugye valami kis merch, ilyen kis kitűző, toll, papír, vagy ilyen marketing cucc. Az ilyen kis jópofák szoktak lenni egyébként. Mindenkinek más és más. Aztán persze frissítő, ahol hosszú túra, vagy több körös túra van, ott frissítő pontok. A végén valamilyen kis kaja. Ez általában úgy egységesen mindenhol megtalálható, aztán vannak, ahol még különböző programok vannak, meg ugráróvár, meg ilyesmi. De ez már csak a helyi adottságoknak megfelelően. Akik esetleg tudnak még valamit hozzápályázni, hozzásegít az önkormányzat a rendezvényhez, akkor ők egy kicsikét tágabb karral tudják várni a résztvevőket.
0: Most zenélünk, meghallgathatják még egyszer a mai 3 kérdésünket, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: hamarosan folytatjuk tehát Clemens Henrikkel, a Magyar Vízi Túra Szövetség elnökével a beszélgetést, de most jöjjenek a kérdések, még egyszer utoljára azok kedvéért, akik most kapcsolódtak be az adásba, és szeretnének még velünk játszani, 8:50-ig megtehetik, tehát bármilyen eszközt használhatnak a három kérdés megfejtéséhez. Hány római katolikus főegyházmegye, azaz érsekség van ma Magyarországon? 2, 4, 6 vagy 8. Mit csinált a Bognár? Ruhákat, fagylaltot, ékszereket vagy kerekeket? Illetve melyik vármegyében található Tiszabecs település? Borsodabói-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg vagy Hajdú-Bihar? Számunk 36-os körzet 510-610, ezen várjuk a helyes megfejtéseket, és a nyeremények két könyvet sorsolunk ki a helyesen válaszolók között, illetve egy augusztus 26-ai Bagdi Emőke előadásra belépőt, páros belépőt a Tokaji Fesztivál katlamba. Technikus kollégámnak jelezzék, hogy melyik nyereményt szeretnék elvinni tőlünk, és most folytassuk bejátszásunkat. Átlagosan mégis milyen hosszúak ezek a túrák, tehát ha valaki jelentkezik, az mire készüljön?
1: Mindig van egy rövid, az ilyen 5 kilométer környéke, ez a kóstoló rész. Mindig van egy hosszabb, az egy a 20 kilométer környéke, ami már, aki rendszeresen vízitúrázik, azt tudja, hogy a 20 kilométer az már egy olyan, arra már úgy ott van az ember, tehát ez egy 2-3 óra legalább, bármilyen vízen is. És akkor, ahol van rá igény, vagy van rá lehetőség, össze lehet szervezni, ott vannak, mit tudom, 30-35 kilométeres táv, oda kevesek mennek. Azok, akik tudják, hogy az mit jelent önmagával 35 kilométer, tehát teljesen kezdőt nem ültetünk be egy 35, vagy nem engedjük, hogy oda regisztráljon. Hiába gondolja azt, hogy ő sportolásilag fejlett, de ha még nem evezett, akkor inkább próbálja ki egy rövid távon először. Hát valakinek ez olyan megalázónak tűnik, hogy 5 kilométert kell leveznie, de aztán végül mindenki örül, aki teljesen nulláról indul, már rájön.

0: gyorsan kikérdezzük előtte. Előfordul sákányhajó olyan vízfelületen, ahol ez lehetséges, azt szeretik, mert össze tud ülni sok ember, ott esetleg így elsimulnak azok a különbségek, hogyha valaki mondjuk nem annyira ügyes, vagy nem annyira szeretne elvezni, vagy nem tud valamilyen egészségügyi probléma folytán, akkor a többiek ezt megoldják helyette. Tehát gyakorlatilag a teljes paletta. Evezős hajók, ezek a klasszikus párevezős, kétpárevezős, négypárevezős, nagy hosszú lapátú hajókkal nem találkoztunk még ilyet, nem hoz magával senki, és a mitag szervezeteinknek pedig így nincsen raktáron. Nem is biztos, hogy lenne rá igény, de azért örülnék egynek kettőnek, mert nagyon a magyar vízikultúra részei.
1: Van egy kemény mag, aki a legtöbb állomást akár teljesíti, ha tudja?
0: Van. Van ilyen. Tavaly is volt, egy 5-6 fő, most sokkal több lesz. Mi azért nem várunk el ezt a 12 állomást. Úgy vagyunk vele, hogy 5 fölött már valami kis apróságot, és akkor ilyen 7 résztvételnél meg egy jó minőségű melegítő szettet adunk ajándékba mi is. Ezt a gondolatot ezt lenyúltuk a 5 próbásoktól. Reméljük nem haragszanak meg érte. 5 próbálnál divat ez, hogy egy alsó-felső melegítő szettet adnak, ami illeszkedik a program típusához. Ez nekünk megtetszett. Ez egy hasznos, praktikus ajándék, és ezt kapják. Ha csak idén nem találunk ki valami mást, mert azért ugye az utolsó forduló még odébb van, végig gondoljuk, meg kell néznünk nyilván azt is, hogy hány ilyen résztvevő lesz, aki végigmegy legalább 7 fordulón, mert a költségvetésünk azért szűkös, és ez ugye egy olyan változó tényező, amit így előre nem lehet látni. De hát annak örülünk, ha minél többen, úgyhogy ha megszorulnánk, akkor majd szerzünk valami támogatást valahonnan, hogy méltó ajándékot tudjunk adni nekik, mert azért ez nagy vállalás. Ha már csak 7 helyszínen is ott vannak, az ország bármelyik részében laknak, nagyot kell utazgatniuk, tehát ezek nincsenek közel egymáshoz, ezek események. De van egy lelkes, kitartó csapat, és jönnek és csinálják.
1: Vételkörzetünkben élőket leginkább talán az augusztus 22-i túra érdekelheti. Tisza Becsről indul. Ennek a részleteit mondjuk már el, hogyha valaki csatlakozna, hogyan tud?
0: Alapvetően ugyanúgy tud, mint az összes többihez. Van egy sportnaptár.hu nevű weboldal, azon keresztül tudunk regisztrációt fogadni. Ez az alapfelállás. Ugye a Tisza Becsi programot a Dallos Sándor barátunk, a Vidám Delfin utazási iroda, illetve van ott egy vízisport egyesület, a Felső Tiszai Vízisport Egyesület, ők szervezik valamilyen együttműködésben. Nagyon-nagyon profik, ugye rengeteg embert tartnak vízre, ezért biztos vagyunk benne, hogy van lehetőség valami helyi regisztrációra is, de alapvetően a sportnaptár.hu keresztül kell kiválasztani a megfelelő helyszínt, mondalék, vagy a megfelelő vízijármű eszközt, amivel menni akar a résztvevő. Ez a Tiszabecsen, ott is több táv van. Nyilván ugye most emiatt a kicsikét fura vízhelyzet miatt azért fenntartjuk a jogot sajnos arra, hogy néha változtatni kell útvonalakon. De alapvetően ott egy nagy, közös, hosszú, leelvező túra szokott a legnépszerűbb lenni, amikor valaki saját eszközzel jön, valaki a Vidám Delfin hajóit viszi rengeteg jó minőségű egyforma túrakerúkkal, és akkor buszok szállítják az utasokat, aztán akiknek erre igényük van vissza a kiindulási ponthoz. Egy nagyon jó megszervezett kis kompakt program, azt kell, hogy mondjam. Ők nagyon régóta szerveznek vízitúrákat, az összes profizmusok benne van, és onnan senki nem jön el úgy, hogy csalódott szájízzel. Finomak az ételek, mindig van valami kaja is, úgyhogy jó kis program lesz.
1: Mit vigyen magával az, aki jelentkezik és megy?
0: Hát ugye mindenképp érdemes valamilyen váltóruhát hozni, bent hagyni az autóban, csomagtartóban. Esetleg 99%-ában nincs erre szükség, de legyen ott. Az nem kér egy váltócipő, egy nadrág, meg egy póló. Vízre az már érdekesebb, hogy nyilván attól függ, hogy milyen idő van, de hát nyáron melegre kell számítani. Úgyhogy napelleni védelem, sapka, valami simméderes legalább, de mégis, hogyha ilyen pampalini sapka, ami lelóg valahol, tehát az embernek a fülét takarja, esetleg a tarkóját, jó, hogyha valami világos színű. A felső ruházatnak mi, akik sokan vagyunk vizen, hosszú, fehér, UV-álló, UV-szűrős felsőt szoktunk viselni, és ezt szoktuk javasolni mindenkinek. Jó, az ing is, valami fehér ing, az egyetlen egy baj van, hogyha az ember bekeveredik a vízbe, az ingben nehezebb egy kicsit úszni, mert azért ugye aznak van egy

0: ellenállása. És a nadrág az meg az a jó, hogyha legalább a térdig leér, szintén valami UV szűrős jó esetben, már azért az embernek a combja az folyamatosan napon van, evezés közben, ugye az vízszintesen helyezkedik el a hajóba, jól meg tudja sütni a nap. A lábfejét nem is annyira az embernek, mert az megint csak függőlegesen áll, ugye, ahogy ülünk a túrakenuban vagy a kajakban, az már félig meddig takarba van, de a comb az érzékeny felület, és hát valami olyan cipő, amivel vízbe lehet lépni, mert vízbe kell lépni egy vízitúrán, a más nem azért, hogy beszálljunk a kanuba, vagy kiszálljunk belőle. Egyébként is ez egy vizes program, úgyhogy a biztonságos körülmények közötti megmártózás a túra után az is része lehet a dolognak, tehát nem árt, hogyha ez a ruházat az olyan, hogy vizes, és aztán gyorsan megszárad. A papucsra szoktunk még kitérni, nem annyira praktikus ezek a papucsok, amikkel csak így belebújunk. Jobb a szandál, ami azért több ponton hozzá kapcsolódik az ember lábához. Esetleg hajócipelésnél, vagy hogyha bármit kell csinálni a vízbe, jönni, menni, de az lenne, hogy az embernek a lábáról félig lefordul a papucs, aztán megvan a baleset. Ugye ez a ruházat, és akkor a szervezők adnak frissítőt, de mindenkinek megvan a saját szája íze, úgyhogy szoktunk javasolni hozzá a csokit, szendvicset, valami olyan italt, ami nem csak tiszta víz, hanem tartalmaz citromot, cukrot, elhogy Isten egy mokáskanyáli sót, tehát az ember egy izotóniás italt kever magának otthon, vagy vesz egyet a boltba, az jó, hogyha van. De hogyha csak simán mondjuk egy flakonnal akarunk valami bolti kész italt, akkor én a legjobban ezeket a teákat szoktam szeretni, meg javasolni, mert az hidegen is jó, meg ha fölmelegszik a napon, melegen is jó. Ha van vízhatlan zsákja az embernek, mert sok embernek van otthon egyébként, meglepő, akkor azt érdemes elhozni, belepakolni a mobiltelefont, ezt, azt, nem azt, és az ott elfér az ember mellett a hajóval. Tehát nagyjából ennyi.
1: Zenélünk és folytatjuk ezt a beszélgetést.

0: emlékeztetek mindenkit a játékidőre, várjuk még a hívásukat a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon a helyes megfejtésekkel. Utolsó 5 perc körüli bejátszás részletünk következik a vízitúrákról. Clemens Henrikkel, a Magyar Vízitúra Szövetség elnökével beszélgetünk, közben még hívjanak minket, használják ki ezt a kis időt.
1: Gyerekek is mehetnek, ugye? Feltétel mondjuk az úszni tudás?
2: Nem, úszni tudás nem feltétel. Örülünk, hogyha tudnak úszni. Egyébként nagyon kevés ember nem tud úszni. Ezt meg szoktuk érezni azért. A bizonytalan labak írják be azt, hogy nem tudnak, de aztán kiderül, hogy ők is tudnak. De mint a mentő mellé viselése kötelező azoknak, akik nem tudnak úszni, meg a gyerekeknek, illetve olyan, ha olyan vízfelület van, ami megijedni, akkor mindenkinek kötelező. Ezért az úszás tudás, ez hát azt kell, hogy mondjam, hogy másodlagos dolog, de akik eljönnek erre a rendezvényre, nagyon-nagyon ritka a fehér holló egy-egy, aki bevallja, hogy ő nem tud úszni, de tudja magáról azt, hogy akkor ő beül egy nagy hajóba, vagy egy sárkány hajóba, és akkor ott középen elücsörög mentő mellénybe. Úgyhogy igen, kérdezzük, nem tanácsoljuk el azt, aki nem tud úszni, hiszen a hajózási szabályzat sem kötelezi, vagy követeli meg azt, hogy aki nem tud úszni, ne menjen vízre, hogy megkapja az összes biztonsági felszerelést, illetve egy olyan programot, meg hajónemet, ami nagyon szuper biztonságos. De ebből nagyon kevés van.
1: Miért is jó vízitúrázni? Neked személy szerint egy személyes kérdést engedj meg.
2: Miért jó vízitúrázni? Ezt a kérdést mindig fölteszik nekem egyébként, és én mindig ilyen tök jó abban a pillanatban improvizált dolgok jutnak az eszembe. Ugye ez egy nagyon szentimentális dolog én szerintem. A vízitúrázás, már csak azért is, mert ugye a vízen zajlik, és a vizet mi emberek kedveljük, szeretjük, mint magát elemet. Most nem arra gondolok, hogy inni, hanem arra gondolok, hogy ha van egy vízparti település, akkor az biztos, hogy az ember lemegy a vizet, ha mások nem megnézi. Vagy hogyha az ember randira hív egy lányt, vagy a lány randira hívja a fiút, és van vízpart, akkor biztos, hogy a vízparton fognak találkozni, ott fognak ülni, sétálni, nézik a vizet, jönnek a nagy gondolatok. Tehát az egy vonzó közeg. A vízitúrán, ugye benne vagyunk ebben a vonzó közegben, egy teljesen más élményt ad az út önmagában. Egy szerencsés része az, hogyha folyik éppen ez az út, hogyha nem csinálunk semmit, csak ülünk és bábolunk, akkor is haladunk előre. Ha mozgunk közben, akkor egy nagyon egészséges és jó közegben végzett sportmozgás ez, ami azért azt kell, hogy mondjam, hogy én szerintem egészségesebb bármely más szabadtérben végzett mozgásnál. Összetett mozgás, vízen vagyunk, egy kicsit nincsen aggodalom a hőgúta, meg ilyesmi miatt, szóval így sport szempontból is érdekes. Meg hát gyönyörű. Egészen egyszerűen minden vízfelület minden pillanatban más és más. Minden szép, tehát minden, akárhova megyünk, bármelyik vízen végigmegyünk, ha végigmegyünk háromszor egymás után, három napon, akkor is látunk valami újdonságot, valami szépséget. Csak most egy jó példát mondjak, ugye most téma ez a mínuszos vízállás a Dunán, ami iszonyat sajnálatos dolog sok szempontból, de viszont gyönyörű szép. Duna, Baja környékén csodálatos. Csodálatos látvány. Nagyon veszélyes benne fürdeni, nem is olyan könnyű elvezni, de hát ha valaki végignézi, akár csak ott készült fotókat, akkor azt hiszi, hogy valami csodavilágban jár. És ugyanaz a folyó, fél évvel később, teljesen más vízállásnál, vagy mondjuk csak más miatt lesz szép. Úgyhogy hát én ezért szeretem, mert nincs egy unalmas pillanata sem.
1: Van kedvenc folyószakaszod túrázni?
2: Kedvenc folyószakaszom? Igen, van. Én nagyon szeretem a Nagy-Dunát, az egészet, mindegy, hogy hol. Mostanában Szigetköz ellenére, ugye itt élek a Szigetközben, sokat járok le Baja környékére. Az ottani kis ágakat bejárni, Vajasfok, Ferenc csatorna, ilyesmi. De hát ugye a Szigetköz az pedig bűtál az otthonom, ezért itt minden négyzetméterét ismerem is, hogy legalábbis a nagyon-nagyon nagy részét. És hát ez egy annyira gyönyörű és változatos vidék, hogy nem tudom azt mondani, hogy ez nem a kedvencem, azt mondom, hogy ez az egyik kedvencem, a másik a Duna, a harmadik meg az összes többi. Ez egy olyan dobogó, aminek csak első foka van.
1: Mondjunk még egyszer elérhetőségeket, hogy akinek felkeltettük az érdeklődését, hol nézhet utána a következő helyszíneknek, és hogy jelentkezhet?
2: Hát én azt javasolnám, hogy van egy olyan weboldalunk, hogy visituraz.hu, természetesen ékezetek nélkül, ahol az összes programunk elérhető, többek között a Viziring is. A Viziringnek ugye van egy saját viziring.hu oldala, de a visituraz.hu-n azon kívül, hogy a Viziringre el lehet jutni, vannak a tagszervezeteink által publikált vizitúrás események, rengeteg érdekesség, cikk, okoskodás, hasznos tanácsok kezdőknek, főleg vízi szabályzattal, kresszel kapcsolatban. Tehát én a visituraz.hu oldalt tudom mondani, az egy ilyen gyűjtő oldal, csak onnan lehet ugribúrizni ide-oda.
1: Henrik, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és jó túrázást kívánok nektek.
2: Én is nagyon szépen köszönöm, és viszont kívánom, menjetek vizitúrázni.
1: Klemenc Henrikkel, a Magyar Vizitúra Szövetség elnökével beszélgettünk, most zenélünk, közben sorsolás, utána elárulom a megfejtéseket és a nyertesek nevét is. Tartsanak velünk a folytatásban is!

Megtörtént a sorsolás, és hamarosan elárulom a nyertesek nevét, de előbb a megfejtésekről. Négy római katolikus főegyházmegye, azaz érsekség van ma Magyarországon, az Egri, az Esztergom budapesti, a Kalocsa kecskeméti és a Veszprémi. Tehát azok válaszoltak jól, akik a négyet jelölték meg. A Bogner kerekek készítésével foglalkozó kisipari kézműves, Tiszabecs település, és pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében található. Ezek voltak a helyes megfejtések, a nyerteseink pedig a páros belépőt augusztus 26-ára Bagdi Emőke előadására Gulyben Tiborné nyerte Felső Zsolcáról, egy-egy könyvet postázzunk Puskás Jánosnénak Sajó Ládra és Ferenci Péternek Erdőtelekre. Gratulálok a nyerteseknek, és köszönöm a megfejtéseket minden egyes telefonálónak. Egyébként jövő héten, hétfőn és 17-én is kisorsolunk egy páros belépőt a Tokaji Fesztivál Katlanba, de addig is, holnap és pénteken is játszanak velünk. Munkatársaimnak köszönöm a közreműködést, a zenéket Vasvári Bernadettnek, azt pedig, hogy fogadta az önök hívásait Nátrán István technikus kollégámnak. A stúdióban Domán Vivien vált engem hamarosan, aki a friss hírekkel készült önöknek. Búcsúzik, és további tartalmas időtöltést kíván a mai reggel műsorvezetője Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
2: 9 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Szent István Bazilika előtt 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban, ebben a hónapban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan, magyar férfiak térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Az imádság elején Cseh Zoltán, a Budapest kőbányai Szent György templom plébánosa, tanításában a két szent szív példája alapján arra buzdított, hogy ahogyan két élet szorosan összekapcsolódott, amíg a szűzanya 9 hónapig várta a gyermekét, majd utána is teljesen egymásra hangolódva éltek, úgy mi is Jézus és a szűzanya felé fordítsuk az életünket, ahogyan Mária mindenben Istenre hagyatkozott, úgy mi ismerjük teljesen őrá bízni az életünket. Majd hozzátette, soha ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, megbocsátásról és a reményről az életünkkel. A szervezők információi szerint más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja a hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak, melynek fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása és a szentírás olvasása, valamint értelmezése. A lelki gyakorlat helye az Egrieseki Papnevelő Intézet, a program pedig a héten augusztus 12-től augusztus 15-ig tart. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a magyar-máltai szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A magyar-máltai szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Megválasztják az új köztársasági elnököt, és a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról is vitáznak a képviselők a parlament rendkívüli ülésén. A köztársasági elnököt kedden választhatja meg az országgyűlés. A Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli államfőnek. A Fidesz nem vesz részt az államfő megválasztásában, mert illegitimnek tartja Sulyog Tamás eltávolítását. A Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt javasolja köztársasági elnöknek. Az előterjesztések közül a képviselők megvitathatják az egészségügyi adatkezelést érintő törvényeket, illetve a közneveléssel kapcsolatos jogszabályokról szóló javaslatokat is. Elkezdődhetnek a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves összesen 3550 milliárd forintos programban a többi között vasútvonalak és a budapesti HÉV hálózat fejlesztése, valamint állomások korszerűsítése szerepel. Folytatódhat a főváros elővárosi vasútfejlesztése, megkezdődhet több nagyvidéki vasútvonal korszerűsítésének előkészítése, és új intermodális csomópontokat is kialakíthatnak. Budapest egyik legszebb történetének nevezte a fővárosi állat- és növénykert 160 éves történetét a főpolgármester az intézmény évfordulós ünnepségén. Karácsony Gergely felidézte, hogy az állatkertet a reformkor szellemiségét megőrző civilek alapították, és már a Magyarország egyik legkedveltebb, évente több mint 1 millió látogatót fogadó intézményévé vált. Sós Endre főigazgató elmondta, hogy az intézmény már a globális és helyi természetvédelmi központtá vált. Végül az időjárásról. A szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést, az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Általában a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
3: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenkiréka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Közélet. Délelőtti magazin.
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit. 2026. augusztus 10-e van, hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László, Miskolc város volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bemutatkozást kérnék, szervusz.
1: Dénes Albert vagyok, szervusz. Budaörsi lakos egyébként jelenleg, és 1990 óta bogarazom. Ezt így szoktuk mondani, tehát aki a Szent János Bogár közösség tagjaként valamilyen tevékenységben részt vesz, az bogarazik, vagy bogaras. És hát én beleszülettem a Szent János Bogár közösségben, a szüleim többek között megalkotói voltak ennek az egész közösségnek, elgondolásnak. 1990-es évek elejétől Dunakeszin, akkor ott éltünk. És most itt jelenleg Miskolcon vagyunk, családos táborban, mert hogy én is felnőttem közben, és a 6 éves Albertből lett egy idősebb ember, családos ember, úgyhogy most éppen a bogár táborok műfajából a családos műfaj keretein belül táborozunk itt Miskolcon a jezsuitáknál.
0: Miért is jó ehhez a közösséghez tartozni?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen kvázi, szintén ilyen sajátos fogalom, az a, hát hogy ilyen bogaras kereszténység, vagy bogaras, Szent János bogaras karakteren belül kereszténynek lenni, az, hogy is mondjam, egyfajta, legalábbis a 90-es években ez egy idézőjelben, tehát szabad ilyet mondanom, egy kicsit ilyen innovatívabb, ugye rendszerváltás követő ilyen felébredésből indult, és egy ilyen innovatívabb, emberközelibb, testvérközelibb, Jézusközelibb, nem tudom, egyház közelébb kereszténységet jelentett, a gyerekeknek és a szülőknek az értékeit megőrzendő céllal, ha szabad így mondani. Tehát a szülők azt ismerték fel, hogy kinyílt a világ, úgymond vannak mindenféle lehetőségek, de ugyanakkor vannak veszélyek is, és valamit kell azért tenni, hogy a fiatalokat, hogy így mondjam, a vágányon tartsuk, vagy a sineken egy megfelelő irányba, és végül is tehát ez egy nyíltan vállalt dolog, keresztény, Jézus közeli, azt is szoktuk mondani, hogy Jézus a főbogár, a legfőbb bogár a Jézus, mert ugye a táborokban mindig ugye vannak főbogarak, vezetők, tehát kialakult egy ilyen kicsit, mint a cserkészeknél, egyfajta ilyen hierarchia, bogárvezető, bogártáborvezető, stb. Na hát nekünk a Jézus a legfőbb Szent János bogár, akit követni kell, ez egy ilyen etalon. És hát most például konkrétan a családos táborba, ez akkor született meg, amikor már valahogy az első generációk túl voltak a gyermekkori táborozásaikon, túl voltak az ifikori táborozásaikon, ezt követően túl lettek a vezetési tapasztalataikon, majd végül megszülettek, létrejöttek a párkapcsolataik, házasságaik is, megszülettek a saját gyerekeik, és most már nem tudnak vezetőként mások gyerekeire úgymond vigyázni, vagy táborban vezetni, de a saját gyerekeiknek, a saját közösségüknek a nyári tábor keretein belül megteremtik azt a fajta milliót, és egymás között azt a családok közti kapcsolatot, amiben, hogy mondjam, Krisztusban növekedhetünk, vagy egyszerűen megoszthatjuk egymással a különböző nehézségeinket, gondjainkat, és így tovább.
0: Nagy ez a közösség?
1: Szerintem viszonylag nagy, ugye Pest környéken, Budapesten, agglomerációs településeken laknak többnyire fiatalok, fiatal családosok, ugye van, aki idősebb, tehát azért itt van 40-50 körüli emberek is, vannak olyanok, akik sokkal később találkoztak a Szent János Bogárral, tehát hogy mondjuk nagyobb gyerekük ment táborba, ő teljesen úgymond a civil szférából küldte a gyerekét táborra, hogy hú, de jó, itt egy nyári tábor, katolikus vagy keresztény tábor, akkor ide elküldi a gyerekét, és aztán végül elment családosba, mert mondjuk voltak még kisebb gyerekei, akikre jó, ha esetleg egy gyerekvigyázó egy picit vigyázó, amíg a szülők beszélgetnek értelemszerűen, tehát valaki így került be, de mindenki a kezdetektől fogva, és közösség létszáma jelenleg, hát most itt azt hiszem a táborban vagyunk ilyen, hát egy csoportban van 4 család, tehát 4 házaspár, és csoportból pedig hát elég sok van, talán 7, tehát az 28 pár, tehát az durván 30 körüli család, és családonként 2-3-4 gyerek, de például 4 gyerekesek most itt nagyon magas számban vannak. Utána van sok 3-as is, és többnyire fiatalok még, ahol mondjuk 2 gyerek van éppen.
0: Mi volt az idei tábor programja?
1: Az idei tábor programja, ez egy összetett program volt, nagyot akartunk, hogy mondjam, meríteni, úgyhogy azok, akik megírták ezt a kis programfüzetet, annak a, hát most a pontos címét, motóját nem fogom tudni idézni, de az alapvető az a bennünk lakó gyermek. Isten gyermek, bennünk lakó Isten gyermek, ugye Krisztus is mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, gyermekeké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem válik gyermekké, vagy nem tud olyan lenni, az nem méltó a mennyek országára. Tehát itt az elég sok ilyen gyermekes mondat van az evangéliumokban. De, hogy ez ne legyen most ennyire közhelyesen lehet, hogy hangzik, de ugye itt azért látni kell, hogy itt azért komoly pszichológiai mély bányászat zajlik a csoportokban. Azért is vannak kis csoportok, mert hogy legyen idő mindenkire kis létszámban, tehát kis létszámú csoportok, tényleg négy házas pár beszélget, 8 fő gyakorlatilag. És hát a programblokkok, ezt így hívjuk, az egy-egy napra kitalált programblokkok, azokban különböző irányokból közelítjük meg ezt a tematikát. Ehhez mondjuk akkor pár pontot tudok mondani, tehát gyerekkori sérüléseink, gyerekkori akár szüleink okozta sebek, traumák, nehézségek, azokon való túljutás, szülőkkel való viszony, megbocsátás, a bennem lakó gyerek felismerése, a saját gyerekeimben való szembenézés önmagammal, Jézussal, és így tovább. Tehát ez a... Nagyjából így ez, most nem szeretném jobban kifejteni, de ez a téma. Tehát a gyermek, gyermeknek lenni, Isten gyermeknek, és azt a csomagot, amit az ember kapott, terhet csomagot, nem szándékkal, de egyszerűen az élet ilyen, azzal valamit kezdeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és további jó táborozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nem is köszönjük.

0: Feketéné dr. Hegyikéri Ágnessel, a Szent János Bogár tábor helyi szervezőjével, tábor vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Milyen az idei tábor?
1: Kezdeném onnan, hogy a családos táborban az a szokás, hogy minden család vállal egy táborvezetést, esetleg kettőt. Ez a 9. táborunk, és tavaly úgy gondoltuk, hogy megérett arra, hogy mi szervezzük, koordináljuk, vállaljuk ezt a szolgáltat, hogy összefogjuk a családokat és a programokat. Az első családos táborunkban, hogy mondtam, 9 évvel ezelőtt egy másik család hívott minket. Én 14 évesen kezdtem el Szent János bogarazni, akkor én még ifi táborba mentem el, és így kerültem bele. Utána fiatalként, egyetemistaként, fiatal felnőttként visszajártam és vezettem csoportokat az ifi táborban. Amikor pedig megszületett az első gyermekünk, egy éves lett, akkor mondták így az ifi táborban megismert, velem együtt bogarazó, kezdett bogarazni anyuka, mert akkor ő több gyermekes anyuka volt, hogy na, akkor most gyertek el, mert itt az ideje, hogy becsatlakozzatok a családos táborba. Mondhatni, hogy a gyerekeink így nőttek fel, tehát folyamatosan minden éven jelen voltunk, és így beleszülettek, belenőttek ebbe a táborba. Hogy mi is a Szent János Bogár, nehéz lenne megfogni, inkább csak, hogyha eszembe jutnak szavak, akkor mondhatom, hogy közösség, hit, vidámság, játék, szent lélek, kiszakadás a hétköznapokból, Isten országának a megtapasztalása, és ez vágy volt bennem, meg most is egy vágy, hogy megéljem a férjemmel azt, hogy közösségben, de mégis kettesben is tudjunk lenni, hogy lélekben Isten felé tudjunk fordulni, rá tudjunk koncentrálni, kiszakadjunk a hétköznapokból, de mivel családosok vagyunk, ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy most 5 napig akkor a gyerekeket otthon hagyjuk, vagy nagymamákra bízunk. Jönnek velünk a gyerekek, amikor mi blokkozunk, úgy hívjuk, hogy programokon vagyunk, akkor gyerekvigyázás van, délutánonként pedig a gyerekekkel együtt kirándulás van, különböző programok, családi vetélkedők, vagyunk együtt. Én azt látom most, a férjem, aki amúgy református, tehát nem katolikus, hogy ő is szó nélkül jön, nem kell biztatni rá, és a gyerekeink is nagyon elvezik ezt a tábort, és ez ilyenkor nekem egy nagyon nagy erőt ad arra, hogy jövőre is jöjjünk, és folytassuk ezt a dolgot.
0: A gyerekek és a gyermeki lét hozzáállás a tábor egyik mottója is, ugye?
1: Igen, ez a Szent János Bogárnak az egyik, hát, hogy mondhatjuk, hogy élménypedagógia, olyan értelemben játékpedagógia, hogy a játékok, az önfelett nevetés segít minket abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, a társunkat, hogyan viselkedünk közösségben, mások hogyan viselkednek közösségben, és hogy megtapasztaljuk azt az Isten szeretetét az emberek által, amit a közösség által, az elfogadás, hogy ugye a Szent János Bogárban, hogy a fényünkkel világítsunk az Isten szeretetét, amit a szemünkbe ég Isten sugarait szórjuk szerte szét, de egy másik ilyen mottóban van, hogy a teljes elfogadás, a másik teljes elfogadás, hiszen ő is Isten teremtménye, én is Isten teremtménye vagyok, és hogy ketten egymást elfogadva tudunk töltekezni, fejlődni, növekedni Isten felé vezető úton.
0: A szervezésben mik voltak a legnagyobb kihívások?
1: Ez egy 120 fős tábor, ami a tavalyihoz képest kisebb, mert tavaly 150-160 fős volt, úgyhogy mondható, hogy kisebb volumenű volt. Most jelenleg 21 család van, de a 21 családnak 63-4 gyermeke van jelen a táborban, és ugye gyerekvigyázókat megszervezni korosztályok alapján, de én azt gondolom, hogy ez egy szolgált, és mindenki beletette, tehát, hogy tényleg minden család hozzátette a részét, külön volt tímünk, a gyerek a programra, a gyerekvigyázók segítésére kidolgoztunk egy programot, a témát mindig egy tím dolgozza ki, önkéntes évek óta összeáll egy pár anyuka, apuka, és akkor kidolgoznak egy füzetet, egy program születik. Idén a Isten gyermekei vagyunk, volt a programunk, vagyis a blokkoknak, ezt jártuk körbe, és hát ez az operatív szervezés, de minden programban én tényleg azt hiszem, hogy támaszkodtunk egymásra, és hát így születik meg a tábor, így lesz az, hogy közösen mindenki élvezi.
0: Hogy lehet valaki Szent János Bogár tag?
1: Hát ez nagyon egyszerű, jelentkezni kell a táborokba. Idén is a honlapon, a Szent János Bogár közösség honlapján megjelent a felhívás. Január-februárban tette ki az iroda, hogy Save the Date, családos tábor, és Mezőkövest mellől egy család nézte a honlapot, rátalált a táborra, és ő az első táboruk így a családos közösségben. Illetve bele lehet nőni is ebbe a táborba, úgy, ahogy én már említettem, a gyerekként, és akkor fiatal családosként vágyik az ember ennek a megtapasztalására, ennek az élménynek is, ezt a továbbadására a gyerekeknek, és úgy is van, hogy a gyerekek elmegy valaki egy gyerektáborba, és utána a szülők eljönnek, mert megtetszik nekik.
0: Úgy látom, mindenféle korosztályban vannak itt gyerekek is.
1: Igen, egészen pici baba is van, talán egy éves a legkisebb. Van olyan anyuka, aki következő hónapban fog szülni a harmadik gyermekét, és az a jó ebben a táborban, hogy a nagyobb gyerekeink már vigyáznak a kisebbekre, tehát 14-16 éves gyerekek már nem csak a tesóikra, hanem más táborozó gyerekekre is vigyáznak, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a családok így együtt tudnak lelkileg töltekezni.
0: A 90-es évek óta tart ez a táborsorozat, tehát mondhatjuk, hogy egy nagy-nagy baráti társaság is valahol, tehát hogy azért ezek a táborok összehozzák az embereket.
1: Én azt gondolom, hogy a baráti társaság meg a közösség között, katolikus közösség, vagy valamilyen vallási közösség között azért különbség van. Inkább azt mondanám, hogy a Szent János Bogár egy nagy közösség, egy nagy bogár család, és abban nyilvánvalóan születtek barátságok, születtek házasságok, születtek a házasságokból a gyermekek, de nem ez az elsődleges cél. És addig jó, amíg nem csak barátok jönnek el egy ilyen táborba, hanem az a cél, hogy Isten felé forduljunk, és a másikban felfedezzük Istent, és kiszeressük belőle a jót, akkor válik igazán jó táborra. De valóban az 1990-es évektől van ez a tábor. A gyerektábor, úgy tudom, hogy 5 gyerektábor van, mindig más helyszínen van az országban, 2 ifi tábor szokott lenni a nagyobbaknak, és annak idején, amikor én még fiatal felnőtt voltam, akkor Ősbogár néven futott a fiatal felnőtteknek való tábor, és a családos tábor, tehát így mondhatni, hogy a teljes korosztályt lefedik a Szent János Bogár táborban a résztvevők, vagy akik részt tudnak venni Szent János Bogár táborban. Biztatok mindenkit, hogy aki még nem volt, vagy a gyermekét szeretné elküldeni, próbálja ki, mert hatalmas élménnyel gazdagodnak a gyerekek is. Olyan megtapasztalásra a hitnek, ami nem mondom, hogy kézzelfogható, de hogy élményszerű, és egy életre szól, és tényleg nagyon sokat segít a hitben való fejlődésben.
0: Sajgó Szabolcs, atya, gondolatai közül mit viszel haza magaddal?
1: Inkább, hogy mit viszek, ha lehet azt mondani, a programunkból, vagy amit, hogy a bennem élő gyermeket Isten nagyon szereti, és hogy ezzel szemmel nézek magamra, a házastársamra, és a gyerekeimre is ezzel a szeretettel is. Hát Szabolcs ugye szavaival mindig sokat jelentenek a prédikációi, a jelenléte, az, hogy a családok fordulhatnak hozzá, a gyerekek, a házaspárok, hogy beszélgethetünk, de ugye nem egyedül van jelen ebben a táborban, hanem 4 tábori papunk is van, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy tehát rajta kívül szerencsére még 3 tábori papunk is van, Koronkai Zoltán jezsuita atya, Kutas Attila atya, illetve Papler Pál atya.
0: Hol lehet még több információt szerezni ezekről a táborokról?
1: A Szent János Bogár közösség a Facebookon is rajta van, ott is meg lehet találni, illetve a honlapjukon is, és a jezsuita, azt hiszem, havonta megjelenő szívújságban is rá lehet találni a Szent János Bogárra, ott is megjelennek a jelentkezési felhívás a honlapon is, és a Facebookon is közé teszik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Ja, nagyon szívesen.

0: Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Dörökjelme. Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
0: Milyen az idei tábor?
1: Nagyszerű. A jó Istennek a leleményessége, fantáziája minden helyzetre tud valami csodát felkínálni, csak mi legyünk rá nyitottak és készen befogadni.
0: Az idei téma Isten gyermekei vagyunk. Erről néhány szót, hogyha kérnénk a hallgatóinknak.
1: Igen, ez egy családos tábor, tehát 22 család, összesen 120-an vagyunk a gyerekekkel, gyerekvigyázókkal együtt. És annak az ismerete, hogy mindannyiunkat nagyon meghatároz a gyermekkor, és ez sok esetben befolyásolja, hogy hogy gondolkozunk a Jóistenről. Ugye ebben a témakörben van sokféle beszélgetés. Arra is kifuttatva, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Isten képmásai, nem ő a mi képmásunk, tehát hogyha az élet így úgy torzítja bennünk az ő képét, a vele való kapcsolat tudja tisztítani, és egyben igazából közelebb hozni saját magunkat önmagunkhoz, és igazából azzá lenni, akik vagyunk az ő képmásaiként. Szóval ez is egy, aztán az is, hogy egy bennünk a gyermek. Persze az életet azt a szüleinken keresztül kaptuk, de minden élet forrása a mennyei atya, és hogy gyakorlatilag ezt is sem szabad elfelejteni, amikor visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy a szüleinkre a Jóisten bizalma, hogy rá bízott bennünket új életet, hogy ők neveljenek bennünket, és hát nem tökéletesek, de ő nem adta föl akkor sem az igazi szülőségét, tehát az ő gyermekei vagyunk, tehát miközben gondolkozunk arról, hogy vajon milyen sebeket kaptunk egy gyerekkorunkban, nem szabad elfeledkezni, hogy mindig ott volt mellettünk a mennyei atya, a teremtő, az igazi atyánk, akinek igazán a gyermekei vagyunk, és hogy mit is jelent ez a gyermekség, ez nem egy statikus, hanem egy végtelenül dinamikus kapcsolat a szülő-gyermek között, és hogy valahogy erre fókuszálni, mert akkor ez az összes sebünket és mindenfélét tud relativizálni, és felszabadulunk arra, hogy tényleg gyógyuljunk, és hogy a helyes irányba kezdjünk el növekedni, és tényleg elsősorban az Istentől kapott szabadságban tudjunk növekedni, és ne legyünk mindenféle rossz tapasztalatnak a fogjai. Ugye arról is mondhatjuk, hogy arról ismerjük meg, hogy valóban a jó Istennel kerültünk kapcsolatba, ha imádkoztunk, hogyha az imádság során és az imádság után azt tapasztaljuk, hogy valahogy növekedett a szabadságunk, valahogy kiegyenesedett a gerincünk, valahogy jobban önmagunk tudunk lenni, na akkor a jó Istennel találkoztunk. Ha ez nincs, akkor csak valaki képzelt, valakivel találkoztunk, mert Isten, akinek nem csak azért teremtette maga képére, hogy na hát egy végtelen lehetőséget nyisson meg, hanem hogy az ő életét ossza meg velünk, és az isteni életet élni Isten nélkül nem lehet, tehát azért annyira fontos mindenkinek az életében az imádság. Ma, amikor beszélgetünk éppen Vienai Szent Jánosnak van az ünnepe, és az ő egyik mondása ugye Zsolozsmában is visszhangzik, hogy hát az embernek, aki Jézushoz társult, előbb-utóbb föl kell nyíljon a szeme arra, hogy az igazi hivatása az, hogy a földi életben imádkozzon és szeressen. Imádkozzon és szeressen, és hogy az ima nem más, mint az Istennel való egyesülésünknek az útja. És hát akkor nem is tud az ember más tenni, mint Isten szeretetével szeretni önmagát is, a környezetét is, a legnagyobb gazembert is, akiről szintén érvényes Jézus szava, akivel kapcsolatban, amikor mondja a kereszten, hogy hát atyám, nem tudja, mit cselekszik, bocsássunk meg neki.
0: Mi lehet a titka és a sikere ennek a közösségnek ön szerint?
1: Kezdettől nagyon fontos az, hogy egy meghatározott módon igyekezzünk élni azt a kis játékos megfogalmazást, hogy ugye, mint Szent János bogarak, Isten fényét igyekszünk befogadni és továbbadni, de olyan módon tartozunk tehát össze, hogy együtt Isten felé, mi úgy hívjuk, hogy a főbogár felé, Jézus felé fordulunk, és hogy ezt nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ezt próbáljuk a játékokban, beszélgetésekben, egész nap mindenféle éneklésben, összejövetelben, programokban, valahogy ez van mindenkiben, hogy együtt Jézus felé fordulva csináljuk azt, amit csinálunk, és most már 280 tábor volt körülbelül 1991 óta, és minden egyes táborban mindig volt pap, és mindig volt mindennapi szentmise, és én azt gondolom, hogy ez az a bizonyos igazi titka a keresztény életnek, hogy a rendszeres szentmisén ott történik, ugye a kenyér és bor, hisszük, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik. A keresztség által mindannyian Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Mindez Krisztusban, a föltámadottban, ő a fő, mi a tagok. És ami a kenyérrel és borral történik, vagyis, hogy valami ebből a világból itt és most úgy valósul meg, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor a megtestesülés történt, hogy egy emberi lénynek, egy embernek a szíve alatt megfogant a Szentlélektől egy ember, és aki ugyanakkor Isten, egy Isten ember, tehát hogy ez a valóság maradéktalanul abban a kis csírában, aztán a növekvő emberben visszavonhatatlanul Isten és ember egyformán, és ez a folyamat minden szent misében történik, és mindaz, aki Krisztushoz tartozik, valamiféleképpen benne is, vele is történik, ő is gyarapszik ezzel, főleg akkor, hogy aztán áldozik is, és részesül ebben, és ezt tudatosan éli és befogadja. Szóval azt gondolom, hogy az a természetes emberi összetartozás, ami lehet jó, lehet rossz, de adott. Nem tudunk abból kibújni, hogy minden, ami létezik, összetartozik. És ugyanakkor, ami félrement, amit mérgez, rombol, háborúkkal pusztít, mindenféle módon az ember, nem az Isten, az ember. Isten ebbe beletestesül, hogy belülről tisztítsa meg és emelje meg, hogy ez az összetartozásunk, ez egy megtartó, az átistenülés útján segítő testvéri közösség legyen. És ugye azt gondolom, hogy ez az a, ami a Szent János Bogárban olyan annyira középpontú, hogy ne csak egyszerűen szentmise legyen, hanem olyan szentmise, ami énekekkel, a jelenlétünkkel, a testvéri összetartozásunknak a teljesen szabad mindenféle formájával történjen, hogy jó legyen énekelni ezeket a gyönyörű szövegeket, a jó dallamokat, és abban valahogy sokkal jobban át tudjuk adni egymásnak, önmagunkat, meg Istennek együttesen, és hogy egy ilyen emberi közegben történik a titok, hát lehetetlen, hogy bennünket is ne változtasson, és ne tegyen olyan közösségé, amire a legelső tábor után, ami még csak 3 napos volt, még Dunakeszin jött a kislány, hogy hát atya, erre az 1 évre miért megyünk haza?
0: Egy személyes kérdésem, hogyha lehet, miért a jezsuita rendet választotta?
1: Én esztergomi egyházmegyés papként szolgáltam 74-től, tehát már 53. éve vagyok pap, 74-től egészen 81-ig, amikor is eltávoztam az országból, 1 évet eltöltöttem Belgiumban azzal, hogy megpróbálom megtalálni, hogy ahogyan tovább, misszió, orvosi hivatás, sok minden volt ebben, és nem akartam előre eldönteni, hogy melyik szerzetes rendbe lépjek be, hanem hagytam, hogy... De történetesen ugye Belgiumban töltöttem az 1 évet, és 2 jezsuitának a vezetése alatt lévő házban, a Löweni kollégiumban, és valahogy a Ignác korábban is már nagyon vonzott sok minden miatt, és akkor úgy éltem meg, hogy a magyar jezsuita provincia úgy él külföldön, hogy a hivatását teszi ott, ahol van, és vállalja a plusz hivatást Magyarország felé. Tehát a nemzeti identitás, vagy a magyarság, az nagyon fontos volt annak ellenére, hogy elmentem. És ez az egyik dolog. A másik dolog az volt, ami Loyolai Szent Ignácnak a szellemiségében, hogy az ember egész életében formálódjon és növekedjen. Van egy pont, amit ha elér, akkor teheti le a végső fogadalmát és a többi, de ez nem jelenti azt, hogy vége az átistenülés csodálatos útjának, tehát továbbra is formálódni, növekedni, tanulni és a többi. És ez nagyon passzolt azzal, ami bennem van, úgyhogy hát ez volt a másik dolog, és aztán persze egyre inkább magaménak éreztem mindazt, ami a rendben, a Jézus társaságában van. Talán még azt is fontos említeni, hogy valószínű kiimádkozta néhány jezsuita, mert a gyerekkoromban és amikor készültem papnak, akkor is néhány magyar jezsuita, aki hivatalosan nem létezhetett, és nagyon nehéz körülmények között szép, hűséges tanúságtételt adott a hivatásáról, hogy egész biztos, hogy imádkoztak értem, voltak, akikkel ilyen komolyabb kapcsolatban voltam, de akkor nem gondoltam még, hogy én jezsuita legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk.

0: A folytatásban a Rostás Lászlót, Miskolcváros volt főépítészét, a Diós Győri Vár felelős tervezőjét, IBL és Pro Architektúra díjas építészt kérdezem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, László, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszöntelek, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi az,

0: ülnek a történész professzorai, vagy a műemlékes szakmérnököknek, a továbbképző intézetnek a itt annak idején megjelent tagjai, de ugyanezt el tudom mondani a Művészeti Akadémiáról, el tudom mondani a Kossuth Díjas művészeinkről, akik már idáig is látták, hogy mindenkinek nagyon tetszett, sőt, azt mondták, hogy itt volt az ideje. És én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ők mondták, hanem van a levegőben egy olyan fantasztikus időkapu, ami azt jelenti, hogy volt egy 500 évünk, ami a pusztulásról szólt. Ugye 1526, az gyakorlatilag Diósgyőr vége. És ezt azért lehet kimondani, mert Diósgyőrre azt szoktuk mondani, hogy Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig éli az anzsúkori fénykorát, és hát gyakorlatilag 1526-ban az országra rászakad Mohács, és hát mit áld Isten, eltelik pont 500 év, és 500 év után visszaadhatjuk ugyanazt a fényét, mint amit annak idején 1526-ban elveszített. És ezt bátran ki lehet mondani, hiszen minden, ami visszaépül, abszolút hitelesen igazolható. Szemben mindenféle egyéb dologgal, amit idáig rákentek a századok, hát nem mostuk a gyalázatot, hogy kicsit stílszerűen mondjam.
1: A nagy közönség mikor tekintheti meg, már néhány szerencsés személybe juthatott a kulisszák mögé, a vár belsejébe is, a belső részeit is megtekintheti. Mikor lehet a nagy közönség részére megnyitni?
0: Úgy néz ki a helyzet, hogy jövő évben mindenképpen meg lesz nyitva. Én a mostani helyzetet látva tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy készültségi fokban elkészült, nem csak az úgynevezett építési része. Ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a három darubból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül, és ez szerintem olyan szeptember közepe tájékára már nyugodtan jó állapotban lesz, viszont a közművekre, ami a használatba vételi engedélyhez szükséges, arra még kell egy kicsit várni, hiszen a törvényességet be kell tartani, és egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolyása az mindig hosszabb időt vesz igénybe, és én ebből gondolom, hogy olyan körülbelül februárra talán elmondhatjuk, hogy meg lesz. Tehát azt tudom mondani, hogy az én jó reménységem szerint a környékben lakók készülhetnek arra, hogy tavasztól megjelenik nagyon-nagyon sok ember Diósgyőrbe, és végre be tud indulni az, aminek be kell indulnia.
1: Több civil szervezet is közvéleménykutatást tart azzal kapcsolatban, hogy mivel is, milyen tartalommal töltsék meg a várat, ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
0: Itt megint vannak legendák. Ugye csak egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, hogy sokszor fölteszik a kérdést, hogy miért hallgattam idáig. És ezt azért kell ide beilleszem, mert ugye ez a funkciótól kezdve minden egyébre vonatkozik. A hallgatásomnak az volt az oka, hogy amikor én 2019-ben az önkormányzattól leköszöntem, akkor velem aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy amíg nincsen kész, addig ugye nem nyilatkozhatok erről. Viszont az utóbbi időnek volt egy-két szomorúsága is, például többek között a Szekér Gyuri barátom, aki társam volt, építésztársam és művészettörténész társam volt a várba, ő decemberben meghalt. Ezek a mindenféle zsurnalista és, hogy mondjam, megalázó és hasonló, abszolút igaztalan megjegyzések alapján az ő szíve nem bírta és fölmondta a szolgálatot. Én akkor azt mondtam, hogy innentől kezdve nincs miért hallgatnom. Tehát vissza erre a dologra, ugye többek között egy ilyen dolog volt ez a szálloda kérdés, hogy lesz-e benne szálloda, vagy nem lesz benne szálloda. Szálloda nem lesz benne, ez 2016-ban magyar közleményben megjelent, tehát nem arról van szó, hogy időközben átpolitizált, a szakma helyett átpolitizált dologba gyorsan úgy döntöttünk, hogy ne legyen. Ez nem így van. Ennek megvan a szakmai válasza, én az akadémián tartottam erről egy-két órás előadást pár évvel ezelőtt, és akik ott voltak, mindenki ezt tudomásul vette, sőt, konstatálták. Viszont ami érdekes volt, hogy a

0: politikai haszonszerzésből előnyöket kovácsoló újságírók, akiket abszolút nem érdekelt semmi ebből a dologból, hogy mi igaz, azok aztán mindent mondtak. Tehát olyan szintű rágalmazással és minden egyébbel, hogy egyszerűen a kollégáim egy része, hát csak egy dolgot hadd mondjak, a statikus kollégámnak az unokáját az iskolában megalázták azért, hogy milyen hülye az ő nagyapja, hogy nem tudja, hogy 700 éves a vár. Szóval ilyen szintig jutott el, és a vége pedig az, hogy ugye a Gyuri se bírta már elviselni lelkileg sem ezt a terhet. Tehát én végtelen sajnálom ezt a világot, mert legalább annyi megvolna bennük, azt el lehet mondani, hogy nem tetszik valami miatt, mert az egy szubjektív dolog. De az, hogy objektív dolgokat, hogy nézett ki ez a dolog, ezeket kétségbe vonni úgy, hogy oda lehet menni, meg lehet fogni, hogy ez tényleg ilyen volt. De a szakmai, úgynevezett szakmai tekintéllyel erre rá oktrojálni olyanokat, hogy ez sosem volt tér, meg minden egyéb, ez botrányos. Ebből egy nagyon érdekes dolog, ami itt azt hiszem, hogy a Szent István Rádiót is igazán érdekelheti, ez az északi toronypár kérdése. Ugye Cegléd Ilona a 60-as években, 50-es, 60-as években kiássa az északi toronypárat is, többek között az egész várat végigássa, és akkor bemutatja azt az alaprajzot mindenütt, hogy létezik a 4 belső torony, és létezik a külső várba további 8 torony. Na most ez a 8 torony, meg ez a 4 torony, ez összesen 12 torony. Mindenki tudja, hogy ha egy váron megjelenik a 12 torony számosságában, akkor az egyértelműleg a mennyei Jeruzsálem képletére kell, hogy rímeljen. És ugye ő annak idején, mikor ezt kiássa minden egyéb, megírja a kandidátusi dolgozatát, ezt a nagy alakú könyvet, amit bárki a Diósgyőri várról be tud szerezni. Abba gyakorlatilag Gerő László professzor megkérdezi, hogy kollégina honnan gondolja, hogy ott volt az északi oldalon torony. És elmondja, hogy a középkori világszemlélet, ez erről szólt. Na most ehhez hozzá kell tenni még azt, ugye, hogy a magyar királyok címe II. Andrástól a Jeruzsálem királya is. Természetes módon ebbe benne van a király koronázásnál a 4 égtáj felé való kardvágás, és ezért van az többek között, hogy a Diósgyőri várnak 4 égtáj felé van 4 hídja a 4x2 torony között. És a várárok, amit most próbálnak úgymond mindenféle, megint zsurnalista, hogy mondjam, nyugodtan mondhatom, hogy aljassággal, mert ez már mindennek az alja, letörölni a színről, mintha nem is lett volna várárok, amiben víz volt. Hát várárok mindig is vízzel volt teli. És ezt próbálják azt mondani, hogy ez ne legyen, hiszen ez a várárok, ami körbevette a várat, ez volt a világ óceánjának a képlete. És annyit tudni kell, hogy a magyar királynak II. Andrástól számítva egészen a mai napig gyakorlatilag a Jeruzsálem királya az pontosan Antiókiai Anna kapcsán nem csak hogy rokoni, hanem közvetlen kapcsolatot is jelent ezzel a dologgal, és ez kijár, függetlenül attól, hogy mondjuk a királyság most létezik, vagy nem létezik. Ez egy örökös királyi cím. Na és ugye ezt próbálták annak idején kiszedni, hogy ez nem is létezett. Természetesen Cegléd Ilona próbálja védeni, elmondja, Gerő elfogadja, és ezek után rákényszerítik Ceglédit, illetve a Karlót, aki vele együtt egy építészként a rekonstrukciót 60-es éveket csinálja, hogy ezt az északi toronypárt próbálja meg elfelejteni. Tehát egy politikai nyomásra megpróbálják vele kitöröltetni. Erre gyártanak művészettörténészek különböző filozófiát egyéb. És amikor mi ezt elkezdtük tervezni, azzal kezdték, hogy nincs északi toronypán. Természetesen bebizonyítottuk, megtaláltuk a persejkövet, megtaláltunk mindent, falkutatása mindennel igazolható, de ettől függetlenül úgynevezett neves régészek, akik soha életükben sem ásatást nem végeztek, sem falkutatást nem végeztek Diósgyőrbe, adaktak jelentik, hogy sosem volt. Most erre azt tudom mondani, hogy uraim, én ott voltam, én be tudom mutatni, megtaláltam, falkutatással igazolom mindennel, de őket ez nem érdekli. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a fajta, és ez azért érdekes, mert gyakorlatilag az akkori középkori királyság, magyar királyság, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor Európában investitúra háború folyik, addig Magyarországon a magyar királynak püspökállítási joga van. tehát egyenrangú, tetszik, nem tetszik Róma püspökével. És egy ilyen dolgot megkérdőjelezni, illetve ezekről nem beszélni, én úgy gondolom, hogy bűn, mert igenis nekünk ez a múltunk, és ez benne van napjainkban. Ezt tőlünk senki nem vette el. A kollektív felejtésből meg ki kellene fordulni, és el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és így Diós Győri várhoz, egyébként csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy az összes többi érvük, amire azt mondják, hogy ilyen nem volt, az mind megkérdőjelezhető. Ugyanígy effektíve oda lehet menni, meg lehet fogni, meg lehet nézni. Tehát semmi nem igaz, amit idáig leírtak a zsurnaliszták. Egyike se volt szakember. Viszont ami ennél sokkal izgalmasabb dolog, hogy szoktam mondani, hogy nekünk Diósgyőrvára ott kezdődik, amikor megjelennek a pálosok Diósgyőrbe, mert addig csak Győr a neve. És mikor ők megjönnek, onnantól kezdve Diósgyőr. Na mit ád Isten, megint ugye, amikor a szakralitást lehúzzuk az anyagi szintre, hát rögtön előjöttek azzal, hogy a dió, mert ugye Diós Győr címerében ott van nagyasszonyunk, a kezébe pedig ott van valami kis gömböcske. Hát mi lehet, az mondják dió. Igen, nem csak azt pontosan tudni kell a középkorban, hogyha valami van a kézben, mint mondjuk az országalma, az sem csak egy aranygömböt jelent, hanem ennél többet. Na most a pálosok, mikor megjelennek, onnantól kezdve diós. A diós pedig Istent jelent. Tetszik, nem tetszik. Tehát az addigi gyűrű, ami avargyűrűként volt, tehát a hét ringnek, hét avargyűrűnek az egyik képviselője csak a Győr, onnantól kezdve isteni gyűrű a neve, és a pálosok adják meg a hangot neki, és ez viszont István Nádorhoz köthető egyértelműleg, illetve Ernyebán családjához. És ő az, aki elkezdi kiépíteni magát a diósgyőri várat. Ezt nagyon pontosan lehet megint igazolni. És ez azért izgalmas itt a pálosokkal, mert ugye Lajostól Lajosig vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy Nagy Lajos a velencei békét a diósgyőri várba köti meg. Itt írják alá, de ennek van egy nagyon fontos feltétele. Magyarország védőszentjének tartott Remete Szent Pál testének hazahozatalának a feltételét itt kötik ki. Tehát a testet innen a diósgyőri várból adott rendelkezés alapján. Természetesen mindig kell nekik aranyat is hozni. Én azt szoktam mondani, hogy föl kéne éleszteni ezt, és akkor adjanak tovább is ebből az aranyból még, mert jár nekünk Nagy Lajos után, nápolyi hadjárat után. Viszont a másik, hogy második Lajos, aki ugye 1526-ban végzi be, ő pedig hazahozza a Prágából Remete Szent Pál fejerekéjét. Tehát amikor Buda melletti Szent Lőrincen a test egyesítése megtörténik, az úgy történik meg, hogy mind a kettő Diósgyőrhöz köthető. És így lesz Remete Szent Pál teste. Gyakorlatilag a magyarok védőszentje. Az egy más kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy Trencsében elégett az egész. Hát bátran kimerem jelenteni, hogy vannak olyan vizitációs jedzőkönyvek, én körülbelül olyan durván 40 éve foglalkozom a pálos rendtörténettel, ahol Alsó-Ausztriában megvan az a kolostor, ahol a vizitáció 1700-as években leírja, hogy Remete Szent Pál fejerekéje ott van. Pont. És ez a trencséni égés után jóval később. Ezt a fiataloknak ajánlom, kutatási téma tényleg megvan. Csak megpróbálták osztrák sógoraink egy kicsit ezt elprivatizálni, mint ahogy sok mindent az elmúlt időszakban. Na szóval lényeg az, hogy nekünk ez egy nagyon fontos dolog. Ezért lesz az, hogy sikerült megegyezni a pálos, állandó pálos kiállításnak az idehozatáláról, aminek a helye szintén a diósgyőri vár északi szárnyának a tetőterébe lesz majd kialakítva, mennek az egyeztetések, és nagyon bízom benne, hogy egy állandó pálos kiállítás valóban itt megtörténik.
1: Műsoridőnk itt véget ért, nagyon sajnálom, viszont akit érdekel a téma további részlete is, az szombaton reggel 8 óra után tartson velünk, ugyanis folytatjuk ezt a beszélgetést a szombat reggeli beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Rostás Lászlóval, Miskolcváros volt főépítészével, a diósgyőri vár felelős tervezőjével, IBL és Pro Architektúra díjas építésszel beszélgettünk.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az idei Szent János Bogár családi tábort látogattuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, majd Rostás László Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült. Most elhangzott adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 3 óra 5 perctől megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Tíz óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola 2026 őszén teljesen új hiánypótló képzést indít közösségi gondoskodás témakörében. Meghosszabbították a főiskola pótfelvételét, így a mai napig augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A képzés célja, hogy a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira alapozva olyan elkötelezett szakembereket képezzen, akik átfogó tudással rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, eszmetörténeti, etikai és gyakorlati alapjairól, és képesek a gondoskodási rendszerek és szolgáltatások emberközpontú működtetésére, koordinálására és fejlesztésére. A képzés egyedülállósága sajátos szemléletében és felépítésében rejlik. Az embert nem pusztán társadalmi szerepek vagy ellátási szükségletek hordozójaként, hanem méltósággal, szabadsággal, kapcsolatokkal, valamint testi, lelki és spirituális dimenzióval rendelkező személyként közelíti meg. Az oktatás levelező munkarendben fél évente 10 szombati alkalommal zajlik. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az NMB podcastjében hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. A kibercsalások visszaszorításáról szólva Banai Péter Benő kiemelte, egyes csalástípusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma, és sok esetben sikerült visszafordítani a csalások növekvő tendenciáját. Eloltották a Lajos-Komárom külterületén, valamint az Algyőn és közelében keletkezett tüzeket, közölte a katasztrófavédelem. Lajos-Komáromnál majdnem 400 köbméternyi trágya gyulladt meg, a tűzoltók 6 órán át oltották a tüzet. Algyőn 22 hektáron égett a növényzet. Károkat szenvedett Odessa kikötője az éjszakai orosz légi csapásokban. A városban 6-an megsebesültek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadások az egész világ élelmiszer biztonságát veszélyeztetik, mivel az odesszai régió kikötői az ukrán agrárexport fő útvonalai. Koszovóban eltávolították a főváros központjából azt a nagyméretű ukrán zászlót, amelyet 4 évvel ezelőtt az orosz támadás kezdetét követően helyeztek ki, a szolidaritás jeleként. A zászlót egy nappal azután szedték le Pristinában, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök belgrádi látogatásán megerősítette, Ukrajna továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a hormuzi szoros megnyitásához, köztük az amerikai fenyegetések és a térségbeli hadműveletek beszüntetését, az iráni kikötők blokkádjának feloldását és az amerikai erők kivonását. Teherán emellett teljes körű jóvátételt, valamint a szankciók és a befagyasztott iráni vagyon zárlatának feltétel nélküli feloldását követeli. Az iráni nemzetbiztonsági tanács közölte, nem áll el a követeléseitől, Washington pedig egyelőre nem reagált. A szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít Spanyolország a napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozás megfigyelésére legalkalmasabb területeken a foglalások mintegy 18%-kal nőttek a tavaly augusztusihoz képest. Végül az időjárásról. A szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól. Délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést, az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomoly felhők sodródhatnak. Csapadék nem lesz. Általában a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: mindennapi egészségünk.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk első részében a véradások fontosságáról, véradási tévhitekről, közelgő véradó eseményekről is beszélgetünk Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével. Az adás második felében a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának reumatológiai osztályán elérhető robotterápiáról hallhatnak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és visszatérő vendégünket, Laták Kamillát, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgató helyettesét, akivel annak apropóján beszélgetünk, hogy itt a véradások tekintetében volt egy kis fennakadás, ami aztán majd kiderül, hogy hogyan alakult, de szeretnénk felhívni a kedves hallgatók figyelmét arra is, hogy érdemes elmenni vért adni. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
1: Hol tartunk akkor jelenleg? Volt erről sajtóközlemény is, hogy a véradásra nagyon nagy szükség van, és hogy veszélyhelyzetbe kerülhet a vérellátás, a biztonságos vérellátás.
2: Jelenleg egy kicsit normalizálódott a terveink teljesítése. A véradásokat a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete és a valamennyi vöröskeresztes szervezet mindig egy leegyeztetett terv alapján végzi, és ugye a véradás tervezésének az a célja, hogy minél ütemezettebben és minél egyenletesebben tudjuk véradásra hívni az embereket annak érdekében, hogy folyamatosan rendelkezésre álljanak azok a vérkészítmények, amik ahhoz szükségesek, hogy a betegek gyógyulása zavartalanul megvalósulhasson.
1: És ez a nyári időszak általában okoz egyfajta fennakadást, ebben kevesebben mennek vért adni?
2: A nyár azért mindig egy sokkal nehezebb időszak. Ilyenkor mindig tapasztalunk némi visszaesést. Ennek többféle oka is van. Lehet egy ok az is, hogyha extrém meleg van, nagyon magas a hőmérséklet, akkor a közérzetünk is okozhat némi visszatartó erőt. Visszatartás lehet az, hogy ilyenkor azért az emberek többsége a szabadságát tölti szerencsére, és kipihenni az éves fáradalmakat. Ez okán nincs értelme nagyon szervezni munkahelyekre véradásokat, például. Nehezítés szokott lenni a nyári időszakban az, hogy a diákok is a megérdemelt szabjukat töltik, és nyaralással, szabadidős programokkal próbálnak feltöltődni és előkészülni majd a következő tanévre. Így az egyetemeken és középiskolákban szervezett véradások sincsenek, tehát egyrészt szűkül a véradó helyszíneknek a listája is, ahova mozgósítani tudjuk az embereket, másrészt pedig nehezebben elérhetőek az emberek abból a szempontból, hogy vagy nem tartózkodnak véradó helyszín közelében, vagy olyan a közérzetük, ami esetleg nem túl motiváló ahhoz, hogy ők eljönnének egy véradásra, holott jól felkészülve a legnagyobb nyári melegben is egyébként könnyedén tudunk segíteni, és tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy legyen elegendő vér.
1: Mit jelent az ebben az időszakban, a kánikulában, hogy jól felkészültem?
2: Hát a jó felkészülés leginkább azt jelenti, hogy kipihenten érkezzünk a véradásra. Ha módunk és lehetőségünk van, olyan napszakot és olyan helyszínt válasszunk, ilyenkor érdemes odafigyelni arra, hogy lehetőség szerint olyan közlekedési eszközzel közelítsük meg a véradó helyszínt, ami klímás. Jó, hogyha választunk egy olyan napszakot a véradásra, amikor nincs olyan extrém meleg. Számoljunk egy picit hosszabb idővel is. Érdemes, amikor megérkezünk a véradó helyszíre, egy kicsit aklimatizálódni. Tehát fontos, hogy megálljunk, fogyasszunk folyadékot. Még koncentráltabban kell odafigyelni arra, hogy meglegyen a megfelelő folyadékbevitel. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy minél komfortosabban tudjuk megvalósítani ezt a véradó eseményt.
1: Akkor most normalizálódott kicsit a helyzet, de hát ugye nem szabad hátradőlni, tehát mindenképpen továbbra is fel kell hívni az emberek figyelmét arra, hogy érdemes elmenni vért adni.
2: Nagyon fontos, hogy folyamatosan végezzük a véradásra toborzó tevékenységünket. Szeretnénk kérni az embereket, hogy vegyék figyelembe azt, hogy még augusztusban is lesz egy 4 napos hosszú hétvége, még ott is érdemes egy kicsit előre gondolkodnunk, még várható azért olyan magas hőmérséklet is, ami esetleg esetleg azt eredményezheti, hogy kevesebben tudnak majd eljönni, mert nem szívesen mozdulnak ki a biztos otthoni nyugalomból, úgyhogy arra kérünk mindenkit, aki teheti, jöjjön el. Nagyon sok olyan véradót köszönhetünk a véradásokon, akik rendszeres és sokszoros véradók, nekik van egy olyan éves véradó naptáruk, amiben minden bizonnyal ők tudják, hogy férfiak esetében melyik az az öt esemény, ami nők részt szeretnének venni egy évben, és a hölgyek esetében is megvan, hogy ők melyik az a négy esemény egy rendszeres, sokszoros véradónál, ami leginkább majd ő megjelenik. A nyári véradások kapcsán nagyon fontos felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon jó időszak azoknak a fiataloknak, akik valamiért még az iskolában nem váltak véradóvá, tehát érdemes esetleg a nyári szünetben, amikor két program között vagyunk, esetleg gondolni arra, hogy lehet, hogy ez egy jó alkalom most, hogy megpróbáljam a véradást, illetve azoknak is szeretnénk felhívni a figyelmét a véradásra most ebben a nehezített időszakban, akik egyébben csak egyszer-kétszer szoktak adni vért maximum, hogyha úgy érzik, ha lehetőségeik engedik, akkor ebben az időszakban még egy plusz eseményt iktassanak be, és ez nagyon nagy segítség lesz, hiszen valóban a szlogenünk az mindig érvényes, és az igaz, hogy nem áll meg a betegellátás a nyári időszakban sem. Tehát a betegek valóban nyáron sem mennek szabadságra, történnek műtétek, vannak balesetek, mindannyian tudjuk, hogy a kórházakban az egészségügyi szakdolgozók folyamatosan végzik az életmentő tevékenységet, ez pedig a véradás nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon szépen kérünk mindenkit, hogy vegyék ezt figyelembe, vegyék komolyan a felhívásokat. Mi egyébként nagyon aktívan toborzunk a véradásra, több eszközt alkalmazva, úgy, hogy küldjük az e-maileket, az SMS-eket, telefonálunk, a közösségi médiában jelen vagyunk, nagyon sokat jelent a média támogatók, és itt a Szent István Rádió és Televízió folyamatos támogatása is például. Úgy érzem, hogy aki valóban nyitott és szeretne segíteni, az megtalálja a módját, hogy tájékozódjon a véradó eseményekről.
3: Az Egri Markot Ferenc Kórházban is lett szervezve egy véradás. Annak milyen eredménye van? Mennyien mentek el vért adni?
2: Nagyon jól sikerült a véradás. Mi nagyon szépen köszönjük a kórház támogató együttműködését. A refektórium ebben a melegben, amellett, hogy egy nagyon illusztris és patinás, gyönyörű, szép terem, még hűvös is. Úgyhogy mi bízunk a kórház támogatásában, és reméljük, és ezúton köszönjük is az ő munkájukat, hiszen a helyszínbiztosításon túl egyébként saját eseményként hirdették meg a véradást, és komoly reklám és toborzó tevékenységet is folytattak, úgyhogy reméljük, hogy ez a közös útnak az eleje, és rendszeressé válhat az, hogy ott a kórházban is a dolgozók részvételében bízva, illetve akár a látogatók, a hozzátartozók részvételében reménykedve majd rendszeresen tudjuk szervezni ezeket az eseményeket.
3: Mennyire fontos a Vöröskeresztnek ezek miatt, a véradások miatt is a kapcsolatok kialakítása, ápolása, és hogy egyáltalán a megtartása, mivel hogy ugye a kapcsolatok révén akár a helyszínek biztosítva vannak, akár több ember tudnak bevonzani.
2: Igen, nagyon fontos. Egyrészt folyamatosan dolgoznunk kell azért, hogy minél több olyan helyszínt tudjunk bevonni ebbe a véradó mozgalomba megvalósítóként, ahová reményeink szerint olyan új véradó közösségek is, vagy olyan új csoportok is mozgósíthatóak, akik eddig távol maradtak a véradás ügyétől. Fontos, hogy ezek az új helyszínek lehetőség szerint vonzóak legyenek, fizikailag is, elérhetőség szempontjából is, megközelíthetőség rendkívül fontos, és hát nyilvánvalóan mindenkivel nagyon nyitottan és készségesen szeretnénk a kapcsolatot kialakítani a közös cél érdekében, hiszen a véradás ügye az ténylegesen mindenkinek az ügye. Hogyha csak a saját közvetlen hozzátartozóink körül tekintünk, szét is láthatjuk azt, hogy mindenkinek van legalább egy beteg hozzátartozója, a családjában, a baráti körében, a munkatársi közösségében, a szomszédságában, úgyhogy ez egy valódi jó közös ügy lehet, úgyhogy minél több féle szálon szeretnénk, minél erősebb kapcsolatokat mozgósítani annak érdekében, hogy lehetőség szerint folyamatosan, egyenletesen a mi általunk felállított terveket teljesítve tudjuk megvalósítani az eseményeket.

0: Mennyire vannak az emberek tisztában azzal, hogy mi szükséges ahhoz, hogy elmehessenek vért adni? Vannak-e ebben tévhitek? És hogyha vannak, akkor mondjuk melyek ezek?
1: Tévhitek vannak mindig. Vannak bizonytalanságok abból kifolyólag is, hogy mit jelent az, hogy maradéktalanul egészségesnek érzem magam alapvetően. Van néhány olyan krónikus betegség, ami kapcsán mondjuk vélhetően azt gondolhatja valaki, hogy az már pont egy olyan egészségügyi probléma, ami neki egy ilyen igazolt távollétet is jelenthet. Mi azt szoktuk mondani, hogyha valakinek van olyan krónikus betegsége például, ami gyógyszeres kezelése teljesen tünetmentessé teszi az ő létét, mindenképpen jöjjön el a véradásra. Aki éppen nem volt mostanában beteg, el kell jönni, és regisztrálni kell. Nagyon fontos azt elmondani mindenkor, hogy a véradás maga egy szűrővizsgálat is. Nagyon szigorú protokoll szerint történik a kivizsgálás, az Országos Vérellátó Szolgálat kivizsgálást végző munkatársa bírálja el egy nagyon vaskos szabályrendszer szerint azt, hogy éppen ki aktuálisan alkalmas a véradásra abban az adott pillanatban. Mi a Vörös Kereszt részéről azt szeretnénk kérni, hogy jöjjenek el minél többen, próbáljanak megvért adni, és ott a helyszínen a kivizsgálótól már fognak olyan instrukciókat, javaslatokat kapni, arra vonatkozólag, hogyha esetleg nem alkalmasak a véradásra abban az adott pillanatban, hogy legközelebb, hogy lesz-e számukra járható, vagy sikeres próbálkozás, illetve ha megvalósul a véradás, utána is még bizonyos lelet megkérhetnek, illetve kapnak is visszacsatolást arról, hogyha esetleg szükséges a véradás után általános egészségi állapotukról.
0: Mitől félnek az emberek a legjobban egy véradás előtt, vagy akár közben, hogy mondjuk nem jön le időre, és hogy a tűszúrás az őket mennyire befolyásolja?
1: Hát különböző félelmeket hallgatunk meg a véradóktól egy-egy véradó esemény kapcsán, hogyha van alkalmunk elbeszélgetni erről. Sokakban van alapvetően egy félelem magától a tűszúrás. Is. Tehát nem szívesen nézik azt, hogy ha tűvel közelítenek a karjuk felé. Első véradónál a véradás szervező kollégák azért nagyon kedvesen, készségesen szoktak segíteni, és hát ott a szakdolgozó is, aki konkrétan magát a vérvételt végzi, a vérellátó szolgálat szakértő munkatársa is, ők segítenek abban, hogy ezt a félelmet valamelyest feloldják, és hát nyilvánvalóan támogatják abban az első véradót, hogy valahogyan leküzdje ezt. Gyakran mondják el azok, akik félnek és távol maradnak az eseménytől, hogy tartanak attól, hogy a hirtelen vérnyomás csökkenés hatására esetleg elájulnak, vagy megszédülnek. Ez is egy félelem szokott lenni. A vérvétel tulajdonképpen ugye a véradó ágyon zajlik. Ott szakértő munkatárs, asszisztens végzi ezt a folyamatot. Mindig el szoktuk mondani, hogyha valaki fogyasztott elég folyadékot, hogyha a kivizsgálást végző szakember azt gondolja, hogy ő alkalmas most a véradásra, akkor ez egy alaptalan félelem, hiszen azért jut el ő már a vérvételi ágyig, mert azt feltételezi ott a szakértő csapat, hogy ő alkalmas most a véradásra. Úgyhogy ettől sem kell igazából tartani. Fontos elmondani azt is, hogyha valakinek esetleg valamilyen okból kifolyólag, mondjuk első alkalommal nem lesz sikeres a véradás, akkor sem szabad eltántorodni, és bízunk abba, hogy legközelebb majd ez sikerülni fog. Tehát, hogyha véletlen valamiért nem fejeződik be a folyamat, akkor ott a szakemberek nyújtanak ahhoz segítséget, hogy elmondják, hogy a felkészülést esetleg még milyen irányban érdemes kibővíteni ahhoz, hogy ez egy sikeres véradó esemény legyen a következő alkalommal.
0: Nagyon sokszor elhangzik az, hogy a megfelelő folyadékbevitel, de hát ilyenkor, ekkora kánikulában, és hát mondhatom azt, hogy ez extrém időjárási körülmény, mennyi az ajánlott mennyiség a vízfogyasztásból? Több egyébként, amennyit meginnánk egy nap alatt?
1: Hát egy kicsit érdemes megemelni ilyenkor a vízfogyasztás mennyiségét is mindenképpen, úgy, hogy függ a hőmérséklettől, attól, hogy klímás autóval érkezünk egy klímás helyszíre, vagy esetleg odakint a tűzőnapról érkezünk, meg mindenképpen érdemes többet fogyasztani.
0: Nagyon fontos szerepe ennek a véradásnak, ugye ezt említette is, hogy milyen programokat tudnak köré szervezni, akár vagy hova szervezik ezeket a véradó eseményeket, mivel készülnek az elkövetkező időszakban.
1: Sok mindennel készülünk, eleve az augusztus hónap is már izgalmasan indult, hiszen pont egy közösségi rendezvényre, a Felsőterkeny Rétes napra szervezett véradó eseménnyel indítottuk a hónapot augusztus 1-én. Próbálunk minél több helyre eljutni, és mindenki számára elérhetővé tenni a véradásokat. Fontos és nagy esemény lesz majd szeptember 5-én a retrovéradás, ami majd zárja az egész nyári programsorozatot, és azt fogja reményeink szerint megkoronázni majd. Egy valódi közösségi program, ami több évtizedet töretlenül valósul meg a Eger Hotel & Park szállodában, úgyhogy reméljük, hogy a véradóknak ez egy olyan kis ünnepe lesz össze, ami sokak számára kedvet kap majd esetleg így a meleg nyári időszak lezárását követően, hogy megpróbálkozzanak majd vért adni.
0: De még mielőtt ennyire előre szaladnánk, nézzük meg, hogy hova lehet menni vért adni ezen a héten.
1: Ezen a héten, 11-én kedden délután Bélapátfalván szervezünk egy véradást, szerdán 12-én a civil közösségek házában is lesz egy véradás, 12 és 15 óra között, 13-án és 14-én pedig Hevesvárosban, a művelődési központban szervezünk egy kétnapos véradó eseményt, csütörtökön 10-től 17 óráig, pénteken pedig 11-től 18 óráig várjuk majd a véradókat. Nagyon reméljük, hogy sokan el fognak jönni, nagyon jó egészségben szeretnénk köszönteni ott a véradókat, majd reméljük, hogy sikeresek lesznek ezek az események. 60-ban és Gyöngyös terület két munkahelyi véradó eseményt is szervezünk, ott ugye technikailag nem megoldható, hogy bárki csak úgy részt vegyen, de mi bízunk abban, hogy azok a bent lévő dolgozók, akik nincsenek szabadságon, szép számban majd ott is megjelennek.
0: Aki már eltervezte akkor, vagy kedvet kapott a jelen beszélgetés alkalmával, hogy elmenjen vért adni és segítsen további 3 ember életen, ők mit vigyenek magukkal, és elsősorban mivel készüljenek?
1: Mindenképpen, akik ellátogatnak most a véradásokra a nyár folyamán, kell, hogy bőségesen fogyasszanak folyadékot, étkezzenek a véradás előtt. Fontos, hogy elhozzák a személyigazolványukat, lakcímkártyájukat és a tajkártyájukat. Ez mindenképpen nagyon fontos. Úgyhogy nyitottan és bátran várjuk a leendő első véradókat, a rendszeres véradókat is, és nagyon bízunk abban, hogy a nyár folyamán már ilyen sajtóközlemény nem kerül ki, és valóban felelősen sokan eljönnek segíteni a betegek érdekében vért adni.

0: A folytatásban Kunvári Gáborral, a Miskolci Központi Kórház Szent Ferenc Tagkórházának gyógytornászával beszélget Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője.
1: Hogy a mozgásra, a tornára sokat figyel a stúdió vendége, Kunvári Gábor, arra lehet következtetni testalkatából, mert egy jókötésű fiatalemberrel ülök szembe. Köszönöm, hogy elfogadta ezt a meghívást, Gábor.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást én is. Először is szeretném üdvözölni a hallgató közönséget, és örülök, hogy itt lehetnek.
1: És reméljük, hogy figyelnek egyszer majd arra, amit mi mondunk, mert hogy a közelmúltban a stúdió vendége volt Kardos Zsófia, a Központi Kórházhoz tartozó Szent Ferenc a kórház reumatológiai osztályának vezetője, orvosigazgató helyettes, és felhívta a figyelmet arra, hogy van náluk egy teljesen speciális, vagy még viszonylag újdonságnak számító robotterápia. És hát azonnal Kunvári Gábor nevét hozzátette, hogy ő mestere ennek, úgyhogy érdeklődjünk a részletekről. Fogok is, előtte azonban az érdekelne engem, hogy Gábor hogy került az egészségügy házatájára.
2: Hát megmondom őszintén, hogy úgy nem volt kifejezetten hatás, aminek én az útján módján ide kerültem volna, amire a családban nem volt senki korábban, aki egészségügyben dolgozott volna. Valahogy mindig is vonzott ez az irány, a biológia utána kicsit az egészségügy emberekkel foglalkozás, meg nekem úgy kicsit a sajátomnak éreztem a mozgást, rengeteget jártam le edzőterembe, és valahogy a kettő tőszál összefonódott, akkor a mozgással hogyan lehet gyógyítani, és hogyan lehet másokon segíteni.
1: Nem maradt az, hogy csak a mozgás és edző legyek, hanem a gyógytornász.
2: Valahogy nem.
1: Ennek igen, érdekében igen. Persze el kellett végezni néhány oskolát, ugye?
2: Ez szükség volt rá, igen. Hát annak idején én ide a Hermannba jártam, Miskolcra. Itt végeztem a középiskolát, és utána én Debrecenbe kerültem el, és ott végeztem el az egészségügyi karnak ezt a gyógytornász képzését.
1: Jól tudom, hogy a gyógytornászat ilyen, hát tulajdonképpen ilyen hektikus volt, amikor nagyszerű képzés volt itt Miskolcon is, aztán szünetelés, aztán utána megint, de arra határozottan emlékszem, hogy néhány évvel ezelőtt bizony hiányzik volt a gyógytornász, nagyon kevesen voltak.
2: Igen, voltak olyan időszakok is, ez mindig is hullámzott, hol tatú volt, hol kicsit hullámvölgyek. Egy időben meg nagyon telített volt a szakmánk, azt is éreztem. Innen a miskolci képzésről megmondom őszintén, nem nagyon tudok mit nyilatkozni. Hogy hallásból ezt az visszajött az emberhez, de ugye én Debrecenben nekem ott a távolság miatt.
1: Igen, az
2: igazán én
1: mi a szépsége a gyógytornász szatnak?
2: Én szerintem egy nagyon-nagyon hálás szakma a miénk. Én már valahol inkább kicsit olyan hivatásnak érezném ezt, inkább mint szakmának. Az egészségügyben elég egyedülálló helyen vagyunk, én úgy érzem, mivel az összes team tag közül a gyógytornásszal találkozik a legtöbbet az ember. Egy-egy alkalommal is, meg hosszabb távon is a kezeléseknek köszönhetően. Nagyon sok időt töltünk el a beteggel.
1: Hát ugye műtét utáni feladatok vannak, vagy egyáltalán a mozgással kapcsolatos feladatok, amikor nem kell feltétlenül műtétre gondolni, igen, de a legkülönbözőbb életszakaszunkban, meg problémá után is ugye bekerül a képbe, hogy úgy mondjam, a gyógytornász. A gyógytornászattal, gyógytornával egyáltalán amúgy is célszerű foglalkozni, még abszolút, otthon is magának az embernek a karbantartásból kifolyólag, ugye?
2: Abszolút, igyekezzük is forszírozni, ahol lehet, mert ugyanolyan fontos szerepet kellene tulajdonítani a megelőzésnek, a problémáknak, ugye az időben elkapására, mint arra, hogyha már kiderül, hogy valami gond van, és akkor utána azt rehabilitálni, vagy utókezelni.
1: Mi a különbség a torna és a gyógytorna között?
2: A gyógytornába mi nagyon sok esetben bizonyos protokollok szerint haladunk. Vegyünk egy-egy műtéti esetet esetleg, egy traumatológiait, egy ortopédiait. Ebbe
1: segítek, otthon vagyok benne. Például egy csípőműtét után ugye megjelenik a gyógytornász nem sokkal a műtét után a beteg ágyánál, és én apró pici mozdulatokat javasol.
2: Szépen fel van ez építve. Kezdetektől napról napra hogyan tudunk haladni a beteggel. A klasszikus értelemben vett torna az egy átmozgatásnak, vagy hogyha valaki tornász, akkor akrobatikus elemekkel kiegészített, gyönyörű szép történet. Nálunk itt kifejezetten arra van kiélezve, hogy melyik irányokba mikor kezdünk el mozgatni, azt milyen erővel, milyen mozgást tartani, az hogy tudjuk fokozni, ahhoz, hogy az embert vissza tudjuk építeni a mindennapi életében.
1: Vannak alapszabályok, ugye, hát ahogy a sportolóknál a bemelegítés, meg kell tanulni, hogy mikor, mire koncentrál, mikor kell csak a talpat mozdítani, mikor lehet megemelni a lábat, stb. És hát ez is változik, pontosan az említett műtét után, vagy egy mozgás koordinációs zavarnál is mást kell alkalmazni. Tehát óriási felelőssége van a gyógytornásznak, mert hogyha erőltet valamit, akkor esetleg többet át, mint használ.
2: Így van. Nálunk meg ez alapszabály, egy alapkövetelmény, hogyha nem is tudunk segíteni, semmiféleképpen ne ártsunk. Tehát ezeket azért nekünk követni kell.
1: Egy-egy ilyen foglalkozás, vagy én nem tudom, foglalkozásnak, vagy kezelésnek mondom inkább, során egy

0: irányból tereljük tovább.
1: A sikere az, hogyha látják, hogy a sántikáló ember szépen kimegy a teremből, ugye?
0: És milyen jó érzés.
1: És nincs fájdalma, mondjuk például, ez meg a másik. A gyógytornába hogy került be a robotterápia, amelyet ugye most már nem is tudom hány éve alkalmaznak, vagy 2 éve?
0: Hát valamivel több, mint 2 éve. Ez már nálunk.
1: És egyáltalán mit értünk itt most mi robotterápia alatt?
0: Robotterápia alatt azt kell érteni, hogy van annak idején egy pályázattal sikerült elnyernünk 3 gépet a kórháznak. Ezek robotasszisztált, okos, modern eszközök, amik, hát azt tudni kell, hogy nem helyettesítik a mi munkánkat.
1: Soha nem is fogják
0: helyettesíteni, viszont sok esetben nagy részt megkönnyíti, a nagyfokú segítséget nyújt nekünk.
1: Hogy kell elképzelni ezeket a gépeket? Mekkora nagyságban, meg stb.?
0: Ó, hát nagyok. Van 2 kisebb gépünk, azok a felső végtagiak. Ezek
1: különben... Ez úgy működik, mint egy szobabiciklihez lehet hasonlítani?
0: Mondjuk. Van, amelyik egy szobabiciklire hajaz, van, amelyik inkább egy asztali gépre kiegészítő karokkal, eszközökkel, van, amelyek gyakorlatilag egy nagy érintőképernyő, mindegyik más-másra jó. Mi 2 felső végtagi gépet kaptunk annak idején, és 1 alsó végtagit. Mind a 3 gép egy amerikai székhelyű cégnek a gyártmányai, a Tyro Motion nevű cégnek, és ezek a gépek, hát nálunk már csak a fantázia neveik alapján fut, az egyiket a Myro-nak hívják, ő a táblagépünk, van egy Amadeunk, az gyakorlatilag az ujjak mozgásait igyekszik újra beindítani, tovább fejleszteni, erősíteni, az ilyen kis mágneses tappancsokat illesztenek az ujjbegyekre, úgy tesszük fel a beteget, a gépnek megvannak a hozzátartozó kis része, és akkor mágnes rögzítőt tudunk vibrálni rajta, passzívan mozgatni.
1: És ezt milyen esetben kell alkalmazni, például degeneratív elváltozásoknál, reumatikus fájdalmaknál van kizáró ok, vagy van speciális eset?
0: Vannak kizáró okaink. A 3 gépre együttesen elmondható az, hogy pacemaker, hogyha van, akkor az már egy kizáró ok nekünk sok esetben. Epilepszia, amivel a képernyőn lehetnek hirtelen váltások, vibrációk.
1: Tehát akkor egy másfajta alapos vizsgálat is megelőzi ennek az alkalmazását.
0: Kell, egy szakorvosi vizsgálattal indul az egész, és akkor ott döntik el, hogy a beteg alkalmas lesz-e hozzánk érkezni a gépekre majd.
1: Ez az újdonságok körébe tartozik még mindig, ugye?
0: Abszolút. Itt nálunk meg még inkább. Annak idején ez már Dunántúlon, Pest környékén azért egy 3-4 évvel előrébb járnak hozzánk képest még ebből a szempontból, de érkeznek felénk is.
1: El kellett menni ott elsajátítani a tudományát, hogy kezelje az ember, vagy ez nem volt szükséges hozzá?
0: Nem volt szükséges,
1: de meg kellett tanulni kezelni nyilván.
0: Meg kellett tanulni. Kaptunk egy alap útbaigazítást, erről lejöttek hozzánk különben, tehát itt helyben volt. És akkor ott sajátítottuk.
1: Mit vált ki például ez a robotterápia? Korábban hogy volt? Ugye az ujjakat itt említette a mágneses, ez olyan láttatni is tudjuk. Ezt korábban mikor alkalmazták, és amikor belépett ez a robottechnika, mit váltott ki?
0: Hát ezt meg tudtuk mi is csinálni gyógytorna keretein belül, ezért a passzív mobilizálás az ment mindig is, mi is kértük a feladatokat és koordinációs kézügyességi feladatokat, nem váltja ez ki, viszont nagyon pontosan be lehet állítani a gépnek azokat a határokat, hogy meddől meddig dolgozni, és azt folyamatosan tudja csinálni, tehát nincsen benne hibaszázalék, valamint ad visszajelzést a betegnek, hogy mondjuk ez a nyújtásom éppen, hogyha az ujjakat nyújtja a gép, az hány százalékban sikerült neki magától megcsinálni, ez visszamérhető, tehát profil szerint, név szerint a betegnek el tudjuk menteni azt, hogy első alkalomtól kezdve alkalomról alkalomra hogyan alakult, hogy javultak az eredményei. Tehát látja, van visszajelzés, motiválja, ebben nagy segítség nekünk.
1: Most korábban elment a páciens önhöz, és akkor ezt mechanikusan kellett az ön segítségével, ugye, csinálni. Igen. Meddig tartott általában, nyilván esete válogatja, vagy egyénektől függ, de a robot terápiához akarom inkább hasonlítani, hogy időben ő hamarabb ér el eredményt? Tehát robotterápiának az alkalmazása ilyen szempontból célszerűbb?
0: Nehéz ezt így megmondani, mert rengeteg egyedi esettel találkozunk. Azonos kórképen belül is hatalmas a skála, amin belül ki hogy érkezik éppen hozzánk, milyen állapotban. Akinek erre van szüksége, annak nagyfokúan meggyorsítja a felépülését. Tehát akit be tudunk forgatni, tudjuk vele csinálni a gyakorlatokat alkalmas rá, annak megkönnyíti a dolgát.
1: Eszembe jut egy eset. A hüvelykújja az illetőn

0: akinek hüvelykujjában valami eltörött. Majd 3 hónapig gipszbe volt a hüvelykujja, meg a fél karja is. Utána el kellett kezdeni a gyógytornát. És arra panaszkodott, hogy ahogy az ujja lemerevedett a 3 hónap alatt, hogy a pici apró mozgással, hogy újra visszanyerje a régi mozgást, szakadt a víz róla, meg majdnem sírt, mert olyan fájdalma volt a legapróbb mozdulatnak is. Igen. Na, ebben az esetben még robotterápia nem volt, de itt például lehet alkalmazni ilyen esetben is a robotterápiát?
1: Abszolút lehet, segíthet neki benne, viszont nem váltja ki azt, amikor belenyúlunk mi is manuálisan, lágyrészt kezelünk, kötőszöveteket kezelünk, kimozgatjuk az ütéket. Tehát erre mindre szükség van, de itt a gép közbe jött azzal, hogy mondjuk egy vibrációs terápiát már tudunk vele csinálni, bizonyos frekvencián, bizonyos intenzitással vibráljuk a kezét a betegnek, ami kimutatottan spazmus csökkenti benne, fájdalmat csökkenti, és ellazítja az izmokat. Tehát meg ad egy olyan pluszt, ami kiegészíti a mi munkánkat.
0: Azért kérdeztem, pont a fájdalom miatt kérdeztem. Uh-huh. Mert ugye, ha ön segíti ezeket a mozdulatokat, akkor azt rögtön érzékeli az ember, és tud jelezni, hogy most fáj. Igen. A gépnél hogy van ez? Hát csinálhat, vagy gerjeszthet olyan mozdulatot is a gép, amikor ez a bizonyos vértizzadás is előjön, és azt nem tud mit csinálni.
1: Igen, igen, hál' Istennek gondoltak erre is, tehát ezek nagyon modern eszközök, nagyon okosak, jól ki vannak találva.
0: És jelzi
1: a
0: fájdalmat
1: is. Én minden egyes betegnél beállítom azt a passzív mozgástartományt a kézbe, ami nem tud túllépni a gép. Mi megszabjuk a határokat a gépnek, hogy mettől meddig dolgozhat, és akkor azon belül fog, és nem lépi át sose.
0: Azt mondta, hogy 3 gépből 2 felső végtagokra vonatkozik, 1 alsó. A felső végtagnál mi a leggyakoribb?
1: Nálunk most per pillanat úgy néz ki a tapasztalat, hogy fogadunk bejárós betegek is, tehát ambuláns betegeink is vannak, meg az osztályos betegeinket látjuk el, a 2 mozgásszervi osztályunkét főleg. Rengeteg időt töltöttem lent, és a beteganyagnak a közel 80% a sztrókos betegünk volt. Vagy másik neurológiai kórkép, akár egy szklerózis multiplex, akár egy Parkinson, és a felmaradó 20%-unkban voltak vegyesen reumás betegek, traumás betegünk is érkezett korábban. Tehát nagy részt a neurológiai kórképek, én azt mondanám, és kiemelkedően a stroke.
0: Érdekes, a Parkinsont említi, hát a Parkinsonnál pont a mozgást kellene megakadályozni. Itt meg a mozgással gyógyít, nem?
1: Így van, így van, így van.
0: Nincs
1: a Parkinsonos betegünknél a legszó jött szóba, tehát ott neki a járás volt probléma, és ott próbáltuk visszaadni a helyes mozgás mintát neki.
0: Az is eszembe jutott, hogy ha már a stroke meg a Parkinsont itt megemlítettük, hogy akkor ugye ezek ilyen apró motorikus mozgások is, tehát például a demencia kezdeténél is lehet használni.
1: Abszolút,
0: majd.
1: Igen. Igen, igen, nagyon sok interaktív feladat van benne, az Amadeunkban is, a mágneses új mozgatósgépünkben, viszont a Myro, ami gyakorlatilag egy nagy érintőképernyő, ez a rengeteg kognitív fejlesztő funkciós feladatunk van, tehát abszolút a gondolkodás serkenti nekik, és ezt megelőzésképpen
0: vagy szinten tartásképpen jó. Hát akkor borzasztó nagy a, úgymond vendégkör, gondolom, nagy, ugye?
1: Nagy.
0: És az irány, hogy egyre inkább a robotterápia felé tendál a beavatkozás, vagy ezt az orvos dönti el, hogy mikor, melyiket kell alkalmazni?
1: Abszolút az orvos fogja ezt eleinte eldönteni, ugye ez neki a hatásköre, neki a kompetenciája, viszont így, hogy már híre mentek ezeknek az eszközöknek, meg, tehát azért mi is próbáljuk ezt így kicsit terjeszteni, előadásokat tartottunk
0: most,
1: itt, ott, meg úgy, ahogy mi is csináljuk, sokan érkeznek már úgy, hogy hallottak róla, hogy ilyen van nálunk, és vagy ambuláns betegként szeretnék ezt igénybe venni, hogy olyat is hallottunk már, egy akkori, hogy osztályra úgy szeretnének bekerülni, hogy kifejezetten a robotika miatt. Nem, hogy nem tudnák megoldani a bejárást, mert itt a régióban elég egyedülálló nálunk, hogy ilyen lehetőségek vannak. Úgyhogy egyre
0: ketten
1: inkább.
0: Gyakorolják ezt, ugye? Vagy ketten alkalmazzák?
1: Nagyon nagy részt ketten. Tehát én azt mondom, hogy nekem van egy kollégám, a Batta, mert Görkön elejétől kezdve szinte fele-fele megosztásba ezt ketten csináljuk, amióta itt vannak a gépek.
0: Az így kapcsolatot, amit a beszélgetésünk elején említett, a beteg és ön között, miként befolyásolja ez a robotterápia? Befolyásolja egyáltalán?
1: Én nem érzem sok sokkal különbnek a kapcsolatot, ami egy robotterápiás kezelés alatt alakul ki, meggyógyulna, ugyanúgy figyelnem kell folyamatosan. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy bekapcsolom a gépet, és akkor én onnantól mosom kezeimet, és akkor csinálja. Tehát itt is monitorozni kell, nézem a visszajelzést, ha kell, állítok, rengeteget kérdezősködök, szokták szeretni is. Úgyhogy itt ott kell lenni fejbe, és tehát a kontaktnak meg kell lenni ugyanúgy.
0: Amikor egy ilyen kezelés véget ér, akkor ez nyilván egy bizonyos időintervallumra megoldja a bajt, a fájdalmat, a gondot, de ilyen szinten tartó jelleggel is lehet alkalmazni?
1: Abszolút, és szoktak is visszaérkezni hozzánk. Egy-egy újabb, frissebb sztrókos beteggel ott az elején, frissen a melegébe, akkor igyekszünk haladni. Nagyon fontos az időfaktor, igyekszünk a lehető legjobb állapotba feltornázni őket a gépek segítségével, meg a többi kezelés segítségével, míg egy-egy régebbi visszajáró sztrókos beteg, már inkább a szinten tartás, inkább a leépülésnek a megakadályozása, és akkor tervezetten időközönként visszajárnak hozzá.
0: Hát jó, hogy van ilyen gépünk, meg büszkék is lehetünk rá, meg azokra a szakemberekre, akik ezt működtetni tudják, mint Kumbári Gábor gyógytornász, akivel az elmúlt percekben beszélgettem itt a robotterápiáról, amely most már egyértelműen itt a Szent Ferenc Kórház nevéhez kötődik, már ami a regionális meghonosítását illeti. Köszönöm, hogy bejött.
1: Köszönöm én is.

Elhangzott műsorunk első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezetének igazgatóhelyettesével beszélgettünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról volt szó. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, Beresz Renátát hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22:10-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Tizenegy óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Az Esztergomi Hittudományi Főiskola 2026 őszén teljesen új hiánypótló képzést indít közösségi gondoskodás témakörében. Meghosszabbították a főiskola pótfelvételét, így a mai napig augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A képzés célja, hogy a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira alapozva olyan elkötelezett szakembereket képezzen, akik átfogó tudással rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, eszmetörténeti, etikai és gyakorlati alapjairól, és képesek a gondoskodási rendszerek és szolgáltatások emberközpontú működtetésére, koordinálására és fejlesztésére. A képzés egyedülállósága sajátos szemléletében és felépítésében rejlik. Az embert nem pusztán társadalmi szerepek vagy ellátási szükségletek hordozójaként, hanem méltósággal, szabadsággal, kapcsolatokkal, valamint testi, lelki és spirituális dimenzióval rendelkező személyként közelíti meg. Az oktatás levelező munkarendben fél évente 10 szombati alkalommal zajlik. A jegybank alelnöke szerint továbbra is reális a 2% alatti éves inflációs cél Magyarországon. Banai Péter Benő az NMB podcastjében hangsúlyozta, hogy az árstabilitás elérése a fenntartható gazdasági növekedés egyik alapfeltétele. Az alelnök szerint az euró bevezetéséhez szükséges gazdasági feltételek teljesítése önmagában is a magyar gazdaság érdekeit szolgálja. A kibercsalások visszaszorításáról szólva Banai Péter Benő kiemelte, egyes csalás típusoknál 41%-kal csökkent a banki átutalásokat érintő visszaélések száma, és sok esetben sikerült visszafordítani a csalások növekvő tendenciáját. Eloltották a Lajos-Komárom külterületén, valamint az Algyön és közelében keletkezett tüzeket, közölte a katasztrófavédelem. Lajos-Komáromnál majdnem 400 köbméternyi trágya gyulladt meg, a tűzoltók 6 órán át oltották a tüzet. Algyön 22 hektáron égett a növényzet. Károkat szenvedett Odessa kikötője az éjszakai orosz légi csapásokban. A városban 6-an megsebesültek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint a támadások az egész világ élelmiszer biztonságát veszélyeztetik, mivel az odesszai régió kikötői az ukrán agrárexport fő útvonalai. Koszovóban eltávolították a főváros központjából azt a nagyméretű ukrán zászlót, amelyet 4 évvel ezelőtt az orosz támadás kezdetét követően helyeztek ki, a szolidaritás jeleként. A zászlót egy nappal azután szedték le Pristinában, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök belgrádi látogatásán megerősítette, Ukrajna továbbra sem ismeri el Koszovó függetlenségét. Újabb feltételeket szabott Irán az Egyesült Államoknak a Hormuzi szoros megnyitásához, köztük az amerikai fenyegetések és a térségbeli hadműveletek beszüntetését, az iráni kikötők blokkádjának feloldását és az amerikai erők kivonását. Teherán emellett teljes körű jóvátételt, valamint a szankciók és a befagyasztott iráni vagyon zárlatának feltétel nélküli feloldását követeli. Az iráni nemzetbiztonsági tanács közölte, nem áll el a követeléseitől, Washington pedig egyelőre nem reagált. A szokásosnál mintegy 500 000-val több turistára számít Spanyolország a napfogyatkozás miatt. A rendkívüli jelenség egy évszázad óta először lesz látható a dél-európai országban augusztus 12-én kora este. A spanyol gazdasági minisztérium a szállásfoglalások alapján úgy becsülte, hogy az esemény több mint 347 millió euró bevételt eredményezhet. A napfogyatkozás megfigyelésére legalkalmasabb területeken a foglalások mintegy 18%-kal nőttek a tavaly augusztusihoz képest. Végül az időjárásról. A szinte zavartalanul napos időt követően a késő délelőtti déli óráktól. Délután főként az északnyugati északi tájakon már egyre jobban szűrheti a napsütést, az északnyugat felől felvonuló magas szintű felhőzet. Az Észak-Dunántúl fölé emellett gomoly felhők sodródhatnak. Csapadék nem lesz. Általában a hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
2: Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
2: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak.
2: Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
6: Dicsőltessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
7: Erdei Nóra turisztikai szakemberrel, idegenvezetővel beszélgettek. Hogyan is lett önből idegenvezető? Véleményem szerint ez a szakma egy olyan szakma, amely egy varázslatos szakma, és szerintem sokakat érdekel.
8: Igen, nem mondanám, hogy rögtön ezt céloztam meg, hogy én majd idegenvezető szeretnék lenni, de a történet az onnan kezdődik, hogy én itt a Debreceni Egyetemen angol szakon tanultam, és már egyetemista koromban nyári munkát keresve belecsöppentem a turizmusba, ugyanis a helyi Turinform irodában dolgoztam ilyen nyári kisegítőként, majd miután megszereztem a diplomámat, volt olyan szerencsém, hogy ott főállásban is tudtak alkalmazni, és nekem annyira megtetszett ez a világ, hogy Debrecent ajánlhatom a városba érkező turistáknak. Úgy megtaláltak a különböző feladatok, hogy a turizmus maga, mint terület megtetszett, és az évek során nem csak én tanultam sok mindent a gyakorlatban, hanem mellett a kellő iskolákat is elvégeztem, mint turisztikai szakmenedzser, aztán később, mint idegenvezető, aminek az ötlete pedig onnan jött, hogy megtaláltak olyan feladatok is engem a munkám során, hogy különböző újságíróknak, tévéstáboknak, forgatócsoportoknak kellett megmutatni Debrecent, illetve kalauzolni őket, segíteni az ő munkájukat, hogy mit érdemes megmutatni, miről mit érdemes mesélni. Emellett egyébként megtaláltak a polgármesteri hivatalból is, hogy a városba érkező VIP vendégeknek tartsak egy kis városnéző sétát, amin akkor még nagyon így megizzadtam, de rájöttem, hogy én ezt nagyon szeretem csinálni, mert én mindig is szerettem egyébként emberekkel dolgozni, szeretek beszélgetni, meg is találom mindenkivel a közös hangot, és büszke debreceniként én nagyon szívesen mutatom meg nem csak VIP vendégeknek, hanem egyszerű turistáknak is a várost, úgyhogy így adódott a gondolat, hogy a kellő papírok birtokában egyébként erre egy nagyon klassz vállalkozást is lehet építeni, mert hogy nagyon kevés idegenvezető van Debrecenben, és akik vannak, azok is már az idősebb korosztályhoz tartoznak. Én pedig próbáltam a magam picit fiatalosabb lendületével, kreatívabb módján kiépíteni egy olyan sétasorozatot, vagy olyan tematikus sétákat megkérdetni, ami egy új korosztályt is esetleg megszólíthat.
7: De kell azért ehhez egyfajta erős lokálpatriotizmus is. Egy hazaszeretet, egy város szeretet.
8: Így van, én ezt én nem fogalmaztam meg sosem magamban, hogy én ennyire erősen lokálpatrióta lennék, ez szerintem adja magát. Én Debrecenben születtem, itt nőttem fel, kisebb kitérőket tekintve mondjuk egy egyéves szegedi tartózkodást, illetve egy 9 hónapos angliai tartózkodást leszámítva, én világéletemben itt éltem Debrecenben, és ahogy a turizmussal foglalkoztam, úgy kezdtem el kicsit a város iránt is kutatni, illetve ahogy az egyes témákat megtaláltam, amikre mondjuk sétákat lehet építeni, úgy kezdtem el utána nézni Debrecen történetének, az egyes nevezetességeknek, és így egyik hozta a másikat. Úgyhogy ez maga ez az idegenvezetői szakma, ez, én úgy szoktam mondani, ez egy stand-up, tehát egy előadó művészet valahol, egy kommunikációs műfaj, nagyon nagy lokálpatriotizmust és emberszeretetet követel egyébként.
7: Beszéljünk akkor arról a bizonyos vállalkozásról, amelyet az évek során kiépített, mert ennek a vállalkozásnak vannak szolgáltatásai. Nos, milyen szolgáltatásokkal is várja ön a Debrecenbe érkezőket? Kezdjük például az úti tippekkel?
8: Így van. Ugye én Turinform irodában dolgoztam nagyon sokáig, tehát nagyon nagy a tapasztalatom abban, hogy aki Debrecenbe érkezik, az elsősorban mit keres. De nagyon jól tudom azt is, hogy nagyon sok olyan információhoz nem jutnak el egyébként a turisták, amit érdemes lenne egyébként megmutatni. Ez nyilván abból is fakad, hogy az ország második városában vagyunk, tehát rengeteg a látnivaló, rengeteg az érdekesség. Nekem van egy olyan célom, hogy így a mainstream látnivalók mellett, amit úgy nagyjából mindenki tud, hogy itt van református nagy templom, kollégium, egyetem, nagy erdő, meg van egy nagy fesztivál, aminek az a neve, hogy Debreceni Virágkarnevál, azért ezen túl is rengeteg érdekesség van a városban, elég mondjuk a Piac utcán, Debrecen fő utcáján végig sétálni, és mindegyik épület mesélhetne, tehát annyi rengeteg érdekes történet van, úgyhogy én ezeket szeretem ilyen úti tippként a hozzám fordulóknak elmondani és megmutatni, meg nyilván erre épülő tematikus sétákra is invitálni mindenkit, aki arra nyitott.
7: Mert hogy városnéző sétákat is szervez.
8: Így van, és nagyon nagy boldogság számomra, hogy a városnéző sétákra nem csak Debrecenen kívüli érdeklődők vannak, hanem nagy arányban debreceniek egyébként, akiknek hál' Istennek sikerül felnyitni a szemüket arra, hogy járjanak nyitottabb szemmel, mert hogy azok között az épületek között, meg azokon az utcákon, tereken, ahol nap mint nap megfordulunk, ott rengeteg érdekesség van, elég mondjuk egy emléktáblára gondolni, egy érdekesebb épületre gondolni, de lehet ez akár mondjuk valamiféle növény, fa vagy bokor is, amihez valamilyen nagyon érdekes anekdota kapcsolódik.
7: Ha például arra gondolunk, hogy megbeszéli két ember, hogy találkozzunk például a fűvészkertnél, akkor találkoznak és tudják, hogy hol a fűvészkert, de lehet, hogy azt már kevesen tudják, hogy mitől fűvészkert a fűvészkert.
8: Így van, itt egy pici kis helyesbítést tennék, fűvészkert ma már nincsen, ma már Debreceni Egyetem botanikus kertjének hívunk, és teljesen máshol van, mint ahol annó hagyományosan egyébként ez a fűvészkert volt, de nem állunk messze az igazságtól, mert Fűvészkert utca a mai napig van, és nagyon kevesen tudják egyébként helyiek is, hogy ennek mi az apropója, ugyanis az a tér, ahol ma a város híres múzeum, a Déri Múzeum található, az előtti téren Fazekas Mihály és Diószegi Sámuel hozott létre anno egy fűvészkertet, aminek az volt a célja, hogy a közelben található református kollégium diákjainak a természettudományos oktatását segítse. Ezt a fűvészkertet akkor számolták fel, vagy pontosabban költöztették el, amikor Déri Frigyes Debrecennek adományoztam hatalmas gyűjteményét, és azt a teret vagy telket jelölték ki, hogy majd ott fognak egy arra méltó múzeumi épületet építeni, úgyhogy 1928-ban nyitott meg, én már a Debreceni Egyetem főépületen mögött a botanikus kert, aminek az alapja ez a diószegi Fazekas Mihály által alapított fűvészkert volt. Ennek köszönhetően van a Déri tér, illetve a Déri múzeum közelében egy fűvészkert utca.
7: Ha most arra kérném, hogy mondjon nekem érdekességeket Debrecennel kapcsolatosan, akkor lehet, hogy napestig tartana ez a riport, de ha egy-két különlegességre kérném szépen, érdekességre, amelyet még valóban a debreceniek sem tudnak. Debreceni érdekességként akkor milyen érdekességeket emelhetnénk ki?
8: Ha már itt említettük a fűvészkertet és a botanikus kertet, akkor a botanika az például egy olyan dolog, amire nagyon kevesen asszociálnak szerintem, hogyha Debrecenre gondolnak, bár a nagy erdőt azért így mindenki meg szokta említeni, tehát ez a gyönyörű természeti közeg, ami az első természetvédelmi terület egyébként Magyarországnak 1939-ben egyes számmal vezették fel, mint természetvédelmi területet, ezt ugye mindenki ismeri, de azt kevesen tudják, hogy a Ludas Matyiról híres Fazekas Mihály, az nagyon szerette a botanikát, nagyon szerette a növényeket, és nem csak a fűvészkert megalapítása, hanem az első magyar nyelven íródott fűvészkönyv is hozzá kapcsolódik, de időben egy picit még régebbre utazunk, Mélius Juhász Péter volt az, aki megszervezte a Magyar Református Egyházat, aki szintén nagyon szerette a botanikát, és ő is írt egy herbáriumot, tehát gyakorlatilag Mélius Juhász Péter püspök, illetve egyházszervező tevékenysége mellett nagyon sokat tett azért, hogy Debrecen és Debrecen környékének a növényvilágát megismerhessük, illetve azt katalogizálja. A botanika úgy is kapcsolódik egyébként most a Debrecenhez, hogy a Déri téren található egy gyönyörű szép kocsányos tölgy, több mint 100 éves, amit egyébként az év fája versenyben is jelöltek, és ott van a top 10-ben. Mert hogy nem csak látványában impozáns ez a fa, de gyakorlatilag tanúja volt itt rengeteg mindennek, ami Debrecenben az elmúlt több mint 100 évben lezajlott, többek között annak, hogy felépült ott mellette ez a gyönyörű neobarokk múzeumi épület, a Déri Múzeum. Tanúja volt annak, ahogy a bombázások során 1944-ben mondjuk megsérült a debreceni református nagy templom épülete, de nyilván tanúja volt annak, ahogy maga a város az évszázad során rengeteget változott, rengeteget fejlődött és szépült.
7: És találhatók még régi szép patinás épületek? Tehát, hogyha nem csak a járdát és az utcaképet nézzük, hanem feltekintünk az épületek homlokzatára, akkor látunk még szép régi debreceni épületeket és házakat?
8: Természetesen, hát végig sétálunk Debrecen fő utcáján, akkor gyönyörű szép kereskedőházak szegélyezik az utcát. Hagyományosan Debrecen fő utcáján, a Piac utcán tartották a híres debreceni vásárokat több mint 300 éven keresztül, úgyhogy nem véletlen, hogy a legimpozánsabb vagy a legpatinásabb épületek a mai napig ott találhatóak, ugyanis azok a kereskedők, akik mondjuk a 19. század közepén Debrecenbe betelepültek, előszeretettel nyitottak a fő utcán üzletet maguknak, megvették a telket, ami már lerobbantabb állapotában voltak épületek is, azoknak a helyén építették fel a saját kis üzlethelyiségüket, épületüket, aminek az alsó szintje volt az üzlethelyiség, ami lehetett mondjuk gyógyszertár, vegyes kereskedés, porcelán kereskedés, vas kereskedés, és még sorolhatnám, a felső szinten pedig a család lakott. Egyébként Debrecen híres szülötte Szabó Magda, az ő felmenői, Arikő család szintén Debrecen fő utcáján vásárolt telket, az úgynevezett lábas házat, ami mellett később a Rikölház is felépült, és az ő, ha jól tudom, ők nagyapja úgy vásárolta meg ezt a telket, hogy lábbal lemérte az utca hosszát, és az utca közepén lévő telket vásárolta meg, ugye jó kereskedő lévén, hogy majd ő ott fog fűszerkereskedést nyitni, és ez olyannyira sikeresnek minősült, hogy ez a bolt, ez nagyon legendássá vált, többek között, mint Petőfi Sándor is, illetve Kazinczy Ferenc is megfordult ott.

0: Beszéltünk már Debrecen nevezetességeiről, főbb látványosságairól. Részben említést tettünk neves debreceniekről, Fazekas Mihály, Szabó Magda, vagy éppen Térei János, na de kik kapcsolódtak még a városhoz nevezetes és közismert emberekként?
1: Aki a város szülötte és híres, az muszáj róla megemlékeznünk, az Csokonai Vitéz Mihály, akinek egyébként egykori iskolájában, a református kollégiumban külön kis emlékszobát is kialakítottak, de hát Debrecenben tanult többek között a kollégiumban Móricz Zsigmond, Arany János, Ady Endre, Horthy Miklós, a Tisza családból többen, Szabó Lőrinc, Debrecenben élt egy ideig Tóth Árpád, az ő édesapja, Tóth András például egy nagyon híres szobrászművész volt, akinek az alkotásai több debreceni patinás épületet is díszítenek, de ez csak néhány a sorból, és akik ideiglenesen kötöttek Debrecenhez, de nem Debrecen szülöttei, hát nem kell messzire mennünk, Kossuth Lajos is itt él Debrecenben többek között a családjával, itt választották őt kormányzóvá, itt olvasta fel a függetlenségi nyilatkozatot, de jár Debrecenben többek között Széchenyi is, Deák Ferenc, Veselényi, Nagy Imre, Helmut Kohl, kancellár, Bartók Béla, Kodály Zoltán, és még sorolhatnám.
0: Valóban szép neves sor, mind-mind kötöttek így vagy úgy Debrecen városához.
1: Még egy dolgot itt megemlítenék, ha már Kossuth Lajos neve felmerült, és szó volt egyébként a botanikáról, és egy nagyon kedves történet vagy anekdota, amit én nagyon szeretek mesélni, szinte minden városnéző sétámon. Kossuth Lajos a városháza épületében lakott egyébként a családjával, és annak ellenére, hogy egy nagyon elfoglalt ember volt, ugye nagyon lekötötték a közügyek, illetve a politika, azért állítólag minden nap szánt legalább egy órácskát arra, hogy megismerje a várost, úgyhogy minden nap egy órát elment sétálni a városban, és egy ilyen séta alkalmával említette meg, hogy nagyon nagy szomorúságára nem nagyon jut ki a nagy erdőre, pedig ő nagyon szereti a virágokat, nagyon szeretik a növényeket, és amikor ezt meghallották az ő debreceni kísérői, egy házigazdái, barátai, akkor elmondták neki, hogy egyébként ott a városházához közel, vagy nem olyan messze található egy fűvészkert. Úgyhogy Kossuth Lajost elvitték a fűvészkertbe, aminek nagyon örült, és amikor kérdezték, hogy milyen virágot szeret, akkor mondta, hogy hát ő szereti a rózsát, az ibolyát, de gyakorlatilag minden évszaknak a saját virágait, és innentől kezdve a fűvészkerti látogatása után a fűvészkertnek a vezetője minden nap 2 csokor virágot küldetett neki, egyet a Kossuth Lajos íróasztalára, a másikat pedig a család otthonában. Úgyhogy egy ilyen kedves kis anekdota is kapcsolódik Kossuth Lajoshoz, aki egyébként nagyon szerette Debrecent, és nagyon jól is érezte itt magát. Nem véletlenül jegyezték fel egyébként itt Debrecenben róla, hogy a magyarok Mózese.
0: Köszönöm szépen önnek, hogy még ilyen kis anekdotával is tudtuk színesíteni a mai beszélgetésünket. Debrecen közvetlen környezetében található Hortobágy. Ez az országrész is véleményem szerint egy legendákkal, hagyományokkal teli látványosság.
1: Így van, én szerelmes vagyok a Hortobágyba. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én 100%-ig belvárosi lány vagyok, tehát egy belvárosi gangos bérházban nőttem fel is, gyakorlatilag éltem világéletemben, és ma már minden alkalmat megragadok, hogy amikor ki tudok jutni Hortobágyra, részben szabadidős célra, részben úgy, hogy vendégeket viszek ki, mert nagyon nem szeretem, amikor azt mondják, hogy Hortobágyon nincsen semmi, tehát egy hatalmas sík terület, és nagyon sokan nem értik, hogy mit lehet ott nézni. Most is volt például a múlt héten 2 vendégem, akiknek segítettem leszervezni egy hortobágyi kirándulást, és utána vissza is jöttek hozzám, nagyon szépen megköszönték, és ők is csodálkoztak rajta, tatabányiak voltak egyébként, hogy nem tudták, hogy mit lehet ott nézni ezen a Hortobágyon, de hogy hát folyamatosan kattintgatták a fényképezőgépet, mert a békésen legelésző szürke marhagúja, a ménesnek a gyönyörű nóniusz lovai, eleve ez az elterülő, végtelenbe nyúló hortobágyi puszta, amin a szél úgy mozgatja a füvet, mint hogyha tengeren lennénk, vagy ez a csillagos égbolt park, amit mondjuk este lehet csodálni, aminek a segítségével egyébként a hortobágyi pásztorok ugyanúgy tájékozottak, mint a tengeren a matrózok mondjuk. Ez mind-mind csak néhány abból a kultúrából, ami ennyire különlegessé teszi szerintem a Hortobágyot, úgyhogy azok az évezredes pásztorhagyományok, ez az ökoszisztéma, hogy minden mindennel összefügg, az ember az állattal, a természettel. Ez egy olyan dolog, amit az ember csak akkor ért meg, amikor ott van, amikor kimegy a természetbe, és pár óra múlva érzi azt a lecsendesedést, azt a megnyugvást, amit szerintem csak ott lehet, és amire szerintem én úgy gondolom egyre nagyobb szüksége lesz az embereknek.
0: Látható még gémes kutakat is a Hortobágyon?
1: Természetesen, ahogy egyébként a 33-as úton, mikor közelítjük meg Hortobágyot, hogyha azon haladunk, akkor ahogy már belépünk erre a tájegységre, már egy gémes kút köszönt bennünket, hogy beléptünk a Hortobágyi Nemzeti Park területére, és természetesen ezeket a gémes kutakat a mai napig használják itatásra. Úgyhogy van olyan program lehetőség egyébként Hortobágyon, amikor az ember kint alszik a pusztában, egy félig nyitott hodályban, és ébresztő óra helyett a ménes érkezése ébreszti, akik mennek a gémeskúthoz, ahol a csikós segít nekik az itatásban, úgyhogy fantasztikus. Egyébként régen ezekkel a gémeskutakkal még kommunikáltak is egymással, ezt ilyen pusztai telegráfnak hívták, mert hogy attól függően, hogy a gém, ez a hatalmas bot, ez éppen hogy állt, az bizonyos dolgokat vagy üzeneteket jelentett, úgyhogy így lehetett például a nagy messzi távolba üzenni azt, hogy elkészült a vacsora, vagy elkészült az ebéd, vagy éppen pandúr van a környéken. Úgyhogy ez szintén egy nagyon izgalmas része ennek a hortobágyi kultúrának.
0: De jó önt hallgatni, és az a csodálatos az egészben, hogy mindezt egy olyan hölgy mondja nekünk, aki egy gangos udvarban, a belváros kellős közepén, a belváros szívében nőtt fel, de olyan lelkesedéssel beszél ezekről a tájegységekről, hogy valóban azt érzi az ember, nekem ezt meg kell néznem, nekem ezt látnom és tapasztalnom kell.
1: Így van, én mindenkit szeretettel várok, de az én mondhatni azt így kicsit ilyen nagy zolva misszióm az az, hogy akár Debrecenben vagyunk, akár nem, mindenki járjon egy picit nyitottabb szemmel a saját otthonában is, tehát turistáskodjunk otthon, ez lehet, hogy most még időszerű, de szerintem méltánytalanul keveset tudnak az emberek a lakóhelyükről, pedig amikor valahova elutaznak, akkor utána olvasnak, rengeteget fényképeznek, akár olyan dolgokat is, ami a saját lakókörnyezetükben is megtalálható, úgyhogy lehet, hogy elég csak kinézni mondjuk az ablakon, és egy picit rácsodálkozni arra az épületre vagy utcára, ami bennünket körülvesz. Én nagyon szeretem a Hortobágyot, szeretem Debrecent is ilyen turista szemmel felfedezni, de elég csak kinézni azon az ablakon, ahol én rengeteget megfordulok, és már csodálatos épületekre látok rá. Így fedeztem fel többek között például a Sajó Istvánnak a munkásságát is, aki a magyarországi Art Deco-nak megkerülhetetlen alakja, és az az utca, ahol én lakok, ott lakott ő is, és én mindig is tudtam, hogy ott van egy Sajó István által tervezett épület, de amikor ezt rajtam kívül kezdték mások is nálam jóval komolyabb szakemberek, művészet, történészek, építészek felfedezni, akkor csodálkoztam, hogy úristen, én ilyen környezetben nőttem fel, és akkor eszméltem fel, hogy ja, igen, az én közvetlen lakókörnyezetem is mennyire sokat nyomott alatban, hogy az én szememet is felnyissa a város szépségei, meg úgy egyáltalán a világ szépségei iránt, amit egyébként így ugyanúgy csodálok, mint hogyha elutaznék a világ másik tájára. Sokkal jobban segített egyébként az én világlátásomban az, hogy utazok, abban segített, hogy én még jobban ráeszméljek azokra a csodákra, amik engem körülvesznek.
0: Még női túrái is vannak? Olyan úti tippek, olyan városnéző séták, amelyek női szemmel mutatják be a női szempontból érdekes látványosságokat a városban?
1: Igen, nagyon jól rátapintott a lényegre. Az én egyik kis szerelem gyerekem, ez a női városnéző séta, amit én még először 2019-ben csináltam meg. Nőnapra valahogy így kipattant a fejemből, hogy kellene egy olyan sétát csinálni, ami a Debrecenhez kötődő nőket mutatja be, mert ugye, ha Debrecenre gondolunk, Szabó Magdától eltekintve, általában csak olyan hírességek jutnak eszünkbe, akik férfiak. De ugye van ez a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Úgyhogy amikor például Kossuth Lajosra gondolunk, vagy Petőfi Sándorra gondolunk, akkor egy kicsit utána járunk, olyan női alakokra bukkanhatunk, és nem csak a költő vagy politikus feleségekre gondolva, akik nagyon-nagyon izgalmas témával szolgáltatnak egy ilyen városnéző sétához, és természetesen ezeknek a nőknek a sora is évről évre bővül, de az én városnéző, női városnéző sétámon előtérbe kerül Szendrei Júlia, többek között a Petőfi Sándornak a felesége, illetve az özvegye, aki itt él Debrecenben, itt szülte meg a Zoltán fiát, akit egyébként itt keresztelt meg Debrecenben. Kossuth Lajosnak a felesége, a Meszlényi Terézia szintén itt élt Debrecenben a három gyermekükkel. Kossuth Lajosnak a nagyon szeretett kishuga, Kossuth Zsuzsanna szintén Debrecenben élt. De vannak még olyan kevésbé ismert női alakok, mint például a Svetics Mátyásné, aki nagyon szép házasságban élt a férjével, de három gyermeküket veszítették el nagyon fiatalon, és a hagyatékukból az ő végrendeletüknek megfelelően egy katolikus leánynevelő intézetet hoztak létre. De Debrecenhez kötődik például a Fahidi Éva, holokauszt túlélő, holokauszt aktivista, akit nagyon sokan még mindig nem ismernek, de ő Debrecenben született, és Debrecenből deportálták az egész családjával együtt is, egy fantasztikus nő, vagy például a Gályarabok emlékoszlopát, ami a Debrecenből elhurcolt protestáns lelkipásztorok emlékére épült, ezt szintén egy debreceni asszony, egy özvegyasszony, Hegyi Mihályné emelte, és ez csak néhány azok közül, akikről érdemes egyébként megemlékezni egy ilyen város nézőséten, és akkor még a Debrecenhez kötődő költőnőkről nem is beszéltünk.
0: Mi az elérhetősége az ön honlapjának? Milyen elérhetőségeken tudhatnak meg többet azok, akikben így riportunk kapcsán felkeltettük az érdeklődést Debrecen városa iránt?
1: Én annó, amikor ezt az egész idegenvezetői vállalkozást elindítottam, szerettem volna valami jól megfogható brandet létrehozni, mert az, hogy Erdei Nóra idegenvezető, ez annyira nem hangzik trendin. Úgyhogy én elkezdtem azon gondolkodni, hogy mi az én vállalkozásomnak a célja, és gyakorlatilag azt fogalmaztam meg, hogy én szeretek mindenkit egy jó barátként vagy házigazdaként kézen fogni, és helyiként megmutatni neki a várost, úgyhogy mivel én szerettem volna a nemzetközi porondra is kilépni, azaz nem csak magyar, hanem külföldi turistákat is megcélozni, Explore Debrecen with a local by your side, azaz fedezd fel Debrecent egy helyi segítségével, fantázia nevet adtam ennek a vállalkozásnak, ami aztán rövidült idővel arra, hogy Explore Debrecen, fedezd fel Debrecent, úgyhogy ezen a néven lehet rám találni, de én úgy gondolom, hogy aki városnézős sétákra rákeres, városnézés, idegenvezetés Debrecen, előbb-utóbb valószínűleg majd így belebotlik az én nevembe.
0: És ha már a nevet említjük, akkor beszélgetésünk végén megfogalmazta azt már önmagának, hogy mit szeret ebben a szakmában, amiről olyan lelkesedéssel beszél, amit egész egyszerűen csak így fogalmazunk meg, hogy turisztikai szakember, idegenvezető, de önnek személyesen mi jelenti a szépségét ennek a szakmának?
1: Az, hogy emberekkel dolgozhatok. Maga a kommunikáció, nagyon sok emberrel ismerkedek meg, nagyon sok embert ismerek meg, vannak nagyon emlékezetes találkozásaim, például amikor nagyon messziről, mondjuk Amerikából vagy Ausztráliából azzal keres meg valaki, hogy segítsek megtalálni a régen látott rokonait, vagy esetleg egy olyan helyszínt, ahol az ő szeretett nagypapájuk élt valamikor. Ezek annyira maradandó emlékek, és annyira hatalmas élmények számomra, amikből én táplálkozok. Tehát ezekből az emberi találkozásokból, ezek ilyen oda-vissza találkozások, tehát nem csak én próbálok adni tudást, élményt, város szeretetet, lokál patriotizmust, hanem én is nagyon sokat kapok vissza. Ahogy említettem, ez egyébként ez picit olyan, mint egy stand-up, vagy egy színészet. Én meg tudom érteni azokat a színészeket, akik mindig mondják, hogy izgulnak színpadra lépés előtt. Én legalább olyan lámpalázzal szoktam néha egyébként vendégekhez menni, és amikor ott vagyok, akkor mint akin benyomnak egy gombot, így elkezdem mondani, és megszűnik tér és idő, és csak arra koncentrálok, hogy felkeltsem a város iránt a lelkesedést, és hogy megmutassam azt, hogy miért jó itt élni, miért jó ide látogatni.
0: Hát ez sikerült, véleményem szerint. Így fejezzük be akkor a mai beszélgetésünket, és köszönöm meg Erdei Nóra turisztikai szakembernek, idegenvezetőnek a beszélgetést, és további munkájához, életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
1: Nagyon szépen köszönöm, és természetesen mindenkit szeretettel várok Debrecenben, magánemberként is, idegenvezetőként egyaránt.
0: Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek, viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából.

utolsó találkozás Őrsi László jezsuitatyával. Interjú Galvácsi Kovács Évával, aki a világhírű magyar jogprofesszort halála előtt néhány nappal még meglátogatta New Yorkban.

0: Július 30-án ünnepelte volna 105. születésnapját Őrsi László jezsuita atya, aki 2025. április 3-án hunyt el az Egyesült Államokban. A Vatikáni Rádió vonalában szeretettel köszöntöm Galvácsi Kovács Évát, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjét, aki baráti kapcsolatot ápolt Őrsi László jezsuita atyával. Éva, szeretettel köszöntelek.
1: Köszönöm szépen, én is köszöntelek téged és a hallgatókat.
0: Ismertétek Őrsi László atyát. Hány éve tartott ez a barátság?
1: Pontosan nem tudom, de azt hiszem, hogy olyan 2013 körül találkoztam vele először személyesen. Érdekes volt ez az ismerkedés. Lehet, hogy ilyen sorszerű, vagy a Szentlélek ajándéka volt. Ő akkor úgy döntött, hogy a magyar könyvei nagy részét hazaküldi Magyarországra a Szapiencia főiskolának. És a papunk akkor Bagyinszky Ágoston ferences atya volt, ő akkor is tanította a Szapiencián, így távolról, Amerikából, és őt kérte meg, hogy elintézze a könyvek átszállítását. És egyik alkalommal sok doboz volt, úgyhogy Ágoston atya megkért, hogy jöjjek én is az autóval, hogy segítsek elszállítani a dobozokat. És hát így felmentünk akkor a László atya lakásába, ott lakott a Georgetown Egyetem kampuszán a jezsuita házban, és hát akkor találkoztam vele először személyesen. Aztán ezt követően meghívott ebédre oda a jezsuita házba, azután meg mi hívtuk meg őt, és elkezdődött egy ilyen kölcsönös barátság. Beszélgettünk a magyar közösségről is, és akkor akárhányszor találkoztunk, mindig megkérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink. Idővel aztán a gyóntató atyám is lett, és aztán ez így ment addig, amíg Ágoston atya 15-ben visszatért Magyarországra, akkor pap nélkül maradtunk, de pont Washingtonban tanult Clevelandból Bona Richard atya. És ő ott volt egészen 2016-ig, akkor ő végzett, és megint ott maradtunk pap nélkül. És akkor legközelebb, amikor László atya kérdezte, hogy na, hogy vannak a magyarjaink, hát mondtam, hogy atya, nem vagyunk jól, mert nincs papunk. És hát akkor azt mondta, hogy ha biztosítjátok nekem a szállítást a mise helyszínére is vissza, akkor elvállalom a havi egy szentmiséteket. És aztán így is lehet, akkor havonta egyszer mi vittük és osztuk a jezsuita házból a washingtoni bazilikába, és hát akkor összebarátkoztunk, és szeretett hozzánk jönni. A templomban, a magyar közösségben mindenki megszerette őt, mert nagyon kedves volt, humoros, mindig mosolygott, a gyerekekkel is megtalálta a szót, az önnyelvükön is tudott beszélni, első áldozásra készítette őket, utána az első gyónás nála végezték, és minden gyermek ilyen fültől fölig mosolyjal jött ki a gyónás után. Tehát nagyon, nagyon tudott mindenkinek a nyelvén beszélni.
0: Ha fel kellene idézned, hogy milyen személyes emlékek élnek benned róla, miket osztanál meg a hallgatóinkkal?
1: Hát ezek az utazások oda-vissza a misére, ezek mindig olyan jó beszélgetések voltak, kivéve akkor, amikor néha azt mondta, hogy na, én most hátra ülök, mert nem készültem a prédikációra, és akkor mi csak hallgattunk, és ő készült a prédikációjával. De ami úgy megragadott az, hogy hát ő egy világhírű kánonjogász volt, tudós professzor, és mégis olyan kedves ember volt, olyan barátságos mindenkivel. Aztán szeretett velünk ilyen délutáni beszélgetéseket rendezni, nálunk jöttünk össze, mit tudom én, olyan 8-10-en, és akkor magáról nagyon sokat mesélt a fiatal koráról, a fiatal szerzetes koráról. De ami tényleg, ami olyan nagyon megragadott, az, hogy világhírű professzor,

0: mindenki szerette őt. Tehát azt tapasztaltam, hogy nem csak a mi életünkben, a mi kicsi magyar katolikus életünkben volt egy kedves papbácsi, hanem tanárként is, a diákjai is jó szívvel emlékeztek rá, meg a tanártársai is. Ez maradt egy nagyon erőteljesen bennem, ez a hihetetlen kedves embersége.
1: És említetted a beszélgetés elején, hogy lelki atyáddá is vált. Mit említenél meg ebből az aspektusból, ami a kapcsolatotokat jellemezte?
0: Nagyon érdekes volt, ő a gyónást is mindig beszélgetésnek nevezte. És érdekes módon most olvasom egy könyvét, pont a bűnbánat szentségéről. Angolul olvasom, mert a hangja, a szavai, a mondani valója fordításban nem jönnek át. Úgyhogy, és ő angolul írt, tehát angolul olvasom, a teológiát olvasok, hát olyan messze áll tőlem a teológia, mint Makó Jeruzsálemtől, de olyan gyönyörűen ír, hogy minden szavát értem, minden mondatát ér. Na, szóval a Jónásról ír, és nagyon érdekes, és tanulságos, és úgy adnám mindenkinek a kezébe a könyveit. Még azt mondanám róla, így ugyancsak az ő nagy lelkéről a tanúságot, hogy 16 karácsonyán meghalt az édesanyám. És amikor ezt ő megtudta, akkor azt mondta, hogy gyertek be holnap, és mondok emisét az édesanyádért. És nem azt mondta, hogy majd a jövő vasárnap gondolok rá, vagy imádkozom érte, vagy valami, rögtön másnap. És bementünk a jezsuita házba, és ott a kápolnába csak ketten, hárman voltunk, az atya, Árpád meg én, mondott egy szentmisét anyámért. Ezt azt hiszem, amíg élek, magammal fogom hordozni, mert olyan, ez is az ő jóságáról tanúskodott.
1: Nagyon együttérző volt ezek szerint.
0: Nagyon, nagyon, igen. Romival egy idős volt, az anyám is 21-ben született.
1: Ez igen. Már a 90-es éveiben járt, amikor megismertétek, és igen. Aztán egy idő után Georgetownból Baltimore-ba került, ugye, egy idősek otthonába, papi otthonba.
0: Igen, hát kórházba került valamikor még a Covid alatt, aztán erre még a Covidra visszatérek, kórházba került, és mikor kiengedték a kórházból, akkor a Georgetowni jezsuita ház nem vállalták őt, mert ott nem volt és nincs orvosi ellátás. Tehát azért vitték Baltimore-ba, mert ottan állandó orvosi szolgálat van, és hogyha akármi történt volna vele, akkor ott rögtön kapott volna segítséget.
1: És ott is látogattátok folyamatosan?
0: Ott aztán az kicsit messze volt, de ott lehetett látogatni, és az is olyan édes volt, hogy mikor először készültünk látogatni, akkor azt mondta, hogy hát a recepcionistát úgy hívják, hogy Ronda, de nem, egyáltalán nem Ronda, egy nagyon kedves nő.
1: Humoros.
0: Úgyhogy aztán Rondával is összebarátkoztunk. Mindenki szerette őt, ott az otthonban is. Baltimore-ban az volt a nagy bánata, hogy nem volt szellemi társasága. Egyedül érezte magát, azt mondta, hogy nincs kivel beszélgessen, azért is aztán hívott állandóan, hogy menjünk, látogassuk. És abban az időben ő Baltimore-ban volt, amikor kapott, a magyar államtól kapott egy kitüntetést. És akkor, mivel én ismertem a követségi autóval, én is ott kimentem Baltimore-ba, és aztán együtt jöttünk be a városba, hogy átadják neki ezt a kitüntetést.
1: És akkor is még vezette a magyar szentmiséket Washingtonban?
0: Akkor már nem. 19 nyarán mi kaptunk papot, mert a Megyeri Stefán atya, aki most is ellát minket, a papi szolgálatunkat ellátja, akkor szentelték pappá, és az akkori washingtoni érsek úr őt kinevezte a magyar közösség káplányának, tehát azóta van állandó papunk. Kvázi állandó, mert semmi sem állandó, akármikor elhelyezhetik, tehát most van.
1: Igen, és említetted, hogy visszatérsz még a Covidra az atya kapcsán.
0: Igen, azt akartam mondani, hogy amikor bezárták a templomokat, akkor az pont egy tavasz volt, és azt hiszem, hogy igen, a nagy bőjt volt. És akkor még Georgetownban volt László atya, és akkor minden héten írt nekünk egy buzdító e-mailt valamilyen evangéliumi résznek a kapcsán, és azt elküldte nekem, és elküldte a listáját az ő magyarországi barátainak az e-mail címeit, és akkor kiküldtem az ő listájára is, meg a mi közösségi listánkra. Úgyhogy

0: tartotta bennünket valósággal a lelke. Szerintem ez olyan óriási dolog volt, nem akarok most elérzékenyülni, de megvannak most is ezek a kis buzdítások, olyan gyönyörűen írt mindig.
1: Ez nagyon érdekes, és hogy tényleg akkor is együttérző volt az emberekkel, tehát melléjük állt egy nehéz pillanatban. Igen. És aztán Baltimore-ból New Yorkba került egy bizonyos
0: pillanat. Baltimore-ból New Yorkba került, mert aztán romlott az egészségi állapota, és a Bronxban a Fordham Egyetemnek van egy jezsuita idős otthona, és ott az egyetem területén, vagy pont az egyetem mellett, aztán nem tudom pontosan, van kórház. Tehát akkor már többet betegeskedett, akkor már, igen, mikor meglátogattuk őt New Yorkba, akkor már tolókocsiban ült, elvitt minket, megmutatta a Fordham Egyetemnek minden egyes épületét, elmagyarázta, hogy hogyan építették, milyen stílusban a kertet, a kápolnákat, mindent, olyan örömmel és olyan ragyogó arccal mesélte, mert ott tanított sok évig azon az egyetemen.
1: Tehát örömmel tért oda-vissza, gondolom.
0: Örömmel, aztán ott is csalódott, mert kiderült, hogy ott is az idős lakók már nem akarnak, nem volt semmiféle szellemi stimulus, nem. Azt mondja, csak a meccsekről akartak beszélni.
1: Igen, és New Yorkban bekapcsolódott ő a helyi manhattani magyar katolikus közösségbe?
0: Nem, látod, erről meg is feledkeztem, hogy az volt a tragédiája, hogy őt a magyar diaszpora nem ismerte, mert nem tartott kapcsolatot. Hát ő egyetemi tanár volt, azt végezte a dolgát, de az tiszta véletlen szerencse, vagy a Szentlélek ajándéka, hogy minket megismert. De ő nem ismerte a magyar közösségeket. És New Yorkban én megkértem egy ismerősömet, hogy menjen, látogassa meg, és ő ismerte is azt a fiatal férfit. És egyszer meglátogatta, de egyébként nem látogatta senki. Washingtonból igen, a követségről is elment egy alkalmazott, meg még valaki is elment, de New Jersey-ből, New Yorkból nem.
1: És ti is látogattátok?
0: Mi is látogattuk, igen.
1: És azért is gondoltam erre a beszélgetésre július 30-i 105. születésnapja kapcsán, mert 2025. április 3-án hunyt el, és igen, éppen előtte való napokban látogattátok meg.
0: Igen, március 30-án, az egy szombati nap volt. Sokkal korábban készültünk, de egészségi problémái voltak Árpádnak, akkor már meg volt beszélve, hogy megyünk, akkor lezárták a házat, mert valaki beteg, covidos lett, szóval mindegyre mind halasztódott. És akkor azt mondtuk, hogy jó, akkor most már megint nyitva a ház, mehetünk, és a korábbi látogatások során összebarátkoztunk a háznak a ügyvezető igazgatójával, aki egy nagyon kedves, egy ápolónő, egy Margaret nevű ápolónő. Ott szállást is kaptunk, amikor ott akartuk tölteni az éjszakát. És szólt, hogy ha akarunk menni, akkor menjünk, mert nagyon romlik az állapot a László atyának. Már nem beszél, nem nagyon eszik, inni se nagyon akar. De azt is mondta nekem, hogy úgy veszi észre, hogy vágyik a magyar szóra. Tehát akkor ezen a szombati napon összecsomagoltunk, és elmentünk New Yorkba. Magunkra hagyott Margaret, és én mentem először az ágya mellé, és úgy oldalt feküdt, a bal oldalán feküdt, és akkor szóltam hozzá, és úgy megsimogattam a vállát, és kinyitotta a szemét, és azt az örömöt, a kaszagot, beszélni már nem tudott, a szája is csak nyitva volt, de a szeme örvendett, és mosolygott a szeme. És akkor megfogta a kezemet, és megpuszilta a kezemet, és oda tette a kezemet az arcára, hogy simogassam. És oda lehúzott oda magához, hogy öleljen meg, és ő is megölelt. És akkor ugyanezt tette Árpáddal is. Hát ezt nem lehet elfelejteni. Ott voltunk vagy egy óra hosszat mellette, és akkor aztán már láttuk, hogy nagyon fáradt. És úgy be is hunyta a szemét. Mondta Margaret, hogy maradjunk másnapig, de nem akartunk maradni, mert annyira úgy tele volt a szívünk, és nem akartuk ezt tovább húzni, úgyhogy elmentünk. Ez volt szombat, és akkor következő hét, aztán majd szerdán, vagy csütörtökön elment. délután 9:30-kor.
1: Éva, nagyon köszönöm, hogy megosztottad a hallgatóinkkal ezt a nagyon megható utolsó találkozást Őrsi László atyával. Valójában ti voltatok az utolsó magyarok, akik köszöntötték őt halála előtt, ugye?
0: Igen, azt hiszem, hogy igen. Ott az egyik, ki a személyzet közül az egyik nő, nem tudom, hogy mi volt a foglalkozása, azt mondta, hogy László atyát már várja a, úgy mondta, hogy a Welcome Committee, a fogadóbizottság az égben.
1: Igen. És hát ez az utolsó találkozás számára is nyilván nagyon szeretetteli volt, hogy végülis az utolsó napjaiban nem maradt magára.
0: Igen, azt hiszem, hogy úgy érezte, hogy akkor nem is tudom, hogy engem látott, vagy az édesanyját látta bennem, vagy valaki más ilyen szeretett női személyt, azt nem tudom, de hogy nagyon örvendett, az biztos.
1: A temetésével kapcsolatban a halála után mi történt?
0: Hát a halála után úgy volt, hogy lesz egy megemlékezés ott a házban, amire nem tudtunk elmenni. Aztán a nagykövet úr mondta, hogy elmegy, nem tudom, hogy volt-e, de én úgy éreztem, hogy elbúcsúztunk tőle. Most menjek oda a tömegben. Nem akartam. Nem is akartam volna menni, de nem tudtunk. Később elmentem a Georgetown Egyetemre, ott oda elmentem.
1: A Georgetown Egyetemen temették el?
0: Nem, valahol New York államban van egy jezsuita temető, észak-nyugatra New Yorktól valahol, és a Margaret azt írta nekünk, hogy oda temették el.
1: Éva, nagyon szépen köszönöm ezt az igazán személyes és megható beszámolót Őrsi László atyához fűződött barátságodról, és ezekről az utolsó találkozásokról.
0: Örömmel, nagyon szeretek emlékezni rá, és hogy itt van az életemben, majdnem minden nap gondolok. Hát olvasom a könyvet, úgyhogy minden nap itt van velem.
1: Igen, tehát halálában is tovább él.
0: Igen, igen.
1: Ez csodálatos. Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, én is köszönöm.

Galvácsi Kovács Évával, a Washingtoni Magyar Katolikus Közösség társvezetőjével készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
1: A napverse.

0: Csanád Béla, apámra gondolok. Egy öreg férfi őt csoszogva, meglágyul az aszfalt, csak bottya kopogása jelzi, hogy köveken jár. Szeme messzire néz, nem téged, nem a házakat, más valamit figyel. Kérdezném, hova néz, de szégyellem, a hangom annyira érces, erős. Ő suttogva beszél csak, nem koldús, százszorta nagyobb annál. Nyomorult. Akinek pénznél többet ér, ha szelíden rámosolyogsz. Apámra gondolok. Valahol a falunkban épp így csoszog ő is az utcán, félig bénán. S hogy neki is kalapot emeljenek mosolyogva. Meghajtom most a fejem, s köszönök ennek az ismeretlen öregnek.
1: Csanád Béla, apámra gondolok című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár, 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a Katolikus Sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt, de ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, és műveiben is felrathatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.

0: A nap imája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Áldjon meg benneteket az Úr, és őrizzen meg titeket. Mutassa meg nektek orcáját, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa felétek arcát, és adjon nektek, nővéreimnek és lányaimnak békességet, s mindazoknak, akik közétek jönnek, s meg is maradnak közösségetekben, és a többi most élő és eljövendő nővérnek is, akik mindvégig álhatatosan kitartanak a szegény úrnők monostoraiban. A mennyei Atya adja meg nektek, és erősítse meg rajtatok ezt a szentséges áldást a mennyben és a földön. A földön a küzdő egyház szolgái és szolgálói között sokszorozza meg bennetek kegyelmét és erejét, a mennyben pedig a győzelmes egyház szent férfiai és szent asszonyai között magasztaljon fel és dicsőítsen meg benneteket.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya,
1: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

0: Egyházi hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Egyházi híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Az Egriesegi Papnevelő Intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, amelyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Misa után szerény agapéra is várják az odaérkezőket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára, volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Szent István Bazilika előtt 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban, ebben a hónapban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan, magyar férfiak térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Az imádság elején Cseh Zoltán, a Budapest kőbányai Szent György templom plébánosa, tanításában a két szent szív példája alapján arra buzdított, hogy ahogyan két élet szorosan összekapcsolódott, amíg a szűzanya 9 hónapig várta a gyermekét, majd utána is teljesen egymásra hangolódva éltek, úgy mi is Jézus és a szűzanya felé fordítsuk az életünket, ahogyan Mária mindenben Istenre hagyatkozott, úgy mi ismerjük teljesen őrá bízni az életünket. Majd hozzátette, soha ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, megbocsátásról és a reményről az életünkkel. A szervezők információi szerint más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola 2026 őszén teljesen új hiánypótló képzést indít közösségi gondoskodás témakörében. Meghosszabbították a főiskola pótfelvételét, így a mai napig augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A képzés célja, hogy a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira alapozva olyan elkötelezett szakembereket képezzen, akik átfogó tudással rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, eszmetörténeti, etikai és gyakorlati alapjairól, és képesek a gondoskodási rendszerek és szolgáltatások emberközpontú működtetésére, koordinálására és fejlesztésére. A képzés egyedülállósága sajátos szemléletében és felépítésében rejlik. Az embert nem pusztán társadalmi szerepek vagy ellátási szükségletek hordozójaként, hanem méltósággal, szabadsággal, kapcsolatokkal, valamint testi, lelki és spirituális dimenzióval rendelkező személyként közelíti meg. Az oktatás levelező munkarendben fél évente 10 szombati alkalommal zajlik. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. Ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket. Ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja társadalmi összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában. Az ima és engesztelő virasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért lesz augusztus 14-én pénteken este 20 órától szombaton reggel 5 óráig. Éjfélkor szent misével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Szeretettel várnak mindenkit. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Caritas, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a www.caritas.hu oldalon keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, szintén iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a Szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az Egriéseki Papnevelő Intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érteklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel, színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-ig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Verdi Requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándok nap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
0: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában.
2: Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
5: Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
4: Nem csak katolikusoknak.
5: Keresztényélet.hu.
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A mai nap evangéliuma magyar nyelven következik.
2: Evangélium Szent János könyvéből. Ha a búzaszem elhal, sok termést hoz. Abban az időben Jézus így beszélt tanítványaihoz. Bizony-bizony mondom nektek, ha a búzaszem nem hull a földbe, és el nem hal, egyedül marad. Ha azonban elhal, sok gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben a világban, az megmenti azt az örök életre. Aki nekem szolgál, kövessen engem, és ahol én vagyok, ott lesz a szolgám is. Aki nekem szolgál, azt becsülni fogja az Atya. Ezek az evangélium igéi.
3: Áldunk téged, Krisztus! Aki szűken vet, szűken is arat, aki pedig bőven vet, bőven arat. A szent vértanúk vetettek a legbővebben, mint Lőrinc diakónus is, mert önmagukat adták oda egészen elégű áldozatul. De figyeljünk csak Urunk szavára. Nagyobb szeretete senkinek sincs, mint aki életét adja barátaiért. És az apostoléra. Vessem oda testemet, hogy elégessenek. Ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. Az Úr Jézus és apostola is a szeretetet említi, amely nélkül mindenféle áldozat, saját kevésségünk és önzésünk bővetése lenne csupán. És így a búzaszem tényleg elveszne és elpusztulna, mert csak a szeretet és művei maradnak meg az örök életre. Ha a testem mágjára vetése szeretet nélkül értéktelen, sőt bűnös dolog lenne, akkor viszont a bővetés nem a világ szemében nagy tetteket jelenti, hanem a nagy szeretetet. Szűz Mária és Szent József Názáretben bőven vetettek, pedig csak a napi teendőket végezték. Lizői Szent Teréz is bőven vetett, pedig csak a kolostori napirendet tartotta be, mert Isten szentjeinek az életében a szeretet volt a bővetés. A búzaszem elhalása nem megsemmisülés, hiszen ha teljesen elrothadna, nem csirázna, nem hajtana ki, és nem hozna termést. Akkor leszek bőtermést hozó búzaszem, ha belehullok a földbe, vagyis meghalok mindennek, amit a világ életnek nevez, és csak az Istentől kapott szeretetemet tartom életnek. Ha semmi más nem akarok, mint megtanulni szeretni. Aki nem hull bele a földbe, vagyis nem hal meg a sok mindennek, abban ez az egy szükséges, ez a halhatatlan élet kezd pusztulni. Mindezt bizonyítva láthatjuk magunk körül és magunkban, mint félelmetes lehetőséget. Magként a földbe hullani annyi, mint örök hűségben és termékenységben élne a szent házasságot, vagy a szüzességet az Isten országáért, vagy felszentelt szolgaként szeretetből szolgálni. Szükséges először is egy nagy döntés. Ez a földbe hullás. De még lényegesebb, hogy ez csak a szeretetből és a szeretetért történhet. Az ilyen földbe hullott élet egészen biztosan bő termést hoz, hiszen bő volt a vetés. Mert az Istennek tetsző bő adakozás nem abban áll, hogy sokat adok, hanem hogy mindent odaadok, szeretetből.
1: Most a mai nap evangéliumát hallgathatják meg szlovák nyelven.
4: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Ježiš povedal svojim učeníkom, veru, veru, hovorím vám, ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho. A kto svoj život nenávidí na tomto svete, zakráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje. A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Počuli sme slovo Pánovo.
1: A mai nap evangéliumát roma nyelven hallgathatják meg a következő percekben.
5: Čáčes penap tu menge, tele díveske si minca, čiperelandejp húv, aj čimereltar, korkóroásel, bate mereltar but skipuránel. Kon kamelpesko trajoteása vel kodo haszárel lesz, bakon rucilpesko trajo andekadi luma, kodo mentol lesz, pej punei luma trajo. Kon manges lúgil, kodo pala mandeteavel, haj kaj mesom, kot he abla vimros luga. Kon manges lugil, kodoles patyivil, vi odad.
1: A nap evangéliuma következik német nyelven.
6: Evangélium nach Johannes. Jesus sagte zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben lebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt hasst, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wer mir dienen will, folge mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch der sein, der mir dient. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wort des lebendigen Gottes.

0: Szentek, szentéletű emberek.
1: Szent Lőrinc vértanú 258-ban halt meg. Szent Kallixtusz katakombájában gyülekezett a római egyház. Valérián császár rendelete ismét a föld alá kényszerítette az egyházat. A szent titkokat ünneplik. Most körülállják a misztériumot, a Krisztus testének és vérének eukarisztiáját, hogy vegyék a halhatatlanság orvosságát, erősek maradjanak a küzdelemben. Második Sixtus pápa mutatja be a szent misét. Diákonusai körülötte vannak. Az egész hívő sereg aggódó szeretettel néz a pásztorra, mert tudják, hogy a császár elsősorban őt keresi halálra. Egyszerre fegyvercsörgés vág bele a csendbe. Itt van a veszedelem, hamarabb, mint várták. Katonák jönnek be, és a pápát az oltártól ragadják el. Viszik négy diákonusát is. Csodálatos, hogy az egyiket nem bántják, Lőrinc diákonust. De az ifjú levita nem akar hátrább maradni a többinél, nem akarja elveszíteni a vértanúság koronáját. Atyám, hová mész fiad nélkül? Kiáltja utánuk. Püspököm, hová mégy diákonusod nélkül? Eddig mindig rám bíztad Krisztus vérének kiosztását. Ma sajnálnád tőlem azt a dicsőséget, hogy véremet a tieddel együtt onthassam? Megszólal a pápa. Fiam, nem hagylak el. Rád még nehezebb küzdelem, teljesebb korona vár. Látod, engem, gyönge, öreget kimélnek majd. A te győzelmed dicsőségesebb lesz. Ne sírj, 3 nap múlva követni fogsz. Egy szolgálatot bízott a pápa Lőrincre. Halkan, hogy a kísérők ne hallják adott utasítást, szét kell osztani az egyház vagyonát a szegények között, mert az a vagyon a szegények öröksége. Ne jusson a pogányok kezére. Augusztus 6-án volt ez. Lőrinc egész éjjel munkában van. A szegények, özvegyek, árvák, nyomorékok után jár, s kiosztja az egyház pénzét. Azután az ékszerészekkel tárgyal, eladja az arany-ezüst kincseket, és újra kezdi útját a nép között. A reggel már az ítélet helyén találja, hogy búcsút vehessen a vértanúktól. Elővezetik a pápát. Jelentést tesz neki. Mindent teljesítettem, amit parancsoltál. A rám bízott kincseket kiosztottam, kiáltja oda a pápának. Lőrinc kijelentése fülébe jutott a városprefektusnak, a kincsekről szóló beszéd. Augusztus 8-án reggel maga elé vezettette tehát Lőrincet, és szólt hozzá. Semmi akadálya, hogy kezemhez juttassátok kincseiteket. Van egy némely kincse a mi egyházunknak, válaszolja Lőrinc. Ha adsz néhány napot, hogy kissé rendezzem őket, semmi akadálya, hogy a legjavát megmutassam neked. Szíves örömest ad a prefektus 3 napot. Lőrinc összeszedi most mind, akikbe az egyház vagyonát fektette. A magukkal tehetetlen öregeket, vakokat, némákat, bénákat, poklosokat. Úgy kell hozni a legtöbbjét. Azután jönnek az özvegyek, árvák és a szüzek. Harmadnapra, augusztus 10-ére együtt van a hatalmas sereg. Lőrinc hívja a prefektust. Nézze meg, itt vannak az egyház kincsei. Tudd meg, hogy az arany, amit olyan mohón követelsz, csak megvetendő holt érc, gaztettek és bűnök forrása. Az igazi arany az a világosság, amiben ezek a szegények járnak. Testük gyengeségében, türelemmel visel szenvedésükben van a kincsük. Bennük van az egyház kincse, amit meg akartam mutatni neked. Vége lett a prefektusi hivatalhoz illő magatartásnak. Meglakolsz ezért a csúfságért, hörögte a városprefektus. Tudom, hogy keresed a halált, de másként jön rád, mint várnád. Először megostoroztatja Szent Lőrincet, azután kínpadra vonják a hőst. Majd egy rostéra fektették, alája égő parazsat tettek, lángra lobbanni nem engedték, hogy tovább tartson a kínzás. Lőrinc égre emelte szemét és imádkozott. Könnyei végigfolytak az arcán. A Lőrinc naptáján hulló csillagok Szent Lőrinc könnyei. Így tartja a néphit. Lőrinc imádkozik és sír. Nem magát siratta. Róma megtérését kérte az Úrtól. Egyre halkabb lett a hangja, de imádkozott mindvégig. Míg lelke el nem szállt, hogy az örökké valóság halhatatlan királya előtt fejezze be közben járását. Imádkozzunk! Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk valóra, amit tanított, Krisztus a mi Urunk által.
2: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

alkalmából, és sok boldogságot kívánunk nekik innen a Szent István Rádióból. Nézzük a névnap eredetét. Latin eredetű név a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való, másik magyarázat szerint Laurus, azaz a babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. Isten éltesse tehát a névnaposokat, és persze azokat is, akik a mai napon születésnapjukat ünneplik, vagy más évforduló miatt fontos nekik a mai dátum, a következő szám szóljon nekik.

Csak hosszú volt ez az ősz, ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy percig tart a sötét,

lehet, csak hosszú volt ez az ősz. Ugye nem veszíthetlek el téged, és holnap majd visszajössz. Csak egy perc.

0: Kalendárium. Évfordulók, ünnepek és emléknapok.
1: Most pedig következzenek a napjeles eseményei a Szent István Rádió kalendáriumából. Nézzük, kik születtek augusztus 10-én a történelem folyamán. Ezen a napon született például 1805-ben Toldi Ferenc irodalomtörténész akadémikus. 1877-ben látta meg a napvilágot Frank Marshall, amerikai sakkbajnok, 1909 és 1936 között a világ egyik legerősebb sakkjátékosa. 1926-ban született Gácsi Mihály magyar grafikus művész, 1927-ben ezen a napon született Surányi Imre magyar színész. 1937-ben ezen a napon született Győri Emil, Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes művész. 1940-ben látta meg a napvilágot Várd Nagy Katalin, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1942-ben született Hajnóci Péter, magyar író, 52-ben Lábán Katalin, magyar rendező, színésznő, színházigazgató. 1957-ben született Básti Juli, Kossuth díjas magyar színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja, Jászai Mari díjas színésznő. Most nézzük, kik hunytak el ezen a napon a történelem folyamán. 258-ban halt meg Szent Lőrinc, katolikus szent vértanú. 1927-ben hunyt el Vadász Miklós, grafikus festő, a 20. század elejé plakátművészet jelentős képviselője. 1969-ben távozott közülünk Kotolányi János, posztumusz Kossuth díjas magyar író. 2008-ban halt meg Isaac Hayes, amerikai énekes. 2013-ban hunyt el Bednai Nándor, Balázs Béla díjas magyar rendező, a Magyar Televízió örökös tagja. 2015-ben hunyt el Zeisel Endre, magyar orvos genetikus. 2025-ben távozott közülünk Szakály György, Kossuth díjas magyar táncművész, balettigazgató, tanár. Most nézzünk még néhány eseményt, amik a mai naphoz köthetők. 654-ben első Jenőt pápává választották, 955-ben ezen a napon volt az augsburgi csata. 1543-ban első Szulejmán szultán elfoglalta Esztergom várát. 1664. augusztus 10-én megkötötték a vasvári békét. 1849-ben utolsó ülését tartotta a Szemere kormány Aradon. 1861-ben ezen a napon megvívták az amerikai polgárháború első nagyobb csatáját, a Wilson's Creek-i ütközetet. 1945-ben ezen a napon Japán kapitulált a II. Világháborúban. 1949-ben megtartotta alakul ülését Strasbourgban az Európa Tanács. 1990. augusztus 10-én Vénusz körüli pályára állt, és megkezdte a radaros térképezést az amerikai Magellán űrszonda. Kedves hallgatóink, ez volt a mai nap kalendáriuma, tartsanak velünk holnap is!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: Tizenhárom óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a szentmisén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez, különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitika mentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békésvár megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral, és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó, Hozzátette, ezen szeretne változtatni, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül az időjárásról. Általában napos, száraz idő várható, de hazánk északnyugati északi felére időszakosan fátyol felhők érkeznek. A határvidéken csapadék góc sem kizárt. A déli-délnyugati szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Keresztelő Szent János jelentőségéről, születésének ünnepléséről a következőket olvashatjuk Szunyog Szavér Ferenctől a Magyar Latin Misszáléban. A legszentebb Szűz Mária, Isten anyja után, mindjárt keresztelő Szent Jánosé az első hely a világ megváltás történetében. Az ő nagysága, az Isten ember visszavert fénye, mert közvetlenül előtte járt, és az ember lelkekben számára az utat előkészítette. Így hirdette őt előre Malakiás próféta, mint angyalt, aki az Úr útját elkészíti. Szent János valóban a csodák gyermeke. Illés próféta ereje és buzgalma volt benne, ahogy ezt Gábor arkangyal a templomban atyának, Zakariás papnak megígérte. Már az anyja méhében megtisztult az áteredő bűntől, és maga az Isten fia szentelte meg, amikor közeledett hozzá. A Jordán mellett látta az Isten lelkét lebegni az Úr fölött, és hallotta az égi hangokat. Ez az én kedvelt fiam. Ő mutathatott rá újjal az üdvözítőre, és a zsidóknak hirdethette, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Szent János volt továbbá az, aki az üdvözítőnek az első tanítványokat adta. Ha tehát Krisztus születését a napfelkeltéhez hasonlítjuk, Mária születését a hajnal derengéséhez, akkor Szent János születésével a hajnali csillag jelent meg. Ez a három szent születés, amelyet az egyház a liturgiában is felmagasztal. Egyébként a szentek földi halálának napját ünnepli meg, mert ez a mennyei születésnapjuk. Szent János születésnapja elsőrendű ünnep, amelyet vigília előz meg, és oktáva követ. Eredetileg az egyház nagy ünnepei közé tartozott, és pünköstől bőjtidővel készültek rá. Ezt már a 11. század óta 14 napos megtartóztatásra korlátozták, ma pedig teljesen gyakorlaton kívül van. Az ünnepnek ezen kívül három szent miséje is volt. Az első az előző vecsernye után Szent János meghivatását ünnepelte, a második éjjel születésének ígéretét az arkangyal által, ma ez a vigília mise, a harmadik pedig magán a napján ünnepli az ő érdemeit, mint Krisztus megkeresztelőjét és az ő útjának előkészítőjét. A legújabb időkig ez a János nap parancsolt ünnepnap volt, munkaszünettel. A keleti egyház még Szent János fogantatását is ünnepli szeptember 23-án vagy 24-én, azzal a feltevéssel, hogy Gábor arkangyal az engesztelés ünnepén, vagyis Jom Kippurkor, tehát szeptember közepetáján jelent meg Zakariásnak a templomban. Ezen kívül az Epifánia ünneppel, Krisztus keresztelő ünnepével kapcsolatban másnap keresztelő Szent Jánost is megünnepelték, mert ő a vízkereszt ünnep misztériumában közreműködött. A karácsonyi ünnep behozatalával a 4. században a János nap is ünnep lett a nyugati országokban, de június 24-én megfelelően az evangélium időpontjainak, Lukács evangéliuma első rész 26. és 36. vers, mert eszerint Erzsébet már a 6. hónapja hordta gyermekét, amikor az ige a szűz méhében testélőn, vagyis március 25-én. Ma a Népzsolozsmák című kötetből hallhatják az alkonya témaórát, amely valójában az ünnep második vesperásának rövidített és egyszerűsített változata. Rövidített, mert 5 helyett 3 zsoltár van benne, a 109., 110. és a 111. Az egyszerűsítés abban áll egyfelől, hogy a 3 zsoltárhoz nem 3, hanem csak egy antifona van hozzárendelve. Ezt a gyakorlatot úgy nevezzük antifona szóla super psalmos. Másfelől a himnusz dallam is egyszerűségével segíti a közösség éneklést. Nem a nehezebb gregorián dallamot, hanem a mindenki által ismert tétel találjuk a kötetben, amelyre többek között az itt jelen vagyon az Istennek fia kezdetű szöveget is énekeljük, amelyet az Éneklő Egyház énekeskönyv 163. szám alatt találnak meg hallgatóim. Mindazonáltal az a dallam, ami általánosan hordozza a himnusz szövegét, megérdemli, hogy következő adásunkban néhány gondolatot szóljak róla. 2012-ben készült felvételünkön a Gödöllői Kántorátus énekel Kocsis Csaba vezetésével és a szerzetes testvérek részvételével. Néhány érdekességre érdemes felfigyelni. A bevezető fohászkodás válaszát négy szólamban énekli a kórus Tomás Luis de Victoria harmonizálásában. A 111. Zsoltár páros versei is négy szólamúak, réges-régi hagyománynak megfelelően. E gyakorlatnak Falso Bordone a neve évszázadok óta. A verzikulusban a négy szólamú felelet az 1571-es Anna Hansen Schumann kódexből van. Az officiáns Kovács Ervin Gellért atya, orgonál Balogh Péter Pius, jelenlegi apátúrunk. Ezzel búcsúzom. Isten áldja önöket, viszont hallásra!

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották. Adásunkat szerdán 14 óra 35 perctől ismételjük meg.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Népzenei kincsestár.
0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a Dress vonós kvartett Ongaku című albumáról hallanak válogatást. Japánul az Ongaku zenét jelent. Kínaiul ez az írás egy jellel különbözik az orvosságtól. A zene és a lélek kapcsolata nem újszerű gondolat, jótékony hatását már az ókori görögök is felismerték. Dress Mihály ízig-vérig a magyar paraszti muzsika elkötelezettje, ám legtöbbször jazzbe oltja azt, esetleg valamiféle tágabb értelemben vett világzenében mártóztatja meg, vagyis ezen a lemezen is odasimulnak a magyar népzene elemei a keleti hatású, de nem keleties darabok mellé. Elsőre talán hihetetlenül hangzik, de remekül illeszkednek oda. Úgy is, hogy voltak éppen keretbe foglalják a távoli kultúra által ihletett muzsikát. A következő percekben a Dress vonós kvartett 2021-ben megjelent Ongaku című albumáról hallanak válogatást. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!

érzed a léted, érzed a léted, érted a léted, érted a léted. Vagy

0: Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Dress vonós kvartett 2021-ben megjelent Ongaku című albumáról hallottak válogatást, a műsort Vasvári Bernadett készítette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, további kellemes rádiózást kívánunk!
1: Délidőben.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük rádiónk minden kedves hallgatóját 2026. augusztus 10-én hétfőn. A hírszerkesztő ma Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikus Netrán István. Nevükben is kellemes rádiózást kívánok Önöknek, a mikrofonnál a bemondót, Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg délutáni műsorkínálatunkat. Hamarosan híreket mondunk, majd Hajrá Magyarok címmel sportösszeállításunk következik. 14 óra 35 perckor 7 nap című regionális hírösszefoglalónkat hallhatják. 14 és 15 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a lélekműhelyen jelentkezünk, melyben először Gabriel Davos kermelita szerzetes teológia professzor Benső Végtelen című szentírási elmélkedéseiből hangzanak el részletek. Ezután kezdődik női magazin műsorunk, melyben Korós Pap Judit kutyatenyésztő hivatásának szépségeiről és nehézségeiről mesél.
3: Ezek sókutyák, tehát azt jelenti, hogy kiállításra, tenyésztésre, illetve természetesen családtagnak is. Szívesen ajánljuk őket. Ausztrál juhászkutya, a mini amerikai juhászkutya, ráadásul ez a két fajta az, amit mi hoztunk be a férjemmel először az országba. A magyarországi meghonosítói mi vagyunk. A harmadik saját fajtám úgymond a border collie és a fox terrier.
2: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Szülőföld című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adás elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk. Ezután Rostás László, Miskolcváros főépítésze, a Diósgyőri Vár felelős tervezője, Iböl és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri Vár aktualitásairól beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
4: Ezt ugye már az arrajárók látják, hogy már a három darabból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül.
2: A 15 órai híreket követően Szentek Szent Életű Emberek című műsorunkban Szent Lőrincről emlékezik meg néhai dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezután a lélek szava következik, melyben Lóci Tamás atyának, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisának, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárának elmélkedését hallhatják az Isten szeretetről. 15 óra 30 perckor kezdődik a hitvalló. Ez alkalommal Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről. 16 óra 5 perctől a Remény Hírnökei című műsorunk kezdődik, melyben két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát gondolatait hallják, majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári bózsvai táborába látogatunk el. Ajánlunkban Varga Béla sajóládi plébánost hallják.
5: 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, bózsvai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetélkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
2: Ezt követi Közelkép című műsorunk, melyben Fekete Anikó vállalkozásvezetővel beszélgetünk életéről, munkájáról. 17 órakor regionális hírekkel, a korásti hírmondóval, majd regionális sporthírekkel jelentkezünk. 18 órától Rózsa Fűzér imádságot közvetítünk rádiónk Egri stúdiójából. 18 óra 30 perckor híreket mondunk, majd Legyetek Szentek című irodalmi összeállításunk kezdődik, melyben Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel. A 19 órai hírek után Nem középiskolás fokon című irodalmi műsorunkban államalapító királyunk Szent István Imre Herceghez írt intelmeinek első részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követően esti mese szól a gyermekeknek. Ma Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét Szabó Gyula mondja el. 19 óra 50 perctől a Lélekszava következik, melyben Lóci Tamás atyának, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisának, az Egri hittudományi főiskola teológia tanárának elmélkedését hallhatják az Isten szeretetről. 19 és 20 óra között tokai frekvenciánkon Találkozás című összeállításunkat sugározzuk. Ugyanebben az órában Kisújszálláson Életünk című műsorunk kezdődik, melyben először sportösszefoglalót hallanak, majd regionális hírösszefoglalónkat. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezünk. Addig is kellemes rádiózást kívánunk minden kedves hallgatónknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
2: 14 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a szentmisén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez, különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitika mentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békésvár megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral, és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Német Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó, Hozzátette, ezen szeretne változtatni, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül az időjárásról. Általában napos, száraz idő várható, de hazánk északnyugati északi felére időszakosan fátyol felhők érkeznek. A határvidéken csapadék góc sem kizárt. A déli-délnyugati szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdett el Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: Hajrá, magyarok!
8: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adásában. Mai műsorunkban először a miskolci MVSC pályával, ezt követően jégkoronggal, a nyíregyházi Volán sporttelepel, majd sakkal, túrázással, végül pedig röplabdával foglalkozunk. Rövid zene után tartsanak velünk! A Miskolci Önkormányzat rendkívüli közgyűlésén kiemelt téma volt a Miskolci Vasutas Sportklub sportpályájának jövőbeni működtetése, amelynek kapcsán a képviselők az üzemeltetési jogok fenntartásáról, valamint a sporttelep infrastruktúrális fejlesztési kérelmeiről, köztük új sportparketta és műfüves futballpálya kialakításáról döntöttek. Az önkormányzat legfrissebb döntése értelmében a város vezetése határozottan elkötelezte magát amellett, hogy a sportpálya üzemeltetése a továbbiakban is önkormányzati érdekeltségű társaság, a MIKOM sportcentrum kezébe maradjon, biztosítva ezzel a létesítmény stabil, hosszú távú működését. A részletekről Hollósi Andrást, Miskolc alpolgármesterét hallják.
9: Kedves Miskolcia, köszönöm szépen a szó, csak egy igazából egy technikai jellegű napirendről van szó, azonban mégis a sport vonatkozásában fontos kiemelnünk, hogy nagyon sokat az MVSC pálya kapcsán nagyon sokszor kaptuk meg azt a hírt, vagy éppen azt a kérést a szülők részéről is, hogy nagyon jó lenne műfős futballpályával rendelkezni, vagy nagyon jó lenne egy olyan sportparkettával rendelkezni az MVSC csarnokban, ami már nem volt jó ideje. Én szeretnék köszönetet mondani ebben a létesítményben sportoló szülőknek, pontosabban a gyerekeknek, akik itt a sportban vannak, akik a szüleiknek, ugyanis volt egy közösségi kezdeményezés, amelyek alapján a sportparkettát közösen távolították el, viszont jó hírekkel szeretnék szolgálni. Többek között ez a napirendi pont, és remélhetőleg ezt mindenki megszavazza majd, azt a célt is szolgálja, hogy TAO pénzeket tudjunk lehívni, ne csak a műfős futballpálya vonatkozásában, már az elmúlt években egyébként voltak próbálkozások, hanem ami talán jó hír, hogy kaptunk egy szóbeli ígérvényt a Röplabda Szövetség vezetésétől a tekintetben, hogy valóban egy több mint 50 milliós lehetőséget figyelembe véve meg tudjuk valósítani majd remélhetőleg a sportparkettának a kialakítását.
8: Molnár Péter önkormányzati képviselő is köszönetét fejezte ki a sportklub edzőinek az utánpótlás területén végzett munkájukkal kapcsolatban.
10: Én szeretném a frakciószövetségünk nevében az MVSC-ben, az MVSC környékén, meg a sportiskolában mindenkinek megköszönni azt a szakmai munkát, amit az utánpótlás fejlesztés területén folytat. És ebből a szempontból is a Kubik, az MVSC pálya, mind a focipálya, mind a meglévő salakos futókör, mind a központi épület nagyon fontos szerepet tölt be. Jó ott látni a villanyfény mellett, most már egy előző évi fejlesztésnek köszönhetően a villanyfényes focipálya van. A utánpótlás gyerekek edzéseit jó ott adott esetben látni, és a röplabda Miskolcon, a röplabda és az MVSC az összefonódott. Miskolcon a röplabdának leginkább, főleg a női röplabdának, ugye az MVSC-ben, az MVSC-nél van hagyománya. Én szeretném megköszönni különösen a MVSC röplabdásainak, az edzőknek a türelmét, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak, és bízunk benne, hogy itt egy sikeres TAO pályázat után megoldódik végre a ő helyzetük, és úgymond hazaköltözhetnek a Kubikba, és ott tudják az edzéseket, a felkészülés, meg a hazai meccseket játszani, ahogy ezt tették korábban is. És az MVSC pályafejlesztése kapcsán azt hiszem elmondhatom, hogy ez is egy olyan történet, amely ciklusokon átível. Ebben a vonatkozásban tulajdonképpen mondhatom, hogy a közgyűlésben minden helyet foglaló politikai erő már korábban is célul tűztek ki, hogy az MVSC pályán történjen valamilyen fejlesztés. Ehhez azt hiszem elmondható, hogy mindenki talán már tett is hozzá, és bízom benne, hogy most konszenzussal megszavazzuk ezt az előterjesztést, és így az MVSC pályán, a Kubikban olyan fejlesztések tudnak történni. Egyrészt végre visszaáll eredeti állapotába a röplabdapálya, és ez a bizonyos hátsó műfüves, amely jelenleg egy használhatatlan salakos pálya, ott egy olyan műfüves focipálya fejlesztés valósul meg, amely tényleg a miskolci utánpótlás a gyerekek érdekét szolgálja, és bízunk benne, hogy újra olyan tehetségek kijönnek az MVSC-ből, mint akik korábban is voltak. Ne felejtsük, úgy emlékszem, Verép Gyuri is az MVSC-be kezdte. Úgyhogy hajrá, reméljük, hogy lesznek utódok.
8: Kedves hallgatóink, Molnár Péter, miskolci önkormányzati képviselőt hallották. Az FC 60 a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektet. Jó hír, hogy a 60-i jégpálya tervek szerint szeptembertől ismét megnyithatja kapuit, jelenleg az ehhez szükséges engedélyezési eljárás zajlik. Emellett a kézilabda szakosztály is fejlődő pályára állt, a klub célja pedig, hogy a következő időszakban stabil utánpótlás bázist építsen ki mindkét sportágban. Így az FC 60 hosszú távú sportfejlesztési terveiben a labdarúgás mellett a kézilabda és a jégkorong is kiemelt szerepet kap. Ofella Zoltán klubelnököt hallják.
11: Ugye nem csak futball van ebben az egyesületben, hanem ugye van kézilabda és van jégkorong. Hát egy hatalmas nagy teher fog remélem a napokban leesni a vállunkról, mert úgy néz ki, hogy a építési hatóság visszajelzés alapján a jégpálya megkapja a használatba vételi engedélyt, és szeptembertől újra üzemelhet a jégpálya. Nagyon bízom benne, hogy olyan feltételeket tudunk teremteni, hogy a lakosságnál sem lesz, a környezetünkben lévő lakóknál sem lesz ez probléma, mert azokat a feltételeket, amiket kértek tőlünk, teljesíteni tudjuk, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy zajmentesen jégkorongon is sportolni, hogy ne zavarja a pihenést a szomszéd lakóknál, úgyhogy bízunk benne, hogy ezt meg fogjuk oldani. A kézilabdánál ugye az utánpótlást kell megoldanunk, hát remélem, hogy ott is úgy rendbe tudjuk rakni a dolgokat, hogy el tudunk indulni a remélt korosztályokban, és ez a 60 városa újra utánpótlás egyik fellegvára lehet majd. Remélem, hogy el tudjuk indítani ezeket a programokat. Indulni fog a kézilabdában az iskolai programunk, és a megbeszéltek szerint most már több iskolában leszünk jelen a következő időszakban.
8: Kedves hallgatóink, Hoffela Zoltánt, az FC 60 elnökét hallották. Másfél évtizednyi előkészítő munka után ismét megnyílt a lakosság előtt a nyíregyházi Volán sporttelep. A pálya újranyitását Schuster Csaba önkormányzati képviselő kezdeményezte, miután a környéken élő családok és fiatalok részéről is igény mutatkozott egy szabadon használható sportolási lehetőségre. Schuster Csaba önkormányzati képviselőt hallják.
12: Másfél évvel ezelőtt kezdtem én ezt hozzá, és igazából hiszen egy hatalmas nagy lakótelep van, több ezer ember lakik, nagyon sok fiatal, illetve nagyon sok kismama gyerekekkel, illetve fiatal hölgy, aki szeretne kocogni, meg ilyesmi. Itt pedig adott volt hozzá egy csodálatos lehetőség ennek a régi volánpályának. Itt a Czuczor Gergely utcai sportkomplexum, ez nem is tudom pontosan milyen a neve ennek gyakorlatilag, de ezt idén május végén sikerült a polgármester úrral, illetve a sport referenssel egyeztetni, és csak sikerült megnyitni idén már ezt a pályát, úgy használhassák az itt élők.
8: A létesítményt már egy hónapja használhatják a helyiek, és a tervek szerint további fejlesztések, később pedig közösségi programok is várhatóak. A környéken élők visszajelzéseit is figyelembe véve azt szerette volna elérni Schuster Csaba, hogy a terület ismét könnyen elérhető sportolási lehetőséget nyújtson a lakosságnak. Az elmúlt hetekben a nyíregyházi sportlétesítményeket üzemeltető Kft. Munkatársai dolgoztak a telepen, hogy újra biztonságosan tudják használni az itt élők ezt a területet. A pálya rövid idő alatt népszerűvé vált a fiatalok körében, sokan rendszeresen lejárnak ide focizni és mozogni. A képviselő szerint a megújult pályaborítás a gyerekeknek is nagy örömet jelent, hiszen biztonságosabb és kényelmesebb a korábbi egyenetlen aszfaltnál. A fejlesztések azonban még nem értek véget, padokat helyeznek ki, és streetball palánkat is szeretnének telepíteni. A focipálya és a tégbal asztal mellett a belső pályát már kocogásra és egészségmegőrző mozgásra is használhatják a környéken élők. Schuster Csaba azt is elárulta, mikor szervezhetnek először nagyobb programot a sporttelepen?
12: Mindenképpen szeretnénk, még most a jövő az egy érdekes dolog, ez egy próba nyári vakáció volt itt nekünk, hogy hogy alakul ez most, hogy fog beválni, mekkora az igény rá, mert a Mozdony Nyíregyházi is programok vannak egyébként, hála az égnek, az is kerültek ide. A sportreferens nagyon sokat segít ebben, egyébként ezt el kell, hogy mondjam, a Városházán, és szerintem közösen fogunk, ha nem is még idén, de jövőre mindenféleképpen fel fogunk készülni egy komoly programmal, hiszen annak idő kell, szervezés kell, meg hát nem árt a némi nemű anyag is sem hozzá, hogy egy rendezvényt tegyünk, de azt már is mondom, hogy itt nek a több ezer embernek, amit a környezetünkben itt lakik, egyetlen egy ilyen szintér, amit közösen lehet használni, ez. És miért ne használnánk?
8: A sporttelep a hét minden napján várja a mozogni vágyókat. Hétköznap dél és este 8 óra között, hétvégén pedig reggel 8-tól este 8-ig használható. A terület biztonságára két munkatárs felügyel. A sportolók számára pedig vizes blokk is rendelkezésre áll. A Megyeháza dísztermében mutatták be a Szabolcs-Szatmár Bereg sakktörténetét feldolgozó kötetet. A Jónás Károly, Benicsák János szerzőpáros által írt és szerkesztett 400 példányban megjelenő könyv a Trembác László sakkalapítvány kiadásában jelent meg. A kötet az 1901 és 1977 közötti időszakot dolgozza fel. Benicsák János szerzőt hallják.
13: 1967-ben fölmerült, hogy meg kellene írni a megyei sok történetet. Ez nem történt akkor meg. 2009 volt, amikor a Gazda László akkori szövetségi elnök szintén fölvetette. Akkor el is kezdődött a kutatás, viszont az rövid idő után abban maradt, mert volt egy gazdasági visszaesés, és az anyagiak nem álltak rendelkezésre. 3 évvel ezelőtt jött az az intenzív időszak, amikor elkezdtük a könyvet írni, és azt mondták, hogy körülbelül 5 év, ami szükséges ennek a megírásához. Hál' Isten, megcsináltuk kicsit hamarabb az 5-től.
8: A sakk ősi perzsa-arab eredetű játék, amely egyben sport is. Sokan űzik hobbi szinten, de rengetegen sakkoznak versenyszerűen is. A magyar sakktörténet gazdagságát úttörő elméletek, korszakos zsenik és a szellemi örökség továbbvitele hirdeti. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye sakktörténelme is tartalmas, amit nem csak kupák, érmek és oklevelek bizonyítanak, hanem az a közel 440 oldalas kötet is, amit a napokban mutattak be, tehát a megyeházán. Mint kiderült, az ötlettől a megvalósulásig közel 6 évtized telt el. A könyv megjelenését a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei önkormányzat is támogatta. Sesták Oszkár, a közgyűlés elnöke, az alapos kutató munkát és a könyv sokszínűségét emelte ki.
14: Olyan elkötelezett szerzőpárosról van szó, akik tényleg mindent felkutattak, ami csak lehetséges volt a levéltárakban, a korabeli sajtótudósításokban, és hát Pest vármegye után elkészült a második megyei sakktörténeti Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amely a megye valamennyi településének a sakktörténetét, aminek van írásos nyoma, vagy a szerzők emlékeznek rá, ezeket feltüntették. A kötetet egy nagyon alapos névmutató egészíti ki, lehet településekre keresni, nevekre keresni, tárgymutató és fantasztikus anyag áll rendelkezésre az utódoknak, hogy megírják tovább ezt a történetet. Játszmák is szerepelnek benne, ezt az igazán érdekes, hogy a kötetet az életrajzadatok adatlékok után, hogy olyan játszmák kerültek megörökítésre, amit újra és újra lehet játszani a következő évtizedekben is.
8: Mint Benicsák János szerző elmondta, a 125 év alatt születtek nemzetközi szinten is eredményes versenyzők a megyében. Napjainkban is többen büszkélkedhetnek mesteri címmel.
13: Nekünk nagyon sok és nagyon ismert sakkozónk nincs. Akik ismertek, a Orsó Miklós nemzetközi mester, nemzetközi versenybíró, sok olimpián tevékenykedett, mint bíró. Ötösgyekeres nyíregyháziként hozta létre ezt az eredményt, elvitték aztán nyilván Budapestre. A másik ilyen jó sakkozó hölgy, a dr. Zsögöny Ilona, aki később íróként és ügyvédként dolgozott, de természetesen meglehetősen sok utód van azért, több mester is van Nyíregyházán.
8: A Trembác László sakkalapítvány kiadásában 400 példányban megjelent könyv az 1901 és 77 közötti időszakot öleli fel. Benicsák János Jónás Károllyal köröltve már dolgozik a második köteten, amely 1978-tól 2020-ig mutatja be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye sakk életét. Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőjét a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Nemzeti Park tanösvényei kiváló lehetőséget nyújtanak arra, hogy közelebbről is megismerjük a térség különleges geológiáját, növény- és állatvilágát, valamint kulturális örökségét. A kínálat rendkívül gazdag. A könnyed, családbarát sétáktól a komolyabb felkészültséget igénylő túrákig mindenki megtalálhatja a hozzáillő programot. Ha csak egy rövid, egyórás sétára vágynak, remek választás lehet a szilvásváradi milleniumi erdészeti sétaút, vagy a miskolci Szeleta Park jövő ösvénye. A tapasztaltabb bakancsos turistáknak pedig igazi kihívást jelenthet a 10 kilométeres Felső-Tárkányi vár hegyi tanösvény, vagy a Dédes-Tapolcsány környéki Verebce-Bérci útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
15: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogy elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényt fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez nagyon relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskői barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
8: Kedves hallgatóink, Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallották. Még tart a nyári szünet a röplabdásoknál, viszont a Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapatának játékosai kondiezésekkel folyamatosan erősítenek. A felkészülés Pampuk Csaba vezetőedző irányításával kezdi a gárda.
16: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyított azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampuk Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak. A kezdőben a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átlóposzton, vagy elsőtőposzton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
8: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében három új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampuk Grétára nem számíthat a szakmai stáb, Ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
16: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
8: A bajnokság október 9-én kezdődik, és nem könnyű a Fatum sorsolása. Az első négy fordulóban a négy legerősebb csapattal találkozik az együttes. Kaposváron kezd a gárda, majd az Újpestet, a Békés Csabát és a Vasast fogadják. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Önök a Szent István Rádió heti sportmagazinjának adását hallották. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a műsor szerkesztő vezetője Kriston Tamás. További jó vételt, kellemes rádiózást kívánok.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.
1: Kedves hallgatóink, a következő 25 percben régiónk elmúlt hét napjának legfontosabb híreiből válogatunk. Köszönti Önöket a szerkesztő, Kovács Krisztina.

0: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet pénteken adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
1: Nem olyan rég voltunk itt, amikor 9 darab elektronikus járművet adtak át, pont látom, most itt hűsölnek, pihennek ezek a nagyon szép Opel-autók. Most pedig egy e-iskola busz átadóra érkeztünk ide az Egri Tankerületi Központba. Kinek a támogatásával és milyen célt fog szolgálni ez az elektromos autóbusz?
2: Igen, a mai napon az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti Egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzéssel bezárólag, egészen az épértelmi autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
1: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
2: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.

0: Komoly veszélyeket rejt magában a kánikula alatt is hirtelen kialakuló zivatar. A viharos erejű szél, az erős széllökések, a villámcsapások és a hirtelen lezúduló intenzív csapadék egyaránt jelentős kockázatot jelenthetnek. Hogy mire érdemes figyelni, hogyan készülhetünk fel a szélsőséges időjárási helyzetekre, és mit tehetünk a saját biztonságunk érdekében, arról Nagy Csabát, a Heves Vármegyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság sajtóreferensét Fekete Gábor kérdezte.
1: Hát elég szélsőséges nyarakat élünk, úgy látszik, hogy egyik pillanatban kánikula, másik nap villám, árvíz, hatalmas esőzések, volt már rá precedens, ezt El Niño-nak hívja a meteorológia. A szélsőséges időjárási helyzetekről beszélgessünk veled, Csabi, főleg olyan esetben, hogyha valakit hirtelen valahol elkap egy ilyen vihar. Mit tehet katasztrófavédelmi szempontból, milyen szabályok vannak érvényben, miről tudtok mondani bármit is jó tanácsként?
2: Nos, ha szabad ég alatt tartózkodunk, akkor keressünk egy védett stabil helyet, egy épületre, egy aluljáróra gondolok. Haladjunk távol a fáktól, épületektől, hogy a letört ágak, cserepek és az üvegszilánkok ne okozzanak sérülést nekünk. Védjük a szemünket a portól, fejünket a szélsodort, a tárgyaktól, ágaktól, és védjük erősen a kisgyerekeket, ne szakadjunk el egymástól. A járműveket, sátrakat, gyenge szerkezetű építményeket hagyjuk el, mert bentről nem lehet érzékelni a fenyegető veszélyt. Például egy laza szerkezetű fa, egy simán rádőlhet a sátorra vagy a gépjárműre, és ezt nem tudjuk bent érzékelni. A szabadban végzett tűzveszélyes tevékenységet azonnal hagyjuk abba, oltsuk el. Sokszor keletkezett már tűz abból, hogy egy erős szél miatt elugrott a tűz, és kigyújtotta a környezetét. Ilyenkor az állatok viselkedése is kiszámíthatatlanná válik, megvadulhatnak, ezért ne érjünk hozzájuk, a házi állatunkat pedig zárjuk be egy védett helyre, és készüljünk fel, mindig figyeljük az előrejelzéseket, a ház körül található fák meggyengült ágait vágjuk le, és az ingatlan környékéről pedig gyűjtsünk össze, és vigyünk be az épületbe minden olyan tárgyat, amit a szél felkaphat. Műanyag kerti bútorok, szerszámok, ilyenekre gondolok, amelyek súlyos sérülést okozhatnak.
1: Tehát ha például valaki elmegy nyaralni hosszabb időre, már a lakását is hagyja biztonságban, és az udvarát is biztos, ami biztos. Így van ez?
2: Így van.

0: A Gyöngyösi képviselőtestület a hatékonyabb működés érdekében átalakította a bizottsági struktúráját. Az oktatási, nevelési, valamint részben a szociális területek koordinálásáért a jövőben tanácsnokként dr. Szén Gabriella önkormányzati képviselő felel. A frissen kinevezett tanácsnokkal beszélgettünk új feladatairól, elsődleges célkitűzéseiről, és arról, milyen elképzelésekkel lát munkához a város ezen kiemelten fontos területein. Fekete Gábor tudósítását hallják.
1: Hogyan kívánja ápolni a kapcsolatot az oktatási intézményekkel, a szociális területtel, illetve a civil szervezetekkel? Mert azokra is nagy szükség van.
2: Nagy szerencsém, és ebből a szempontból mondom azt, hogy a jó seprer persze mindig az új seprű, csak a régi tudja, hogy hol találja a problémát. Nagyon-nagyon jó a kapcsolatom a közintézményeink vezetőivel, akár óvodák, akár iskolai szinteken nézzük, majdnem kivétel nélkül mondhatom ezt. Rettentő jó kapcsolatot, szoros kapcsolatot ápolok a roma önkormányzat vezetőivel, és a civil szervezetekkel is, hiszen korábban 5 évig az Oktatási és Kulturális Bizottságot vezettem elnökként, tehát ez a kapcsolat nem tűnt el és élő. Én azt gondolom, hogy régi családsegítős kollégaként a lakossággal is megtalálom a hangot, és nem félek kimenni a telepre gyalog autóval bárhogyan. Meg lehet találni egy olyan közös utat nagyon szigorú munkával, nagyon nagy feszességgel, amivel fogunk tudni együtt dolgozni. És akkor még egy feladatról nem beszéltünk, és ez is jelentős. Ugye jegyzőasszony közigazgatási szempontból elemezte a helyzetet testületi ülésen, és elmondta, hogy lehetséges, hogy különböző hatósági jogkörök is átkerülnek esetleg a járástól vagy a megyétől a városhoz, és itt is nagyon fontos, hogy toppon legyünk szakmailag, hiszen ezek az ellátások emberek mindennapi megélhetését befolyásolják. Úgyhogy a munka nagyon összetett, nagyon sok rétű, nagyon sok mindent kell benne csinálni, viszont egyet ígértem írásban is a város lakosságának, és ez szerepel is a tanácsnok feladatai között, polgármester úrnak havonta, a lakosságnak pedig évente egyszer nyilvánosan fogok arról beszámolni, hogy milyen munkát végeztem el ebben a városban az adott időszakban.
1: Megoldások. Ugye elmondta, hogy milyen területek, hogy utcán csellengő, demens, drogos, duranda és sorolta, megoldásokat viszont hozzá kell rendelni. Stratégia így már van a készleten? Tehát, hogyha úgy megnézi a, nem tudom, több éves képviselői munkáját, van egy jogász végzettsége, dolgozott idősek otthonában. Tehát azért van rálátása, gyakorlata is, szakmai tapasztalata is, de azért most egy egész más dolog, amikor megkapja az ember komplex a feladatot, és a megoldásokat is le kell hozzá gyártani.
2: Igen. Gyakorlatilag a nevem miatt sokan asszociálnak arra, hogy alapvetően jogász vagyok, igen, de két az alap és a mesterdiplomám szociális területen szereztem, és nagyon szeretem is ezt a területet, és nagyon szívesen dolgozom benne. Minden erőforrásra és civil segítségre és kurázsira szükség lesz a megoldási javaslatok kidolgozásához, hiszen a szociális területen sajnos nincs bölcsekköve. Ez nem egy jogszabály, hogy ehhez kell tartanunk magunkat. Itt vannak alapvetések, és vannak olyan helyi tapasztalatok, amikre építkezve előre tudunk haladni. Nem mondom, hogy az lesz a jó megoldás, ami most az én fejemben van és stratégia, viszont nagyon sok olyan civil személlyel szeretnék egyeztetni, akik az ellátási területen dolgoztak az elmúlt időszakban is, látják annak a hibáit, és lehet, hogy meglepő lesz az az irány, amelyre elmozdul a város, de próbáljuk ezt úgy csinálni, hogy szakmai szempontokból az ott élők érdekét legjobban szolgálja, és ami még fontosabb, nem csak az ott élőkét, hanem az összvárosi lakosság érdekét.

A Sárospataki Tokaj-Hegyalja Egyetem megalakulása óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy szoros kapcsolatokat építsen ki a gazdasági és társadalmi szereplőkkel,

Nem is már a beszámoló volt az eddig elért eredményekről, hanem már a következő 6 év közfinanszírozási tervezetét tárgyaltuk meg, ahol szóba került az is, hogy mennyi együttműködést tudtunk kialakítani az elmúlt 5 esztendőben. 130 ilyen együttműködésről van szó, amely magában foglalja a tudományos és oktatási együttműködéseken túl az önkormányzati szereplőket, a gazdaság szereplőit és a kulturális intézményeket is. Ezzel a számmal meghaladtuk azt, amit 2021-ben terveztek az elődeink, és a minisztérium jóváhagyó dicséretét kaptuk meg ezzel kapcsolatban. Talán ennél is nagyobb jelentőségű az, hogy ennek a közel 130 együttműködésnek 30%-a élő együttműködés, ami azt jelenti, hogy nem csak egy aláírás történt valahol, valamikor, és utána elfelejtettük egymást, hanem dokumentálható, élő, aktív és intenzív együttműködési munka van az elmúlt esztendők során. Ez a 30%, nem tudom kinek mi jut eszébe, ez egy magas arány. Államtitkár asszony azt mondta, hogy ez valóban ennyi, akkor egy kiváló eredményt értünk el ezzel kapcsolatban. Nem csak hazai terepen mozgunk, hanem nemzetközi terepen is. 41 külföldi egyetemmel van együttműködésünk, köztük Bordóval, Geisenheimmel, Törökországgal, Kínával, tehát a világ valamennyi régiójával kapcsolatban vagyunk. Ha ugyan ma a pedagógusok nincsenek itt, tehát konkrétan mondjuk a bázisóvoda hálózatunk, vagy a Pataknet résztvevői középiskolák, általános iskolák nem képviseltetik magukat, azért emlékezzünk meg arról, hogy a pedagógus képzési területen 35 együttműködő intézményünk van, borászakon 36 borászattal tartunk intenzív kapcsolatot, gyakorlatilag napi szinten. Örvendetes módon a programtervező informatikus képzésünket támogatják, 17 cégről van szó, és a már említett bázis óvoda hálózatról néhány szót, egy külön ünnepség volt ezzel kapcsolatban, 17 óvoda tagja ennek a hálózatnak.

0: A közbiztonság és a polgári védelem nem csak a hatóságok feladata, hanem közös ügyünk is. Arról, hogy hogyan működik együtt Gyöngyösön a rendőrség, a városrendészet, a polgárőrök és a katasztrófavédelem a lakosság biztonságáért, Mádi Attila Zsolt közbiztonsági és polgárvédelmi referenst hallják.
1: Nagyon fontos, hogy itt a különböző krízis helyzetekre próbálunk készülni magával a hivatallal, illetve a társszervekkel. Pont nem is olyan nagyon régen volt is egy gyakorlatozás, ami ennek egy elég erős szerepvállalása volt, ahol egy szimuláció keretén belül egy nagyon szélsőséges helyzetet próbáltunk megoldani, és megjegyezném, hogy amit mindig is szoktam, hogy ha van egy bonyolult helyzet, az tud mindig bonyolultabb lenni, és erre tudni kell reagálni, mert nem tudom, hogy mennyiféle szituációban voltál az életed során, de vagy mennyiféle típusú embert ismersz, de én rengeteget ismerek azok közül, akik nagyon sok szituációban lefagynak, és nem tudják, hogy mit kell csinálni, nem tudja hirtelen, hogy mi a dolga, és hogy milyen ritmusban kell neki működni, mit kell neki éreztetni az emberekkel, és onnantól kezdve már akár egy szimpla mezei sebellátásnál, vagy elsősegélynyújtásnál is, hogyha például van egy kicsi gyerek, és azt érzi az elsősegélynyújtón, hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, meg fél, meg retteg, meg egyebek, hát akkor a kisgyermekre is ráültetjük ugyanezt a dolgot, és nem egy biztonságérzetet adunk neki, hanem valójában egy ellentétes hatást váltunk ki, ami utána, hát nem azt mondom, hogy csúnyább lehet, de nem egy jó érzés hosszú távon, főleg, hogy az egy életre szóló élmény is, egy többféle fajta krízis helyzet van. De itt kapásból megérezném, hogy felsorolásszerűen nem mennék bele mindegyikbe, mert mindig bővül a lista. És most tegyük fel, elmondanék mindent, holnap rákerül egy, tudjuk, hogy mi történik ilyenkor, hát nem mondta el, nem, mert még nem volt. És nagyon fontos ebben a munkakörben az is, hogy preventív jelleggel, akár mint korábban a városrendészetnek voltam a munkatársa, ott is én nagyon nagy figyelmet próbáltam a prevencióra ott is helyezni, már csak azért is, mert nem mindegy, hogy ki mit csinál, és ha már én megpróbálok megelőzni valamit, akkor sokkal egyszerűbbé tudom tenni akár a további cselekményeket, vagy akár a társszervekkel való együttműködés, illetve egyben az ember képbe is van ezekkel a különböző dolgokkal, ami megint egy jó dolog, hogy nem kell neked azon matekozni, meg gondolkodni, hogy

mi a következő lépés, hanem már megvan a folyamat, megvannak a részei, csak szépen úgy, mint egy kirakóst össze kell rakosgatni, és egymás mellé kell helyezni az elemeket. Ott még talán az időrenddel, meg a prioritással lehet játszani, de az attól függ, hogy milyen veszélyességi szintű helyzetről van szó, annak megfelelően változhat.

0: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. A Help mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőikkel. Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
1: Tehát itt most az történik, hogy a elbújik hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik egy olyan szemét, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
2: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt, úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
1: Rádió, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, hát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye Pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a Pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megállapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatásokat, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.

0: Magyarországon egyedülálló a sellőúszás, amely Gyöngyösön is teret hódít. A mozgás a delfinúszáshoz és a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. A részletekről Szalai Nikolett úszót hallják.
1: Először fontos, hogy ellazuljunk. Minél tovább a víz alatt tudjunk lenni. Tulajdonképpen a mozgás egy sima delfinúszásnak lehet mondani. Ahhoz hasonlítható, és maga így az egész sellőzés a szabadtüdős búvárkodáshoz áll a legközelebb. Ez tavaly március 30-ától indult, és már jó páran elvégezték ezt, és én idén augusztusban a haladót is el fogom végezni. Tulajdonképpen maga a monofin úszonyom, ez ilyen körülbelül 2-2,5 kilós lehet, a ruha az meg maga, tehát ilyen könnyű, mivel fürdőruhaanyag. Én elvégeztem ugye a haladó, a kezdő és a közép sellőúszás tanfolyamot, lebegni kellett tudni, pár hószt úszni kellett, és egyéb koreográfiákat kellett megtanulni. Erre a tanfolyamra 12 éves kortól lehetett jelentkezni, Jávor Tíme az oktatóm, ő egyébként az első magyarországi padi sellőúszás oktató, én nagyon sokat köszönhetek neki, és alapfeltétel a jó úszni tudás és a vízbiztonság. Ezt is tanuljuk az elején, hogy ilyen relaxációs légzéssel minél tovább a víz alatt tudjunk maradni. Mi nem sportszerűen űzzük ezt, tehát fogalmam sincs egyébként, hogy hány percig tudnék a víz alatt lenni most jelenleg, de ezt lehet gyakorolni, és lehet tovább bővíteni a tüdőkapacitást. Pár hónappal ezelőtt gyakoroltam, de egyébként nyaranta szoktam lemenni a strandra, és akkor ott az 50-es medencében inkább ott gyakorlom. Ez egy rendkívül fura dolog, ha azt lehet mondani, mivel ilyet még szerintem senki nem látott. Ez az elmúlt egy-másfél évben indult el Magyarországon, tehát csodálkoznak. Csodálkoznak az emberek. Ugye maga az uszonyba bele is kell préselni a lábam. Elveszek egy neoprén zoknit, hogy ne törje az uszony a lábamat, viszont hogyha már átnedvesedik, akkor meg azért nehéz. Úgy célszerű fölvenni, hogy már közvetlenül utána be is tudjak menni a vízbe. A sellőúszás ez nem nevezhető úgymond sportnak. Nem olyan sport, hogy mint a szabadtüdős búvárok, hogy ebből verseny is van. Ez szórakoztatás. Tehát vannak, akik művészként űzik, ez például az oktatóm is egyfajta művész is.

0: Kedves hallgatóink, ezzel heti regionális hírösszefoglalónk véget ért. Az elhangzott riportokat Drimba Miranda, Fekete Gábor és Koleszer Krisztián készítette. Nevükben is köszöni figyelmüket a szerkesztő Kovács Krisztina.
1: Hét nap. Válogatás régiónk főbb témáiból.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
1: 15 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Caritas Balatonakali táborában látták vendégül Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnököt, aki azért tett látogatást, hogy személyesen is megismerje a tábor mindennapjait, találkozzon a gyermekekkel és betekintést nyerjen a katolikus Caritas nyári programjába. Adta hírül a segélyszervezet. Forsthoffer Ágnest, Zagyva Rihárd a katolikus Caritas országos igazgatója, József Imre szakmai igazgatóhelyettes, Decsi Bíró Adrián a felzárkóztatási ágazat vezetője, valamint Lőrinc Pál lelki igazgató fogadta, és a látogatás során végig kísérték a tábor programjain. A tábor bemutatásán túl a vendéget érdekelte mindaz a munka is, amelyet a szervezet a nehéz helyzetben élő családok és emberek támogatásáért végez. A látogatás során így tartalmas eszmecserére nyílt lehetőség a Caritas jelenlegi feladatairól, eredményeiről, kihívásairól és terveiről is. A délelőtt középpontjában mindenek előtt a gyermekek álltak. A közel 40 Borsod-Szirákról érkezett táborozó csoportos játékokkal és sportprogramokkal kezdte a napot, majd a Caritas tavaly megújult közösségi terében tábori Ki mit tud vetélkedő is következett. Ezután táncos, verses és más kreatív produkciókkal örömteli és közvetlen hangulatot teremtettek, és megmutatták Forsthoffer Ágnesnek mindazt a tehetséget és lelkesedést, amely végig kísérte a tábori hetüket. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az EGRIS szemináriumban ezen a héten, augusztus 12-e és 15-e között. A program idei mottója: neveden szólítottalak. Az EGRIS szemináriumban a lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre, valamint a közösség erejének megtapasztalására is. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közé az Egyházmegye a honlapján. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül, kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét 15 órakor már ki is tudják hirdetni. 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. Magyarázta az adatokat. A miniszterek a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása, fogalmazott. Jelezte, hogy rengeteg helyen történt már csere, de a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt, fogalmazott a kormányfő. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. Mai napon kezdődött az 54. Tokaji írótábor, amelynek keretében irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetések, színházi előadás, felolvasóestek, kiállítások és koncertek is lesznek. Végül az időjárásról. Általában napos, száraz idő várható, de hazánk északnyugati északi felére időszakosan fátyol felhők érkeznek. A határvidéken csapadék góc sem kizárt. A déli-délnyugati szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Reklám. Verdi requiemje az Egri Bazilikában. Augusztus 21-én pénteken 18 órai kezdettel Giuseppe Verdi requiem miséje, a Nemzetközi Ifjúsági Kórus Találkozó kórusa és az Era Nova zenekar előadásában csendül fel az Egri Bazilikában. A 11 különböző nemzetből érkező előadók egy héten át együtt éltek és dolgoztak a németországi Baden-Württemberg tartomány Ifjú Zenészek Állami Akadémiáján, hogy közös munkájuk eredményeként Verdi requiemjét mutassák be egy nemzetközi koncertturné keretében, amelynek augusztus 21-i helyszíne az Egri Bazilika lesz. Az előadásra a belépőjegyek megvásárolhatók a jegy.hu oldalon.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
6: Szentek, szentéletű emberek.
7: Szent Lőrinc vértanú, 258-ban halt meg. Szent Kallixtusz katakombájában gyülekezett a római egyház. Valérián császár rendelete ismét a föld alá kényszerítette az egyházat. A szent titkokat ünneplik. Most körülállják a misztériumot, a Krisztus testének és vérének eukarisztiáját, hogy vegyék a halhatatlanság orvosságát, erősek maradjanak a küzdelemben. Második Sixtus pápa mutatja be a szent misét. Diákonusai körülötte vannak. Az egész hívő sereg aggódó szeretettel néz a pásztorra, mert tudják, hogy a császár elsősorban őt keresi halálra. Egyszerre fegyvercsörgés vág bele a csendbe. Itt van a veszedelem, hamarabb, mint várták. Katonák jönnek be, és a pápát az oltártól ragadják el. Viszik négy diákonusát is. Csodálatos, hogy az egyiket nem bántják, Lőrinc diákonust. De az ifjú levita nem akar hátrább maradni a többinél, nem akarja elveszíteni a vértanúság koronáját. Atyám, hová mész fiad nélkül? Kiáltja utánuk. Püspököm, hová mégy diákonusod nélkül? Eddig mindig rám bíztad Krisztus vérének kiosztását. Ma sajnálnád tőlem azt a dicsőséget, hogy véremet a tieddel együtt onthassam? Megszólal a pápa. Fiam, nem hagylak el. Rád még nehezebb küzdelem. Teljesebb korona vár. Látod, engem gyönge öreget kimélnek majd. A te győzelmed dicsőségesebb lesz. Ne sírj, 3 nap múlva követni fogsz. Egy szolgálatot bízott a pápa Lőrincre. Halkan, hogy a kísérők ne hallják adott utasítást, szét kell osztani az egyház vagyonát a szegények között, mert az a vagyon a szegények öröksége. Ne jusson a pogányok kezére. Augusztus 6-án volt ez. Lőrinc egész éjjel munkában van. A szegények, özvegyek, árvák, nyomorékok után jár, s kiosztja az egyház pénzét. Azután az ékszerészekkel tárgyal, eladja az arany ezüst kincseket, és újra kezdi útját a nép között. A reggel már az ítélet helyén találja, hogy búcsút vehessen a vértanúktól. Elővezetik a pápát, jelentést tesz neki. Mindent teljesítettem, amit parancsoltál. A rám bízott kincseket kiosztottam, kiáltja oda a pápának. Lőrinc kijelentése fülébe jutott a városprefektusnak, a kincsekről szóló beszéd. Augusztus 8-án reggel maga elé vezettette hát Lőrincet, és szólt hozzá. Semmi akadálya, hogy kezemhez juttassátok kincseiteket. Van egy némely kincse a mi egyházunknak, válaszolja Lőrinc. Ha adsz néhány napot, hogy kissé rendezzem őket, semmi akadálya, hogy a legjavát megmutassam neked. Szíves örömest ad a prefektus 3 napot. Lőrinc összeszedi most mind, akikbe az egyház vagyonát fektette. A magukkal tehetetlen öregeket, vakokat, némákat, bénákat, poklosokat. Úgy kell hozni a legtöbbjét. Azután jönnek az özvegyek, árvák és a szüzek. 3. napra, augusztus 10-ére együtt van a hatalmas sereg. Lőrinc hívja a prefektust. Nézze meg, itt vannak az egyház kincsei. Tudd meg, hogy az arany, amit olyan mohón követelsz, csak megvetendő holt érc, gaztettek és bűnök forrása. Az igazi arany az a világosság, amiben ezek a szegények járnak. Testük gyengeségében, türelemmel visel szenvedésükben van a kincsük. Bennük van az egyház kincse, amit meg akartam mutatni neked. Vége lett a prefektusi hivatalhoz illő magatartásnak. Meglakolsz ezért a csúfságért, hörögte a városprefektus. Tudom, hogy keresed a halált, de másként jön rád, mint várnád. Először megostoroztatja Szent Lőrincet, azután kínpadra vonják a hőst. Majd egy rostéra fektették, alája égő parazsat tettek, lángra lobbanni nem engedték, hogy tovább tartson a kínzás. Lőrinc égre emelte szemét és imádkozott. Könnyei végigfolytak az arcán. A Lőrinc naptáján hulló csillagok, Szent Lőrinc könnyei, így tartja a néphit. Lőrinc imádkozik és sír. Nem magát siratta, Róma megtérését kérte az Úrtól. Egyre halkabb lett a hangja, de imádkozott mindvégig. Míg lelke el nem szállt, hogy az örökké valóság halhatatlan királya előtt fejezze be közben járását. Imádkozzunk! Istenünk, a te szeretetet tüze Szent Lőrincet hűségessé tette a szolgálatban, és dicsőségessé a vértanúságban. Add, hogy szeressük, amit ő szeretett, és váltsuk valóra, amit tanított, Krisztus a mi Urunk által.
8: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívta Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Lóczi Tamás atyának, az Egri Eseki Papnevelő Intézet spirituálisának, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárának elmélkedését az Isten szeretetről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Nemrég egy cikkben azt olvastam, hogy közel 3 milliárd forint értékben kelt el egy váza egy árverésen, amely egy szekrény tetején porosodva, szabadon kószáló mocskák között töltötte az elmúlt 50 évet. A kincset tehát fel is kell tudni ismerni, jut eszünkbe a mai Szent Mise olvasmányai nyomán is. És valóban, hiába van ott egy kincs, egy igazi érték az életünkben, ha mi nem veszünk róla a tudomást, nem ismerjük fel. Ezért is olyan példaértékű Salamon király választása, amelyben nem hosszú életet, gazdagságot vagy ellenségei bukását kérte az Úrtól, hanem a bölcsesség adományát. Isten a válaszban a többit is megígéri. Itt azonban nem arról van szó, hogy valami plusz bónuszt is kap Salamon, hanem sokkal inkább arról, hogy a bölcsember életében a többi ajándék is megjelenik. Hosszú élete talán a kevesebb aggódásból, a békésebb világszemléletéből fakadhat, amellyel egységben látja a bölcsember a világot. A gazdagság onnan jöhet, hogy a bölcs nem herdálja el pénzét mindenféle fölösleges dologra, nem keveri össze a csillogást a valódi kincsel, és kevésbé lehet megvezetni ezen a téren. Ellenségei felett inkább erkölcsi győzelmet arat, semmint erőszakosat, vagy csak bölcsességében eljut annak felismerésre, hogy kinek is kell egyedül megfelelni ezen a világon, és már nem zavarják őt mások. Felfoghatók tehát ezek a dolgok úgy is, mint a bölcs élet szemlére természetes jutalmai. Tudok-e jót, fontosat kérni, olyan alapszemléletet, amelyből magától származnak majd a többi javak is számomra, ahogy Salamon tette? Az igazi kincset azonban nem csak fel kell tudni ismerni, hanem tudni kell érte odaadni mindent. Sokunk élete talán itt fut zátonyra. Megéreztük az igazán fontosat, amiért és ahogyan érdemes lehetne élni, de nem akarunk érte odaadni mindent. Pedig Jézus nyíltan megmondta, hogy nem lehet a világot is megtartani, meg a kincset is megszerezni. Mármint az örök kincset. Olyan világban élünk, ahol egyre kevesebben képesek még a felismert nagyobb jóért sem áldozatot hozni. Csak sóvárognak utána, ingyen vagy kampányszerű látvány munkával akarnak csak érte tenni, de nem kitartóak. Akarat gyenge, saját életüket irányítani nem tudó személyek sokassága tengleng a világban. Az ilyennek hiába ad Isten kincset az életében. Az ilyenek még arra sem lennének képesek, hogy elintézzék a föld megszerzésével járó átiratások munkálatait. Persze sokan most azt mondhatnák, hogy hát sok jó ember van, akinek nem ad az élet kincseket, míg más ingyen élők pedig bővelkednek. Ez igaz, ezen a földön. A kincset azonban nem csak felismerni és megszerezni lehet és kell, ahogy az imént láttuk, kincset bibliai értelemben csinálni is lehet, ott, ahol addig az nem volt. Szent Pál ugyanis azt mondja, az Istent szeretőknek minden javukra válik. Úgy érzed, csak szenvedés, fájdalom, szerencsétlenség van az életedben? Próbáltál már ezekből kincset csinálni? Úgy tekinteni rájuk, mint lehetőségekre? Hogy az életedben jobban ráhagyatkozz az Úrra, jobban lásd a szépet, a fontosat ezen a világban. Ha elkezded, a végére te is lehetsz az egyik leggazdagabb ember a földön. Sokszor tapasztalom a mai világban a lelkesedésnek is a hiányát, azt, hogy nem látom a csillogást a fiatalok szemében, és nem érzem azt, hogy valamiért a világ végéig is elmennének. A lelkesedés és annak tudata, hogy létezik olyan jó, amiért érdemes mindent odaadni, az egyik legszebb tapasztalat az életben. Ez ad lendületet a mindennapokban. Ez sarkal bennünket arra, hogy életünk folyamatosan haladjon egy adott irányba. Akinek minden mindegy, vagy aki csak tengleng a világban, tulajdonképpen nem él teljes életet. A tetrekészség azonban önmagában kevés, ha nem tudunk különbséget tenni jó és rossz, értékes és értéktelen, követendő és kerülendő dolgok között. Az igazán nagy személyiségek mindig is tisztában voltak ezzel, és hiányosságaikkal Istenhez fordultak, ahogy tette Salamon is. a bölcsesség kérésével. Talán azért nincs lelkesedés a mai világban, mert az emberek nem találnak rá erre az isteni segítségre. Nem tudnak bízni benne. Enélkül pedig tényleg úgy érezhetik, magukra vannak hagyva az élet farkas törvényei közepette. Nekünk, akik felfedeztük ezt az isteni erőforrást, kötelességünk azt mások számára is elérhetővé tenni. Tanúságtételünk hatékonyságának egyik fontos fokmérője lehet az, hogy képesek vagyunk-e magunk körül lelkes, céltudatos és bátor embereket beállítani Isten országának építésébe. Nem abban kellene erősítenünk a jövendő nemzedék tagjait, hogy magabiztosak legyenek, hanem abban, hogy Isten biztosak. Mert amíg a magabiztosságot erőltetjük, olyan képesség kialakítását akarjuk kicsikarni az emberből, amellyel önmagában nem rendelkezik. Az ilyen élet csak öntelt arroganciába vagy kudarcokkal tarkított összeomlásba torkolhat. Őszüleink küldetése ugyanis nem az volt, hogy vegyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, azaz ők döntsék el, hogy szerintük mi a jó és mi a rossz, ahogy az sok mai fiatal gondolja, hanem a szerető Isten bizalmában elfogadják a jó és a rossz isteni meghatározását. Aki rátalál erre a kincsre, felszabadul az alól, hogy mindennek ő legyen a középpontja és mércéje. Miközben igazodik a nála nagyobbhoz, egyre inkább szabadabb és teljesebb életet él. Így válik az Isten szeretőknek valóban tényleg minden a javukra. A mai evangéliumban kétszer is megismétlődik a szófordulat: boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Általában nagyon meggondoljuk, hogy mire és mennyit adunk ki. Az emberek többsége sokáig hezitál egy-egy nagyobb beruházás előtt, hiszen sok pénzről és hosszú távra meghatározó döntésről van szó. A példabeszédbeli földműves és kereskedő viszont egyáltalán nem habozik. Jézusnál azt olvassuk, azonnal cselekednek és mindent odaadnak. Azért a kincsért, amit megtaláltak. Mindannyiunk életében van egy ilyen kincstalálás. Amikor egyértelműen és félreérthetetlenül tudjuk, és nem csak érezzük, hanem tudjuk, hogy itt most valami természet fölötti érték és erő van jelen. Ezek a kegyelmi pillanatok sokszor nagy megrázkódtatásokhoz, néha pedig váratlanul csendes hétköznapokhoz kötődnek. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e kincsek életünkben, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdünk velük, amikor rátalálunk azokra. Ahhoz, hogy valaki kellően talpra esett legyen egy-egy kincs felfedezésekor, olyan életszemlélet kell, ami hosszú távra gondolkodik. Az éretlen, ösztönök mentén vagy hangulati alapon döntő emberek nehezebb helyzetben vannak egy-egy természetfeletti kincs kezelésekor. Mivel a mindennapjaik nem épülnek egymásra, nem mutatnak egy konkrét cél felé, vagy egyáltalán nincsenek egy nagyobb cél vonzása alá rendelve, nem éreznek késztetést arra, hogy halogatás nélkül mindent odaadjanak érte. Csak a jellemes, szilárd értékrenddel rendelkezők tudják olyan rálátással nézni és megítélni életüket, hogy abban kiemelkedjen a kincs a bóvli közül. És csak bennük van akkora vágy, ami kellő akarattá tud válni akkor, amikor mindent oda kell adni valami nagyobb jóért. Tehát senki sem születik ilyen bölcsnek, de bárki elindulhat a bölcsévállás útján. Mindenekelőtt kérni kell a bölcsességet Istentől, pontosan úgy, ahogyan ezt Salamon király is tette. Ehhez persze alázat kell. Olyan lelkület, ami nem tekinti befejezetnek önmagát, és nem gondolja, hogy mindennek ő hozzá kell igazodnia. Aki kéri Isten bölcsességét, abba beleköltözik az Úr, és elkezd működni benne és általa. Az isteni bölcsesség segít nekünk visszatalálni ahhoz a látásmódhoz, amely a dolgokat a maga valóságában, azaz igazi értékében szemléli. Innen pedig már csak egy lépés az, hogy észrevegyük azokat a kincseket, amik mindig is ott voltak körülöttünk és bennünk. A kincs tehát mindannyiunk rendelkezésére áll. Ott van saját földedben és a hozzád közeli kereskedésekben, hogy utaljak a jézusi példabeszédre. Ne csak rövid távú problémáid megoldását kérd az Úrtól. Merj bölcsességet kérni, ami képessé tesz arra, hogy amikor felfedezed a kincset, érte mindent oda is tudj adni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Lóczi Tamás atyának, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárának elmélkedését az Isten szeretetről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!

0: Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről. A 2026. január 12-i adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban három olyan történettel találkozunk, amelyek mind a szeretet, az önfeláldozás és az Istenbe vetett bizalom fontosságára tanítanak bennünket. Először Szent Veronika életéről és legendájáról hallunk, aki egyetlen bátor és irgalmas mozdulattal örökre példát mutatott nekünk abból, mit jelent együtt érezni a szenvedőkkel. Ezután megismerkedünk Árpádházi Szent Margit életével, aki királylányként lemondott minden földi hatalomról, hogy egész életét Isten és az emberek szolgálatába állítsa. Végül egy irodalmi történeten keresztül gondolkodunk el a szeretet elejéről. Jókai Mór, melyiket a kilenc közül című elbeszélése segít megérteni, mit jelent az igazi, áldozatos, szülői szeretet, és milyen üzenetet hordoz számunkra mindez ma is. Kezdjük akkor az első szentünkkel, amit nem sokára fogunk ünnepelni, január 13-án, Szent Veronika. Szent Veronika egyike azoknak a szenteknek, akiket elsősorban az Új Szövetség eseményei kapcsán ismerünk. Bár a neve nincs kifejezetten megemlítve a Szentírásban, a Bibliában, a hagyomány szerint ő volt az a bátor asszony, aki Jézus szenvedése során letörölte arcát egy kendővel, amikor Jézust a Golgotára vitték, hogy keresztre feszítsék. Mit jelent a Veronika szó, Léna?
3: A neve Veronika a hagyomány szerint a latin vera, igaz és görög eikon kép szavakból származik, és az igaz képet jelent. Ez utalás arra, hogy a kendőjén Jézus arcmása csodálatos módon megjelent. A történet különösen a keresztúti áhítatok 6. állomásában szerepel. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
2: Így van, tehát húsvét előtt szoktuk a keresztutat mondani, és akkor a 6. állomásban van ez a rész, hogy Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, és letörli arcáról a verítéket. Kérlek szépen, folytassuk még tovább, hogy mit tudunk róla. Léna?
3: Veronika tette a keresztúton. Amikor Jézus a Pilátus ítélete után a Golgotára vezették, vállán cipelve a keresztet, sok ember gúnyolta, leköpdöste és megvetéssel nézte őt. Ebben a megalázó és fájdalmas helyzetben Veronika kiemelkedett a tömegből, és bátorságot vett magán. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla, és odalépett Jézushoz. Egy kendőt nyújtott neki, hogy letörölhesse az arcán lévő vért, verítéket és port.
2: Tehát a legenda szerint Veronika a saját kendőjét nyújtotta oda Jézusnak, illetve oda ment és letörölte a verítéket Jézus szenvedő arcáról. Nóri, folytasd akkor, légy szíves, a történetet a legenda szerint.
4: A legenda szerint, amikor Jézus visszaadta a kendőt, az ő szent arcképe csodálatos módon megjelent rajta. Ez a Veronika kendője az egyik legszentebb ereklyeként maradt fent a keresztény hagyományban. Úgy tartják, hogy a kendő azóta is megőrizte Jézus arcának képét.
2: Így van, köszönöm. Tehát, ha képeken látjátok ezt festményen, akkor ott is észrevehetitek, hogy a kendő rajta maradt Jézusnak az arcképe. Veronikáról mit tudunk még? Később élete hogyan alakult? Bíborka.
5: A hagyomány szerint Veronika a kendőt elvitte Rómába, és ott bemutatta első Tiberius császárnak. Egy másik történet szerint Veronika életét Jézus követésére és tanításának hirdetésére szentelte. Bár az élete utáni események kevésbé dokumentáltak, Veronika neve összefonódott az irgalmassággal és bátorsággal, és Krisztus iránti mély szeretettel. Veronika példája arra tanít, hogy az egyszerű, szeretetteljes gesztusok még a legnehezebb körülmények között is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. Az ő tette egyetlen pillanatban kifejezte az együttérzést és a hitet és a Krisztus iránti tiszteletet.
2: Igen, köszönöm szépen. Tehát, ha most beleképzelném magunkat abba a korba, ahol Jézus élt, és mi mennénk ott az úton, keresztúton, kísérnénk őt, akkor ti megmennétek-e tenni, hogy odaléptek Jézushoz, és megtörlitek mondjuk az arcát. Ezen úgy én el szoktam gondolkozni.
6: Hát, én megmerném.
2: Meg? Na, nagyon jó.
7: Én nem merném azért nagy tömeg miatt.
2: Zéti, akkor mondjuk el a kendőnek, mi volt a jelentősége?
6: A kendő jelentősége. A Veronika kendője körüli hagyomány a keresztény művészetben is megjelenik. Számos ábrázolás készült a szentről, ahol a kendőt tart, amelyen Jézus arcképe látható. A kendőt évszázadokon át nagy tisztelet övezte, és különböző helyeken őrizték. Egyes források szerint a mai napig létezik, és Rómában, a Szent Péter Bazilikában őrzik, bár a hitelessége vitatott. A kendő szimbolikusan emlékeztet Krisztus szenvedésére és az emberi együttérzés fontosságára.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol, de valamilyen hagyomány szerint a Szent Péter Bazilikában lehet, hogy ott őrzik, de nem teljesen biztos.
8: Veronika példájának tanúsága. Veronika története ma is időszerű, a hétköznapi szeretettel teljes cselekedetek legyenek bármilyen egyszerűek, képesek reményt adni a legnehezebb helyzetekben is. Veronika példája különösen fontos az irgalmasság évében, vagy a nagybőjti időszakban, amikor keresztények különös figyelmet fordítanak Krisztus szenvedéseire és az emberség értékére.
2: Tehát mi is vegyünk példát Veronika életéből. Zéti, folytassuk a második szentünkkel. Ki lesz ő?
6: Árpádházi Szent Margit lesz.
2: Igen, mit tudunk róla?
6: Árpádházi Szent Margit 1242-ben, január 27-én született a dalmáciai Klissa várában. IV. Béla király és Laskaris Mária bizánci hercegnő gyermekeként. Az ország ekkor éppen a tatárjárás pusztítását szenvedte. A tatárok 1241-ben lerohanták Magyarországot, hatalmas pusztítás végezve a királyság területén. A kétségbe esett helyzetben IV. Béla király és felesége fogadalmat tettek, ha Isten megmenti az országot, a teljes pusztulástól születendő gyermeküket Istennek ajánlják és kolostorba adják. A tatárok valóban visszavonultak, és Magyarország megmenekült, így Margit születésekor szülei betartották ígéretüket. Már néhány éves korában a veszprémi domonkos apácák kolostorába vitték, hogy Istennek szentelt életet éljem.
2: Ugye az anyukája, apukája fogadalmat tett Istennek, hogyha megmenti az országot, Magyarország népét a tatároktól, akkor nekik adja a gyermeket.
6: Akkor egy kolostorba adja.
3: Gyermekkora és neveltetése. Margit gyermekkora óta mély vallásosságban nevelkedett. A veszprémi kolostorban a domonkos nővérektől tanult, és már kisgyermekkorában is kiemelkedő alázatot, áldozatkészséget és engedelmességet tanúsított. Nem sokkal később Margit a Nyulak szigetére került, a mai Margit szigetre, ahol a domonkos rendi kolostor lett az otthona. A kolostor szigorú szabályok szerint működött, de Margit a szabályokon túl is önmegtagadó életet élt. Nem csak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem gyakran önként vállalt további aszkézist, például koplalásokat, vezekléseket, egyszerű ruhák viselését és hosszú imádságokat. Azt mondják, hogy egyetlen földi örömét Isten szolgálatában találta meg.
2: Igen, köszönöm szépen. Pedig tehette volna azt is, hogy gazdag ruhákba járjon. És látod, pont a királyok lehetnének gazdagok, és mégis ő egy királylányként aszketikus életet élt. Mi történt aztán, Nóri?
9: Margit szépsége, intelligenciája és erős jelleme miatt több fontos házassági ajánlatot is kapott. Apja, IV. Béla király úgy gondolta, hogy Margit házassága politikai szempontból is fontos lenne, ezért megpróbálta őt rávenni, hogy házasodjon össze, II. Ottokár cseh királlyal. Margit azonban határozottan visszautasította az ajánlatot, mondván, én a mennyei vőlegénynek vagyok eljegyezve. Ezzel a döntéssel Margit egyértelművé tette, hogy nem kíván világi életet élni, és teljes egészében Istennek szenteli magát. Ez a döntés nem csak apja és családja számára volt nehéz, de politikailag is jelentős áldozatot jelentett, hiszen egy ilyen házasság erős szövetséget biztosíthatott volna Magyarországnak.
2: Így van, tehát a szülei meggondolták közben magukat, és föl akarták ajánlani házasságként ennek a második Ottokár cseh királynak. Zéti, csodatetteiről beszéljünk egy kicsit.
6: Margit élete során a szegények, betegek és rászorulók szolgálatának szentelte magát. Nem csak imádkozott értük, hanem személyesen is segített nekik. Ápolta a betegeket, élelmet osztott a szegényeknek, és vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Több csodát is tulajdonítanak neki, amelyek még életében nagy tiszteletet váltottak ki. A hagyomány szerint Margit közbenjárása betegek gyógyultak meg, és imái által több természeti csapástól is megmenekült a környező terület. Egyik legismertebb csodatétele a következő volt. Egyszer egy haldokló apácát ápolt a kolostorban, és hosszú imádság után az apáca csodálatos módon felépült. Margitot már életében szentként tisztelték, mert cselekedetei és aszkézise példátlanok voltak.
2: Így van. Bíborka, légy szíves, akkor a haláláról és a szenté avatásáról mesélj nekünk.
5: Margit 1270. január 18-án hunyt el Nyulak szigetén mindössze 28 évesen. Halála után nem sokkal már szentként kezdték tisztelni. Az emberek zarándoklatokat tettek sírjához, és sokan imádkoztak közbenjárásáért. Margitot azonban hivatalosan csak több évszázaddal később, 1943-ban avatták szentté 12. Pius pápa által. Margit emlékét nem csak a Margit sziget őrzi, hanem számos templom, szobor és festmény is Magyarországon.
2: Margit példájának jelentősége a mai világban. Árpádházi Szent Margit élete az önzetlenség, a hit és a szeretet példája. A mai korban, amikor az önérdek és a fogyasztói kultúra gyakran háttérbe szorítja az önzetlenséget, Margit emlékeztet arra, hogy az igazán maradandó értékek az áldozathoz szeretetben és a másokért való odaadásban rejlenek.

0: városban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszélték volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát. Maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvar. János gazda igaz keresztény ember volt, s keresztény ember nem akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is. Azért nem tudott tudni illik semmi gazdagságra jutni János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány.
1: Ó, én Uram Istenem!
0: Sóhajtozik gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn, hát lőn, 7, lőn, 8. Mikor lesz már a hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljöve a 9., az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon.
1: Hely sok van azzal mondva.
0: 2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amazt megmosdatni, és valamennyire keresni. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szállni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba ágy tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel. No de hála érte az Úristennek, még nincsen oka panaszra. Mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva. S inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte. Az Úristen őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek 8 marad is, ha egyet elvesznek belőle. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat vitt haza. Kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett.
2: No gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok!
0: Szólt haza érkezve 9 fejű családja körébe.
2: Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje?
0: Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak, hát még ma megtanítalak benneteket arra nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak.
3: Az apróságok nagy zsivallyal kapaszkodtak a pükölébe.
0: No, mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így né, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább.
3: Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. 2 legkisebb az apja térdére és karjára jutott.
0: Majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán utánam.
3: Azzal komoly áhítatos képpel, levéve zöld sipkáját fejéről, elkezdi János mester azt a szép hangzatos éneket.
4: Krisztus Úrunknak áldott születésén.
3: A nagyobb fiúk és lánykák az első hallásra megtanulták a dallamot. Több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt, az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a 9 egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezzé azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, amidőn ilyen szép 9 ártatlan lélek őszinte örömének hangja kéri onnan felülről a víz hangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örültek ott fent a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazda, nőtelen úr lakik. Egymaga 9 szobában, egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja mennyi. Egy gazdag úr éppen 8. szobájában ült ez este, és azon gondolkozott, hogy miért is nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes. Miért nincs e nagy szobákban elég leveg?

0: Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amidőn János mester földszinti szobájából elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani fölhozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakadt, hanem amikor már tizedszer is újra kezdték, nem állhatta tovább a dolgot. Lement hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amit benyitott hozzájuk. Sianos mester egész tisztelettel kelt fel a nagyúr előtt háromlábú székéről.
1: Ken János mester a csizmadia, ugye?
0: Kérdé tőle a gazdag úr.
2: Igen, szolgálatjára, nagyságos uram. Parancsol egy pár fénymázás topánkát?
1: Nem azért jöttem, de sok gyermeke van Kennek.
2: Van, bíz, nagyságos uram. Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
1: Még több száj, mikor énekelnek. Hallja, Kend János mester, én Kennet szerencsés emberi akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti.
0: János mester szörnyű szemeket mereztet erre a mondásra.
2: Hogy ne adná? Persze, hogy odaadja, hiszen ez nagy szerencse.
1: No, válasszon Kent közülük hamar egyet, aztán menjünk.
0: János mester hozzáfogott a választáshoz.
2: No, ezt nem adom. Ez jól tanul. Ebből papnak kell lenni. A második, ez leány. Leány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lám-lám, ez meg a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anyja formája. Mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál. Na most megint lány következik, ez semmi. Azután itt van a Palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsiny. Mit csinálna velük a nagyságos úr?
0: Úgy járt, hogy már a végére ért, mégsem tudott választani, mert ő valamennyit szereti.
2: No, porontjuk! Választhatok magatok, melyitek akar elmenni a nagyúr lenni, kocsiban járni. Szóljatok, no, álljon elő, aki akar.
3: A gyerekek azonban e biztatás alatt apródonként mind a háza mögé húzódtak. Ki kezét, ki lábát, ki börkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bújt a nagyúr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
2: Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket.
3: A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen maga kedvéért, hogy ne énekeljenek többet a gyermekeivel ide alatt, s fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú 1000 forintos banknótán, s azután elcsukta ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván kuporodtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni. A nagy úr odafenn meghallja. Maga János mester hallgatva járt fel s alá a szobában.
2: Nem szabad énekelni.
3: Ezután leült, duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni. Addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dudolni.
4: Krisztus úrunknak áldott születésén.
3: Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, kirúgta maga alul a széket, kintotta a ládát, kivette az 1000 forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
2: Nagyságos jó uram, vegye vissza a pénzt! Hadd ne legyen ennyim, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál.
3: Azzal letette az asztalra a bankót, nyargalt vissza az övéihez, sorba csókolta valamennyit, közéjük ült alacsony székére, s elkezdik tiszta szívből újra.
4: Krisztus úrunknak áldott születésén.
3: Olyan-olyan jókedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt ez a nagyház, nagy egyedül járt 9 szobáján keresztül, s gondolkodott magában, hogy vajon mi örülnivalót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
5: A most felolvasott történet mélyen megérinti a szívünket, mert a feltétel nélküli szeretetről van szó. A szegény édesapa nem tud választani a gyermekei közül, mert számára mind a 9 egyformán fontos, egyformán értékes. Nem mérlegel, nem számol, nem azt nézi, hogy melyik érdemelné meg jobban. Egyszerűen mindet szereti. A történet másik főszereplője volt a gazdag ember, aki eleinte kívülállóként szemléli a helyzetet. Talán megszokta már, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, és azt gondolja, hogy az emberek könnyen döntenek, ha jutalomról van szó. Ám amikor szembesül az édesapa válaszával, valami megbozdul benne. Rádöbben arra, hogy van valami, amit nem lehet pénzben mérni. A szeretet, a felelősség és az emberi méltóság. A gazdag ember gondolatai megváltoznak. Megérti, hogy az igazi gazdagság nem a vagyonban rejlik, hanem abban, ha valaki képes szeretni, törődni és áldozatot vállalni a másikért. Ez a felismerés nem csak őt változtatja meg, hanem minket, hallgatókat is megszólít. Koni, mire tanít minket ez a történet?
6: Ez a történet segít megértenünk, milyen Isten szeretete irántunk. Nem mondja, hogy egyikünk fontosabb a másiknál, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és mindannyian egyformán közel állunk a szívéhez.
2: Ahogyan az édesapa nem tudott lemondani egyik gyermekéről sem, úgy Isten sem mond le rólunk, akkor sem, ha hibázunk, ha gyengék vagyunk, vagy ha rossz döntéseket hozunk.
3: Jókai története arra is tanít bennünket, hogy a szeretet sokszor áldozattal jár. Nem mindig könnyű szeretni, segíteni, kitartani a másik mellett, de éppen ezekben a helyzetekben válik a szeretet igazán értékessé. Ez az a szeretet, amely épít, megtart és reményt ad.
5: Mai adásunk végén visszatekinthetünk mindarra, amit hallottunk. Szent Veronika csendes, de bátor szeretete arra tanít bennünket, hogy egyetlen jó cselekedet is képes világosságot vinni a sötétségbe. Árpádházi Szent Margit élete pedig azt mutatja, hogy Istennek szentelt élet, az önzetlenség és az áldozatvállalás maradandó értékeket teremt bennünk. Jókai Mór története pedig emlékeztet bennünket arra, hogy a szeretet nem válogat, nem számol, hanem teljes szívből ad. Mindannyian új tervekkel, célokkal és reményekkel indulunk el. Kérjük a Jóistent, hogy kísérje lépteinket Isten segítségével és áldásával. Ámen.
0: Kérünk, Urunk, taníts meg minket arra, hogy mindig szeretettel forduljunk embertársaink felé. Add, hogy Veronika és Margit példáját követve megtaláljuk a jó tettek örömét, és segítsünk másoknak. Tedd a szívünket meleggé, hogy fényt és reményt vigyünk a világba. Ámen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindenre kérem. Ámen.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosnyi Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. január 12-i adásunk ismétlését hallották. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Caritas Balatonakali táborában látták vendégül Forsthoffer Ágnest, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló országgyűlési elnököt, aki azért tett látogatást, hogy személyesen is megismerje a tábor mindennapjait, találkozzon a gyermekekkel és betekintést nyerjen a katolikus Caritas nyári programjába. Adta hírül a segélyszervezet. Forsthoffer Ágnest, Zagyva Rihárd a Katolikus Caritas országos igazgatója, József Imre szakmai igazgatóhelyettes, Decsi Bíró Adrián a felzárkóztatási ágazat vezetője, valamint Lőrinc Pál lelki igazgató fogadta, és a látogatás során végig kísérték a tábor programjain. A tábor bemutatásán túl a vendéget érdekelte mindaz a munka is, amelyet a szervezet a nehéz helyzetben élő családok és emberek támogatásáért végez. A látogatás során így tartalmas eszmecserére nyílt lehetőség a Caritas jelenlegi feladatairól, eredményeiről, kihívásairól és terveiről is. A délelőtt középpontjában mindenek előtt a gyermekek álltak. A közel 40 Borsod-Szirákról érkezett táborozó csoportos játékokkal és sportprogramokkal kezdte a napot, majd a Caritas tavaly megújult közösségi terében tábori Ki mit tud vetélkedő is következett. Ezután táncos, verses és más kreatív produkciókkal örömteli és közvetlen hangulatot teremtettek, és megmutatták Forsthoffer Ágnesnek mindazt a tehetséget és lelkesedést, amely végig kísérte a tábori hetüket. Hivatástisztázó lelki gyakorlat lesz az Egri szemináriumban ezen a héten, augusztus 12-e és 15-e között. A program idei mottója: neveden szólítottalak. Az Egri szemináriumban a lelki gyakorlat során a résztvevőknek lehetőségük lesz személyes és közösségi imádságra, őszinte párbeszédre, személyes lelkivezetésre, valamint a közösség erejének megtapasztalására is. A Váci Egyházmegye Kórház Lelkészi Szolgálata önkéntes képzést indít a kórházi pasztoráció segítésére, tette közé az Egyházmegye a honlapján. A lelki gondozók és az önkéntes beteglátogatók az Egyházmegyében található kórházakban segítő beszélgetésekkel szolgálják a betegeket. Az Egyházmegye szeretettel hívja és várja a területén élő leendő önkénteseket erre a különleges szolgálatra. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek, közölte a testület hétfői ülése után Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés házelnöki feladatait ellátó alelnöke. A politikus kiemelte, hogy a Mi Hazánktól is érkezett egy jelölés, azt azonban csak 6-an írták alá. Ez a szabályok szerint érvénytelennek minősül, kitért rá, hogy a köztársasági elnök személyéről döntő, a tervek szerint kedden 14 órakor kezdődő titkos szavazás eredményét 15 órakor már ki is tudják hirdetni. 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az áprilisi 91%-ról 67%-ra majd 1000 milliárd forinttal csökkentették a hiányt. Magyarázta az adatokat. A miniszterek a válság lezárultát követően a hozzájuk tartozó intézményekben végrehajtják a kritikus infrastruktúráknál a szükséges vezetőcseréket, és a vizsgálatokat is elindítják, jelentette ki a miniszterelnök napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, az államigazgatásban és az állam által működtetett cégekben szakértői szinten kiváló emberek dolgoznak, akiket megfojt a múlt vezetőinek mentalitása, fogalmazott. Jelezte, hogy rengeteg helyen történt már csere, De a soha nem látott hőség és az energetikai válsághelyzet miatt nem kellő időben és talán nem kellő gyorsasággal ment végig a tisztító tűz mindenütt, fogalmazott a kormányfő. 4 alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Lisztdíjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Hétfőn a Pécsi Székesegyházban, kedden az Esztergomi Bazilikában, csütörtökön a Békés Csabai Evangélikus Nagytemplomban, pénteken pedig a Debreceni Nagytemplomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A mai napon kezdődött az 54. Tokaji írótábor, amelynek keretében irodalmi és közéleti kerekasztal beszélgetések, színházi előadás, felolvasóestek, kiállítások és koncertek is lesznek. Végül az időjárásról. Általában napos, száraz idő várható, de hazánk északnyugati északi felére időszakosan fátyol felhők érkeznek. A határvidéken csapadék góc sem kizárt. A déli-délnyugati szél az Észak-Dunántúlon megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul. Híreinket hallották.
1: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
3: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
4: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
5: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
4: Nem csak katolikusoknak.
5: keresztényélet.hu
6: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
7: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
8: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
9: A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban két témával foglalkozunk. A személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapád gondolatait hallják. Majd a sajóládi hittanos gyerekek nyári búzsvai táborába látogatunk el. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
9: A remény hírnökei. Értékünk az ember.
10: A személyes példaadás az elfogadó szeretettel. Ezzel lehet hatékonyan nevelni. Fogalmazott Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapát. A szülőkkel való kapcsolatról, a személyesség és a fegyelem jelentőségéről a főapád gondolatait hallják.
11: A szülőkkel való kapcsolat felnőtt-felnőtt viszonnyá érjen. Mi elsősorban pannonhalmán gimnazistákkal foglalkozunk, oda jönnek 12-14 évesen, most már csak 14 évesen, mert a 6 évfolyamos oktatást befejeztük, és 18 évesen mennek el, és a 18 év az már úgy az az időszak, amikor próbálgatja a szárnyait, és úgy kezdi fölnőttnek tekinteni őt is, a szülő meg ő is őt, hogy az érett felnőtt-felnőtt viszonyá váljon, erre valahogy a szülőket is segítenünk kell. Személyesség, újra visszatérnék erre a gondolatra, mi egy kis létszámú iskola vagyunk, de zömében a általános iskolák, faluhelyeken, nem nagyvárosokban, általában kis létszámú iskolák, mondjuk egy 300 az még nem a nagy, az 1000 a nagy iskola, meg a sok száz. Ez így mindenki mindenkit ismer, van arca a másiknak, mindenki megszólítható. Ez így nagyon fontos, minél többet tudni egymásról, és személyes vezetést kaphat a fiatal prefektustól, tanártól, lelkivezetőtől, gyóntatótól. Nálunk az a rend, hogy akik belépnek a rendszerbe, az a szeptemberbe kezdik, neki van egy mentora, aki nem tanítja őt. Tehát a saját osztályában nem tanár, és vele hetente egyszer találkozik minimum egy fél órára, és próbál vele, a nevelő tanáraink kívül, aki próbál vele elbeszélgetni és föltárni azt, hogy nincs-e valami elakadása, valahol nem hiányzik-e neki az otthon, stb. Nyilván mindent nem lehet megvalósítani, de az, hogy egy osztályban ne kapjon egy olyan személyes figyelmet valaki, aki hónapok óta begubózott, depressziósnak néz ki, vagy kiállhatatlan, vagy verekszik, hogy azt ne kezdjük el földeríteni, hogy mi van a háttérben, az nem képzelhető el. És sokak számára az a tapasztalatunk, hogy ez az odafigyelés egy egészen új világot tár föl. Ma sajnos néha a szülőknek sincs ideje a gyerekükre, és nem kapnak személyes törődést és odafigyelést. A szakkör, nem tudom, van-e szakkör sok helyen nálunk, nagyon sok szakkör van, ez más lehetőséget teremt, mint egy egész osztály, amikor ott van mindenki. Akkor az elakadásait, esetleg kirándulások vannak, közös kirándulások, természetjáró szakkör, ezek nagyon nagy lehetőségek. És sokak számára ez a kapcsolat életre szóló barátsággá alakulhat. Nekünk az alumni szervezetünknek van körülbelül 3000 tagja, és nyilván abban a helyzetben vagyunk, hogy atyák, mi esketjük a voldiákjainkat, kereszteljük a gyerekeiket, így a családnak a papja, de a civil tanároknál is kezd kialakulni, mert a iskolánkban több a civil tanár, mint a szerzetes. Az, hogy tud egy tanár család a háttérben ott lenni a fiatalnak, aki most indul az életbe. Közösségi élet. Másik nagy téma, hogy a kortárs csoport az egy közösséggé alakuljon. Úgy gondolom, hogy ez egy bármelyik iskolában, egy osztályban feladat. Összeverődik egy kortárs csoport, közösségé alakuljon, események és akciók kellenek, mert itt kap lehetőség arra, hogy elkezdjen érni, kiléphessen így a saját önzésének a világából, hogy egyfajta szociális, karitatív érzékenység alakuljon ki, az alakuljon ki, hogy a világ nem értem van. És erre jó, hogyha vannak ilyen hátrányos gyerekek. Sokszor volt nálunk, aki mozgáskorlátozott fiú volt. Szellemileg nincs semmi probléma, okos fiúk, de nem tud, valami probléma van. Osztálykirándulást úgy megszervezni, hogy ő is mindenhová oda jusson. hogy semmiről ne maradjon le, ami benne a többiek benne vannak. Ez elsősorban a többieket neveli. Egy olyan figyelemre, amire szüksége van az életben. És hát persze a közösségre nevelés az sok-sok reflexiót igényel a tantestülettől, a tanároktól, az érzelmeit, indulatait, azt, hogy tudjuk kezelni. Megtanulhat beszélgetni, közösen ünnepelni, együtt örülni, együtt szomorkodni a másokkal, és így életre szóló barátságok képesek kialakulni ebben. Fegyelem. Ma egy nehéz kérdés, hogy lehet fegyelmezni egy iskolában. Márpedig egy munkafegyelem nélkül nehéz elére jutni. Én azt tapasztalom, hogy megbeszéléssel lehet elsősorban. Én egy olyan tárgyat tanítok egy idő után, a földrajznak egy leágazása, a társadalom ismeret, ami így a helyi tantervünkben van benne, nem lehet belőle érettségizni, különösebben nem számít, fölvételizni se felvételiznek benne belőle, és ezért úgy általában úgy állnak hozzá, hogy minek foglalkozom mással, stb. És el szoktam mondani az elején, hogy figyeljetek, szerintem ez egy hasznos tárgy, de nem biztos, hogy ti is így látjátok. És nem biztos, hogy úgy érzed, hogy szükséged van arra, amit most tanulunk, és lehet, hogy nem is lesz rá soha szükséged. De egyre viszont szükséged van így 18 éves korodban, hogy tudj egy olyan döntést hozni, hogy én azzal is tudok foglalkozni heti egy órát, amire egyébként nincs szükségem. Mert erre szükséged van, hogy egy ilyen döntést tudj hozni. Most százszor vissza kell térni, mert előveszi a olvasnivalót a pad alatt, meg stb., hogy megegyeztünk, stb. De el lehet érni, és fegyelem nélkül nem megy, önfegyelem nélkül nem fog igazában véve működni. Kívülről irányított fegyelem, vagy pedig önfegyelem. Ugye érezzük, hogy a kívülről irányított fegyelem nem lehet tartós. El tudjuk érni bizonyos eszközökkel, hogy itt kus legyen, vagy valamilyen magatartást magára öltsön, de ez az önfegyelemre nevelés, a személyes példaadással, az elfogadó szeretettel, az lesz inkább a hatékony. A büntetéshez viszonyuljunk úgy, hogy szükséges eszköz, a hatékonyság, világos szabályok, következetes eljárás. Ma minden iskolának kell erre legyen protokollja, hogy folytatunk le, mert nagyon mellé foghatunk, mert jogásszal jön a szülő, hogyha valami olyasmi van. Tudjuk ezt saját tapasztalatból. De valahogy úgy kezeljük el, hogy ennek van célja. Szimbólumoknak a világával kezdtem a nappal, szeretném a főmonostori nagyebédlőnek egy ilyen kis szimbolikus ábrázolásával kvázi befejezni, amelyik a nevelésről szól, kis növénykék mellé egy karó, és oda kötözve a fölirat, ut célo assurgant, hogy az ég felé nőjenek. Hát összefoglalva ez nekünk pedagógusoknak a küldetésünk, feladatunk, hogy egy ilyen támasz tudjunk lenni a fiatalok mellett, azért, hogy az ég felé nőjenek, gazdagodjanak. Másik ilyen, ez már nem szimbólum, hanem sokkal inkább egy ilyen valóságos kép, egy poszmé, amikor virágzik a levendula, rászáll és megszedi magát, de azért, hogy menjen tovább, vigye a tövieknek, non sibis et domino, van egy ilyen fölirat a negyebérlőben, nem önmagának, hanem az urának. Hogy így legyen az a biztos tudat bennünk, hogy amit csinálunk, az egy nagyobb egésznek, az egyháznak, a társadalomnak, Isten országának a szolgálata, amikor a fiatalokkal lelkiismeretünk, tehetségünk, erőnk szerint foglalkozunk. És ez a legnagyobb dolog, amit tehetünk az életünkben.
10: Óra et labóra az oktatásban is címmel Hortobágyi Cirill pannonhalmi főapát gondolatait hallották. A felvételt Egerben 2025-ben készítettük.

0: A Borsodabói Zemplén vármegyei Búzsván táboroznak a sajóládi hittanos gyerekek. A 20 gyerek közül a bátrabbak sátraznak, de a többségük az arándokszálláson alszik. Színes programokra számíthatnak az általános iskolás gyerekek a tábor alatt, mondta el Varga Béla sajóládi plébános.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Varga Béla sajóládi plébánost. Most érkeztetek meg ide Búzsvára, Borsodabói Zemplén vármegyébe, hittantáborba. Mi lesz az idei hittantábornak a témája, tematikája? Hány gyerekkel jöttetek?
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ennyi saló, tényleg most érkeztünk meg pár perccel ezelőtt, vagy egy fél órával ezelőtt. 20 gyermekkel jöttünk, összesen 25-en vagyunk, tehát 5 felnőtt is van, akik együtt leszünk ezen a héten, hétfőtől péntekig, Búzsvai táborunkban. Az idei hittanos táborunknak a témája, mivel magától adódik, Szent Ferenc halálának évfordulója van, így mi is Szent Ferenc légkörében, a természet, az állatok és egymás szeretetének légkörében szeretnénk megélni ezt az elkövetkezendő hetet. Játékos vetőlkedőink, feladataink is Szent Ferenchez fognak majd kapcsolódni.
1: És annyira természet közelébe vagytok, hogy itt már a gyerekek állítják a sátrakat, de nem mindenki abban fog aludni, úgy tudom.
2: Természetesen vannak, akik bent alszanak az ágyos részen, van, akik pedig a sátros részen. Akik a bátrabbak, akik sátorban fognak majd aludni.
1: Hányan lesznek körülbelül sátorban?
2: 5 sátor áll, és abban nagyjából 10-en fognak majd kint aludni.
1: És ilyenkor a táborban hogy szokott lenni, hogy akkor itt akiket hoztok magatokkal, ők főznek, tehát egy kicsit így bemutatni a tábor jellegét?
2: Természetesen hozunk magunkkal szakácsnéniket, 2 is hoztunk magunkkal, akik a napi 3-szori, vagy akár még a többszöri étkezést is biztosítják a számunkra. Előre megvásároltuk a ételekhez az alapanyagokat, és a konyhában ezeket pedig el fogják számunkra majd készíteni.
1: Van olyan táborozó, aki most jött először, vagy itt visszajáró, visszatérő gyerekek vannak?
2: Is. Vannak, akik már évek óta visszatérnek a táborokba, és van, aki most jött idén először. Bízunk abban, hogy nem utoljára, és bízunk abban, hogy jól fogja magát érezni.
1: A helyszínt azt mi alapján választott ki?
2: Hát a helyszínt az alapján választom ki, hogy egyrészt voltunk már Búzsván, másrészt pedig tavaly a gyerekek megszavazták, hogy idén akkor jöjjünk Búzsvára. Tavaly Füzéren voltunk, nincs messze innen Füzér, és tavaly megszavazták a gyerekek, hogy idén Búzsvára jöjjünk majd táborozni.
1: Akkor ők mind hittanos egyházi iskolás gyermekek?
2: Általában általános iskolások, akik jöttek 2-től 8-ig, illetve hát akár kicsit föntebb is, de nem mindegyik egyházi iskolában jár, valaki rendes civil iskolában jár.
1: És úgy látom, hogy a 2 szakácsnénin kívül még azért fiatalok is vannak, akik segítenek?
2: Így van. Van egy fiatal lányzó, egyik szakácsnének a lánya, aki végzett a Mustármaga közösségben, és ő jött nekem segíteni, illetve ez egész szeminárimban egy másodéves kispap van még velünk ezen a héten.
1: Éjszakai túra idén lesz-e?
2: Tervezünk természetesen mindenfajta túrát, nappali, estit vagy éjszakai csillagnézős túrát. Ez természetesen majd a felhőktől fog függeni, hogy tudunk-e menni.
0: Krusó Áron, másodéves Egri Egyházmegyés kispap segítőként érkezett a táborba.
3: És azért vagyok most itt Búzsván a gyerekekkel, hogy egyrészt nyári gyakorlatot teljesítek, hittan táboroztatok, illetve második okhoz pedig az, hogy hát személyes élményeket jöttem ide keresni, újra gyereknek lenni, meg hasznosan tölteni a nyarat.
1: Te is sátorban fogsz itt kint aludni?
3: Hát én sajnos nem vagyok ez a sátorozós típus, nekem nincs sátrom, én bent fogok aludni, de igyekszem ezen kívül minél több élménybe osztozni a gyerekekkel.
1: Szerinted mit jelent egy ilyen gyerektábor, így kispapként részt venni benne? Miben tudsz majd itt segíteni?
3: Hát mivel szervező is vagyok részben, ezért egyrészt nyilván komoly felelősség is terhel, de nyugtat az a tény, hogy ilyenkor újra gyereknek érezheti magát az ember, és igen, én is annak ellenére, hogy már ugye 20 éves vagyok, újra átélem azt a kort, amiben ezek a gyerekek benne vannak, és újra tudok gyerek lenni.
1: Igen, és hogy Béla atya már itt mondta, hogy Szent Ferenc lesz a témája, ez a lelkület rád milyen hatással van?
3: Hát így alapjárt, hogy a Ferences atyáknak így a lelkülete, meg a maga, az a ferences szellem, az egyébként is mindig is tetszett, ugye középpontjában a Mária tisztelet áll, illetve a természet tisztelet, hogy Assisi Szent Ferencről tudjuk, hogy nagyon szerette a természetet, illetve az állatokat, és azt hiszem én is tudok ezzel így azonosulni, és számomra is megnyerő ez a szellemiség, amit a ferencesek képviselnek.
1: Köszönöm szépen, akkor itt további jó sátorállítást kívánok!
0: Bodnár Noel, sajóládi hittanos. A tavalyi tábor emlékezetes programjai és a jó hangulat miatt jött el idén is táborozni.
4: Azért jöttem, már tavaly is voltam, és nagyon elmindulós tábor volt, és mindenkit ismerek. Negyedikes vagyok, ötödikbe megyek.
1: És a tavalyi táborra hogy gondolsz vissza, abban mi volt a legjobb most ettől a tábortól, mit vársz?
4: Hát tavaly volt párnacsata, az nagyon jó volt. Volt az egész napos túra, az is nagyon jó volt. És ugyanazt várom egyébként.
1: És tavaly is sátorban aludtál?
4: Igen, tavaly is sátorban aludtam.
1: Időjárás viszontagságaitól nem félsz?
4: Nem félek. Tavaly volt egy vihar, pont este jött, csak ketten maradtunk kint a sátorba. Két külön sátrazó. Nagyon sokan beáztak, de mi szerencsére nem.
1: Az annak talán a titka, hogy jól kell felverni a sátrot?
4: Hát egyrészt igen, meg hát most, hogyha esetleg valahol elszakad, vagy egyszer elhasználódik.
1: És lelki programok mik szoktak lenni most?
4: Igen, Szent Michel lesz. Tavaly is volt, átmentünk mindig a templomba. Lesz imádság, énekelés, lesznek énekek. Szerintem majd lesz megint egy bemutatkozó, hogy mindenki megismerjen mindenkit.
0: Balázs Zselyke Elena a tavalyi tábort kihagyta, de idén úgy gondolta, szeretne újra a hittanos társaival túrázni, kikapcsolódni.
1: Miért jöttél el ebbe a táborba?
5: Remélem, hogy jól fogjuk magunkat érezni, és hát még én a túrákat várom nagyon. Vannak itt hittanos ismerőseim.
1: És te is sátorban fogsz aludni?
5: Én nem, én házban alszok bent.
1: És tavaly is voltál?
5: Tavaly nem voltam, viszont tavaly előtt voltam.
0: Smetana Viktória elvégezte az Egri Főegyházmegye által szervezett Mustármag ifjúsági vezetőképzőt, és segítőként érkezett a bózsvai hittanos táborba.
1: Itt vagy, Viki, segítőként ebben a hittan táborban, ahová sajóládiak érkeztek. Mi lesz neked itt segítőként a feladatod?
6: Hogy kicsit feldobjam a hangulatot, fogok külön így programokat csinálni így a gyerekekkel, mint például tánc lesz. Táncot fogok nekik úgymond tanítani. Lesz egy ilyen kis csoportos beszélgetés. Lesznek ugye túrák, ott majd együtt fogunk túrázni, sétálni, viccelődni, és írtam egy táborindulót is nekik, ami tavaly is volt. Egyébként nagyon jól érezzük magunkat, én már úgymond kiskorom óta járok ebbe a hittanos táborba. 2 évet hagytam ki, amikor ugye eljártam a vezetőképzőre, és hát utána visszatértem, mert ugye atyával megbeszéltük, hogy akkor jövök, mint mustármagos segítőnek, és egyébként nagyon élvezem, nagyon örülök.
1: Milyen táncot tanulsz te, meg táncolsz te, mit fogsz itt nekik tanítani?
6: Én a Bokréta Néptánc Együttesbe táncolok, és hát egyébként mindenféle táncot tanulunk, Farkas Attila a tánctanárom, és most az Ördög útját fogom megtanítani így a gyerekeknek, de előtte fogunk tanulni népdalt is, Szatmáriból. Fognak két húgom táncolni, és arra fogunk énekelni.
1: És amit mondtál, hogy indulót is írtál a táborra, ez hogy hangzik, ezt te megosztod velünk?
6: Úgy írtam, hogy ugye legyen egy kicsit vidám is. Bózsa, bózsa, figyelj már, megjött a csapat, nincs határ, jó kevd, buli, nagy menet, felrobbantjuk ezt a hetet. Ezt írtam, és ezt elküldtem atyának hajnali 2-kor, mert akkor értem haza, és akkor mondtam, hogy hú, hát akkor csináljunk megint, írjak egy táborindulót, és akkor ez gyorsan kipattant. Még írtam vagy 3-at is, de ez volt a legjobb, amit atyának is tetszett, és hát ezt fogom majd megtanítani nekik. Meg van egy segítőm is, aki majd lesz pap, most kis pap, és vele is beszéltem, úgyhogy ő is fog segíteni majd nekem a kis csoportos vezetésbe, a beszélgetésekbe is. Ki fogunk majd csütörtök este térni szalonnázás mellett, Szent Ferencről fogunk beszélgetni, ő majd abban lesz segítségemre.
1: említetted, hogy végezted ezt a mustármag vezetőképzőt. Itt miket tanultatok, milyen tapasztalatokat gyűjtöttél ott, amit egy ilyen táborban tudsz hasznosítani?
6: Igazából megtanították, hogy ha van ilyen krízishelyzet, akkor mit kell tennünk. Jók voltak a programok, mindig beszélgettünk, kötetlen beszélgetés volt.
1: Tábor keretében lelki programok is lesznek.
6: Így van, igen, igen. Minden este van szentmise, utána szokott lenni egy kis csendes elmélkedés. Varga Béla és Tóth Gábor atya tartja a miséket és a lelki gyakorlatokat.
1: Ugye egy 20 körüli létszám van itt most a gyerekekből. Ez a korosztály közel áll hozzád, hogy ők főleg általános iskolások, hogy mindazok?
6: Igazából úgy jó kijövök velük, igazából megszeretem őket, vannak kedvencek is. Ugye tesóim is itt vannak, húgaim, a három húgom, ők is ugye fiatalabbak, de egyébként nagyon jó. Én szeretek itt lenni.

0: Kedves hallgatóink! Műsorunkban a személyességről és a közösségi élet jelentőségéről Hortobágyi Ciril, pannonhalmi főapád gondolatait hallották. Majd a sajóládi hittanos gyermekek nyári búzsvai táborába látogattunk el. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánradio.hu.
0: Műsorunkat szerdán 21 óra 30 perctől megismételjük.
1: A Remény hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az infokukat szentistvánradio.hu címre küldhetnek.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időbe, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként a mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
2: Milyen területen dolgoztál?
3: Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között. Egy 5 fős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt 5 fős, és amíg én ott voltam 2016-ig 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új út keresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrő nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem. Voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem. És hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszőrű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásba, például egy önéletrajzírásba, vagy egy állásinterjúra felkészítésbe. És akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrier pont, ami már sajnos ezúttal nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a Szolnokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
2: Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozónővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozónő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban, és megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
3: Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt még tudni kell, hogy van 3 diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák Törökszent Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt. Igen. 3 gyerek, 3 diploma, és 2 nyelven beszélek. Köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem. És ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci, Nóri, Máté, És egy nyilvánadott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez tudtam én az eszemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni, hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja a kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát, és pályáztunk is, informális közösségként nyertünk, és tudtunk előadásokat elindítani, épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a harmadik diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
2: Segítek. Abszolút.
3: Igen, segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye vállalkozásuk elinduljon.

0: Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben?
1: Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódása annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ezt nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnantól kezdve.
2: Az önmegvalósítás átértékelődik.
1: Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel a gyerekszületéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádióhallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkbe. És akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10.

0: helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek és meg egy férfinak, ami saját maga elhittetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
1: Hát ez nagyon szép elgondolás, nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek, nőknek. És mik a jövőbeni céljaid, terveid?
0: Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk, de most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
1: És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
0: Egyszerre 3 csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye 3-at mondtam, de 2 online szeretnék. Tavaly 2 online-om volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt 2 Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy is, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
1: És ezek a kurzusok milyen intenzitások, tehát milyen hosszúságúak?
0: 3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik. Hogy
1: az
0: ők,
1: aktivitások.
0: Így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
1: Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
0: Igen, valójában, ami még ilyen nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogy egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtett mindent, én pedig nem.
1: Tehát ez egy húzó erő.
0: Ez nagyon, nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukba. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiáltásokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
1: És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről.
0: A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok, és van, akinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időbe, mindenki oda teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
1: És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
0: Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, ami mondjuk kérje a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését

0: Pedig én vállaltam magamra.
1: Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
0: Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazok.
1: De ha működik,
0: működik. Így van.
1: És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozásfejlesztésbe?
0: Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
1: Ezek milyen gyakoriságúak vagy változók?
0: Havi változásban vagyunk. Minden hónapban más a téma, havonta egy előadás szervezünk, vagy egymás után több etapot. Ez attól függ, hogy mire van igény, ezt fel szoktam érni. Amit most így tavasszal és nyár elejéig meg szeretnék valósítani, az mindenféleképpen lesz a mesterséges intelligenciáról, tudásátadás, beszélgetés, lesz egy hat alkalmas videókészítő workshopunk, ami személyesen lesz elérhető Szolnokon, mert hogy ezeket a technikákat egyszerűbb úgy átadni.
1: Igen, hogyha az oktató látja, és igen, jobban tud segíteni, igen, mint online.
0: Igen. Valamint lesz még kommunikációs tréningünk. Azt is nagyon szeretjük személyesen, mert hogy más energiákkal vagyunk jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
1: És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillant itt a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
0: Kettő egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, Anikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésben, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
1: Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozásvezetővel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. december 8-ai adásunk ismétlését hallották.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: 17 óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Lenyűgöző a mentőkutyák munkája Gyöngyösön. A kánikulában Nyíregyházán sokan a Sóstó gyógyfürdők medencéi mellett keresnek felfrissülést. A klímaváltozás fontos kérdéseire keresik a választ Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját környezetünkben is érezzük. Gyöngyösön azonban helyi összefogással több olyan kezdeményezés is elindult, amely a természetes vízmegtartást, a zöld felületek növelését és a környezettudatos gondolkodást szolgálja. Mini erdő, esővízgyűjtő tartály, életfa és ökopark mind olyan példák, amelyek azt mutatják, a klímaváltozás elleni alkalmazkodás helyben is elkezdődhet. Következő összeállításunkban arról beszélgetünk, hogyan lehet közösségi összefogással tenni egy élhetőbb, zöldebb Gyöngyösért, és miért fontos a szemléletformálás a mindennapokban. Liebmann Judit szervezőt hallják.
2: 2023-as részvételi költségvetési szavazásnál, amikor volt ez a pályázat, lehetőség, és benyújtottam a pályázatot, akkor nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ne csak tegyünk oda egy Milwaukee mini erdőt, aztán ez így elég, hanem indítsunk el egy úgynevezett biofil gyöngyös programot, aminek az lenne a legfontosabb feladata vagy küldetése, hogy itt a városon belül összefogjuk azokat az embereket, civileket, vállalkozókat, az önkormányzat dolgozóit, a lakosságot, akár az iskolákat, különböző intézményeket, hogy picit tegyünk a város fenntarthatóságáért, szemléletet formáljunk, picit azért kezdjünk el együtt dolgozni, hogy ez a város a klímaváltozást követően, illetve a klímaváltozás során is élhető legyen, minél inkább élhető és klímaadaptív. Jelenleg, nagyon sokat beszéltem már erről, de egy fantasztikus dolog történt az elmúlt időszakban. Azt tudjuk mindannyian, hogy a klímaváltozás hatására aszály van, megnövekedett a hőmérséklet, és nagyon-nagyon fontos eszköze annak, hogy a klímához adaptálódjunk, hogy vizet tartsunk meg. A vízmegtartásnak vannak különféle változatai és eszközei, és mi azon a területen, ahol dolgozunk, az életfa ökoparkban, azt az egyik eszközt tudjuk használni, ami az esővízgyűjtés, az esővízgyűjtő tartályoknak a használata, és itt jött egy fantasztikus felajánlás. A mi civil közösségünknek és ezeknek a vállalkozóknak az együttműködésével jöhetett létre az, ami most megtörtént nemrégiben. Kaptunk egy esővízgyűjtő tartályt, ami bekerült aztán a földbe nemrégiben. Most már esővíz is van benne, és most történik a rendszernek a kiépítése az elkövetkezendő hetekben, a mi oldalunkon is. Az, ami probléma, az az, hogy ha van egy aszály, az aszályos időszakban csökken a rendelkezésre álló víz a talajban is, illetve az a víz, amit mi kiöntözünk az ivóvízkészletből, az hiányként jelenik, megterheli az ivóvíz hálózatot, és sokkal-sokkal fontosabb lenne az, hogy gyűjtsük az esővizet, tartsuk meg a lehulló csapadékot a területen, és ezért fontos az, hogy mindenféle eszközzel, amivel csak tudunk vízmegtartást csinálni, azt használjuk.
1: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőkkel. Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
3: Tehát itt most az történik, hogy elbújik, hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan személyt, aki tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek hogy egyedi szagmintája van, van egy szag, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
4: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt, úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
3: Rádiók, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor van hozzá egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, tehát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az Egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye Pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a Pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
1: A kánikulában Nyíregyházán sokan a Sóstó gyógyfürdők medencéi mellett keresnek felfrissülést. Az augusztusi kánikula új lendületet adhat a strandszezonnak, miután júliusban a változékonyabb idő visszavetette a látogatottságot. A hétvégi vendégszámok mellett már a hétköznapokon is érezhető a tartós meleg hatása. A részletekről Matavovszki Dánielt, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: A Sóstó gyógyfürdő ZRT-nek és itt a parkfürdőnek főleg a forgalma ugye nagyon nagy mértékben függ az időjárástól. Most ebbe a kánikulában szerencsére nagyon sokan látogatnak ki hozzánk, úgyhogy szép számmal fogadjuk a vendégeket. Az elmúlt hétvégén 11, majdnem 12 ezer vendégünk volt a két nap alatt, de most a hétköznapok során is látszik azért az időjárásnak a hatása, úgyhogy szerencsére sokan jönnek hozzánk. Van is mint bepótolni, mert júliusban azért egy picit elmaradt a vendégszámunk, akkor kedvezőtlenebb volt az időjárás, de most úgy néz ki, hogy kedvezően alakul. Természetesen mi is reagáltunk a felhívásra ugye a korlátozások szempontjából az energiakrízis miatt. Alapvetően mi a szaunákat kapcsoltuk le, hiszen ebben a nyári kánikulában annyira nincs is igény a szaunának használatára, bár hozzáteszem, hogy egyébként ilyenkor nyáron is egy nagyon különleges érzés bemenni a 100 fokos szaunába, majd utána a kinti 40 fokot hűvösnek érezni. Úgyhogy ez egy különleges élmény, de hát nyilvánvalóan ugye a őszi téli időszakhoz képest ilyenkor azért kevesebben használják a szaunákat, viszont a szaunák nagyon nagy energiafogyasztók, úgyhogy ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni, hogy ezeket lekapcsoltuk, illetve hát a díszkivilágítást is lekapcsoltuk. Azt nagyon köszönjük a vendégeknek, hogy ezt pozitívan fogadták, ezzel kapcsolatban a vendégpanasz nem érkezett, megértőek voltak a vendégek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél hamarabb elmúlik ez a válság, vagy energiahelyzet, és akkor utána újra tudjuk majd működtetni a szaunákat is. Szaunákon kívül az összes szolgáltatásunk üzemel, a vízellátásunk stabil, a medencéknek a szűrőforgatása üzemel, az élményelemek üzemelnek, úgyhogy igazából aki a szaunáktól eltekintve, igazából a vendégek teljes szolgáltatást kapnak tőlünk, sőt, hát ilyenkor a kánikula időszakban megerősített létszámmal vagyunk, több úszómester dolgozik, az összes pénztárunk nyitva van, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vendégek biztonságosan kikapcsolódjanak nálunk.
1: Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. Esetleg északnyugaton még az esti órákban néhány csapadékgóc előfordulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a déli-délnyugati szél, amely hajnalban az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és elkezd megélénkülni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul, de ha szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, akár több fokkal alacsonyabb, míg a vízpartokon, magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a szelesebb északnyugati tájakon ennél magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 10-én hétfőn. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádió.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Az apiterápia egyre többek érdeklődését kelti fel. Lebukott az online autónepper. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet pénteken adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
2: Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésen bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogyan is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti egymi, és leginkább a Szalaparti egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek. Majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
3: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
2: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
1: Az apiterápia egyre többek érdeklődését kelti fel. De mit is jelent pontosan ez a különleges méhészeti termékekre és a méhek környezetére épülő szolgáltatás? Gyöngyösen is lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek az apiterápia világával, és megtapasztalják, mit kínál ez a különleges módszer. Következő összeállításunkban bemutatjuk a helyi szolgáltatást, és annak is utána járunk, hogyan zajlik egy apiterápiás alkalom. A részletekről Sebők László méhészt hallják.
4: Hogy az összetett szó két szóval alakult ez az apiterápia, ugye api méhek, terápia gyógyítást jelent, tehát méhekkel való gyógyítást. A köznyelvben, hogy mézes házként, méhes házként is ismerik az emberek, ez az apiterápia.
5: nincs.
4: Ugye ebből kezdeném, ugye, hogyha már mézet fogyasztunk, vagy méhek által előállított terméket, már apiterápiát hajtunk végre, tehát már gyógyítást fogunk végrehajtani magunkon, vagy aki fogyaszt a mézt, ugye ez is apiterápia, de közvetlenül az apiterápia a méhészetben, a gyógyításban a méhekkel való gyógyítás jelenti. A méhek a mézes házban előállított a kaptárban lévő termékek által, amit a méhek előállítanak, ugye ez háromfajta módon jelentkezik. Találkozunk az apiterápiás házban, mikor meglátogatjuk, bemegyünk az apiterápiás házba. Ugye első, amikor bemegyünk, találkozunk a kaptár levegővel, a kaptár levegő való gyógyítással, a második a bőrrezerencia, ugye minden élő szervezetnek van egy bőrrezerenciája, az emberi szervezetnek ugye 7,2-n rezgünk, az méhek 50-szer erősebben rezegnek, mint az emberi szervezet, és ugye, ha van egy beteg szervezet, lehessük az immunrendszerünk, vagy van valami gyulladásos betegségünk, bemegyünk ebbe a légtérbe, és a méhek által felemelkedik a biorezerenciánk, vagy a rezgésünk, és elkezdődik az öngyógyulásunk. A harmadik gyógymód pedig meg a mély méreggel való gyógyítás, amit sajnos mi méhészek, vagy apiterapeuták nem nagyon tudunk végezni, mert ez ugye nagyon veszélyes, életveszélyes dolog, hogy ebbe bele is halad bárki, és ez csak orvosi fegyület mellett, orvosi beutalással lehet itt Magyarországon végrehajtani, vagy kimondottan természetgyógyász által felügyelt dologban lehet ezt végrehajtani, ezt a méhméreggel való gyógyítást. Ez a három fajta létezik.
1: Egy autókereskedő bevételeit eltitkolva online értékesítette az Európai Unióból beszerzett autókat, de gyanús működésére felfigyelt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
6: Annak ellenére, hogy az Unióból beszerzett gépjárműveket rendszeresen értékesítette, a kereskedő egyáltalán nem nyújtott be áfa bevallást. Az eladás online hirdetéseken keresztül zajlott, a vevők jellemzően magánszemélyek voltak. A vételárak egy része a kereskedő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be. Az eladó az értékesítésekről készpénzfizetéses számlákat állított ki. Az online számlarendszerben nem küldött adatot, próbálta teljesen eltitkolni ezeket a bevételeit. A revizorok ugyanakkor több adatforrás összekapcsolásával pontosan rekonstruálták az ügyleteket, és az ellenőrzés eredményeként közel 65 millió forint adóhiányt állapítottak meg a gépjárműkereskedőnél. Ez az ellenőrzés is azt bizonyítja, hogy a digitalizált adatkörnyezetben egyre nehezebb, úgymond láthatatlannak maradni. A különböző információk elemzésével pedig az eltitkolt jövedelmek idővel felszínre kerülnek. A NAV többek között a Revolut számlák adataira is rálát. A nemzetközi egyezmények és uniós jogszabályok alapján a magyar illetőségű adózók külföldön vezetett pénzügyi számláiról is automatikusan érkezik információ a NAV-hoz.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Az Egri Érseki Papnevelő Intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, amelyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Misa után szerény agapéra is várják az odaérkezőket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Szent István Bazilika előtt 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban, ebben a hónapban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan, magyar férfiak térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Az imádság elején Cseh Zoltán, a Budapest kőbányai Szent György templom plébánosa tanításában a két szent szív példája alapján arra buzdított, hogy ahogyan két élet szorosan összekapcsolódott, amíg a szűzanya 9 hónapig várta a gyermekét, majd utána is teljesen egymásra hangolódva éltek, úgy mi is Jézus és a szűzanya felé fordítsuk az életünket, ahogyan Mária mindenben Istenre hagyatkozott, úgy mi ismerjük teljesen őrá bízni az életünket. Majd hozzátette, soha ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, megbocsátásról és a reményről az életünkkel. A szervezők információi szerint más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola 2026 őszén teljesen új hiánypótló képzést indít közösségi gondoskodás témakörében. Meghosszabbították a főiskola pótfelvételét, így a mai napig augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A képzés célja, hogy a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira alapozva olyan elkötelezett szakembereket képezzen, akik átfogó tudással rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, eszmetörténeti, etikai és gyakorlati alapjairól, és képesek a gondoskodási rendszerek és szolgáltatások emberközpontú működtetésére, koordinálására és fejlesztésére. A képzés egyedülállósága sajátos szemléletében és felépítésében rejlik. Az embert nem pusztán társadalmi szerepek vagy ellátási szükségletek hordozójaként, hanem méltósággal, szabadsággal, kapcsolatokkal, valamint testi, lelki és spirituális dimenzióval rendelkező személyként közelíti meg. Az oktatás levelező munkarendben fél évente 10 szombati alkalommal zajlik. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. Ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad, vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket. Ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában. Az ima és engesztelő virasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért lesz augusztus 14-én pénteken este 20 órától szombaton reggel 5 óráig. Éjfélkor Szent Misével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Szeretettel várnak mindenkit. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Caritas, amely július 30-ától szeptember 15-ig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a www.caritas.hu oldalon keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, szintén iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója: neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a Szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI érseki papnevelő intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a Spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel, színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-ig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Verdi requiemje lesz hallható az EGRI Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándok nap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás 1000. évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Klész Beáta. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Bronzérmet szerzett a DVTK versenyzője Guzi Blanka az isztambuli Ötusa Európa bajnokságon. Még tart a nyári szünet a röplabdásoknál. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Országos Ökölvívó Bajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzérmet szerzett a DVTK versenyzője Guzi Blanka az isztambuli Ötusa Európa bajnokságon. A magyarok közül Bauer Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a 12. helyen ért célba. Az EB címet nagy versenyben szerezte meg a hazai pályán versenyző Ilke Özükszel, a fehér orosz Anasztázia Arol elől. Csapatban a mieink élet az aranyérem, miután csupán 5 ponttal, de jobb lett az összesített eredményük a svájciaknál. Még tart a nyári szünet a röplabdásoknál, a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának tagjai kondi edzésekkel viszont folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
2: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyított azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampuk Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak. A kezdőben a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átló poszton, vagy elsőtő poszton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében 3 új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampuk Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18

0: A park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
1: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok, mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túraútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, de a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szeleta tanösvényné fejlesztettük, és egy Lilafüred öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálom, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez a relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
0: A Városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Országos Ököldió Bajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
2: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
0: Petrimán Milán korábban már két bajnoki címet szerzett. A Nyíregyházi Országos Bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éri meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
3: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
0: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátralévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon

0: Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
1: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan várom a fejleményeket.
0: Szintén ezüstérmet szerzett a nyíregyházi Team Gönci 50 kg-os versenyzője, Lakatos Péter is, aki az érem mellett annak is örült, hogy azt hazai szorítóban szerezte.
2: Nagyon szerettem volna a döntőbe boxolni, tehát hazai közönség előtt a saját városomban ez óriási élmény. Úgyhogy így indultunk neki, hogy ismertük az ellenfeleket, tudtuk, hogy sokkal rutinosabbak, tapasztaltabbak, de mindenképpen szerettünk volna a döntőbe jutni, és sikerült.
0: Mint edzője, Gönci Alex elmondta, tanítványa kickboxban kezdett, és 3 éve váltott ökölvívásra. Ennek tükrében még értékesebb a magyar bajnokságon szerzett ezüstérem.
3: Nagyon örülök neki, hogy a második helyen végeztünk. Igazából Peti Kilasz kell tűnni, hogy két munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
0: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a Nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a két bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
4: Nagyon jó érzés volt két nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik ökölvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van 3 tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalba fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
0: Kedves hallgatóink, regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzér imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkozunk együtt.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyháza, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az első tizedben Leó pápa augusztusi ima szándékára, a városok evangelizációjáért imádkozzunk. Imádkozzunk azért, hogy a nagyvárosokban, amelyeket gyakran a névtelenség és a magány jellemez, új utakat találjunk az evangélium hirdetésére, felfedezve a kreatív közösségépítés új útjait is.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk,

0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszony.

0: óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: A második tizedben kérjük a szűzanya oltalmát rádiónk és televíziónk alapítóira, fenntartóira, adományozóira, hallgatóira és dolgozóira, valamint imádkozzunk a keresztény magyarság fennmaradásáért, a keresztény párkapcsolatokért, egyházi házasságokért, családokért és a katolikus gyermeknevelésért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A harmadik tizedben egy balesetet szenvedett édesanyja mielőbbi testi-lelki gyógyulására kérjük a szűzanya gyógyító kegyelmét, valamint egy kórházban lévő mezőkövesdi nagymama mielőbbi gyógyulásához kérjük a szűzanya segítségét, illetve egyházközségünk minden tagjáért és újonnan kinevezett plébániai kormányzójáért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.

0: Tiánamen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A negyedik tizedben egy hallgató kéri a szűzanya segítségét dédunokája testi-lelki gyógyulásáért. Ugyanebben a tizedben egy hallgató megköszöni a szűzanyának a kapott kegyelmeket, és kéri közben járását családtagjai testi-lelki egészségéért, a gyógyulásáért, az orvosi beavatkozások sikeréért, az orvosaiért.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Az ötödik tizedben imádkozzunk a világban dúló háborúk áldozataiért, a sebesültekért, harcoló katonákért, orvosokért, ápolókért, a szenvedő lakosságért. Kérjük a szűzanya közbenjárását a békéért, és azért, hogy megszűnjen az Isten tanításától eltérő, káros propaganda, és Európa visszatérjen keresztény gyökereihez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elimádkozásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen. az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Kedves hallgatóink, Rózsa Fűzér imádságot közvetítettünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az Egerbaktai Egyházközség ima csoportjával imádkoztunk együtt. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
1: Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége. Te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján, augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a szentmise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára, amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyházmegyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. A közlemény szerint a több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
1: Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét Varga Orsolya olvassa fel. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Anselm Grün, Szépség. Az életöröm új spiritualitása.

Az új platonista és misztikus Plotinosz továbbvitte Platon szépségfilozófiáját, és sok egyházatjára hatott ezzel. Beszél az ős szépről, végeredményben az isteniről, amely a világ szépségében ragyog fel. Úgy véli, amikor a szépet szemléljük, sohasem csak a külső szépet, hanem tulajdonképpen önmagunkat, saját képünket, belső szépségünket látjuk. A szép kontemplációja arra indít bennünket, hogy valódi belső képünk felé törekedjünk. Ez nem valamiféle tisztán külső dolog, inkább kellemes belső fény, amelyben a lélek érzékeli a mindenben benne rejlő szépet. Ezért fejlesztenünk kell szép érzékünket, amely egyben szívünk megtisztítását is jelenti. Csak tiszta szívvel tudjuk észrevenni a szépséget mindenben. A lélek tisztaságának e motívumát, amely saját bensőjében felfogja az isteni dicsőséget, elevenít.

Fruito Dei. Isten élvezete, spirituális utunk célja a katolikus teológia számára. Istent már most szabad élveznünk minden szépben, és aztán az ő teljességében az örök életben. Plótinosz Szent Ágostonra is hatott, aki érzékeny ember volt, s finom érzékkel rendelkezett a szép iránt. Ágoston újra meg újra beszél a szépségről. Szépséged hozzád ragadott engem. Amikor minden teremtményt Isten felől kérdez, azok azt válaszolják, ők nem Isten, hanem Isten teremtette őket. Ágoston azzal a rámutatással zárja le kérdezősködését, hogy a teremtés válasza saját szépsége. Szépsége Istenre irányítja figyelmét. Kutató figyelem volt ez a kérdezősködésem, a bennük csillámló szépség pedig a válasz. Szent Ágoston megtapasztalja Isten szépségének magával ragadó hatását, ám annak veszélyét is, hogy megáll a külső szépségnél. Ezért így írja le Isten keresését, amely azzal végződik, hogy Isten szépségét saját lelkében találja meg. Éppen olyan régi, mint örökkön új szépség, s későn gyulladt föl szeretetet bennem. Íme, belül voltál, én pedig kívül, és kint kerestelek. Szépséges világodnak én rúdságommal rohantam neki. Szépséges világodnak én rúdságommal rohantam neki. Velem voltál, de én nem voltam veled. Távol tartottak tőled engem olyan dolgok, amelyek nem léteznének, ha nem volnának benned. Hívtál, kiáltottál és összetörted süketségemet. Fölcsillámlottál, sugarad rám özönlött, és messze űzted vakságomat is. Illatoztál, én lélegzetet vettem, és már lihegek feléd. Megízleltelek, már éhezek reád, és szomjúhozlak téged. Érintettelek, és békességedre fölgyulladt a vágyam. Isten ezt a kereső embert, Szent Ágostont megérintette teremtésének szépségében. A szépség Istennek az emberhez szóló hívása. A kalosz, vagyis szép, a kalein hívni szóból ered. A szépség hív bennünket, hogy válaszoljunk. Ám Szent Ágoston látja annak veszélyét is, hogy megállunk a külső szépségnél, és elfeledkezünk Isten ős szépségéről. Magának Istennek kell megtisztítani a szemünket, hogy megpillanthassuk Isten szépségét a teremtésben és az emberekben. Csak aki belül tiszta, az tudja megpillantani az egyetlen és igaz szépséget. A jó és szép Istent, akiben és aki jó voltából és aki által minden jó és szép. Akinek Isten megtisztítja a szemét, az a világ szépségétől felemelkedhet Isten szépségéhez, és a világ szépségét Isten szépségének fényében látja. Sevillai Szent Izidor tovább viszi ezt a tanítást. Úgy véli, az embert elvakította a világ szépsége és elfordult Istentől, ám épp oly jól vissza tud találni a világ szépsége által Istenhez. A határolt teremtmény szépsége által Isten megsejteti saját szépségét, amely határtalan, hogy az ember ugyanazokat a nyomokat követve találjon vissza Istenhez, amelyek mentén eltávolodott tőle. És ő, aki a teremtmények szépsége iránti szeretetéből elszakadt Isten alakjától, szintén a teremtmények szépsége révén térjen vissza Isten eredendő szépségéhez. Itt láthatóvá válik a szépség paradoxonja. Az ember szépsége elvakíthat minket, a világ szépsége oda vezethet, hogy elfordulunk Istentől. Ám a szépség úttá is válhat, amely visszavezet Istenhez. Csak attól függ, milyen szemmel nézzük a szépséget. Azzal a szemmel, amely a szépségben felismeri Isten dicsőségét, vagy pedig azzal, amely elakad a világ szépségénél, és már nem Isten szépségének tükreként tekint rá. Nagy teológusaival, Canterbury Szent Anzelmmel, Aquinoi Szent Tamással és Szent Bonaventúrával a középkor tovább vezette a szépség teológiáját. Canterbury Szent Anzelm számára

határa a világ rendjének szépségében mutatkozik meg Isten szépsége. Ez szeretetre méltó szépség, amely egyben bennünk is előcsalogatja a szeretetet. Az értelemnek az a feladata, hogy felismerje a világban Isten szépségét. A szépség Szent Anselm számára ezért nem az érzelem kérdése, hanem az értelemé. Nem az érzésé, hanem a látásé. Intellektusunkkal mélyebben tudunk látni, megláthatjuk és felismerhetjük a dolgokban Isten szépségét. Aquinói Szent Tamás a szépségről szóló tanításában kevésbé Platont, mint inkább Arisztotelészt követi. Isten minden szépség ős oka, amennyiben konszonanciát és klaritást, azaz összhangot és világosságot teremt. A klaritást azáltal teremti meg Isten, hogy a dolgokat részesíti ős fényében. A klaritás a szépség ragyogó és sugárzó mi voltát jelenti, hiszen mi is azt mondjuk egy szép emberről, hogy sugárzik. A konszonancia azt jelenti, hogy minden egybe cseng és összeillik. Isten minden dolgot magára irányulóan teremt és hazahívja magához és valódi lényegükhöz. Aquinói Szent Tamás máshogy értelmezi a kalosz és a kalein között fennálló kapcsolatot, mint Szent Ágoston. Aquinói Szent Tamás máshogy értelmezi a kalosz és a kalein, vagyis a szép és a hívni között fennálló kapcsolatot, mint Szent Ágoston. Ágostonnál Isten szépsége révén hív minket. Aquinói Szent Tamásnál a dolgok szépek, mert Isten maga hívja létre őket, és mert egymásra irányultan teremti és gyűjti egybe őket. Hogy Isten teremt valamit, az nem a szükség kifejeződése, hanem saját szépsége iránti szeretete, hiszen akiben szépség van, az minden lehetséges módon meg akarja sokszorozni. Saját magával való hasonlóságot kíván adni másoknak. Ennél fogva minden azért teremtetett, hogy a lehető legjobban utánozza az isteni szépséget. A világ szépsége ezért végeredményben Isten szeretetének kiáradása, amely oda akarja adni nekünk magát és meg akar örvendeztetni bennünket. Aquinói Szent Tamás az emberi tapasztalatból kiindulva állítja fel ismert és már említett meghatározását a szépségről. Pulchra sunt quae visa placent. Szép az, aminek a látása gyönyörködtet. A szép tehát kellemesen hat az ember lelkére és testére. Tetszik, örömet és jó érzést idéz elő benne.

Kedves hallgatóink, Anselm Grün a Szépség című művének 5. részét hallották. Felolvasta Varga Orsolya. A műsor Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Múzsa. Kultúra és közösség.
2: 19 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a Szent Mise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára, amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyházmegyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. A közlemény szerint a több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működhessenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
3: Reklám. Ünnepeljük együtt Szent István napját Rómában. Augusztus 20-a és 23-a között kedvezményes áron várjuk Rómába, a Szent István házba. Az első nap magyar nyelvű szentmise a Szent István ház kápolnájában. Augusztus 21-én reggel indulás a tengerre. Augusztus 22-én magyar idegenvezetés a Fórum Románumban. A 66 euró per fő per éj kedvezményes ár tartalmazza a szállást reggelivel, az idegenforgalmi adót és az úti költséget a tengerre oda és vissza. Bővebb információ a római Szent István ház elérhetőségein www.csssroma.katolikus.hu vagy a sich@katolikus.hu címen.
4: Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
5: Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
6: Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
5: Nem csak katolikusoknak.
6: keresztényélet.hu
7: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
8: Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
9: Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
10: Reklámot hallottak.
11: Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.

Szent István király imája. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne nehezszelj rám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok.

Szent István király intelmei Imre herceghez. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett, azt törvény éltet is tartja fenn, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden rendben valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak, úgyhát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanulságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól. Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását. Hallgass hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. Ebből a mondásból tehát észbe veheted, ha azt, amit atyai gyöngétséggel parancsolok, megveted, távol legyen, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat, meg a paradicsombéli lakást. Isten régi kiválasztott s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különbféleképpen pusztult el. Részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgjében pöffeszkedve karcsapásokkal fenyegette a népet, apja ostorsú hintásai helyett. Azért sok rosszat tűrt el az országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam, gyermek vagy. Gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve. Nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek. Az téged csak puhánnyás, finnyássá tehet. Ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése, hanem itassanak meg olykor fanyarborral, mely értelmedett tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előre bocsátván, térjünk a tárgyra. Fejezetekre osztás. A katolikus hit megőrzéséről, az egyházi rend becsben tartásáról, a főpapoknak járó tiszteletről, a főemberek és vitézek tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, a tanács súlyáról, a fiak kövessék az elődöket, az imádság megtartásáról, továbbá a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről. Első. A katolikus hit megőrzéséről. Minthogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak, enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik,
fel nem ékesítik, mint hogy a hit tette híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is, mert te lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja, csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, amelyről beszélek, a következő. Higgy erősen mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért, a keresztfán szenvedett, és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes, oszhatatlan, szeplőtelen istenségben, és kételj hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit, melyben miként Atanáz mondja, ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp nem üdvözül. Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok, távol legyen, kik az így egységbe fűzött Szent Háromságot megosztani, vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg, az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a Szent Egyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszúlónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a Szent Egyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.

0: Második, az egyházi rend becsben tartásáról. A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudnélik Jézus Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szentatyák ültették át, meggyökeresztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ám bár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis, mint egy réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még, mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb, szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék és megsemmisüljön. Mert aki a Szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a Szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt. Péter vagy, erre a sziklára építem az egyházamat. Ő ugyanis önnön magát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből készült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült Szentegyháznak. Ha valaki lázában-e Szentegyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell ürködnöd a Szent Egyházon, hogy inkább gyarapodjék, mint sem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. Harmadik. A főpapoknak kijáró tiszteletről. A királyi trón ékessége, a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a harmadik helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak veled, ellenségtől nem kell félned, hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül, az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állítatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásokra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétség kívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbekötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket. Fölkentjeimet ne érintsétek. Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szentrenden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom, fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni, mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik, távol legyen, figyelmeztest háromszor, négyszer is négy szem közt, az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, Nyilvánosan kell megfedni a következők alapján. Ha rád nem hallgat, jelensd az egyháznak. Mert ha a rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.
1: Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram,

0: Negyedik. A főemberek és vitézek tiszteletéről. Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők fiamatyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hagy szolgaságba, senkit se nevez szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és királyfiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevékedsz, az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva, az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.
1: Király vagyok, uram, a te akaratodból. Minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.

0: nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
1: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk!

0: Esti mese.
1: Kedves gyerekek, hallgassátok meg Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét, melyet Szabó Gyula mond el.
2: Laci, te! Hallod-e? Jár ide! Jár, ha mondom, rontom, bontom, ülj meg itten az ölemben. De ne moccanj, mert különben megtalállak csípni, így, ni? Ugye fáj? Hát neki a fáj. Szájadat beted, és nyisd ki füledet, nyisd ki ezt a kis kaput, majd meglátod, hogy mi fut rajta át fejedbe. Egy kis tarka lepke. Tarka lepke kis mese, szállj be Laci fejbe. Volt egy ember, nagy bajúszos. Mit csinált? Elment a kúthoz. De nem volt víz a vederbe, kapta magát, telemerte. És vajon minek merítette meg azt a vedret? Tán a kertet kéne meglocsolnia? Vagy ihatnék? Nem biza. Telt vederrel a kezében a mezőre ballag szépen, ott megállt és körülnézett. Ennye, vajon mit szemlélhet? Tán a fényes déli bábot, hisz olyat már sokat látott? Vagy a szomszéd falu tornyát, hisz azon meg nem sokat lát? Vagy tán azt az embert, ki amotta kendert, áztatóba hordja? Arra sincsen gondja. Mire van hát? Ebugattát. Már csak megmondom, mi véget nézi át a mezőséget. A vizet miért hozta ki? Ürgét akar önteni. Ni, ott az ürge. Hű, mi fürge? Mint szalad. Pillanat, s oda benn van, benn a lyukban. A mi emberünk serest, oda nyargal egyenest a lyuk mellé, s beleönté a veder vizet, torkig tele lett. A szegény kis ürge egy darabig tűrte, hanem aztán csak kimászott, még az inge is átházott. A lyuk száján nyakon csípték, hazavitték, s mostan itt van. Karjaimban, mert te fürge, pajkos ürge, te vagy Laci. Te bizony.
1: Kedves gyerekek, ma este Petőfi Sándor Arany Lacinak című versét Szabó Gyula olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.

0: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Lóczi Tamás atyának, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisának, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanárának elmélkedését az Isten szeretetről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést és lelki gazdagodást kíván a műsor szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berecz Renáta.
2: Nemrég egy cikkben azt olvastam, hogy közel 3 milliárd forint értékben kelt el egy váza egy árverésen, amely egy szekrény tetején porosodva, szabadon kószáló mocskák között töltötte az elmúlt 50 évet. A kincset tehát fel is kell tudni ismerni, jut eszünkbe a mai Szent Mise olvasmányai nyomán is. És valóban, hiába van ott egy kincs, egy igazi érték az életünkben, ha mi nem veszünk róla a tudomást, nem ismerjük fel. Ezért is olyan példaértékű Salamon király választása, amelyben nem hosszú életet, gazdagságot vagy ellenségei bukását kérte az Úrtól, hanem a bölcsesség adományát. Isten a válaszban a többit is megígéri. Itt azonban nem arról van szó, hogy valami plusz bónuszt is kap Salamon, hanem sokkal inkább arról, hogy a bölcsember életében a többi ajándék is megjelenik. Hosszú élete talán a kevesebb aggódásból, a békésebb világszemléletéből fakadhat, amellyel egységben látja a bölcsember a világot. A gazdagság onnan jöhet, hogy a bölcs nem herdálja el pénzét mindenféle fölösleges dologra, nem keveri össze a csillogást a valódi kincsel, és kevésbé lehet megvezetni ezen a téren. Ellenségei felett inkább erkölcsi győzelmet arat, semmint erőszakosat, vagy csak bölcsességében eljut annak felismerésre, hogy kinek is kell egyedül megfelelni ezen a világon, és már nem zavarják őt mások. Felfoghatók tehát ezek a dolgok úgy is, mint a bölcs élet szemlére természetes jutalmai. Tudok-e jót, fontosat kérni, olyan alapszemléletet, amelyből magától származnak majd a többi javak is számomra, ahogy Salamon tette? Az igazi kincset azonban nem csak fel kell tudni ismerni, hanem tudni kell érte odaadni mindent. Sokunk élete talán itt fut zátonyra. Megéreztük az igazán fontosat, amiért és ahogyan érdemes lehetne élni, de nem akarunk érte odaadni mindent. Pedig Jézus nyíltan megmondta, hogy nem lehet a világot is megtartani, meg a kincset is megszerezni. Mármint az örök kincset. Olyan világban élünk, ahol egyre kevesebben képesek még a felismert nagyobb jóért sem áldozatot hozni. Csak sóvárognak utána, ingyen vagy kampányszerű látványmunkával akarnak csak érte tenni, de nem kitartóak. Akarat gyenge, saját életüket irányítani nem tudó személyek sokassága tengleng a világban. Az ilyennek hiába ad Isten kincset az életében. Az ilyenek még arra sem lennének képesek, hogy elintézzék a föld megszerzésével járó átiratások munkálatait. Persze sokan most azt mondhatnák, hogy hát sok jó ember van, akinek nem ad az élet kincseket, míg más ingyen élők pedig bővelkednek. Ez igaz, ezen a földön. A kincset azonban nem csak felismerni és megszerezni lehet és kell, ahogy az imént láttuk, kincset bibliai értelemben csinálni is lehet, ott, ahol addig az nem volt. Szent Pál ugyanis azt mondja, az Istent szeretőknek minden javukra válik. Úgy érzed, csak szenvedés, fájdalom, szerencsétlenség van az életedben? Próbáltál már ezekből kincset csinálni? Úgy tekinteni rájuk, mint lehetőségekre? Hogy az életedben jobban ráhagyatkozz az Úrra, jobban lásd a szépet, a fontosat ezen a világban. Ha elkezded, a végére te is lehetsz az egyik leggazdagabb ember a Földön. Sokszor tapasztalom a mai világban a lelkesedésnek is a hiányát, azt, hogy nem látom a csillogást a fiatalok szemében, és nem érzem azt, hogy valamiért a világ végéig is elmennének. A lelkesedés és annak tudata, hogy létezik olyan jó, amiért érdemes mindent odaadni, az egyik legszebb tapasztalat az életben. Ez ad lendületet a mindennapokban. Ez sarkal bennünket arra, hogy életünk folyamatosan haladjon egy adott irányba. Akinek minden mindegy, vagy aki csak tengleng a világban, tulajdonképpen nem él teljes életet. A tetrekészség azonban önmagában kevés, ha nem tudom különbséget tenni jó és rossz, értékes és értéktelen, követendő és kerülendő dolgok között. Az igazán nagy személyiségek mindig is tisztában voltak ezzel, és hiányosságaikkal Istenhez fordultak, ahogy tette Salamon is, a bölcsesség kérésével. Talán azért nincs lelkesedés a mai világban, mert az emberek nem találnak rá erre az isteni segítségre. Nem tudnak

0: kitott összeomlásba torkolhat. Őszüleink küldetése ugyanis nem az volt, hogy vegyenek a jó és a rossz tudásának fájáról, azaz ők döntsék el, hogy szerintük mi a jó és mi a rossz, ahogy az sok mai fiatal gondolja, hanem a szerető Isten bizalmában elfogadják a jó és a rossz isteni meghatározását. Aki rátalál erre a kincsre, felszabadul az alól, hogy mindennek ő legyen a középpontja és mércéje. Miközben igazodik a nála nagyobbhoz, egyre inkább szabadabb és teljesebb életet él. Így válik az Isten szeretőknek valóban tényleg minden a javukra. A mai evangéliumban kétszer is megismétlődik a szófordulat: boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette. Általában nagyon meggondoljuk, hogy mire és mennyit adunk ki. Az emberek többsége sokáig hezitál egy-egy nagyobb beruházás előtt, hiszen sok pénzről és hosszú távra meghatározó döntésről van szó. A példabeszédbeli földműves és kereskedő viszont egyáltalán nem habozik. Jézusnál azt olvassuk, azonnal cselekednek és mindent odaadnak. Azért a kincsért, amit megtaláltak. Mindannyiunk életében van egy ilyen kincstalálás. Amikor egyértelműen és félreérthetetlenül tudjuk, és nem csak érezzük, hanem tudjuk, hogy itt most valami természet fölötti érték és erő van jelen. Ezek a kegyelmi pillanatok sokszor nagy megrázkódtatásokhoz, néha pedig váratlanul csendes hétköznapokhoz kötődnek. A kérdés tehát nem az, hogy vannak-e kincsek életünkben, hanem sokkal inkább az, hogy mit kezdünk velük, amikor rátalálunk azokra. Ahhoz, hogy valaki kellően talpra esett legyen egy-egy kincs felfedezésekor, olyan életszemlélet kell, ami hosszú távra gondolkodik. Az éretlen, ösztönök mentén vagy hangulati alapon döntő emberek nehezebb helyzetben vannak egy-egy természetfeletti kincs kezelésekor. Mivel a mindennapjaik nem épülnek egymásra, nem mutatnak egy konkrét cél felé, vagy egyáltalán nincsenek egy nagyobb cél vonzása alá rendelve, nem éreznek késztetést arra, hogy halogatás nélkül mindent odaadjanak érte. Csak a jellemes, szilárd értékrenddel rendelkezők tudják olyan rálátással nézni és megítélni életüket, hogy abban kiemelkedjen a kincs a bóvli közül. És csak bennük van akkora vágy, ami kellő akarattá tud válni akkor, amikor mindent oda kell adni valami nagyobb jóért. Tehát senki sem születik ilyen bölcsnek, de bárki elindulhat a bölcsévállás útján. Mindenekelőtt kérni kell a bölcsességet Istentől, pontosan úgy, ahogyan ezt Salamon király is tette. Ehhez persze alázat kell. Olyan lelkület, ami nem tekinti befejezetnek önmagát, és nem gondolja, hogy mindennek ő hozzá kell igazodnia. Aki kéri Isten bölcsességét, abba beleköltözik az Úr, és elkezd működni benne és általa. Az isteni bölcsesség segít nekünk visszatalálni ahhoz a látásmódhoz, amely a dolgokat a maga valóságában, azaz igazi értékében szemléli. Innen pedig már csak egy lépés az, hogy észrevegyük azokat a kincseket, amik mindig is ott voltak körülöttünk és bennünk. A kincs tehát mindannyiunk rendelkezésére áll. Ott van saját földedben és a hozzád közeli kereskedésekben, hogy utaljak a jézusi példabeszédre. Ne csak rövid távú problémáid megoldását kérd az Úrtól. Merj bölcsességet kérni, ami képessé tesz arra, hogy amikor felfedezed a kincset, érte mindent oda is tudj adni.
1: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Lóczi Tamás atyának, az Egri érseki papnevelő intézet spirituálisának, az Egri hittudományi főiskola teológia tanárának elmélkedését az Isten szeretetről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.

megérsz minden nap. Látunk téged a másik szemében, családunk és barátaink körében. Jöjj, vezess minket!

0: Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
1: Húsz óra.

0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a Szent Mise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára, amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyház megyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. A végzett szakemberek a munkájukkal hozzájárulnak a rászorulók életminőségének javításához, a további képességromlás megelőzéséhez, a szociális kapcsolatok erősítéséhez, valamint az egészségügyi és szociális ellátórendszerekben folyó rehabilitációs és gondozási tevékenységek eredményességének növeléséhez. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működhessenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. Esetleg északnyugaton néhány csapadékóc előfordulhat. Mérsékelt marad a déli délnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Domán Vivien, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Somogyi Márton nevében is. A bemondót Berec Renátát hallják. A következő percekben ismertetjük esti műsorkínálatunkat. Rövidesen kezdődik a Találkozás Istennel című műsorunk, melyben foglalkozunk a futballvilágbajnokság keresztény vonatkozásaival, emelkedést hallhatnak a társadalmi igazságosságról, valamint ellátogatunk a dél-budai görögkatolikus templomba is. 21 órakor híreket mondunk, ezután kezdődik Beszélőkönyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek, mit évű legyek című írásának 24. részét Tóth Levente mondja el. Ezután 21 óra 30 perctől a Lélek útjain című műsorunkkal jelentkezünk. A mai adásban Bozók Ferenc piarista szerzetes osztja meg gondolatait Zsors Bernános műveiről. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Először Csanád Béla Apámra gondolok című versét Fehér István mondja el. Ezután virtuális utazást teszünk Bamakóba, majd pedig sokács babot főzünk. Ajánlunkban Korpás Károly Fapados világutazót hallják.
1: Igazából, hogyha jók vagyunk az emberekkel, én azt szoktam mondani, hogy jót tegyünk, az nincs semmi erőfeszítés abban, az pár perc alatt, pár óra alatt tudunk jót tenni. És egyre több felé teszünk jót, egyre több embernek teszünk jót, ezek szerint akkor a másik irányból jár hozzá a szerencse, nevezzük így. Tehát sokkal, sokkal jobb dolog, és ezt nem értik meg sokan a világban, hogy tényleg, hogyha jót teszünk, az nagyon jó érzés, mindenkinek jó érzés, nagyon hamar van eredménye. Ha meg valaki rosszat akar csinálni, ahhoz meg lehet, hogy hónapokig, évekig kell valamiben gondolatoskodni. Hát mennyivel egyszerűbb, akkor tényleg jót tenni. És meg is érdemeljük akkor a másik irányból a jót.
0: Ugyanebben az órában Kisújszálláson Leltár című összeállításon kezdődik, melyben elsőként irodalmi műsorunkat hallhatják, melyben államalapító királyunk Szent István Imre herceghez írt intelmeinek első részét ismerteti dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezt követően Petőfi Sándor Arany Lacinak című művét hallhatják, majd pedig Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa, az Egri Hittudományi Főiskola teológia tanára elmélkedik az Isten szeretetről. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg. Ma Csanád Béla Apámra gondolok című versét Fehér István mondja el. Ezután kezdődik Közélet című műsorunk, melynek első felében az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk. Ezután Rostás László Miskolcváros főépítésze, a Diósgyőri Vár felelős tervezője, Ibol és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri Vár aktualitásairól beszélgetünk. Következzen bejátszásunk.
2: Ezt ugye már az arrajárók látják, hogy már a három darabból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ugye egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül.
0: 23 órakor híreket mondunk, ezután a Vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló kezdődik. Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival Szent Veronika és Szent Margit életéről beszélget. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsőség Jézus Krisztusnak! Köszöntöm a görögkatolikus műsorunk hallgatóit, Grunda János vagyok, az összeállításunk szerkesztője. Adásunkban foglalkozunk a futballvilágbajnokság keresztény momentumaival, meghallgathatnak egy elmélkedést a társadalmi igazságosságról, valamint ellátogatunk a dél-budai görögkatolikus templomba is. Elsőként ifjabb Obaid Lászlót, a Rozsai görögkatolikus parókia parókusát hallják. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést, lelki gazdagodást kívánunk mindnyájuknak.

0: A futballvilág néhány napig Budapestre figyelt. Hazánkban rendezték 2026. május 30-án a Bajnokok Ligája döntőjét az impozáns és világszínvonalú Puskás Ferenc stadionban, a francia PSG az angol Arsenal együttesével csapott össze. A mérkőzés 1-1-re ért véget, a hosszabbítás és a drámai büntető párbaj után a francia csapat győzött. A mindent eldöntő utolsó 11-est az Arsenal addig és az egész szezonban kiválóan szinte hiba nélkül játszó brazil középhátvédje Gabriel kirúgta a stadionból, talán egyenesen a szomszédos Pap László arénáig szállt a labda. Honfitársa, válogatottbeli csapattársa Marquinhos, a PSG csapatkapitánya, az ünneplés helyett elsőként hozzáment, hogy megvigasztalja. Nem ünnepelt, nem rohant ki a szurkolókhoz, a mellét döngetve, hanem a mámoros pillanatban az első gondolata az volt, hogy a társa lelkét ápolja. Pár nappal később már együtt egy célért indultak a világbajnokságra, és végtelenül emberi és szimpatikus gesztus volt ez Marquinhos részéről. Nem a meccs színvonalát minősíti, de számomra ez volt az este, az egész Bajnokok Ligája döntő legemlékezetesebb pillanata. Valahol a reményt is üzente számomra. Hajlamosak vagyunk a futballban már csak a pénzt, az üzletet látni, meg a korrupciót, a politikát, a hatalomélységet. A futballistákra meg úgy tekinteni, mint érzelemmentes robotok, gépek és pénzt termelő automaták. Néha jó látni a másik oldalt is. A futball nem lett gépiesített, nem lett érzelemmentes. A futballban vannak olyan emberi történetek, amik olykor egy mesterhármasnál is nagyobbat szólnak. Bevallom, sokkal jobban tetszik ez a világbajnokság, mint amire előre számítottam. Potyognak a gólok, vannak meglepetések, beindultak a legnagyobb sztárok is, és alig akad nézhetetlenül gyenge meccs. Hála Istennek a Paraguay-Ausztrália roncsderbit és barátait az éjszakai órákban rendezték. Ám a Bajnokok Ligája döntőjének lefújása utáni emberséges történetből kiindulva, mégsem elsősorban a pályán zajló eseményekről szeretnék most mesélni, hanem kicsit a futball VB háttér történetei között csemegézek, mert ezek sokszor érdekesebbek, izgalmasabbak, mint maguk a mérkőzések, és az embert is jobban megmutatják a játékosok és a szövetségi kapitányok mögött. Több szabálymódosítást, változást is bevezettek a tornán, a játékvezetői felfogás is sok esetben változott, amikre most nem szeretnék kitérni, viszont van egy látványos újítás, ami nagyon tetszik. A mérkőzések előtti már nem csak a kezdő 11 tagjai vonulnak ki a pályára, hanem a teljes bőkeret. A játékosok a kezdőkörben, félkörökben állnak fel egymással szemben, szemtől szemben. Eddig csak az a 11 játékos vonult ki, akik a kezdő sípszótól a pályán voltak, a többiek a kispadnál hallgatták nemzeti himnuszukat. Ez az újítás a csapategység szempontjából nagyon fontos. Jelzi, hogy nem csak azok vannak ott, akik játszanak, hanem mindenki egyformán fontos. A kispadon ülők, a tartalékok is, akik talán egy percet sem játszanak a tornán. A futball még mindig az a sportág, ami csapatjáték és nem az egyénekről szól. Egy jó csapat közösséget alkot, és jó látni azt a közösséget is, amit egy világbajnokság tud igazán visszaadni. A különböző kultúrák, szokások, nemzetiségek találkoznak, különféle módon biztatják hazájuk fiait, és különös öröm látni mondjuk az Zöldfoki Köztársaság, vagy Curaçao szurkolóit, akik alig, hanem életük élményeként élik azt meg, hogy ott lehetnek a világbajnokságon. Bármi is elmondhattuk volna ezt 40 év után. A skótokra mondjuk sokat panaszkodnak, hogy minden létező sört megisznak, és talán már a nem létezőket is csapolják, de nem is ők a kedvenc szurkolóim, hanem a norvégok, akik minden meccsükön lapátot ragadnak és eveznek, mint a vikingek. A meccs után aztán ugyanilyen formában együtt ünnepelnek a csapattal, sőt, már a norvég parlamentben és kórházakban is átvették ezt a szokást. Na de ha már Curaçaót említettem. A legjobb sztorikat talán ők szállítják. A világbajnokság egyik legszebb momentuma az ő debütáló meccsükhöz kötődik. Csúnyán kikaptak Németországtól, 7-1 lett a vége, mondjuk a történelmi góljukat, ami akkor az egyenítést jelentette, rendesen megünnepelték. Voltak szép gólok a mérkőzésen, de a legszebb az volt, ami a lefújás után történt. A két csapat játékosai összeborultak és közösen imádkoztak. A pályán ellenfelek vagyunk, de a mérkőzés után mi keresztények már testvérei vagyunk egymásnak, ezért imádkoztunk közösen. Természetesen az eredmény is örömteli számunkra, de mindannyian hisszük, hogy Jézus dicsőül meg a mérkőzésen keresztül, ezért gyűltünk össze imádkozni, mondta a Borussia Dortmund játékosa, Félix Mecsa. Gyönyörű, még több ilyet kérünk. A Curaçaói Szövetség a kapitány története is megérdemel néhány mondatot. Dick Advocaat elismert edző, hosszú pályafutása során holland, skót és orosz bajnoki címet is nyert, 1994-ben pedig világbajnoki negyeddöntőig vezette Hollandiát. A 78 éves szakember mégis könnyek között ünnepelte Curaçao történetének első világbajnoki pontját Ecuador ellen. Advocaat idén februárban lemondott a szövetségi kapitányi posztról, mert a lánya rákbetegséggel küzdött és kemoterápiás kezeléseket kapott. Az idős szakember ekkor egyértelművé tette, a család minden trófeánál és mérkőzésnél előbbre való. Advocaat asszisztense elmesélte, milyen elképesztő érzelmi terhet rót ez a helyzet a trénerre. Nagyon megviselte, úgymond néhány évet elvett az életéből. Hála Istennek, a lánya állapota javult, így tavasszal visszatérhetett a kispadra, és átélhette ezt a világbajnoki csodát. Mivel Curaçao pontot rabolt ellenük, Ecuadornak muszáj volt a továbbjutás érdekében legyőzniük a már tét nélkül futballozó németeket. Nem sok minden szólt mellettük. A dél-amerikai ország válogatottja reménytelen helyzetből rugott gól nélkül várta a találkozót, de miután 2-1-re legyőzte és továbbjutott, a köztársasági elnök nemzeti ünneppé nyilvánította a meccs másnapját. Ez is szép, de az még szebb volt, hogy az ekvádori játékosok a lefújást követően félkör alakban imádkoztak. A 2002-es VB győztes brazil válogatottat juttatta eszembe, akik a Yokohamai stadionban a lefújást követően együtt dicsőítették az Istent, és adtak hálát a világbajnoki győzelmükért. Ilyen tanúságtételekre ebben a zavarodott, értékét veszített, zűrös világban egyre nagyobb szükség van. Ha Curaçao lenyűgözte a világot, mit mondjunk a zöldfoki köztársaságról, akik első VB meccsükön már is lenullázták az Európa-bajnoki címvédő és erre a tornára is esélyesként érkező Spanyolországot. Úgy értek el 0-0-ás döntetlent és szereztek pontot, hogy nem rúgták szét az ellenfelet. Mindössze egy szabálytalanságot követtek el az egész meccsen. Leginkább a kapusuk nevét fogjuk megjegyezni. Vozinha már elmúlt 40 éves, és nemzeti hőssé vált. Alig ha csak a saját álmait váltotta valóra bravúros védéseivel. Hősünket az édesanyja nem láthatta világbajnoki debütálásán, mert anyagi problémák miatt nem sikerült vízumot szereznie. Szerencsére ezt a problémát az amerikai külügyminisztérium segítségével sikerült orvosolni, így az Uruguay elleni második pontszerzésük alkalmával már ott ülhetett a lelátón a büszke mama is. És ezzel még nem volt vége. A Szaúd-Arábia elleni harmadik döntetlen továbbjutást ért számukra. Sokan gondolták azt, többek közt a sorok írója is, hogy az olyan minik futballmúlttal rendelkező soha országok, mint Curaçao, Zöldfoki Köztársaság vagy Üzbegisztán, ahol az egyik középső védő másodállásban vízvezetékszerelő, csak arra lesznek jók, hogy felmossák velük a pályát. De egyre gyakrabban derül ki, kellő hittel és alázattal Dávid is megnehezítheti a góljátok dolgát. A futballban mindig voltak extra klasszis spílerek, akiket szívesen néz az ember, akiknek örömmel tapsol, de az is a futball szépsége, amikor néha a kicsi megállítja a nagyot. A felmosás egyébként sem az ő reszortjuk volt, hanem a japánoké, akik elképesztő módon minden mérkőzést követően kitakarították maguk után az öltözőt és rendet hagytak maguk után. Ugyanezt tették a szurkolóik is, akik a lelátón szedték össze rendszerint a szemetet.
1: Most Jármi Zoltán görögkatolikus szervező lelkész atyát hallják, aki a társadalmi igazságosságról elmélkedett.
2: Dicsőség Jézus Krisztusnak! Nagy szeretettel köszöntöm én is az arándokokat, akár a templomban, esővédett helyen, vagy pedig itt a téren. A katekézisnek, amelynek beosztott rendje van itt a kegyhelyen, a mostani témája a társadalmi igazságosságról szól. Hát, ha az ember valamit gyakran tapasztal az életében és a nehézséget, akkor gyakran előhozzuk a társadalmi igazságosságról szóló témakört, És nagyon fontos itt, hogy az ember látja, hogy emögött valós nehézségek vannak, illetve azt is, hogy az ember mint egy kicsiny személyként is hatást gyakorolhat a világra, hiszen ha már mi magunk valamit másképpen teszünk, akkor a világ is ezáltal változik. Néhány szentírási, illetve egyházi tanításból vett gondolatot mondanék nyitó szóként. Az egyik a zsidókhoz írt levél fogalmazza meg, igazságosságot cselekedtek, ígéreteket nyertek el. Itt nagyon fontos az, hogy az ember a saját életében tapasztalja azt, hogy az igazságosság mennyire fontos, amelyet szoktunk érzékelni a saját magunk életében is, illetve más személyekkel kapcsolatban is, és érezzük ennek a nehézségét, hiszen mi is kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor igazságtalanság ér bennünket, illetve látjuk azt is, hogy másokkal is történnek így dolgok. Az egyház tanításának, társadalmi tanításának az egyik sarokpontja a társadalmi igazságosság. Ha egy kicsit visszaugrunk az időben, már Aquinói Szent Tamás is beszél arról, hogy minden közösségnek az igazságosság az egyik létalapja. Tehát mindenféle emberi közösségnek az igazságosság a létalapja. És nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy az igazságosság a legtisztább és legmagasabb formája ennek igazából a méltányosság. Nagyon sokszor halljuk ezt, hogy valamilyen módon valaki méltányosságból cselekszik, megadni méltányosan azt, ami jó az ember számára, és így érezhetjük azt, hogy emögött valóban értékes tartalom van. Tudjuk, hogy az igazságosság a sarkalatos erények közé tartozik. A bölcsesség könyve így fogalmaz, ha valaki az igazságot kedveli, fáradozásának gyümölcsei igazából így az erények. Mert az igazságosság tanít mértékletességre, okosságra, igazságosságra és erősségre is. A mai szóhasználatban gyakran keveredik egymással az igazság, illetve az igazságosságnak a fogalma. Tudjuk, hogy az igazság az kimondott, leírt szó és a valóság közötti viszony. Az igazságosság viszont egy erény, az emberi akarat állandó készsége, hogy mindenkinek megadja azt, ami jár neki. Az igazságosság latinul justitia, amely egyben igazságszolgáltatást is jelent. Igazságérzetünk az emberi életben általában azt diktálja mindannyiunk számára, hogy próbáljunk meg mindenkinek megadni azt, ami neki jár, ami igazából a teremtett létünkből adódik. A leggyakrabban az igazságosságot a mai világban a méltányos béreknél szokták említeni, vagy éppen a jövedelmek elérésében az emberek szeretnék ezt megkapni. Érdekes, a Bibliában Jézus így küldi az apostolokat a világba, a munkás ugyanis megérdemli a bérét. Az igazságosságról megfogalmazhatjuk, hogy kölcsönösen megillet mindenkit. Egyenlőek vagyunk. Minden embernek egyaránt vannak jogai, ugyanakkor nagyon fontos, hogy nem szabad elfeledkeznünk a kötelességekről is. Az emberi közösségeken belül egyértelmű, hogy a szabályokat kell követnünk, és ezek a szabályok igazából a kiosztó igazságossághoz tartoznak. Mit jelent igazából ez? Hát az anyagi javak, a munka, a tisztségek, az adók, a jutalmak és a büntetések kiosztása során is az ember látja azt, hogy ezek a feladatok és felelősségek között mindenképpen igazságosságnak kell érvényesülnie. Hát így van, sokszor látjuk azt, hogy az igazságosság valamiért sérül, lehet valamilyen emberi akaratból, emberi gyengeségből, és éppen ezért fontos, hogy lássuk, az Isten rendelt számunkra határokat, rendelt számunkra törvényeket, amelyeket ha betartunk, valóban érezzük, hogy nyugodt lesz a lelki ismeretünk. 13. Leó pápa, akinek a nevéhez fűződik az első szociális enciklika, ő mondta, hogy az egyház tanításának az első lépése az igazságosság. És ő mondja azt is, hogy az államhatalom feladata, hogy az igazságosság érvényesüljön. És így valóban a gazdagok kevésbé szorulnak rá az állam védelmére, a szegények viszont csak az államra támaszkodhatnak, fogalmaz így a pápa. Viszont megfogalmazható az is, hogy az állam nem vonhat el közadók címén a magánjavakból a méltányosságnál többet. Mennyire fontos a méltányosság,
3: és ezt hétköznapi kapcsolatainkban is megtalálhatjuk. Ha még jobban visszaugrunk az időben, az első szociális intézményeket annak idején Nagyszent Bazil hozta létre, és a nép általában a róla elnevezett ilyen épületeket úgy nevezte, hogy Baziliádé, vagyis Bazil városának. Középen állott a templom, mellette a püspöki rezidencia, mert ő mindig a szegények, az elesettek között szeretett volna lenni. A világon elsőként ő alkalmazott, tehát Nagyszent Bazil főfoglalkozású orvost is a betegek számára. Az általa létesített intézmények és együttesek valóságos karitász kampuszokat alkottak. Még két szentet említenék, Nazianzi Szent Gergelyt, aki valóban tovább viszi ezt a tanítást, és felszólítja az embereket, felszólítja azokat, akik fényűző módon élnek, hogy az odaáti nyugalmat szerezzék meg az itteni mulandó javak odaadásával. Az odaáti nyugalmat, amelyben az ember azt tapasztalhatja, hogy igazából nyugodt már itt a földön a lelkiismeretünk, mert az odaáti nyugalom megerősít bennünket. Aranyszájú Szent János az egyik beszédében még azt is megkockáztatta állítani, hogy a gazdag ember imáját mérhetetlen vagyon a birtoklása majdhogy nem gúnyolódássá változtatja. Az önző és duskáló ember Isten előtt nem számíthat meghallgatásra. Ha azt tapasztalod, hogy hiába imádkozol, gondolj csak arra, hányszor talált te nálad süket fülekre a szegény ember könyörgése. Ha azt akarod, hogy hatékony legyen az imád, ne az égre tárd ki a kezed, hanem nyújtsd ki a szegények felé. Hányszor, de hányszor mi is halljuk az Isten tanítását, az egyház társadalmi tanítását, és mindannyian tapasztaljuk azt, hogy néha mégis nehéz jót cselekednünk. Nehéz jót cselekednünk, mert nem mindig találjuk meg az alkalmas helyet, az alkalmas időt, és talán tapasztaljuk azt is, hogy néha a személyek számára sem vesszük észre, hogy segítségre szorulnak, vagy hát nem vesszük észre, hogy rászoruló van a mi életünkben. Teréz anyának az egyik könyvének a címe az egyszerű út, vagy egyszerű ösvény, és ennek kapcsán feltehetjük magunknak a kérdést, hogy vajon amikor az Isten útján járunk, könnyen tudunk-e az Isten országa felé haladni? Könnyen tudunk-e valóban olyan utat járni, amellyel a jó Isten országához, a mennyországhoz juthatunk? És van egy nagyon érdekes gondolat, fűzér, amellyel éppen azt tapasztalhatjuk meg, hogy mit tesz az ember, és hogyan teheti meg a világban azt, hogy valóban a jó Isten kezévé váljon, mint ahogyan már az ókorban a szentek, akár Szent Polikárp is megfogalmazta. Ő így fogalmaz, amikor az ember csendben van, akkor ennek egy gyümölcse lesz, ez pedig nem más, mint az ima. A csend gyümölcse az ima gyümölcse a hit gyümölcse a szeretet gyümölcse a szolgálat gyümölcse pedig a béke. Így valóban látja az ember, hogy ez egy folyamat, valamit tennünk kell, az Isten oltárára le kell tennünk az ima áldozatunkat, és ennek kapcsán fogjuk tudni majd megtenni igazából azokat a dolgokat, amelyeken keresztül mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy a társadalmi igazságosság valóban helyes módon történjen meg. Sokszor az ember nem veszi észre, hogy mikor kell cselekednie. Mindannyiunknak ismerős talán a vicces történet a Székely bácsiról, aki ül a szekéren, és hát arra jön éppen egy atyafi, aki tőle tanácsot kér, hogy messze van-e még Kolozsvár. Hát mondta a bácsi, hogy hát nincs túlzottan messze, megkérdezte az úriember, hogy felülhet-e hozzá a szekérre, hát fel is ült. 3-4 óra múlva egy kicsit idegesen megkérdezte ez az úriember, hogy messze van-e még Kolozsvár. Hát a bácsi mondta, hogy most már messze. Hát néha így vagyunk mi is, hogy egy kicsit úgy magunk távolítjuk el az életünket az Istentől. Mi vagyunk azok, akik bizonyos dolgokat teszünk, amellyel talán nem közeledünk a Jóistenhez, hanem távolodunk, távolabbi lépéseket teszünk. És itt a kérdés, miért nem az egyszerű utat válasszuk, ami látszólag egyszerű, de tudjuk, hogy igazából nagyon sok nehézség is benne van. Az Isten előtt mindannyiunk számára fontos, hogy olyan dolgokat cselekedjünk, amellyel valóban erősítjük a társadalomban a rendet, illetve erősítjük azokat a dolgokat, amellyel érezzük, hogy az emberek nem távolodnak, hanem közelebb kerülnek egymáshoz. nagyon fontos, hogy mindannyian igazából úgy cselekedjünk, hogy az Isten törvényét betartjuk, és igazából a lelkiismeret törvényére hallgassunk. A szíriai Námánnak a története bizonyára mindannyiunknak ismerős, amikor is az Asszíriában élő rendkívül jó stratéga, hadvezér és rendkívül gazdag emberről írja a Szentírás, hogy leprás volt és leprában szenvedett, és ővele történt, hogy volt egy kis zsidó szolgáló leány ott a háznál, és ez a kis leány egyszer csak elmondta a feleségének, hogy Izraelben él egy próféta, egy nagy prófét, aki bizonyára ezt a betegséget is meg tudná gyógyítani. És ekkor történik, hogy elmegy az asszír uralkodóhoz ez a hadvezér, és elmondja neki, az uralkodó pedig ír egy ajánlólevelet, hogy menjen el Izraelbe, az izraeli királyhoz, nagy ajándékot visz számára, hogy ott majd meggyógyul. És így is történik, odaérkezik a zsidó királyhoz, átadja neki az ajánlólevelet, amelyben szerepel, hogy hát gyógyítsa meg ezt a katonát, illetve az ajándékokat is átadja, mire a zsidó király kétségbe is esett, hogy hát mit gondol ez az uralkodó, hogy Isten egyáltalán, hogy tud így gyógyítani, illetve az is eszébe jutott, hogy bizonyára törvébe akarják csalni, hiszen tudjuk, hogy az akkori társadalmi rendben nem egyszer megtörtént, hogy ezek a nagy uralkodók, illetve birodalmak ezeket a kisebb királyságokat rendszeresen a hatalmuk alá vonták. És amikor ez megtörténik, akkor Elizeus ezt meghallja, és ő az, aki üzen ennek a hadvezérnek, vagy hát a királynak pontosabban, hogy küldje el hozzá ezt a katonát, majd ő segít rajta, hogy tudja meg, hogy van Izraelben Isten. És akkor történik, hogy odaérkezik Elizeus házához, és Elizeus meg kiküldi az egyik szolgáját, hogy menjen ki, és mondja meg neki azt, hogy hát menjen el, és fürödjön meg 7-szer a Jordán folyóban. Hát a hadvezér égtelenül felháborodik, hogy ezért tett meg ennyi utat, ilyen messzeségből, és ráadásul még, hogy ebben a pocsolyában fürödjön meg, hiszen Asszíriában, a szír birodalomban hatalmas folyamok, óriási folyók vannak, hogy ezért jött ide, és hát el is indul hazafelé, és akkor történik, hogy a szolgái oda mennek alázatosan hozzá, hogy nagy uram, miért tettél meg azonban ekkora utat? Hogyha valami nagy dolgot kért volna tőled, a próféta megtetted volna? Hát bizonyára meg. Csak meggondolja magát, elmegy, megfürdik a folyóban, és igazából a 7. megfürdésre meggyógyul, és ekkor történik, hogy hatalmas ajándékokat ad Elizeusnak, amit ő nem fogad el, a történet után a más irányba megy. Az Isten mindannyiunk számára kicsiny dolgokon keresztül is nagy ajándékokat tartogathat. Amikor szeretnénk valamit megváltoztatni, egyértelmű, hogy kicsiny dolgokat kell kezdenünk. Egyértelmű, hogy nem tudunk nagy társadalmi dolgokat megváltoztatni, viszont magunk körül meg tudjuk változtatni a világot, és azt gondolom, ez, ha így történik, akkor az embernek hatása lesz a világra. Bizonyára is lehet, hogy hallottuk már ezt a kis történetet, hogy egy ember egyszer elment a pszichológushoz, hát mert rendkívül idegesítette minden, hát a családja is, meg a gyerekek is, akik hatalmas zaja voltak otthon, és azt igazából adott neki egy tanácsot, a pszichológus azt mondta, hogy hát vegyen be egy gyógyszert, vagy nem tudom mit, és valamivel foglalkozzon, és jöjjön vissza egy hét múlva. És hát igazából visszajött, és akkor elmondta, hogy hát igazából úgy érzi, hogy nincs jobban, csak úgy veszi észre, hogy körülötte nyugodtabbá vált a világ. Hát azt gondolom, ez egy nagyon jó párhuzam, hogy mindegy, hogy mit tesz a világ, mindegy, hogy az emberek mennyire igazságosak vagy nem a mi ítéletünk szerint. Nagyon fontos annak a megfogalmazása, ha már mi megváltoztunk, ha már így módon körülöttünk egy kicsit másabb a világ, akkor valóban a világban elindul egy változás, amely hatással lesz a többi emberre, és ahogyan Böjte Csaba is mondta, jót el kell kezdeni, utána pedig valaki majd folytatni fogja. Lehet, hogy elsőre nem látjuk, lehet, hogy elsőre furcsálják azokat a dolgokat, amiket mi megteszünk, furcsálják talán, hiszen arra mondják néha az emberek, hogy nem kifizetődő, miért teszed meg, számodra ez nem hasznos, számodra ez nem olyan, amiről igazából valamit is elérnél vele, mégis miért teszed meg? mint ahogyan az egyszeri rabbitól megkérdezték, hogy hogy tudok jót cselekedni. Gondoljunk egy pillanatra mi is, akár a karácsonyi időszakra, hiszen leggyakrabban ekkor jut eszünk be, hogy segítsünk valakin, vagy bármilyen helyzetben az ember mindig érzi, hogy mikor segítek helyesen, mikor adok helyesen, mi az a mennyiség, amit adok, mi az, amiben valóban segíteni tudok. És hát a rabbi ezt mondta tőle tanácsot kérőnek, hát úgy kell adni, hogy egy kicsit fájjon. Hogy egy kicsit fájjon az ember számára. Hát itt gondolom, hogy amikor teszünk valami jót, akár családunkban, hiszen innen indul el mindenki számára az, hogy változik valami, hogy a családjában elkezd jót tenni. Utána a családja is jót tesz, és utána pedig látjuk azt, hogy a családunk is, az életünk is valóban hatást gyakorol a világra. És azt gondolom, ha sok ilyen hely van, akik hatást szeretnének gyakorolni a világra, nem úgy gondolják, hogy saját maguk erejéből, saját maguk tevékenysége által, hanem az Isten áldása által, akkor valóban tudjuk azt, hogy ezek a kis pontok, ezek a kis bázisok majd valóban szeretetet fognak teremteni, és ezen szeretet közül, szeretet által valóban hatásunk lesz a világra, és valóban egyszerűbb is lesz majd igazságosan élnünk, és az igazságosságot megvalósítani. Nagyon sokszor, ahogyan említettük, az Isten kicsin dolgot kér tőlünk. A kicsin dolog valóban olyan, amely nem haladja meg a képességeinket. A kicsin dolog olyan, amellyel valóban cselekedni tudunk. Amikor az ember cselekszik, szintén Teréz anyát idézném, amikor az ember cselekszik a szeretet által, akkor igazából minden cselekedete imádsággá válik. Amikor teszünk valami jót, akkor az Istenre hallgatunk, amikor teszünk valamilyen jót, akkor az életünkben imádság valósul meg. Van egy számomra kedves ikon, a szebasztei vértanúknak az ikonja. Ez azért is érdekes, mert nagyon sok személy van rajta ábrázolva, a 40 vértanú, akik egy befagyott tónak a jegén állnak, és nagyon érdekes, hogy tudjuk, hogy a római korban, az első századokban nagyon sokan a kereszténység miatt vértanúságot szenvedtek, és igazából itt ezen az ikonon látszik, hogy ott állnak az emberek egy befagyott tónak a jegén, ők egy római légiónak a katonái, akik így halálbüntetést szenvednek, ha csak nem, meg nem tagadják a hitüket, és meg nem vallják azt, hogy a pogány istenekben hisznek, és számukra áldozatot mutatnak be. És itt történik az, hogy az emberek valóban ott állnak, szenvednek, és az egyik ember nem bírja tovább, és van ott egy melegedő helység, ami fel van állítva, hogyha valaki megtagadja a hitét, akkor oda bemehet, és hát megmenekül, és ott az ikonon látszik is, hogy az egyik ember bemegy ebbe a melegedő helységbe, és nagyon érdekes, hogy az egyik katona, aki őket őrzi, az leöltözik és beáll a helyére, hogy hiszen látta, hogy milyen áldozatot hoznak ezek a keresztények, és ő is megvallja a hitét, és igazából valóban így teljessé válik itt a vértanúknak a köre. Miért is mondtam el ezt az ikonnak a történetét, vagy az ikonnak az ábrázolását? Nagyon érdekes, hogy a melegedő helységbe bemenő embernek nem látszik az arca. Csak az látszik, hogy bemegy valaki. Úgy érzem, hogy ezen az ikonon is az Istennek a mérhetetlen bölcsessége, az Istennek a pedagógiája, az Istennek a szeretete mutatkozik meg, aki nem vádolja az embert, még akkor sem, hogyha valamiben gyengének mutatkozott. Hány de hány helyzetben a világban mi is gyengének mutatkozunk. Lehet, hogy eleinte nem tudunk a társadalmi igazságossághoz hozzájárulni. Lehet, hogy nem úgy élünk, lehet, hogy nem úgy teszünk dolgokat, és nagyon fontos, hogy az Isten mindig vár bennünket arra, hogy a dolgokat jól valósítsuk meg. Az Isten sosem veti a szemünkre azt, hogy mi történt, hanem az Isten azt szeretné, hogy ezentúl már másképpen történjen. Ha másképpen történnek a dolgok, akkor valóban változás lesz, akkor valóban a társadalomban érezhetjük azt, hogy egyre több ember nem csak a nagy ünnepeknek a gyűrűjében, hanem máskor is szeretne jót tenni, szeretne igazságosan cselekedni. Az egyik könyvben az öregeknek, Szent Öregek könyvében olvastam egy történetet. Ebben szerepelt, hogy egy kunyhóban ült egy atya, Arszeniusz abba, és egy hangot hallott, és azt mondta neki ez a hang, gyere, megmutatom neked, hogyan cselekszenek az emberek a világban. Ahogyan itt haladtak, az első helyen egy etiópot látott, aki egy nagy rakomány fát vágott ki, és pakolta össze, de ezt nem tudta elvinni, de utána nem az, hogy lepakolt volna róla, hanem még hozott többet hozzá. Aztán mutatott neki a hang, vagy hát így az angyal, egy másik férfit is, aki meg egy ciszterna fölött állt, és vizet mert, egy lyukas tartályba öntötte, és az egész visszafolyt a ciszternába. Majd pedig egy harmadik helyre mentek, ahol egy templomot látott, ahová két lovas ment, akik egy gerendát vittek keresztben, miközben egymás mellett lovagoltak. Keresztül akartak lovagolni a kapun, de nem tudtak, mert a gerenda keresztben feküdt. Így mindketten a kapun kívül maradtak. Ezek utóbbiak, ahogyan az atya mondta, azok nem más, mint akik gőgösen, mintegy, az igazságosság mérlegét hordozzák, és nem alázkodnak meg, hogy helyreigazítsák magukat, és alázatos úton járjanak. Aki a fát vágja, azt mondja, az igen bűnös ember, aki ahelyett, hogy megbánná, további vétkeket fűz bűneihez. És azt írja, aki pedig a vizet meri, az egy jó ember, aki jó tetteket visz végbe, de mivel közéjük gonoszság is keveredik, ezáltal elveszíti jó tetteit is. Ezért kell minden embernek éberen vigyázni tetteire, nehogy hiába fáradozzék. Éppen ekkor és így veheti észre az ember azt, hogy az Isten valóban tartogat számunkra valami jobbat. Felismerhetjük a saját magunk cselekvését is, ezen három személyen keresztül is, illetve ahogyan itt talán a két emberről beszélt, akik nem vették a fáradtságot, hogy igazából egy kicsit hátrább lépjenek, hogy az egyik a másikat előrébb engedje, és itt valóban az igazságosság mérlegét hordozza, ahogyan leírja itt a Szent Szerző. Nagyon fontos az életünkben, hogy az ember ezt valóban megvalósítsa az életében, hogy az igazságosság sokszor talán éppen a saját magunk alázatosságától is függ. Valóban tudunk-e alázatosak lenni, valóban tudunk-e olyanok lenni, akik az Isten ügyét képviselik, és ennek kapcsán talán bizonyos sérelmeket, bizonyos hátrányokat, vagy pedig lemondásokat is tudnak a saját maguk életében megvalósítani. Sokunk számára ismerő Shakespeare-nek a Velencei Kalmár című műve, és nagyon érdekes dolgot figyeltem meg benne így az igazságosság és az igazságtalansággal kapcsolatban. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy az igazságosság néha igazából az embereknél a társadalomnak vagy a tömegnek a vélemény nyilvánításától függ. Ugyanakkor egyértelmű, hogy ez nem így van, hanem az igazságosság mindig a szeretethez kapcsolódik, és mindig jelent kell lennie az igazságosságban az isteni irgalomnak is. Ebben a történetben szerepel, hogy tudjuk, hogy van egy zsidó ember, aki különböző kölcsönöket ad, kölcsönő a Shylock, illetve van egy Antonio keresztény kereskedő, aki arra kényszerül, hogy igazából ettől az embertől fogadjon el, mint egy pénzt kölcsönbe, amit majd vissza kell adnia. És nagyon érdekes, hogyha valaki ezt elolvassa, ajánlom, hiszen nagyon sok érdekes kép van benne a társadalommal kapcsolatban is, illetve az emberi igazságossággal kapcsolatban is, hogy itt a végén nagyon érdekes, hogy a keresztények mint egy nagyvonalúan cselekszenek, ugyanakkor érdekes, hogy ennek a zsidó embernek meg a könyörületességét láthatjuk, hogy ő valóban könyörületes lesz a másik emberrel. Hát éppen azt látjuk, hogy ő nem lesz könyörületes, nem bocsát meg, ugyanakkor nagyon érdekes ott a keresztényeknek is a könyörületessége, illetve az igazságossága, hiszen akkor a végén a zsidó ember megfosztatik a vagyonától, illetve még azt is törvényként adják számára, hogy meg kell keresztelkednie. Hát valóban az ilyen igazságosságra feltelti az ember a kérdés, hogy ez valóban méltányos-e, igazságos-e. A történet valóban üzenetet hordoz. Igazságossá kell lennünk, igazságossá kell válnunk, és igazából mindannyiunk számára fontos, hogy az igazságosságot jelenvalóvá tegyük az életünkben. Az Isten hív bennünket erre. Jelen legyen az életünkben az igazságosság, és valóban szeressünk igazságosan élni, igazságosan cselekedni, Hiszen ahogyan a szentírási idézetek is megfogalmazták, az életünkben fontos, hogy igazságosan cselekedjünk, igazságosan tegyük a dolgunkat, ahogyan megfogalmazták a szentek, azért, hogy a mennyei hazában majd nyugodtak legyünk. Nem azért tesszük a jót, mert igazából azt tapasztaljuk, hogy valamilyen módon ezáltal nekünk jobb lesz, hanem mert van egy belső indítatásunk, van egy belső szeretetünk Jézus felé, illetve minden ember képmás felé, aki a világban jelen van. Mindannyiunk számára fontos a képmásság felismerése, és az, hogy ez a képmásság kötelességeket és feladatokat is tartalmaz mindannyiunk számára. Záró gondolatként még egy érdekes könyvet említenék meg. Van egy karikatúrista, Szűcs Édua, akinek nagyon érdekes karikatúrái vannak, de több ilyen egyházi képet is alkalmaz. Az egyik képen a Jóisten látható, aki körül a bolygók keringenek, a Nap, a Hold, a Jupiter, Szaturnusz is, a Jóisten pedig egy nagyítóval a kezében tartja a Földet, és a Föld alá oda van írva a karikatúrán egy kép, hogy a javíthatatlan. Hát igen, a Földen mindig van valami gond. Az emberre mindig van valami gond, mert elvíti az irányt, elvíti az igazságosságot, elvíti igazából azokat a lehetőségeket, amelyek ott vannak, csak kérdés, hogy ki tudja nyújtani a kezét, meg tudja változtatni a dolgokat, vagy talán mindig megmarad a reméljük, hogy majd megváltozik szintjén az életünk. Az ember néha javíthatatlan, de nyugodjunk meg, az Isten az, aki valóban a szeretettel, a ránk való hatással, ahogyan így megváltozunk, meg tud bennünket javítani. És az Isten valóban megjavít, az Isten valóban erőt ad, és támogat bennünket abban, hogy a szívünk szerint valóban igazságosan éljünk, és ha mi így tesszük, szeretetben, akkor az egész országunk, az egész világ társadalmilag is igazságosabbá fog válni. Amen. Dicsőség Jézus Krisztusnak! Dicsőség mindörökké!
1: Végezetül Maklári Ákos atyának, a Dél-Budai Görögkatolikus Egyházközség parókusának legutóbbi prédikációját hallgathatják meg.
4: Krisztusban, kedves testvérek,

teológia kinyilatkoztatás alapján két évezrede próbálja megfogalmazni, hogy mit tudunk az Istenről, és mi az, amit nem tudunk. A Szentírásból nagyon sok mindent tudunk, leginkább elsősorban azt, hogy Isten a szeretet. Az Isten tulajdonsága, az Isten miben lét, az mindig is izgatta az embert, és voltak olyan teológusok, akik inkább azt fogalmazták meg, hogy negatív teológia, hogy milyen nem az Isten. Most mindannyian teológusok vagyunk, hiszen az Istenről gondolkodunk, őt szeretünk, hozzá szeretnénk közel kerülni, vele éljük az életünket, valamennyire ismerjük őt, és milyen jó, hogy vasárnapról vasárnapra ez az ismeretünk mindig mélyül, mindig gazdagodik, hiszen az imént hallott kenyér szaporítási csoda rengeteg dolgot elárul az Istenről. Jézus azért jött el, hogy az Isten az Atyát is megismerhetővé tegye számunkra. Igen, a kenyér szaporítás csodája nagyon fontos. Mind a négy evangéliumban ott van egy kiemelten fontos csodája volt Jézusnak. Az akkori emberek elsősorban legtöbben erről a csodáról ismerték őt. Erről hallottak szinte a legtöbb. És ebben az evangéliumi szakaszban én négy gondolatot szeretnék most külön kiemelni. Az első az, hogy leírja az evangélista, hogy Jézus, amikor látta ezt a tömeget, jócskán lehettek körülötte, akik figyeltek rá, akik érte voltak ott, akik vállalták a kényelmetlenséget, hogy kivonultak, étlen, szomjan voltak, és meglátta őket végén, mit ír az evangélista, megesett rajtuk a szíve. Az Isten fiának megesett az embereken a szíve, és tudjuk, hogy ez nem egy egyedi eset, mert az evangéliumban máshogy is olvashatunk olyasmiről, hogy Jézusnak az ember érzelmeiről tájékoztat, tudósít minket az evangélium. Hiszen amikor Jeruzsálembe ment, megsiratta Jeruzsálem. Amikor megtudta, hogy Lázár meghalt, megkönnyezte. Amikor találkozott a gazdag ifjúval, akkor megszerette, megkedvelte őt. Csak úgy ránézés az első blikre, mint mi. Szimpatikus, nem szimpatikus. Jézusnak volt ott természetesen emberi érzelmei, mert valóságos Isten volt, és valóságos ember. Az Istennek szereti az embert, az is egy érzelem. Az Isten igenis gondviselő atyaként tekint rád, rám, mindannyiunkra, az egész emberiség. Az Isten nagyon emberire lefordítva azt mondhatnám, hogy velünk sír és velünk nem. A francia forradalom után, amit ugye a felvilágosodásnak hívtak, de sok szempontból inkább elsötétülés időszaka, a francia forradalom után nagyon sok tudós azt mondta, és filozófus, hogy az Isten lehet, hogy van, de nem foglalkozik ővel. Ez a deizmus. Messze van, de megteremtette a világot, de igazából nem törődik már velünk, ül a trónján, és úgy figyeli, hogy mi történik az emberekkel itt a Földön. Ez nem igaz. Az Isten velünk van. Az Isten ember szerető Isten, és Jézus példája, hogy megesett rajtuk a szíve, rajtunk is megesik olykor. Minden bizonnyal megesik azokon az embereken a szíve, akik most a háborútól szenvednek például. Aztán a második gondolat, hogy Jézus, amikor látja ezt a tömeget, és a tanítványok jelzik neki, hogy éhesek emberek, és az ember éhes, enni szeretne. És Jézus mit mond? Adjatok ti, oldjátok meg. Ez a ti dolgod. Biztosan tudta, hogy a tanítványoknak nincsen két szekérnyi kenyere és élelme ott hátul, de mégis azt mondta, hogy oldjátok meg ti. Az Isten rengeteg dolgot ránk bíz. Mert mi a teremtésben megkaptuk a képességet, a lehetőséget arra, hogy a világ problémáinak döntő többségét orvosolni tudjuk. Tudnánk. Megvan a lehetőség. És mégis azt látjuk, hogy a Föld szenved nagyon sok mindentől. Olyan dolgoktól szenved a Föld, amelyet mi emberek magunknak kreálunk, hozunk létre, amit mi magunk meg tudnánk oldani, orvosolni tudnánk. Gondoljunk az éhezésre, gondoljunk a háborúra, gondoljunk a környezetszennyezésre, az energiahiányra, a víz gazdálkodása, annyi minden van, amihez képességünk, erőnk, lehetőségeink megvan, meg lenne, és tudnánk orvosolni, ha tényleg az ember komolyan venné, hogy ezt meg kell javítani, meg kell oldani. Az Isten ránk bízta a Földet. Azt mondta, hogy sokasodjatok, szarkodjatok,

0: uralkodjatok a Földön, de őrizzétek meg! Egy egyensúlyban éljetek a Földön, amivel mi emberek, főként a modern kor embere, nagyon nem tud mit kezdeni. Folyamatosan fölborítja ezt az egyensúlyt, pedig ott van az eszköz a kezünkben, nagyon sok esetben. És utána, amikor a kenyeret megtörte, odaadta a tanítványok, és ők osztották szét. Végül is Jézusnak igaza lett, adjatok nekik ti enni, adnak is. Abból a megszaporított ételből, amit Jézus a tanítványokra rábízott. Igen, a tanítványok megkapták a lehetőséget arra, hogy az Isten ételét, az Isten kegyelmét továbbítsák a többi ember. Jézus megbemenetele után a tanítványok voltak azok, majd később az általuk kézrált étellel fölavatott, fölszentelt presbiterek, akik a kenyeret, az eukarisztiát, a szentségeket tovább adták az embereknek, mert Jézus ezt is ránk bízta. Az Isten felnőttként kezeli az embert, és nem atyáskodik fölötte, hanem odaadja a kincseit, hogy azokkal élj jól, és add tovább. Sokasítsd. Lakasd jól az embert fizikailag és lelkileg is egyaránt, gondját visel az én nevemben. És végül arról beszél még a tanítvány, az evangélista, az evangélisták, hogy milyen rengeteg maradék maradt. Biztos mindenki jól lakott. Ingyen volt a kenyér, mindenki megtömte a hasát, már senki nem kívánta, és ott maradt az a rengeteg maradék, mert az Isten mindig többet ad. Az Isten sokkal többet ad, mint amennyire szükség van. Ott a magvető ábrája, aki szórja a magját, és az megy ide-oda-amoda, persze a legtöbb a jó földbe hull, de máshova is megy, ahonnan fölcsipegetik a madarak, ahol elszállod. Isten kegyelme mindig több, mint amire nekünk szükségünk van. De sokszor elfelejtjük. És sokszor azt hiszük, hogy az Isten nem ad. És felelősség tesszük olyan dolgokért, amit nem a jó Isten adott a világnak, adott az életemre, hanem én magam, meg a világ rendszer. Sokszor felelősség teszünk az Istent olyanokért, amiről ő nem tehet. Megengedni, hogy orvosoljuk, hogy oldjuk meg, hogy tanuljuk belőle. De nem az Isten felelős azért, mert éjség van, azért, mert háború van. Ne az Isten dolgozik. És odaadja a tanítványoknak, és a rengeteg maradék ott marad, bizonyára okosan fölhasznál. Az Istenről tehát annyi mindent megtanulunk egy ilyen csoda alapján is. Annyira közel kerülünk hozzá, hogy nem kell nekünk azon veszkődni, hogy milyen az Isten. Isten ilyen, aki jól lakhatja minket, aki gondját viseli, aki szereti, aki megsajnálja magát. Az Isten ember szerető Isten. És ezt ne felejtjük. Sokan szeretnék máshogy beállítani az Isten. Sokan szeretnék deistaként azt mondani, hogy nem törődik velünk. Nem igaz. Az Isten itt van. És az Isten most, amikor mi is jól lakunk, és hazamegyünk, az ő szeretetével ellát bennünket. Többszörösen érdemelni. Amen.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük megtisztelő figyelmüket. Önök a Görögkatolikus Egyház műsorát hallották, amelyben foglalkoztunk a futballvilágbajnokság keresztény momentumaival, meghallgathattak egy elmélkedést a társadalmi igazságosságról, valamint ellátogattunk a dél-budai görögkatolikus templomba is. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztő műsorvezetője, Grunda János. Dicsőség Jézus Krisztusnak!

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
2: 21 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
2: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján, augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a szentmise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára. Amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyházmegyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. A közlemény szerint a több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést. közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működhessenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 21. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd Egek, mit évő legyek.

Másnap reggel Mrs. Spring megjelent a dolgozószobámban. Elintéztem magának ezt a képügyet, Neil atya. Elintézte, ismételten, rémülten. Csak nem azt akarja mondani, hogy megvarta benne a hasadást. Hát persze, hogy nem. Hát tudom, milyen értékes. Dudleyvel atyának igaza van abban, amit rólam mond. Olyan fülem van, mint egy tengeri kagyló, és jobb szemem, mint egy szitakötőnek. Megmagyarázta, hogy telefonált a kolostorba a számtartó nővérnek, és megmondta, hogy Dudleyvel atya sürgősen beszélni szeretne egy kényes lelki kérdésről a főnöknővel. Gratuláltam neki a kezdeményezéshez. Mivel jutalmazhatnám meg, Mrs. Spring? Dudleyvel atya fejével egy tájcán, válaszoltam. A tisztelendő főnöknő mégsem lehet olyan szörnyeteg. Milyen tulajdonképpen? Mint Viktória királynő, válaszolta, miután 6 hónapig éhségsztrájkot tartott. Dudleyvel atya bukott be az ajtón, kopogtatás nélkül egy levelet szorongatva a kezében. Neil atya, lihegte, a főnöknő téjára invitált meg a kolostorba. Meglátta Mrs. Springet, folytatta. Vakmerő gonosz asszony, nem a maga keze van a dologban? Mrs. Spring tétovázása arra vallott, hogy gyanúja nem alaptalan. Hányszor mondtam már magának, hogy javítsa meg az erkölcseit, különben a hátára csukom a bejárati ajtót. Ez a vén varjú Stefánia anya, kezdte Mrs. Spring, hogy mer egy magafajta nőszemély egy szent apácát vén varjúnak nevezni? Maga mindig így emlegeti, vágott vissza Mrs. Spring. Igaz, de én felszentelt pap vagyok, és ez előjogom. Tört ki szomorúan. Azt reméltem, tüskementes délutánom lesz, és most itt van ez a kolostori téja és az uborkás szendvicsek 4-kor. Számíthat a támogatásomra, mondtam, Mrs. Springre kacsintva. Hány tankkal? Kérdezte. Nem? Eldöntöttem, egyetlen atomom sem megy oda. Amellett az uborkás szendvicsek rettenetes csomóba kötik a beleimet. Mrs. Spring jelenlétében egy kis pszichológiához nyúltam. Csak nem fog egy nőszemélynek engedni atyám. Ó, mondta bágyat mosolyjal, kis hősöm. Ifjú bajnokom, kicsi fehér borjúcskám, nem ismeri azt a hölgyet. Még nem vívott vele vérre menően. Tehát, támogatott erőteljesen Mrs. Spring, lefekszik előtte csendesen, mint egy egér a macska talpa alatt. Amit maguk összeesküvők nem tudnak, ordított ránk, az, hogy én is megtettem a magam üzleti lépését. Mrs. Springgel bűntudatosan egymásra néztünk. Az egyetlen nyelv, amit Stefánia anya ért, az az erő nyelve. Értik? Csak nem bérelte föl Joe Louis-t, kérdezte Mrs. Spring, bedobva az egyetlen boxoló nevét, akiről valaha hallott. Szent engedelmességről beszélek. Írtam a rendfőnök nőnek az Aix-en-Provence-i anyaházukba. Megírtam neki az igazat, hogy Stefánia anya a Szent Júdásnak adományozta az alapító anya arcképét, és megkérdeztem, rendelkezhetem-e vele megfelelő módon Isten dicsőségére és az árvák javára. Minden nap várom a választ. Megbotránkozás színleltem. Stefánia anya háta mögött járt el. Ez talált. De atyám, ez azt jelenti, hogy a képet levakarják, pedig maga kifejezetten azt mondta, a nővérek szeretik. Egy szuperfényképészt akarok hozatni, mondta gyorsan, hogy lefényképezze a festményt. Aha, ez nem ugyanaz, erősködtem. A jó nővérek nem imádkozhatnak egy fénykép előtt. Ez most mindegy, mondta ingerülten, azt hiszem, mindenképpen szembe kell néznem Stefánia anyával. Minden esetre megfogadtam, hogy túljárok az eszén ennek a nehéz nőszemélynek, és ennek most eljött az ideje. Minél öregebb a bak, annál keményebb az agancsa, mondta Mrs. Spring, előre élvezve a várható döntő küzdelmet a két legjobb nehézsúlyú között a szakmában. Dudleyvel atya felén fordult. Büntetésül, amiért összejátszott ezzel a dallamos hangú fehér néppel. Igen, atyám, velem jön téjára a kolostorba. Friderika nővér néma fűhajtással üdvözölt, és mi követtük suhogó szoknyáit a ragyogó parketten keresztül a társalgóba.
Bevezetett a hideg szobába, ahol síri csend uralkodott. Egyetlen porszem sem bújt meg, és ott magunkra hagyott. Az egyetlen dísz a Szent Szív vérző szobra volt. Itt vártunk a főnöknőre, mint egy park padján ülő két haszontalan kölyök. Elég vigasztalan hely, suttogtam összeesküvő hangon, kifejezetten látogatók számára fenntartva. Egyszer itt reggeliztem, válaszolta suttogva Duddlesvel atya, életemben először láttam tojás melegítőket és még valamit. Nem csak két lágy tojást adtak, de két kanalat is a megevésükhöz. Nagyon higiénikus, halkan nevettem, mintha a temetőben lennénk, és nem akarnám megbotránkoztatni a holtakat. Kegyetlen hideg reggel volt, Neil atya, karácsony körül. Előzékenyen begyújtottak, az asztal itt állt, a szoba közepe felé mutatott, és az evőeszközök a tűz előtt melegedtek. Olyan halk kopogás hallatszott az ajtón, mintha szivacssal ütögették volna, és Duddlesvel atya kiszólt. Tessék! Nekem pedig oda suttogta, hagyja rám a beszédet, én már tudom, hogy kell vele bánni. Az ajtóban megjelent Stefánia anya hosszú, keskeny feje. Laudétur Jézus Krisztus, zengte. Semper laudétur, ugrott fel Duddlesvel atya, dicsértessék Krisztus mindörökké. A főnöknő teste követte saját fejét, őt pedig Gemma nővér követte, egy idősebb apác, aki a kolostor pénzügyeit intézte. Egy társunknak jelen kell lennie, magyarázta Stefánia anya, megvan írva a regulánkban. Természetesen, mondta Duddlesvel atya, aki nyilvánvalóan korábban is kötött már egyességet apácákkal. Nem ülne le, tisztelendő anyám? Kérem, üljenek le, atyák, mondta a főnöknő. Készek a teára? Észrevettem, hogy Stefánia anya gyakran kérdő alakban fogalmazta meg mondani valóját, noha a hangvétel félreismerhetetlenül állító volt. Valóban, tisztelendő anyám, mondta Duddlesvel atya, és én csatlakoztam hozzá. Felötlött bennem, és a gondolatra csak nem kuncogni kezdtem, hogy engem gardedámnak hívott meg az atya. A pénztáros nővér kinyitotta az ajtót, szaporán összecsapta a tenyerét, és két csinos, lesütött szemű apáca jelent meg egy két személyre terített asztallal. Az asztalt letették a szoba közepére, meghajoltak és visszavonultak. A látvány kifejezetten keleti jellegű volt. A pénztáros nővér székeket húzott az asztal mellé, és felszólítást kaptunk, hogy üljünk le és együnk. Ön nem csatlakozik hozzánk, tisztelendő anyám, kérdezte Duddlesvel atya tisztán udvariasságból. A regula, atyám. Természetesen. Én öntöttem ki a teát. A síri csendben úgy hangzott, mint egy régi módi WC meghúzása, és a pompás, uborkás szendvicsek rágása hangosabb zajjal járt, mint egy cementkeverő forgatása. Tejet, atyám? Kérdezte Stefánia anya a távolból. Duddlesvel atya hálásan bólintott. A mindenható Isten tartsa meg a gyerekeket és a fejő kezet. Szereti az uborkás szendvicset, Duddlesvel atya? Ó, épp ma reggel mondtam Neil atyának, hogyan hatnak rám az uborkás szendvicsek, igaz? Bólintottam. Itt a küszöbön az október, mondta némi nehézséggel intézve szavait a főnöknőhöz, aki akárcsak az október hónap látó távolságon kívül az ablak mellett helyezkedett el. Az atya előnytelen helyzetben volt, és ezt tudta is. Október? Valóban így van, atyám. A főnöknő úgy beszélt, mint aki teljes mértékben helyesli a napok és a hónapok egymást követő rendszerességét. Arra gondolta, nem akarnák-e, hogy Neil atya októberben minden pénteken este átjöjjön és áldást adjon, természetesen a rózsafüzér elmondása után. Köszönöm, atyám. Ez azt jelenti, hogy igen? Nem. Azt jelenti, hogy nem. Ó, sóhajtott Duddlesvel atya, azt gondoltam, ez megfelel majd önöknek. A tisztelendő anya időzítése, hogy életvitele is, makulátlan volt, kicsit várt, mielőtt megmagyarázta volna. Regulánk egész októberre külön ájtatosságot ír elő, a Lorettoli litániát, imád Szent Józsefhez és a kereszt úti ájtatosságot.
Csak éppen felmerült bennem a gondolat, mormolta Dudley Velatya, és visszatért a cement keveréshez. A szemem sarkából láttam, ahogy Stefánia anya rózsafűzére gyöngyeit perget, mintha azt akarná, hogy látogatásunk a lehető legkisebb mértékben zavarja csak meg imáját a boldog halálért. Dudley atya egy cintányért csattanásával rakta le a teás csészét a csésze ajra, és megszólalt. Kerestem az alkalmat, tisztelendő anyám, hogy beszéljek magával az alapító képéről. Vissza óhajtjuk kapni, mondta Stefánia anya, csendes, de ellentmondás nem tűrő hangon. Szent bocsánatát kérem, tisztelendő anyám. Vissza óhajtjuk kapni, tudja? Egy kiváló jezsuita Rómában, Giuseppe Orselli atya vállalta, hogy magáévá teszi alapítónk ügyét annak érdekében, hogy a Szent Atya 1955-ben boldoggá avassa. De mi szükség van ehhez a képre, tisztelendő anyám, hiszen nincs csodatívű ereje a szószoros értelmében. Ennél sokkal fontosabb dolog van. Ez az egyedüli, ami létezik. Ez, zihált Dudley atya mesterien szépítve a tényeket, rendkívül alkalmatlan. Hogy alkalmatlan? Hát nem raktárban van évek óta? Mindig az volt a szándékom, tisztelendő anyám, kezdte Dudley atya, de hirtelen elharapta a szót, mikor eszébe jutott, mit mondott nekem pár napja. Ahogy Szalízi Szent Ferenc kifejezte, mondta főnöknő, Isten nem számolja jó szándékainkat, hanem megméri őket. Arra gondoltam, hogy ebben az esetben Dudley atya jó szándékai alig ha mozgatnák meg a mérleg nyelvét. A Leonardo, tisztelendő anyám, egy mestermű. Isten olyan sokat törődik vajon a mesterművekkel, atyám? Ha akarja, nem tud vajon ő maga mesterműveket alkotni vagy megsemmisíteni? Nem az őszinte és egyszerű dolgok hatnak inkább Isten szívére? És egy mestermű vajon nem Isten ajándéka, tisztelendő anyám, amit az ember útján adott az embernek? Ó, Dudley atya, ön talán nem ért egyet Kempis Tamással, mikor azt írja, Isten nem annyira a szerető ember ajándékát nézi, hanem az ajándékozó szeretetét. Ó, de dehogy nem, tisztelendő anyám, dehogy nem. Ezért őriztem kincsként éveken át Magdaléna anya arcképét. Nem a valódi belső értéke miatt, hanem amiatt a szeretet miatt, amellyel ön nekünk adta. Erősen hangsúlyozta az adta szót. Adtam, atyám? Adta, tisztelendő anyám. De, atyám, az adásban nem rejlik egyúttal az elfogadás is benne? Tisztelendő anyám, Isten nem adja kegyelmét akkor is, amikor mi visszautasítjuk? Nem, atyám, ezt nem teszi. Felajánlja, de nem adja. Különben a bűnös lélek a kegyelem állapotában lenne, amelyben pontos hitelvi döntés alapján nincs. Ebben az esetben Isten nem ad, mert nem adhat. Az alapítónő arcképét, tehát a kegyelem ajándékával hasonlítja össze. Isten áldásának volt számva az egész egyházközség számára. És az is lesz, mondta Dudley atya teljes vereséget szenvedve a teológia terén, de kénytelen vagyok közölni egy fájdalmas tényt, amitől szívesebben megkíméltem volna, de... Igen, atyám, mondta Stefánia anya. Tartása hirtelen megmerevedett. A kép ellopták, kiáltott fel a főnöknő. Nem, tisztelendő anyám. Deo gracias. Egy kis baj történt vele, vagy kettő. Mondja el. A hangparancsoló volt. A minap, amikor épp csodálkozva néztem, a legkisebb rossz szándék nélkül egy csésze téját öntöttem ki fölötte. Ó, nem. Nem volt teljesen forró, ez igaz, és beszakítottam a lábammal. Mézere erre, mely Deus, nyögött a főnöknő. Annál inkább vissza kell kapnunk. Túl értékes, tisztelendő anyám, mondta Dudley atya. Maga mondja ezt, atyám. Becsukja legdrágább kincsünket egy pincébe. Nincs pincénk, tisztelendő anyám, világosítottam fel. Dudley atya,
Lesz szíves megmondani ennek a szúszátjárt fiatalembernek, hogy csak akkor beszéljen, ha kérdezik? Most mondja meg a tisztelendő anyának, hogy nekünk nincs pincénk. Nekünk nincs, abba hagytam. De hiszen már tudja, atyám. De nem hivatalosan, Nél atya. Hivatalosan megadtam Stefánia anyának a felvilágosítást. Úgy látszott, ez nem csillapította le. Dudleswell atya maga először beszakítja a képünket a lábával, aztán van képe azt mondani, hogy az értékes a maga számára. Mit tett volna vele, ha gyűlöli? Nem tudja, hogy a mi alázatos alapítónőnk állandóan fátyolt viselt, úgyhogy a kolostorban töltött évei alatt vonásai ismeretlenek voltak? Gondviselésszerű, hogy a festményen ott van az arc. Egyik alapító nővérünk a természet után festette, alig egy órával azután, hogy Magdaléna anya kilehelte a lelkét. Igazán, kiáltottam. A figyelmeztetés ellenére nem tudtam magam visszatartani. Ez megmagyarázza, miért lettem libabőrös a képtől. Stefánia anya még rosszallóbban nézett rám, mintha egyik apáca lennék, aki az éjjeli órákban megtörte a magnum silencium, a nagy csend szabályát. Itt Dudleswell atya szükségesnek tartotta, hogy megmagyarázza a főnöknőnek, hogyan értelmezte ő az értékes kifejezést, mikor a festményre alkalmazta. Hogy érti, mondta Stefánia anya, miután meghallgatta a történetet, hogy alapító nőnket ki kellene törülni az emlékezetből? Jézusról sincs arcképünk, erősködött Dudleswell atya. A torinoi szent kendő, atyám, mondtam. Ennek az egynek a kivételével, mondta Dudleswell atya, feketén a haragtól, látva, hogy akaratlanul megsemmisítettem legerősebb érvét. Alapítónőnket ki kell törülni az emlékezetből, hogy néhány font nyereséghez jusson? Tisztelendő anyám, kiáltott a harcos ellenfele, meg akar szégyeníteni, ezt nem pénzért tenném, a művészetért. Dudleswell atya, a hang fenyegető volt, azt ajánlom, tegye le a kardját. Ha leteszem a kardom, tisztelendő anyám, legyen nyugodt, fenntartom az álláspontot. Tudtam, hogy nincs más választása. Semmi, tisztelendő anyám. Ezért bocsátottam a képünk visszakapásának ügyét a legfelsőbb bíróság ítélete alá. Isten ítélete alá? A püspök ítélete alá? Dudleswell atya megmerevedett. Micsoda gonoszság, tisztelendő anyám, a hátam mögött cselekedett, a püspökhöz ment. Ami több, Dudleswell atya, most figyelmeztetem. Szándékomban áll, hogy a nővéreket és az árvákat tájékoztatom hitetlen szándékaikról. Elmondom nekik, hogy ön valódi pogányként mindkét lábával átszakított az alapító anya arcképét, és az engedelmesség kötelezettség alatt megparancsolom, hogy bombázzák az eget esdeklésükkel, míg újra magunkénak nem tudhatjuk legdrágább kincsünket. Amikor távoztunk, tele meg nem emésztett étellel, Dudleswell atya büffentett egyet, és így szólt. A sok beszéd a nehéz tüzérség bevetéséről. Gondolja, kérdeztem, hogy az úr, aki szereti a kisgyermekeket, vissza tudja utasítani drága kicsikéi esedezését? Kedves atyám és anyám, mondta Aureli püspök, mintha a szüleinek kezdene levelet írni. Igen gondosan és imádságosan elolvastam mindkettejük döntésem alá bocsátott felterjesztését, és most a Krisztus által rám ruházott hivatalos hatalmamnál fogva a következő alázatos és visszavonhatatlan határozatot hoztam. Ez a különböző okoknál fogva mindannyiunk számára olyan drága kép, az egész egyházmegye örökségének tekintendő. Magamnak tartom fenn a jogot, hogy azt tegyem vele, amit ő maga megkívánna. És most térdeljetek le, és apostoli áldásomat adom. Az interjú körülbelül 30 másodpercig tartott. Soha olyan világosan nem láttam, hogy a tájékoztatások közlése a nyelv alacsonyabb rendű funkciója. Teológiai sallangjaitól megfosztva a püspök bejelentése a következőképpen lenne összegezhető. Halló, a nyavaja törje ki mindkettejük házát. Én vagyok a főnök, a kép az enyém. Azt teszem bele a fenébe is, amit akarok, csak hogy megszabadultam maguktól, és az ördög vigyel mindannyiukat.
Mindannyian, beleértve a püspököt is, tudtuk, hogy ez az, ahogy az egészet érti, de az engedelmesség megtiltotta, hogy bármiféle ellenvetést tegyünk. Mikor távozni készültünk, a főnöknök kérte a püspököt, engedje, hogy bizalmasan még egy szót mondjon, amit ő megadott. Kint már az utcán Dalzwell atya tajtékzott. Szétmegyek a dűtől, úgy rugdalnak, ahogy akarnak. Vigasztalni próbáltam. Azt legalább nem tette, hogy salamoni ítélettel ketté vágta a képet. Hozzá még, panaszkodott, ez az öreg varjú, ez a penészes fekete kolbász, a hivatalomat is megtaposta azzal, hogy megszegett minden szabályt. Csak nem a rendjéjét, a tisztesség szabályait, mondta. Most ki kell találnom magamba, mi is jár a fejében. Eddig csak Isten és a püspök a tudója, micsoda gonoszság lakik benne. Olyan sötét belül, mint egy barna tehén belseje. Megkérdeztem, mit gondol, vissza fogja-e neki adni a püspök a képet? Vajon égi hang vagyok én? Válaszolta. Abban az egyben vagyok csak biztos, hogy O'Reilly püspök úr körülbelül annyit tud a művészetről, mint amennyit a vallásról. Láttam, hogy még ilyen hangulatban van, semmit nem tudok neki mondani, ami némi békét hozna rá. Azzal vigasztalta magát, hogy a penzanszi kalúz király dala hangos előadásával engedett szabad folyást a püspök iránti érzelmeinek. Sok nagyszerű ország fényes királya, hogy trónját megtartsa, s a próbát kiállja, mesterkedni kezd, ahogy csak lehet, piszkos munkát nálam többet is elkövet. De nél atya, sóhajtott, hogy a kocsihoz értünk. Igen, atyám, miért olyan csalárdok az asszonyok?

0: Most elhangzott műsorunkat kedden, augusztus 11-én 0:05-től megismételjük. Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 21. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A lélek útjain.
0: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renátát hallják. Georges Bernanos, francia katolikus író, nem ismeretlen a magyar olvasó közönség előtt. A Sátán árnyékában és az Egy falusi plébános naplója című regénye magyarul is sikert aratott. Bernanos nem csak említett könyveiben, hanem összes regényalkotásaiban különös szeretettel és a szépirodalomban szokatlan elmélyüléssel fordul a papi élet felé. Méltatói közé tartozik Bozók Ferenc piarista szerzetes, akivel Tikovics Ernő beszélget.
2: Olyan ez a téma, hogy bármiről kezdek el beszélgetni veled, előbb-utóbb kiukadunk ennél a szerzőnél, Georges Bernanosnál, aki úgy látszik, hogy mély nyomot hagyott benned, egyrészt irodalmi, másrészt pedig spirituális szempontból.
3: És harmadrészt pedig, mint film, mert a legjelentősebb két regényéből készült, sőt háromból mutatjuk, készült jelentősnek mondható korszakalkotó filmalkotás is. A legismertebb filmadaptáció, amely a legismertebb regényéből készült, annak az a címe, hogy Egy falusi plébános naplója, és Robert Bresson rendezte, aki meghatározó volt, mint egy francia neokatolikus szellemiségű filmrendező.
2: Szerintem sokan látták ezt a filmet, jó magam is, de még egy ilyen rossz filmet, mint ez, tehát még életemben nem láttam. Tehát az a katolikus világ, amit ott Franciaországban bemutat, az annyira idegen szerintem a magyar katolikus papi világtól, hogy nem is értettem.
3: Igazából úgy lehet ebbe a regénybe, ennek a regénynek az atmoszférájába belehelyezkedni, hogyha azzal szembesülünk, amivel az író minket szembesíteni szeretett volna, jelesül, hogy egy kis faluba, amely már eléggé, hogy így mondjam, hogy szokták azt mondani, amikor szekularizált, igen, egy igen szekularizált közegbe kell egy fiatal, tapasztalatlan papnak, aki ráadásul a gyomorrákkal is küzd, ami majd a végzete lesz, megküzdeni a közönnyel, az elszigeteltséggel, az izolációval, és így ő tulajdonképpen Don Quixote-ként szélmalmok ellen vívja a magányos harcát, és a túlélésért, tehát mindenáron szeretne valahogyan reflektálni a történésekre, spirituálisan is, imádságban is, és naplóval is, és elhatározza, hogy az új plébániáján, Ambricourt-ban elkezd naplót vezetni.
2: Ez a történet egyébként mikor játszódik?
3: Tehát maga a regénynek a cselekménye az a 20. század elejére helyeződik, tehát 1905-6 körül, 20-valamennyiben írta. Egyéb iránt a szerző, aki írta, ő 1888-ban született, és 1948-ban halt meg. Párizsban született, és Franciaországban is halt meg, de jelentős időket, tehát hosszabb időt töltött Brazíliába is, de ezt most elkalandoztam, az a lényeg, hogy visszatérve ehhez a legismertebb regényéhez, itt igazából úgy lehet ebbe a fajta atmoszférába, amit valóban jól érzékeltél, amikor láttad ezt a filmet, egy nagyon nyomasztó, ahogy vesszük, egy ilyen élettelen, folytogató levegőjű atmoszférájú világ. Ez szándékos filmrendezői fogás, de nem áll messze, teszem hozzá magának a regénynek az atmoszférájától, a hangulatától sem. Csak ezt kell érteni, hogy ez a fiatal ambricourt-i plébános, akinek nincs megnevezve a neve, kapaszkodókat keres, tehát szeretne igazából elindítani egy plébániát, ami addig is döglődött igazából, és ezt az ilyen, hogy így mondjam, elszigeteltséget mutatja be. Próbálkozik a grófnak a családja felé támogatást, próbál egy sportpályát létrehozni, alkotni fiatalok számára. Próbálkozik, és van neki egy mentora, a Turszi Plévános, aki egy ilyen apafigura, egy ilyen, ha úgy tetszik, egy szigorú, kemény mentorfigura, aki látszólag mindig szidja, de valójában nagy szeretettel nevelgeti, és próbál neki az ő egyébként jól működő plébániájának a tapasztalataiból, meg egy rutinos, több évtizedes plébániai tapasztalattal rendelkező papról van szó, atyai és ténylegesen használható tanácsokat adni, és mindig arra próbálja ráirányítani a figyelmet, hogy legyen életre való, hogy bánjon határozottan, ha kell szigorúan a évekkel, mert egy falusi embernek rend kell. És ilyen spiritualizmussal, meg ilyen mimóza lélekkel nem lehet egy plébániát fenntartani, tehát egy teljesen másfajta szemléletet valósít meg. És ennek a fajta elvárásnak, vagy lelkipásztori kívánalomnak az ambrikuri kis plébános maga törékenységével, lírai alkatával és introvertált személyiségével nem is tud megfelelni igazából. De mire igazából érdemben tudna valamit tenni, addigra úgy elhatalmasodik rajta a betegség, gyomorpanaszai, hogy igazából már semmilyen táplálékot nem tud befogadni, csak szárított kenyeret és bort. És emiatt viszont a faluban az terjed erről, hogy alkoholista, holott igazából a gyomor problémáit próbálja kikurálni.
2: Csak annyi jutott eszembe, hogy nincs nagy rálátásom, de ha összevetném mondjuk az angol katolikus irodalmat a franciával, akkor az angol hitbeli tudása, hittani ismeretei, nem mondom, hogy teológiai, azok megrekednek úgy egy átlagos első áldozó gyerek színvonalánál. Bármikor kezembe került francia katolikus irodalom 20. századi, 19. századi, abból mindig a nyomor, a sírám, a sanyar, de ezt én nem jól látom.
3: Valójában, akiket neokatolikus vagy újkatolikus 20. századi katolikus íróknak nevezünk a francia irodalomban, sokszor veszik elő valóban ezt a tépelődő filozófikus hangütést, mert Georges Bernanosnak a regényeiben és a novelláiban is valóban is mindig elmélyült filozofálás, önmarcangolás, folyamatos lelkiismeretvizsgálás jelenik meg, és a bűnnel való küzdelem. Tehát a francia neokatolikus irodalomban a bűn és a bűntudat az nagyon hangsúlyos, lásd például ugye François Mauriacnak a Viperafészek című regényét, ami szintén egy olyan emberről szól, akinek a családja tulajdonképpen színleg katolikus, de tulajdonképpen valahogy mégis farizeus vagy hipokrata módon az, és csak az ő örökségére hajtanak, és egy ilyen megkeseredettség, egy bosszúállás szándéka jelenik meg a regényben, amellyel tulajdonképpen az ő balkézről született fiát próbálja az örökséggel megajándékozni, ami a családját illette volna, de mire megpróbálja átjátszani a teljes atyai örökséget ennek a nem a családból származó fiúnak, rájön, hogy ez a fiú nagyon hülye, és igazából nem is tud mit kezdeni vele, sőt idegenkedve vagy gyanakodva figyeli vagy kíséri ezt a szándékot, és a vége az, hogy megtörik, bűnbánatot tart, és megsajnálja ezt az egyébként valóban viperafészek családot, ami körülveszi, és végül is úgy távozik az életből, hogy rájuk hagy mindent, és megbékélve hal meg. Még akkor is, hogyha a családban a szeretetnek még a szellője sem jelenik meg.

0: Tény és való, és akkor még annyit hogy fűzek ehhez hozzá, amit kérdeztél. Ha már George Bernanosról van szó, akkor másik három regényét is meg kell, hogy említsem. Egyik a Kármeliták párbeszéd, ami nem is igazából regény, hanem inkább forgatókönyv. Ebből is készült film, de talán az szóra sem érdemes annyira. De ott is ugye a jakobinus diktatúra alatt egy kármelita apáca kolostornak a élete, hogy hogyan készülnek fel a fejvesztésen, tehát ugye a felszámolásra. De ott is úgy beszélnek az apácák, hogy szinte filozófiai mélységet, tehát így kármelita apácák biztosan nem beszélnek, ahogyan beszélteti őket Bernanos. És még egyet, a legismertebb talán, azért legismertebb, most már kicsit önmagamnak mondok ellen, mert az előbb azt mondtam, hogy a falusi bléváros naplója a legismertebb. De azért mondom, hogy a második legismertebb, vagy ezzel párhuzamosan is rangú regénye, aminek azt a címet adták a magyarok, hogy a sátán árnyékában, és a magyarok alatt igazából Just Bélát értem, aki fordította. De valójában a francia eredetét azt úgy lehetne lefordítani helyes magyarítással, nem hogy sátán árnyékában, hanem a sátán napja alatt.
1: Van ennek jelentősége?
0: Van, igen, és erre még Cervantal is fölhívja a figyelmet a világirodalom történetében, hogy ez a fajta sátán, amit Bernanos megjelenít a Sátán árnyékában, vagy a Sátán napja alatt című regényében, inkább arról szól, hogy a sátán perzselő lángja elől nem lehet sehova futni. Mondom ezt egy ilyen 40 fokos nyári nap delelőjén, amikor beszélgetünk éppen.
1: És nézzük a kiszáradóban
0: nézzük olyan kiszáradó Dunát, amiből már világháborús biciklik, meg roncsok, meg egyebek kerülnek elő. Mert ugye, ha azt mondom, hogy a sátán árnyékában, az árnyék az ad egyfajta enyhet. Valójában az a sátán, amelyik a Sátán árnyékában című regényben megjelenik, az egy gyilkos, tehát nem Madács Imrének a Luciferre, vagy nem Goethének a Mephistója, vagy nem Bulgakovnak az ördöge, vagy behemótja, vagy nem tudom, nem egy intellektuális sátán, hanem az az igazi nyers, kegyetlen, démoni sátán, ami állandóan üldözi az embert, és nem adja békén. És legnagyobb üldözést éppen a szentek felé teszi meg a legnagyobb ilyen kísértés, meg gyötréseket, hogy így mondjam.
1: Beszéljünk erről is egy kicsit.
0: Ennek a regénynek egy olyan filmadaptációja is van, amit a Gérard Depardieu a főszereplő, a Donison Abbé a főszereplő egyébként. Kicsit olyan plébános képzelj el, mint a Vianney Szent János. Tehát egyszerű, falusi, nem bonyolítja túl a dolgokat, de elképesztő munkabírása van, és aszkétikus életformája. És ezért a Piala rendezte egyébként, filmadaptációért, ha jól tudom, 1987-ben, de az évszámban nem vagyok biztos, aranypálmát kapott. Tehát egy meghatározó film, ettől függetlenül Magyarországon soha senki nem tudja, hogy melyik ez a film. Tehát,
1: de megjelent ki ott? Vagy
0: igen, nem tudom, hogy moziba futott-e, de ilyen televízióban láttam, nem is egyszer, illetve YouTube-on, nem YouTube-on, hanem az interneten is van olyan videó stream, vagy minek nevezik videó feltöltő oldal, amelyiken ez végig látható magyar szinkronnal. És hát azért, mivel Gérard Depardieu, tehát azért nem is kis színész, aki a főszereplő, de mégsem ismeri senki, tehát, hogy ha hivatkozok rá, vagy megkérdezem, hogy láttátok Depardieu-nek, minden Depardieu filmet láttunk, de ezt nem. Na és akkor itt is van egy ilyen, kicsit ilyen mentor típusú plébános, és a sátán itt igazából, ha úgy tetszik, materializálódik is, egy lócsiszár formájában, hogy a szomszéd faluba elmegy a Donison Abbé gyóntatni, de közben rásteledik, és eltéved. És itt az éjszakán mindig azt veszi észre, hogy, hát, hogy át kellene kelni egy ilyen erdős, lankás részen, az egyik faluból a másik. Úgy képzeld el, mint egy két mátrajai falu között azokban az időkben, amikor még nem volt kikövezett út.
1: Ja, gyalog megy?
0: Gyalog, igen. És akkor egyre ingerültebb, mert mindig, akárhova megy, mindig ugyanarra oda tér vissza. És akkor utána mellészegődik egy lócsiszár, egy nagyon egyszerű falusi ember, aki először kedélyesen beszélget vele, aztán ahogyan fárad és kimerül a Donison Abbé és ledől, egyre durvább lesz és egyre kegyetlenebb dolgokat mond neki, és végül felfedi, hogy ő maga a sátán. És megajándékozza egy lócsiszár vagy lókereskedő képében, és nem az, hogy megajándékozza, inkább ez nem helyes kifejezés, nem a sátántól kapja, hanem fölfedi előtte, hogy lesz neki egy olyan képessége, amely arról szól, hogy az emberi lelkekbe lát. Tehát látja a gondolatokat, a legmélyebb bűnöket is, anélkül, hogy az ember megszólalna.

0: és a bűntudatnak a kérdése nagyon hangsúlyos. És amikor mi modern magyar katolikus irodalomról beszélünk, akkor kit szoktunk említeni?
1: Nyilván Pilinszkit.
0: Pilinszkit, és Pilinszkiben is ugyanez az öntudatos, önmarcangoló, bűntudatosság és a bűn és a bűnbánat. De minden esetre az üftana ilyen szürke. Ezért mondjuk, hogy nem tudom, mondjuk-e, de én most akkor mondom, hogy Pilinszky János a legfranciább magyar katolikus költő, mert ugye írja is az egyik versében, hogy bevallottam a naplementét, Svájcban nem lett volna szabad gonosz féreg az önvád. Vagy van egy olyan verse, hogy ha végül elragadtatom, úgy leszek az üdvözültek sorában, mint egy leeresztett, sötét zászló, becsavart lobogó. Tehát ez a szürkeség, ez a színtelenség, ez a feketesség valóban jellemzi a francia katolikus irodalmat, Pigit is, Claudel talán kevésbé, de Bernanoszt meg Mauriacot egyértelműen.

0: Ugye a teológia mindig olvastunk lelki olvasmányt, és néha a szentek után jó volt olyan lelki olvasmányt kézbe venni, ami tulajdonképpen nem ilyen céllal készült. Akár egy vallásos regényt, Werfeltől, a Bernadettet, vagy a Halljátok az igét című könyvét, és nyilván kezembe került francia neokatolikus íróműve, és harmadik oldalig bírtam ezt a nyüglődést, hogy nincs igazság, ha nincs objektív igazság, nem is érdemes élni.
1: Igen, tulajdonképpen itt talán arról van szó, hogy a francia neokatolikus irodalom nem akar könnyed lenni, könnyű lenni. Valóban, ha valaki épületes katolikus olvasmányt akar, akkor a Sík Sándort vagy Werfelt olvasson, vagy C.S. Lewis-t, vagy nem tudom kit. Akár még Chestertont is, mert az izgalmas, vagy Graham Greene-t. De minden esetre ez a hangütés, ez inkább arról szól, hogy nem akarnak ők ledobni minket az életről, hogy így mondjam, hanem inkább valahogy azt keresik, ami nem olcsó, vagy nem felszínes. Ugye fecseg a felszín, hallgat, ami én megint József Attilát idézem a Duna című versből, ami most éppen még van, de lehet, hogy holnap már kiszárad.
0: De már nem még.
1: Igen, fecseg a felszín, hallgat a sekély. De hát az a lényeg, hogy ők szerintem, most nem tudom, én nem tudok a helyükben nyilatkozni, de azt látom bele a francia katolikus regényekbe, hogy mélyek akarnak lenni, vagyis az embert ott akarják megérinteni, ahol leginkább érződik, ahol fáj. Nem az a fajta ilyen neoprotestáns halleluja, halleluja kereszténység, hanem ami úgy nyúl a saját szívéhez, hogy azt meg is érzi. Tehát az egzisztenciának a legmélyét keresi. Mint ahogy Dostoyevskyről is írja Cervantal. Azt is mondhatnám, hogy a francia neokatolikus írók Dostoyevskynek a unokái.
0: Hogy a köpenyéből bújtak elő.
1: De az Gogol. Igen. De hogy így van, igen, tehát így is mondhatjuk, hogy nem Gogolnak, hanem Dostoyevskynek a köpenyegéből bújtak, mert ezt is Cervantal fogalmazza,

0: nagyon elmésen, hogy Dosztojevszki nem mindenkinek való. Nem csak, hogy hangulat kell hozzá, hanem lelki alkat, egyfajta lelki alkat. Ugyanezt gondolom talán ezekről a nagy triászról, hogyha mondjuk azt mondom, hogy Mauriac, Benanos, meg Claudel, hogyha ezt a nagy triászt mondom a franciák közül, akkor ezt kell mondjam, hogy nem csak, hogy nem mindenkinek való, de akinek való, annak is egyfajta hangulatához passzol. Hát én sem vagyok hülye, hogy mondjuk, amikor jól akarom érezni magamat, akkor a Sátán árnyékában, vagy a Falusi plébános, vagy a Kármeliták párbeszédeit, vagy a Mosé története, ezt nem is mondtuk. Mosé története is egy fiatal lányról szól, aki megesik és öngyilkos lesz, és akkor az ő bűntudatáról szól, oldalakon keresztül szól.
1: Tehát mégis miért szereted benne?
0: Pontosan ezért, mert az ember legmélyét keresi. Egyszer Jankula urától kérdezte meg egy interjúban, hogy miért nem ír vidám verseket. Azt mondja, hogy mert az súlytalan, az elrepül. Azt keresi, ami nagyon mélyen van, ami bent van igazán a lélek mélyében, aminek tőke súlya van, és szerintem ezek súlyosabb. Egy Dosztojevszki, vagy egy Bernanos regény, vagy egy Mauriac Viperafészke sokkal súlyosabb tartalmakat hordoznak, mint egy könnyű frivol vígjáték.
1: Egyébként adogatják még ki Bernanos könyveit újra?
0: Tudom, hogy a Falusi plébános naplójának újabb kiadása jelent meg, azt meg kéne nézni, hogy a fordító új-e, az képest, hogy a Jusz Béla fordítgatta őket. De az biztos, hogy a borítója új az újnak, és nekem nagyon nem tetszik, megmutatom mindjárt a Google-ba. Valami ilyen reverendás figura van rajta, és akkor végig gombol van a reverendája. Igen, ez az új borító. Hát nem igényes, de hát ez se igényes. Arról nem beszélve, hogy ez az eredeti, ahogy a régi kiadás, az Szent István Társulat 85-ben adta ki, az nem is egy papot, hanem egy szerzetest mutat inkább. Itt pedig, hát nem tudom, neked tetszik ez a borító?
1: Nem, nem annyira.
0: Nem jó borító.
1: Túlélte bennem az önmagát, azt a kort, amiben élt? Nem azt, amiről írt, hanem ma még olvasható-e bennem az?
0: Én azt látom, hogy ahol én járok misézni a Felső Krisztinába, hogy Budán van még egy olyan katolikus keresztény értelmiség, akik olvassák, ismerik, számon tartják, de egyáltalán nem mondható az, hogy még akár katolikus körökben is, hogy közismert lenne. De van egyfajta szűkölő nyilván olvasótábora bennem aznak.
2: Az elmúlt percekben Bozók Ferenc piarista szerzetest hallották, ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a technikai munkatárs Somogyi Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt. Elhangzott műsorunkat csütörtökön 16:30-től megismételjük.

0: Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: Huszonkettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a szentmise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára, amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyházmegyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. 3 új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A 3 új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. A közlemény szerint a több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működhessenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: A napverse.

0: Csanád Béla, apámra gondolok. Egy öreg férfi őt csoszogva. Meglágyul az aszfalt, csak botja kopogása jelzi, hogy köveken jár. Szeme messzire néz. Nem téged, nem a házakat, más valamit figyel. Kérdezném, hova néz, de szégyellem, a hangom annyira érces, erős. Ő suttogva beszél csak, nem koldús, százszorta nagyobb annál. Nyomorult. Akinek pénznél többet ér, ha szelíden rámosolyogsz. Apámra gondolok. Valahol a falunkban épp így csoszog ő is az utcán, félig bénán. S hogy neki is kalapot emeljenek mosolyogva. Meghajtom most a fejem, s köszönök ennek az ismeretlen öregnek.
1: Csanád Béla Apámra gondolok című versét Fehér István mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár, 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója volt, de ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Merton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek és műveiben is felrathatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. 1990-ben hunyt el.

0: Közélet. Délelőtti magazin.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit. 2026. augusztus 10-e van, hétfő, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László, Miskolc város volt főépítésze, a Diósgyőri Vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri Vár aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bemutatkozást kérnék, szervusz.
1: Dénes Albert vagyok, szervusz. Budaörsi lakos egyébként jelenleg, és 1990 óta bogarazom. Ezt így szoktuk mondani, tehát aki a Szent János Bogár közösség tagjaként valamilyen tevékenységben részt vesz, az bogarazik, vagy bogaras. És hát én beleszülettem a Szent János Bogár közösségben, a szüleim többek között megalkotói voltak ennek az egész közösségnek, elgondolásnak. 1990-es évek elejétől Dunakeszin, akkor ott éltünk, és most itt jelenleg Miskolcon vagyunk, családos táborban, mert hogy én is felnőttem közben, és a 6 éves Albertből lett egy idősebb ember, családos ember, úgyhogy most éppen a bogár táborok műfajából a családos műfaj keretein belül táborozunk itt Miskolcon a jezsuitáknál.
0: Miért is jó ehhez a közösséghez tartozni?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen kvázi, szintén ilyen sajátos fogalom, az a, hát hogy ilyen bogaras kereszténység, vagy bogaras, Szent János bogaras karakteren belül kereszténynek lenni, az, hogy is mondjam, egyfajta, legalábbis a 90-es években ez egy idézőjelben, tehát szabad ilyet mondanom, egy kicsit ilyen innovatívabb, ugye rendszerváltás követő ilyen felébredésből indult, és egy ilyen innovatívabb, emberközelibb, testvérközelibb, Jézusközelibb, nem tudom, egyház közelébb kereszténységet jelentett, a gyerekeknek és a szülőknek az értékeit megőrzendő céllal, ha szabad így mondani. Tehát a szülők azt ismerték fel, hogy kinyílt a világ, úgymond vannak mindenféle lehetőségek, de ugyanakkor vannak veszélyek is, és valamit kell azért tenni, hogy a fiatalokat, hogy így mondjam, a vágányon tartsuk, vagy a sineken egy megfelelő irányba, és végül is tehát ez egy nyíltan vállalt dolog, keresztény, Jézus közeli, azt is szoktuk mondani, hogy Jézus a főbogár, a legfőbb bogár, a Jézus. Mert ugye a táborokban mindig ugye vannak főbogarak, vezetők, tehát kialakult egy ilyen kicsit, mint a cserkészeknél, egyfajta ilyen hierarchia, bogárvezető, bogártáborvezető, stb. Na hát nekünk a Jézus a legfőbb Szent János bogár, akit követni kell. Ez egy ilyen etalon. És hát most például konkrétan a családos táborban, ez akkor született meg, amikor már valahogy az első generációk túl voltak a gyermekkori táborozásaikon, túl voltak az ifikori táborozásaikon, ezt követően túl lettek a vezetési tapasztalataikon, majd végül megszülettek, létrejöttek a párkapcsolataik, házasságaik is, megszülettek a saját gyerekeik, és most már nem tudnak vezetőként mások gyerekeire úgymond vigyázni, vagy táborban vezetni, de a saját gyerekeiknek, a saját közösségüknek a nyári tábor keretein belül megteremtik azt a fajta milliót, és egymás között azt a családok közti kapcsolatot, amiben, hogy mondjam, Krisztusban növekedhetünk, vagy egyszerűen megoszthatjuk egymással a különböző nehézségeinket, gondjainkat, és így tovább.
0: Nagy ez a közösség?
1: Szerintem viszonylag nagy, ugye Pest környéken, Budapesten, agglomerációs településeken laknak többnyire fiatalok, fiatal családosok, ugye van, aki idősebb, tehát azért itt van 40-50 körüli emberek is, vannak olyanok, akik sokkal később találkoztak a Szent János Bogárral, tehát hogy mondjuk nagyobb gyerekük ment táborba, ő teljesen úgymond a civil szférából küldte a gyerekét táborra, hogy hú, de jó, itt egy nyári tábor, katolikus vagy keresztény tábor, akkor ide elküldi a gyerekét, és aztán végül elment családosba, mert mondjuk voltak még kisebb gyerekei, akikre jó, ha esetleg egy gyerek vigyázó egy picit vigyázó, amíg a szülők beszélgetnek értelemszerűen, tehát valaki így került be, de mindenki a kezdetektől fogva, és közösség létszáma jelenleg, hát most itt azt hiszem a táborban vagyunk ilyen, hát egy csoportban van 4 család, tehát 4 házaspár, és csoportból pedig hát elég sok van, talán 7, tehát az 28 pár, tehát az durván 30 körüli család, és családonként 2-3-4 gyerek, de például a 4 gyerekesek most itt nagyon magas számban vannak. Utána van sok 3-as is, és többnyire fiatalok még, ahol mondjuk 2 gyerek van éppen.
0: Mi volt az idei tábor programja?
1: Az idei tábor programja, ez egy összetett program volt, nagyot akartunk, hogy mondjam, meríteni, úgyhogy azok, akik megírták ezt a kis programfüzetet, annak a, hát most a pontos címét, motóját nem fogom tudni idézni, de az alapvető az a bennünk lakó gyermek. Isten gyermek, bennünk lakó Isten gyermek, ugye Krisztus is mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek, gyermekeké az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem válik gyermekké, vagy nem tud olyan lenni, az nem méltó a mennyek országára. Tehát itt azért elég sok ilyen gyermekes mondat van az evangéliumokban. De, hogy ez ne legyen most ennyire közhelyesen, lehet, hogy hangzik, de ugye itt azért látni kell, hogy itt azért komoly pszichológiai mély bányászat zajlik a csoportokban. Azért is vannak kis csoportok, mert hogy legyen idő mindenkire kis létszámban, tehát kis létszámú csoportok, tényleg négy házas pár beszélget, 8 fő gyakorlatilag. És hát a programblokkok, ezt így hívjuk, egy-egy napra kitalált programblokkok, azokban különböző irányokból közelítjük meg ezt a tematikát. Ehhez mondjuk akkor pár pontot tudok mondani, tehát gyerekkori sérüléseink, gyerekkori akár szüleink okozta sebek, traumák, nehézségek, azokon való túljutás, szülőkkel való viszony, megbocsátás, a bennem lakó gyerek felismerése, a saját gyerekeimben való szembenézés önmagammal, Jézussal, és így tovább. Tehát ez a... Nagyjából így ez, most nem szeretném jobban kifejteni, de ez a téma. Tehát a gyermek, gyermeknek lenni, Isten gyermeknek, és azt a csomagot, amit az ember kapott, terhet csomagot, nem szándékkal, de egyszerűen az élet ilyen, azzal valamit kezdeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és további jó táborozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nem is köszönjük.

0: Feketéné dr. Hegyi Kéri Ágnessel, a Szent János Bogár tábor helyi szervezőjével, tábor vezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Milyen az idei tábor?
1: Kezdeném onnan, hogy a családos táborban az a szokás, hogy minden család vállal egy táborvezetést, esetleg kettőt. Ez a 9. táborunk, és tavaly úgy gondoltuk, hogy megérett arra, hogy mi szervezzük, koordináljuk, vállaljuk ezt a szolgáltat, hogy összefogjuk a családokat és a programokat. Az első családos táborunkban, hogy mondtam, 9 évvel ezelőtt egy másik család hívott minket. Én 14 évesen kezdtem el Szent János bogarazni, akkor én még ifi táborba mentem el, és így kerültem bele. Utána fiatalként, egyetemistaként, fiatal felnőttként visszajártam és vezettem csoportokat az ifi táborban. Amikor pedig megszületett az első gyermekünk, egy éves lett, akkor mondták így az ifi táborban megismert, velem együtt bogarazó, kezdett bogarazni anyuka, mert akkor ő több gyermekes anyuka volt, hogy na, akkor most gyertek el, mert itt az ideje, hogy becsatlakozzatok a családos táborba. Mondhatni, hogy a gyerekeink így nőttek fel, tehát folyamatosan minden évben jelen voltunk, és így beleszülettek, belenőttek ebbe a táborba. Hogy mi is a Szent János Bogár, nehéz lenne megfogni, inkább csak, hogyha eszembe jutnak szavak, akkor mondhatom, hogy közösség, hit, vidámság, játék, Szent Lélek, kiszakadás a hétköznapokból, Isten országának a megtapasztalása, és ez vágy volt bennem, meg most is egy vágy, hogy megéljem a férjemmel azt, hogy közösségben, de mégis kettesben is tudjunk lenni, hogy lélekben Isten felé tudjunk fordulni, rá tudjunk koncentrálni, kiszakadjunk a hétköznapokból, de mivel családosok vagyunk, ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy most 5 napig akkor a gyerekeket otthon hagyjuk, vagy nagymamákra bízunk. Jönnek velünk a gyerekek, amikor mi blokkozunk, úgy hívjuk, hogy programokon vagyunk, akkor gyerekvigyázás van, délutánonként pedig a gyerekekkel együtt kirándulás van, különböző programok, családi vetélkedőkken vagyunk együtt. Én azt látom most, a férjem, aki amúgy református, tehát nem katolikus, hogy ő is szó nélkül jön, nem kell biztatni rá, és a gyerekeink is nagyon élvezik ezt a tábort, és ez ilyenkor nekem egy nagyon nagy erőt ad arra, hogy jövőre is jöjjünk, és folytassuk ezt a dolgot.
0: A gyerekek és a gyermeki lét hozzáállás a tábor egyik mottója is, ugye?
1: Igen, ez a Szent János Bogárnak az egyik, hát, hogy mondhatjuk, hogy élménypedagógia, olyan értelemben játékpedagógia, hogy a játékok, az önfelett nevetés segít minket abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, a társunkat, hogyan viselkedünk közösségben, mások hogyan viselkednek közösségben, és hogy megtapasztaljuk azt az Isten szeretetét az emberek által, amit a közösség által, az elfogadás, hogy ugye a Szent János Bogárban, hogy a fényünkkel világítsunk az Isten szeretetét, amit a szemünkbe ég Isten sugarait szórjuk szerte szét, de egy másik ilyen mottóban van, hogy a teljes elfogadás, a másik teljes elfogadás, hiszen ő is Isten teremtménye, én is Isten teremtménye vagyok, és hogy ketten egymást elfogadva tudunk töltekezni, fejlődni, növekedni Isten felé vezető úton.
0: A szervezésben mik voltak a legnagyobb kihívások?
1: Ez egy 120 fős tábor, ami a tavalyihoz képest kisebb, mert tavaly 150-160 fős volt, úgyhogy mondható, hogy kisebb volumenű volt. Most jelenleg 21 család van, de a 21 családnak 63-4 gyermeke van jelen a táborban, és ugye a gyerekvigyázókat megszervezni korosztályok alapján, de én azt gondolom, hogy ez egy szolgált, és mindenki beletette, tehát, hogy tényleg minden család hozzátette a részét, külön volt tímünk, a gyerek a programra, a gyerekvigyázók segítésére kidolgoztunk egy programot, a témát mindig egy tím dolgozza ki, önkéntes évek óta összeáll egy pár anyuka, apuka, és akkor kidolgoznak egy füzetet, egy program születik. Idén a Isten gyermekei vagyunk, volt a programunk, vagyis a blokkoknak, ezt jártuk körbe, és hát ez operatív szervezés, de minden programban én tényleg azt hiszem, hogy támaszkodtunk egymásra, és hát így születik meg a tábor, így lesz az, hogy közösen mindenki élvezi.
0: Hogy lehet valaki Szent János Bogár tag?
1: Hát ez nagyon egyszerű, jelentkezni kell a táborokba. Idén is a honlapon, a Szent János Bogár közösség honlapján megjelent a felhívás. Január februárban tette ki az iroda, hogy Save the Date, családos tábor, és Mezőkövest mellől egy család nézte a honlapot, rátalált a táborra, és ő az első táboruk így a családos közösségben. Illetve bele lehet nőni is ebbe a táborba, úgy, ahogy én már említettem, a gyerekként, és akkor fiatal családosként vágyik az ember ennek a megtapasztalására, ennek az élménynek is, ezt a továbbadására a gyerekeknek, és úgy is van, hogy a gyerekek elmegy valaki egy gyerektáborba, és utána a szülők eljönnek, mert megtetszik nekik.
0: Úgy látom, mindenféle korosztályban vannak itt gyerekek is.
1: Igen, egészen pici baba is van, talán egy éves a legkisebb. Van olyan anyuka, aki következő hónapban fog szülni a harmadik gyermekét, és az a jó ebben a táborban, hogy a nagyobb gyerekeink már vigyáznak a kisebbekre, tehát 14-16 éves gyerekek már nem csak a tesóikra, hanem más táborozó gyerekekre is vigyáznak, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a családok így együtt tudnak lelkileg töltekezni.
0: A 90-es évek óta tart ez a tábor sorozat, tehát mondhatjuk, hogy egy nagy-nagy baráti társaság is valahol, tehát hogy azért ezek a táborok összehozzák az embereket.
1: Én azt gondolom, hogy a baráti társaság meg a közösség között, katolikus közösség, vagy valamilyen vallási közösség között ezért különbség van. Inkább azt mondanám, hogy a Szent János Bogár egy nagy közösség, egy nagy bogár család, és abban nyilvánvalóan születtek barátságok, születtek házasságok, születtek a házasságokból a gyermekek, de nem ez az elsődleges cél. És addig jó, amíg nem csak barátok jönnek el egy ilyen táborba, hanem az a cél, hogy Isten felé forduljunk, és a másikban felfedezzük Istent, és kiszeressük belőle a jót, akkor válik igazán jó táborra. De valóban az 1990-es évektől van ez a tábor. A gyerektábor, úgy tudom, hogy 5 gyerektábor van, mindig más helyszínen van az országban, 2 ifi tábor szokott lenni a nagyobbaknak, és annak idején, amikor én még fiatal felnőtt voltam, akkor Ősbogár néven futott a fiatal felnőtteknek való tábor, és a családos tábor, tehát így mondhatni, hogy a teljes korosztályt lefedik a Szent János Bogár táborban a résztvevők, vagy akik részt tudnak venni Szent János Bogár táborban. Biztatok mindenkit, hogy aki még nem volt, vagy a gyermekét szeretné elküldeni, próbálja ki, mert hatalmas élménnyel gazdagodnak a gyerekek is. Olyan megtapasztalásra a hitnek, ami nem mondom, hogy kézzelfogható, de hogy élményszerű, és egy életre szól, és tényleg nagyon sokat segít a hitben való fejlődésben.
0: Sajgó Szabolcs, atya, gondolatai közül mit viszel haza magaddal?
1: Inkább hogy mit viszek, ha lehet azt mondani, a programunkból, vagy amit, hogy a bennem élő gyermeket Isten nagyon szereti, és hogy ezzel szemmel nézek magamra, a házastársamra, és a gyerekeimre is ezzel a szeretettel is. Hát Szabolcs ugye szavaival mindig sokat jelentenek a prédikációi, a jelenléte, az, hogy a családok fordulhatnak hozzá, a gyerekek, a házaspárok, hogy beszélgethetünk, de ugye nem egyedül van jelen ebben a táborban, hanem 4 tábori papunk is van, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy tehát rajta kívül szerencsére még 3 tábori papunk is van, Koronkai Zoltán jezsuita atya, Kutas Attila atya, illetve Papler Pál atya.
0: Hol lehet még több információt szerezni ezekről a táborokról?
1: A Szent János Bogár közösség a Facebookon is rajta van, ott is meg lehet találni, illetve a honlapjukon is, és a jezsuita, azt hiszem, havonta megjelenő szívújságban is rá lehet találni a Szent János Bogárra, ott is megjelennek a jelentkezési felhívás a honlapon is, és a Facebookon is közé teszik.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen.

0: Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus
1: Krisztus. Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit.
0: Milyen az idei tábor?
1: Nagyszerű. A jó Istennek a leleményessége, fantáziája minden helyzetre tud valami csodát felkínálni, csak mi legyünk rá nyitottak és készen befogadni.
0: Az idei téma Isten gyermekei vagyunk. Erről néhány szót, hogyha kérnénk a hallgatóinknak.
1: Igen, ez egy családos tábor, tehát 22 család, összesen 120-an vagyunk a gyerekekkel, gyerekvigyázókkal együtt, és annak az ismerete, hogy mindannyiunkat nagyon meghatároz a gyermekkor, és ez sok esetben befolyásolja, hogy hogy gondolkozunk a Jóistenről. Ugye ebben a témakörben van sokféle beszélgetés. Arra is kifuttatva, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Isten képmásai, nem ő a mi képmásunk, tehát hogyha az élet így úgy torzítja bennünk az ő képét, a vele való kapcsolat tudja tisztítani, és egyben igazából közelebb hozni saját magunkat önmagunkhoz, és igazából azzá lenni, akik vagyunk az ő képmásaiként. Szóval ez is egy, aztán az is, hogy egy bennünk a gyermek. Persze az életet azt a szüleinken keresztül kaptuk, de minden élet forrása a mennyei atya, és hogy gyakorlatilag ezt is sem szabad elfelejteni, amikor visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy a szüleinkre a Jóisten bizalma, hogy rá bízott bennünket új életet, hogy ők neveljenek bennünket, és hát nem tökéletesek, de ő nem adta föl akkor sem az igazi szülőségét, tehát az ő gyermekei vagyunk, tehát miközben gondolkozunk arról, hogy vajon milyen sebeket kaptunk egy gyerekkorunkban, nem szabad elfeledkezni, hogy mindig ott volt mellettünk a mennyei atya, a teremtő, az igazi atyánk, akinek igazán a gyermekei vagyunk, és hogy mit is jelent ez a gyermekség. Ez nem egy statikus, hanem egy végtelenül dinamikus kapcsolat a szülő-gyermek között, és hogy valahogy erre fókuszálni, mert akkor ez az összes sebünket és mindenfélét tud relativizálni, és felszabadulunk arra, hogy tényleg gyógyuljunk, és hogy a helyes irányba kezdjünk el növekedni, és tényleg elsősorban az Istentől kapott szabadságban tudjunk növekedni, és ne legyünk mindenféle rossz tapasztalatnak a fogjai. Ugye arról is mondhatjuk, hogy arról ismerjük meg, hogy valóban a jó Istennel kerültünk kapcsolatba, ha imádkoztunk, hogyha az imádság során és az imádság után azt tapasztaljuk, hogy valahogy növekedett a szabadságunk, valahogy kiegyenesedett a gerincünk, valahogy jobban önmagunk tudunk lenni, na akkor a jó Istennel találkoztunk. Ha ez nincs, akkor csak valaki képzelt, valakivel találkoztunk, mert Isten, akinek nem csak azért teremtette maga képére, hogy na hát egy végtelen lehetőséget nyisson meg, hanem hogy az ő életét ossza meg velünk, és az isteni életet élni Isten nélkül nem lehet, tehát azért annyira fontos mindenkinek az életében az imádság. Ma, amikor beszélgetünk, éppen Vienai Szent Jánosnak van az ünnepe, és az ő egyik mondása úgy a Zsolozsmában is visszhangzik, hogy hát az embernek, aki Jézushoz társult, előbb-utóbb föl kell nyíljon a szeme arra, hogy az igazi hivatása az, hogy a földi életben imádkozzon és szeressen. Imádkozzon és szeressen, és hogy az ima nem más, mint az Istennel való egyesülésünknek az útja. És hát akkor nem is tud az ember más tenni, mint Isten szeretetével szeretni önmagát is, a környezetét is, a legnagyobb gazembert is, akiről szintén érvényes Jézus szava, akivel kapcsolatban, amikor mondja a kereszten, hogy hát atyám, nem tudja, mit cselekszik, bocsássunk meg neki.
0: Mi lehet a titka és a sikere ennek a közösségnek, ön szerint?
1: Kezdettől nagyon fontos az, hogy egy meghatározott módon igyekezzünk élni azt a kis játékos megfogalmazást, hogy ugye mi Szent János bogarak Isten fényét igyekszünk befogadni és továbbadni, de olyan módon vagyunk, tartozunk tehát össze, hogy együtt Isten felé, mi úgy hívjuk, hogy a főbogár felé, Jézus felé fordulunk, és hogy ezt nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ezt próbáljuk a játékokban, beszélgetésekben, egész nap mindenféle éneklésben, összejövetelben, programokban, valahogy ez van mindenkiben, hogy együtt Jézus felé fordulva csináljuk azt, amit csinálunk, és most már 280 tábor volt körülbelül 1991 óta, és minden egyes táborban mindig volt pap, és mindig volt mindennapi szentmise, és én azt gondolom, hogy ez az a bizonyos igazi titka a keresztény életnek, hogy a rendszeres szentmisén ott történik, ugye a kenyér és bor, hisszük, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik. A keresztség által mindannyian Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Mindez Krisztusban, a föltámadottban, ő a fő, mi a tagok. És ami a kenyérrel és borral történik, vagyis, hogy valami ebből a világból itt és most úgy valósul meg, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor a megtestesülés történt, hogy egy emberi lénynek, egy embernek a szíve alatt megfogant a Szentlélektől egy ember, és aki ugyanakkor Isten, egy Isten ember, tehát hogy ez a valóság maradéktalanul abban a kis csírában, aztán a növekvő emberben visszavonhatatlanul Isten és ember egyformán, és ez a folyamat minden szent misében történik, és mindaz, aki Krisztushoz tartozik, valamiféleképpen benne is, vele is történik, ő is gyarapszik ezzel, főleg akkor, hogy aztán áldozik is, és részesül ebben, és ezt tudatosan éli és befogadja. Szóval azt gondolom, hogy az a természetes emberi összetartozás, ami lehet jó, lehet rossz, de adott. Nem tudunk abból kibújni, hogy minden, ami létezik, összetartozik. És ugyanakkor, ami félrement, amit mérgez, rombol, háborúkkal pusztít, mindenféle módon az ember, nem az Isten, az ember. Isten ebbe beletestesül, hogy belülről tisztítsa meg és emelje meg, hogy ez az összetartozásunk, ez egy megtartó, az átistenülés útján segítő testvéri közösség legyen. És ugye azt gondolom, hogy ez az a, ami a Szent János Bogárban olyan annyira középpontú, hogy ne csak egyszerűen szentmise legyen, hanem olyan szentmise, ami énekekkel, a jelenlétünkkel, a testvéri összetartozásunknak a teljesen szabad mindenféle formájával történjen, hogy jó legyen énekelni ezeket a gyönyörű szövegeket, a jó dallamokat, és abban valahogy sokkal jobban át tudjuk adni egymásnak, önmagunkat, meg Istennek együttesen, és hogy egy ilyen emberi közegben történik a titok, hát lehetetlen, hogy bennünket is ne változtasson, és ne tegyen olyan közösségeket, amire a legelső tábor után, ami még csak 3 napos volt, még Dunakeszin jött a kislány, hogy hát atya, erre az 1 évre miért megyünk haza?
0: Egy személyes kérdésem, atya, lehet, miért a jezsuita rendet választotta?
1: Én esztergomi egyházmegyés papként szolgáltam 74-től, tehát már 53. éve vagyok pap, 74-től egészen 81-ig, amikor is eltávoztam az országból, 1 évet eltöltöttem Belgiumban azzal, hogy megpróbálom megtalálni, hogy ahogyan tovább, misszió, orvosi hivatás, sok minden volt ebben, és nem akartam előre eldönteni, hogy melyik szerzetes rendbe lépjek be, hanem hagytam, hogy... De történetesen ugye Belgiumban töltöttem az 1 évet, és 2 jezsuitának a vezetése alatt lévő házban, a Löweni kollégiumban, és valahogy a Ignác korábban is már nagyon vonzott sok minden miatt, és akkor úgy éltem meg, hogy a magyar jezsuita provincia úgy él külföldön, hogy a hivatását teszi ott, ahol van, és vállalja a plusz hivatást Magyarország felé. Tehát a nemzeti identitás, vagy a magyarság, az nagyon fontos volt annak ellenére, hogy elmentem. És ez az egyik dolog. A másik dolog az volt, ami Loyolai Szent Ignácnak a szellemiségében, hogy az ember egész életében formálódjon és növekedjen. Van egy pont, amit ha elér, akkor teheti le a végső fogadalmát, és a többi, de ez nem jelenti azt, hogy vége az átistenülés csodálatos útjának, tehát továbbra is formálódni, növekedni, tanulni, és a többi. És ez nagyon passzolt azzal, ami bennem van, úgyhogy hát ez volt a másik dolog, és aztán persze egyre inkább magaménak éreztem mindazt, ami a rendben, a Jézusban Jézus társaságában van. Talán még azt is fontos említeni, hogy valószínű kiimádkozta néhány jezsuita, mert a gyerekkoromban és amikor készültem papnak, akkor is néhány magyar jezsuita, aki hivatalosan nem létezhetett, és nagyon nehéz körülmények között szép, hűséges tanúságtételt adott a hivatásáról, hogy egész biztos, hogy imádkoztak értem, voltak, akikkel ilyen komolyabb kapcsolatban voltam, de akkor nem gondoltam még, hogy én jezsuita legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk.

0: A folytatásban a Rostás Lászlót, Miskolcváros volt főépítészét, a Diós Győri Vár felelős tervezőjét, IBL és Pro Architektúra díjas építészt kérdezem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, László, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszöntelek, és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi az, amit fontos lehet elmondanunk a Diós Győri Várral kapcsolatban?
1: A Diós Győri Várral kapcsolatban, mint az elmúlt pár hónapban többször is, ugye hál' Istennek sikerült már egy kicsit a nyilvánosság elé jönni, el tudom mondani, hogy abszolút Isten kegyelméből, és ezt nagyon őszintén mondom, igenis épül, úgy épül, ami, és olyanná épül, mint amilyen volt. A magyar történelemben Diós Győr a keresztény identitásunknak egy olyan alapvető, meghatározó eleme, amire csak azt tudom mondani, amit nekem idáig mondtak a nagyok, és a nagyokat abszolút idézőjelbe téve, Bakai professzor, Prokop Mária professzorasszony művészettörténetben, történészetben, illetve az ELTE-nek a történész professzorai, vagy a műemlékes szakmérnököknek, a továbbképző intézetnek a itt annak idején megjelent tagjai, de ugyanezt el tudom mondani a Művészeti Akadémiáról, el tudom mondani a Kossuth díjas művészeinkről, akik már idáig is látták, hogy mindenkinek nagyon tetszett, sőt, azt mondták, hogy itt volt az ideje. És én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ők mondták, hanem van a levegőben egy olyan fantasztikus időkapu, ami azt jelenti, hogy volt egy 500 évünk, ami a pusztulásról szólt. Ugye 1526, az gyakorlatilag Diós Győr vége. És ezt azért lehet kimondani, mert Diós Győrre azt szoktuk mondani, hogy Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig éli az anjoukori fénykorát, és hát gyakorlatilag 1526-ban az országra rászakad Mohács, és hát mit ad Isten, eltelik pont 500 év, és 500 év után visszaadhatjuk ugyanazt a fényét, mint amit annak idején 1526-ban elveszített. És ezt bátran ki lehet mondani, hiszen minden, ami visszaépül, abszolút hitelesen igazolható. Szemben mindenféle egyéb dologgal, amit idáig rákentek a századok, hát nem mostuk a gyalázatot, hogy kicsit stílszerűen mondjam.
0: A nagy közönség mikor tekintheti meg, már néhány szerencsés személybe juthatott a kulisszák mögé, a vár belsejébe is, a belső részeit is megtekintheti. Mikor lehet a nagy közönség részére megnyitni?
1: Úgy néz ki a helyzet, hogy jövő évben mindenképpen meg lesz nyitva. Én a mostani helyzetet látva tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy készültségi fokban elkészült, nem csak az úgynevezett építési része. Ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a három darúból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül, és ez szerintem olyan szeptember közepe tájékára már nyugodtan jó állapotban lesz, viszont a közművekre, ami a használatba vételi engedélyhez szükséges, arra még kell egy kicsit várni, hiszen a törvényességet be kell tartani, és egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolyása az mindig hosszabb időt vesz igénybe, és én ebből gondolom, hogy olyan körülbelül februárra talán elmondhatjuk, hogy meg lesz. Tehát azt tudom mondani, hogy az én jó reménységem szerint a környékben lakók készülhetnek arra, hogy tavasztól megjelenik nagyon-nagyon sok ember Diósgyőrbe, és végre be tud indulni az, aminek be kell indulnia.
0: Több civil szervezet is közvéleménykutatást tart azzal kapcsolatban, hogy mivel is, milyen tartalommal töltsék meg a várat, ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
1: Itt megint vannak legendák. Ugye csak egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, hogy sokszor fölteszik a kérdést, hogy miért hallgattam idáig. És ezt azért kell ide beillesszem, mert ugye ez a funkciótól kezdve minden egyébre vonatkozik. A hallgatásomnak az volt az oka, hogy amikor én 2019-ben az önkormányzattól leköszöntem, akkor velem aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy amíg nincsen kész, addig ugye nem nyilatkozhatok. erről. Viszont az utóbbi időnek volt egy-két szomorúsága is, például többek között a Szekér Gyuri barátom, aki társam volt, építésztársam és művészettörténész társam volt a várba, ő decemberben meghalt. Ezek a mindenféle zsurnalista és, hogy mondjam, megalázó és hasonló, abszolút igaztalan megjegyzések alapján az ő szíve nem bírta és fölmondta a szolgálatot. Én akkor azt mondtam, hogy innentől kezdve nincs miért hallgatnom. Tehát vissza erre a dologra, ugye többek között egy ilyen dolog volt ez a szálloda kérdés, hogy lesz-e benne szálloda, vagy nem lesz benne szálloda. Szálloda nem lesz benne, ez 2016-ban magyar közlönyben megjelent, tehát nem arról van szó, hogy időközben átpolitizált a szakma helyett átpolitizált dologba, gyorsan úgy döntöttünk, hogy ne legyen. Ez nem így van. Ennek megvan a szakmai válasza. Én az akadémián tartottam erről egy-két órás előadást pár évvel ezelőtt, és akik ott voltak, mindenki ezt tudomásul vette, sőt, konstatálták. Viszont ami érdekes volt, hogy a politikai haszonszerzésből előnyöket kovácsoló újságírók, akiket abszolút nem érdekelt semmi ebből a dologból, hogy mi igaz, azok aztán mindent mondtak. Tehát olyan szintű rágalmazással és minden egyébbel, hogy egyszerűen a kollégáim egy része, hát csak egy dolgot hadd mondjak, a statikus kollégámnak az unokáját az iskolában megalázták azért, hogy milyen hülye az ő nagyapja, hogy nem tudja, hogy 700 éves a vár. Szóval ilyen szintig jutott el, és a vége pedig az, hogy ugye a Gyuri se bírta már elviselni lelkileg sem ezt a terhet. Tehát én végtelen sajnálom ezt a világot, mert legalább annyi megvolna bennük, azt el lehet mondani, hogy nem tetszik valami miatt, mert az egy szubjektív dolog. De az, hogy objektív dolgokat, hogy nézett ki ez a dolog, ezeket kétségbe vonni úgy, hogy oda lehet menni, meg lehet fogni, hogy ez tényleg ilyen volt. De a szakmai, úgynevezett szakmai tekintéllyel erre rá oktrojálni olyanokat, hogy ez sosem volt tér, meg minden egyéb, ez botrányos. Ebből egy nagyon érdekes dolog, ami itt azt hiszem, hogy a Szent István Rádiót is igazán érdekelheti, ez az északi torony pár kérdése. Ugye Cegléd Ilona a 60-as években, 50-es, 60-as években kiássa az északi toronypárat is, többek között az egész várat végigássa, és akkor bemutatja azt az alaprajzot mindenütt, hogy létezik a 4 belső torony, és létezik a külső várba további 8 torony. Na most ez a 8 torony, meg ez a 4 torony, ez összesen 12 torony. Mindenki tudja, hogy ha egy váron megjelenik a 12 torony számosságában, akkor az egyértelműleg a mennyei Jeruzsálem képletére kell, hogy rímeljen. És ugye ő annak idején, mikor ezt kiássa minden egyéb, megírja a kandidátusi dolgozatát, ezt a nagy alakú könyvet, amit bárki a Diósgyőri várról be tud szerezni. Abba gyakorlatilag Gerő László professzor megkérdezi, hogy kollégina honnan gondolja, hogy ott volt az északi oldalon torony, és lemondja, elmondja, hogy a középkori világszemlélet, ez erről szólt. Na most ehhez hozzá kell tenni még azt, ugye, hogy a magyar királyok címe II. Andrástól a Jeruzsálem királya is. Természetes módon ebbe benne van a király koronázásnál a 4 égtáj felé való kardvágás, és ezért van az többek között, hogy a Diósgyőri várnak 4 égtáj felé van 4 hídja a 4x2 torony között. És a várárok, amit most próbálnak úgymond mindenféle, megint zsurnalista, hogy mondjam, nyugodtan mondhatom, hogy aljassággal, mert ez már mindennek az alja, letörölni a színről, mintha nem is lett volna várárok, amiben víz volt. Hát várárok mindig is vízzel volt teli. És ezt próbálják azt mondani, hogy ez ne legyen, hiszen ez a várárok, ami körbevette a várat, ez volt a világ óceánjának a képlete. És annyit tudni kell, hogy a magyar királynak II. Andrástól számítva egészen a mai napig gyakorlatilag a Jeruzsálem királya az pontosan Antiókiai Anna kapcsán nem csak, hogy rokoni, hanem közvetlen kapcsolatot is jelent ezzel a dologgal, és ez kijár, függetlenül attól, hogy mondjuk a királyság most létezik, vagy nem létezik. Ez egy örökös királyi cím. Na és ugye ezt próbálták annak idején kiszedni, hogy ez nem is létezett. Természetesen Cegléd Ilona próbálja védeni, elmondja, Gerő elfogadja, és ezek után rákényszerítik Ceglédit, illetve a Karlót, aki vele együtt egy építészként a rekonstrukciót 60-es éveket csinálja, hogy ezt az északi toronypárt próbálja meg elfelejteni. Tehát egy politikai nyomásra megpróbálják vele kitörni.

0: az akkori középkori királyság, magyar királyság, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor Európában investitúra háború folyik, addig Magyarországon a magyar királynak püspökállítási joga van. Tehát egyen rangú, tetszik, nem tetszik Róma püspökével. És egy ilyen dolgot megkérdőjelezni, illetve ezekről nem beszélni, én úgy gondolom, hogy bűn, mert igenis nekünk ez a múltunk, és ez benne van napjainkban. Ezt tőlünk senki nem vette el. A kollektív felejtésből meg ki kellene fordulni, és el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és ugye Diós Győri várhoz, egyébként csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy az összes többi érvük, amire azt mondják, hogy ilyen nem volt, az mind megkérdőjelezhető. Ugyanígy effektíve oda lehet menni, meg lehet fogni, meg lehet nézni. Tehát semmi nem igaz, amit idáig leírtak a zsurnaliszták. Egyike se volt szakember. Viszont ami ennél sokkal izgalmasabb dolog, hogy szoktam mondani, hogy nekünk Diósgyőr vára ott kezdődik, amikor megjelennek a pálosok Diósgyőrbe, mert addig csak Győr a neve. És mikor ők megjönnek, onnantól kezdve Diósgyőr. Na mit ád Isten, megint ugye, amikor a szakralitást lehúzzuk az anyagi szintre, hát rögtön előjöttek azzal, hogy a Dió, mert ugye Diósgyőr címerében ott van nagyasszonyunk, a kezébe pedig ott van valami kis gömböcske. Hát mi lehet, az mondják Dió. Igen, ám csak azt pontosan tudni kell a középkorban, hogyha valami van a kézben, mint mondjuk az országalma, az sem csak egy aranygömböt jelent, hanem ennél többet. Na most a pálosok, mikor megjelennek, onnantól kezdve Diosz. A Diosz pedig Istent jelent. Tetszik, nem tetszik. Tehát az addigi gyűrű, ami avargyűrűként volt, tehát a hét ringnek, hét avargyűrűnek az egyik képviselője csak a Győr, onnantól kezdve isteni gyűrű a neve, és a pálosok adják meg a hangot neki, és ez viszont István Nádorhoz köthető egyértelműleg, illetve Ernyebán családjához. És ő az, aki elkezdi kiépíteni magát a Diósgyőri várat. Ezt nagyon pontosan lehet megint igazolni. És ez azért izgalmas itt a pálosokkal, mert ugye Lajostól Lajosig vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy Nagy Lajos a velencei békét a Diósgyőri várba köti meg. Itt írják alá, de ennek van egy nagyon fontos feltétele, Magyarország védőszentjének tartott Remete Szent Pál testének hazahozatalának a feltételét itt kötik ki. Tehát a testet innen a Diósgyőri várból adott rendelkezés alapján. Természetesen mindig kell nekik aranyat is hozni. Én azt szoktam mondani, hogy föl kéne éleszteni ezt, és akkor adjanak tovább is ebből az aranyból még, mert jár nekünk Nagy Lajos után, nápolyi hadjárat után. Viszont a másik, hogy második Lajos, aki ugye 1526-ban végzi be, ő pedig hazahozza a Prágából Remete Szent Pál fejerekéjét. Tehát amikor Buda melletti Szent Lőrincen a test egyesítése megtörténik, az úgy történik meg, hogy mind a kettő Diósgyőrhöz köthető. És így lesz Remete Szent Pál teste. Gyakorlatilag a magyarok védőszentje. Az egy más kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy Trencsékben elégett az egész. Hát bátran kimerem jelenteni, hogy vannak olyan vizitációs jegyzőkönyvek, én körülbelül olyan durván 40 éve foglalkozom a pálos rendtörténettel, ahol Alsó-Ausztriában megvan az a kolostor, ahol a vizitáció 1700-as években leírja, hogy Remete Szent Pál fejerekéje ott van. Pont. És ez a trencséni égés után jóval később. Ezt a fiataloknak ajánlom, kutatási téma tényleg megvan. Csak megpróbálták osztrák sógoraink egy kicsit ezt elprivatizálni, mint ahogy sok mindent az elmúlt időszakban. Na szóval lényeg az, hogy nekünk ez egy nagyon fontos dolog. Ezért lesz az, hogy sikerült megegyezni a pálos, állandó pálos kiállításnak az idehozatáláról, aminek a helye szintén a Diósgyőri vár északi szárnyának a tetőterébe lesz majd kialakítva, mennek az egyeztetések, és nagyon bízom benne, hogy egy állandó pálos kiállítás valóban itt megtörténik.
1: Műsoridőnk itt véget ért, nagyon sajnálom, viszont akit érdekel a téma további részlete is, az szombaton reggel 8 óra után tartson velünk, ugyanis folytatjuk ezt a beszélgetést a szombat reggeli beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Rostás Lászlóval, Miskolcváros volt főépítészével, a Diósgyőri vár felelős tervezőjével, IBL és Pro Architektúra díjas építésszel beszélgettünk.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az idei Szent János Bogár családi tábort látogattuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, majd Rostás László Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
1: 23 óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a mai napon egy nyilatkozatot tett közzé az életvédelmével kapcsolatban. Mint írják, hazánkban társadalmi párbeszéd indult meg az életvédelmét érintő kérdésekről. Nem hallgathatunk arról az egyértelmű üzenetről, amelyet a katolikus egyház mindig is vallott. Az emberi élet a fogantatástól a természetes halálig védendő és sérthetetlen. Ahogy 14. Leó pápa fogalmazott a diplomáciai testületekhez intézett januári beszédében, egy társadalom csak akkor egészséges és csak akkor halad előre, ha megőrzi az emberi élet szentségét. A Szent Atya felhívta a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a várandós édesanya, hatékony és konkrét támogatása. Az emberi jogok között az első az élethez való jog, a fogantatástól a természetes halálig, amely nélkül lehetetlen bármely más jog gyakorlása. Amikor ezt az alapvető jogot megtagadják, mint az előidézett abortusz, az ártatlanok megölése és az eutanázia esetében, olyan döntésekkel állunk szemben, amelyeket az egyház súlyosan helytelennek tart. Ha egy társadalom egyesek életét elpusztíthatónak ítéli, akkor az egész társadalom változik meg. Akkor súlyosan megsérül az emberi élet végtelen méltósága. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia kéri a kormányzatot, hogy ez a kérdés ne a napi politikai versengés mentén dőljön el, hanem azon az alapon, hogy melyik megoldás segít ténylegesen legtöbbet a védtelen magzatoknak és a válsághelyzetben lévő nőknek, családoknak. Ehhez ajánlják fel tapasztalatukat és együttműködésüket. Építsük az élet kultúráját ne csak szavakban, hanem a mindennapi, kézzelfogható segítségben, tette közzé a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Boldog Bódi Mária Magdolna születésének 105. évfordulóján, augusztus 8-án ünnepi szentmisére gyűltek össze a hívek a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban. A szentmisét Udvardi György, veszprémiesek mutatta be. Az érsek a Szent Mise kezdetén hangsúlyozta, különösen fontos ünnep ez a főegyházmegye számára. Amikor az ember ráébred saját életére, egyúttal felfedezi azt is, milyen sokat köszönhet azoknak, akik előtte jártak, életpéldájukkal, tudásukkal és szeretetükkel egyengedték az útját. A főpásztor úgy fogalmazott, különös módon is hálásak vagyunk ezen az ünnepen, Magdi születésnapján azért, hogy boldogként tudta élni az életét, és ebben ad mindannyiunknak tanítást és példát. Az érsek arra hívta a jelenlévőket, adjanak hálát a főegyház megyéjükért, a fiatalokért és a döntésekért, hiszen az Úr a hit bátorságát kívánja tőlünk. Szükségesnek tartja a vízmegtartással és az atomenergiával kapcsolatos tabuk felszámolását a miniszterelnök, aki ezért a mai napirendi előtti felszólalásában a parlamentben azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban definiálják a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban, továbbá a mesterséges intelligencia informatika mesterképzési szak a felsőoktatási szakjegyzék részévé válhat. Az erről szóló rendelettervezetről a mai napon kezdődött társadalmi egyeztetés. A három új szak az ökológiai gazdálkodás és a biotechnológia felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés lehet. Magyarország 2026-ra a térség meghatározó központjává vált az állatvédelem tudományos kutatásában és oktatásában, közölte az Állatorvostudományi Egyetem. Jelentős tudományos műhelyek a környező országok egyetemein is működnek, de a magyar modell intézményeken és tudományterületeken átívelő együttműködései egyedülállóak a régióban. A közlemény szerint a több egyetemet és tudományterületet összekapcsoló rendszer olyan szakmai hungarikum, amelyben az egymásra épülő képzések, a kutatási infrastruktúra, a tudományos folyóirat és az ösztöndíjrendszer folyamatosan bővülő állatvédelmi tudományos ökoszisztémát alkotnak. Országos ellenőrzést tartott játszótereken a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együtt az év első felében végzett vizsgálatok alapján az ellenőrzött játszóterek 37%-ánál állapítottak meg jogsértést, közölte a hatóság. Az országos vizsgálat célja, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működhessenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és az északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. Híreinket hallották.
2: Együtt éjfélig.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtes Ajai László. Hétfői műsorunk témái: Leó pápa urangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A Szent Atya felhívásai. Hagyjanak fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. Leó pápa üzenete a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia prófétái a megosztottság korában. A Szent Atya szeptember 7-én a Genazzanói Jó Tanács anyjak egy helyre látogat. Leó pápa úrangyala imája. Nagy kihívások során bizalommal hagyatkozzunk Jézusra. A vízen járó és süllyedő Pétert kimentő vasárnapi evangéliumhoz fűzte a Szent Atya a déli úrangyala ime előtt mondott beszédét, és arra figyelmeztetett, hogy soha ne bízzuk el magunkat, de kétségbe se essünk, még a legsötétebb pillanatokban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mint a hátrább kerülnénk, mint sem előre. Kedves testvéreim, szép vasárnapot!
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Köszöntötte Leó pápa lelkesen a nagy meleg ellenére is összegyűlt sokaságot a Szent Péter téren. A mai evangélium Jézusról beszél nekünk, aki a galileai tó vízé járva a vihar közepete utoléri a tanítványait. A kenyérszaporítás csodája után a mester arra buzdítja tanítványait, hogy szálljanak bárkába és evezzenek a mélyre, míg ő visszavonul a hegyre egyedül imádkozni. Messze a parttól azonban a szél hányja veti őket a bárkában, és így nehezen tudnak előre haladni. A kenyérszaporítás sikeres tapasztalata után, amikor egy csodálatos jelnek lehettek főszereplői, most tehetetlennek érzik magukat, és félelemmel telnek el a hullámok és az ellenszél fenyegetése láttán. Az éjszaka vége felé Jézus közeledik feléjük a viharos vizen, mire ők megijednek, mivel kísértetnek hiszik őt. Ám Jézus azt mondja nekik: bízzatok, én vagyok, ne féljetek.
1: Coraggio! Sono io.
0: Az Úr jelenléte mindent megváltoztat. Péternek még sikerül is néhány lépést tennie felé a hullámokon át, aztán megijed és süllyedni kezd, de Jézus kimenti őt a vízből. Amikor a mester beszáll a csónakba, a vihar lecsendesedik, majd a tanítmányos spontán módon hitvallást tesznek: valóban te vagy az Isten fia. Ez azonban nem volt elég, hogy egy csodát láttak, vagy hogy mások szeme láttára sikert arattak, hanem meg kellett tapasztalniuk még saját gyengeségüket is, és ebben fel kellett ismerniük Isten jelenlétét. Csak így tudott igazán megnyílni a szemük és szívük az Úr közelsége előtt, amikor békére leltek még a vihar közepete is. Egyik napon, valamivel később, Jézus ezt mondja nekik: ha van hitetek, és nem kételkedtek, ha azt mondjátok ennek a hegynek: emelkedj fel, és vesd magad a tengerbe, úgy lesz. És pontosan ezt tapasztalta meg most a tavon.
1: La pace di Cristo.
0: Krisztus békéje, aki a hegyen imádkozott értük, elérte őket a háborgó víz közepete is. Ez a csoda teát valami fontos dolgot tanít nekünk. Először is, ne dicsekedjünk a siker láttán, és soha ne bízzuk el magunkat. Ugyanakkor ne essünk kétségbe, még a sötétség pillanataiban sem, amikor tehetetlennek érezzük magunkat a problémákkal szemben, és erőfeszítéseink ellenére úgy tűnik, mintha hátrább kerülnénk, mint sem előre. Jézus semmilyen körülmények között sem hagy el minket, és ha alázatosan befogadjuk őt életünk hajójába, imával, a szentségekkel, az igéjének hallgatásával, benne békét találunk, világosságot és erőt találunk útunkhoz.
1: Ci aiuti Maria a vivere così.
0: Mária, akit hitéért boldognak hirdettek, segítsen nekünk, hogy így éljünk, bizalommal eltelve, Istenre hagyatkozva. zárta az úrangyala imáról mondott beszédét 14. Leó pápa.
1: Angelus Domini nunciavit Marie.
0: A Szent Atya Mária ima után először angol nyelven emelt szót Szudán békéért. Továbbra is aggodalommal követi a szudáni tragikus helyzetet.
1: Tragic situation in Sudan.
0: Lelki közelségét fejezi ki a szudáni nemzet minden tagja iránt, és megismétli felhívását a hatalom birtokosaihoz, hogy biztosítsanak humanitárius folyosókat a polgári lakosság számára. Ugyanakkor arra kéri a Szent Atya nemzetközi közösséget, hogy támogassa az azonnali tűzszünet elérésére irányuló erőfeszítéseket. Imádkozzunk, kérte a pápa, hogy az Úr támogassa a szenvedőket, térítse meg az erőszakot szítók szívét, és adja meg a régóta várt békét. Fájdalmas jelentések érkeznek Ukrajnában és Oroszországban ártatlanul meghalt és megsebesült emberekről, folytatta a pápa. Folytatódnak a tragikus események, sőt szaporodnak, egyre több civil áldozatot követelve, köztük gyermekek halálát is okozva. Az áldozatok családjai, a sérültek és mindazok mellett állok, akik a mostani konfliktus következtében szenvednek. E fájdalomba szembesülve megismétlem szívből jövő felhívásomat a humanitárius jog tiszteletben tartására és arra, hogy mindkét fél hagyjon fel a polgári célpontok elleni támadásokkal. A háború csak még több háborút szül és hatalmas szenvedést okoz.
1: Generare altra guerra.
0: Itt az ideje megállítani az erőszak spiráját és teret engedni a diplomáciának és a párbeszédnek, hogy utat nyithasson a béke felé. A felhívások után a Szent Atya köszöntötte a római és a világ különböző országaiból érkező zarándokokat. Különösen üdvözölte a Milánói Egyházmegye Szent Mária Magdolna plébánia közösségének fiataljait, akik a Via Francigén az zarándok után érkeztek Siénából Rómába, továbbá a pápa üdvözölte az ennai cserkészeket, akik a Róma közeli dombokon táboroznak. A remény jele, folytatta a pápa, hogy oly sok ifjúsági csoport van jelen, akik szabadságuk néhány napját oktatási és közösségi tevékenységekben töltik. Nekem is a reményjele volt, hogy múlt csütörtökön Assisiben örömmel találkoztattam a fiatal ferencesekkel. Végül Leó pápa mindenkit szeretettel emlékeztetett arra, hogy ezekben a napokban az egyház liturgiája néhány csodálatos férfi és női szentről emlékezik meg. A Szent Atya mindenkit arra kért, hogy ismerjék meg őket közelebbről. Tegnap a nagy Szent Domonkos, a prédikátorok rendjének alapítója, ma a keresztül nevezett Szent Teréz Benedikta Karmelita szerzetesnővér, polgári nevén Edith Stein, akit Auschwitzban öltek meg, és aki Európa társ védőszentje. Holnap Szent Lőrincet, római végtanú diákonust, holnap után Assisi Szent Klárát ünnepli az egyház.
1: Cari giovani!
0: Kedves fiatalok! Engedjétek, hogy az evangélium ezen példaértékű tanúi inspiráljanak benneteket. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek, és áldott vasárnapot, zárta a köszöntéseit Leó pápa.
2: For you I'd wait till kingdom come, till kingdom
3: come. Leó pápa a Kolumbusz lovagokhoz. Legyetek a harmónia profétái a megosztottság korában. 14. Leó arra buzdítja a Kolumbusz lovagokat, hogy legyenek a harmónia profétái azáltal, hogy párbeszéd útján ápolják az egységet, és a szeretet cselekedeteivel szolgálják a leginkább rászorulókat. Leó pápa videó üzenetet küldött a Kolumbusz lovagoknak, amely egy 1882-ben az Egyesült Államok beli New Havenben alapított világméretű katolikus férfiakból álló testvéri jótékonysági szervezet. Fő céljuk a keresztény hit gyakorlása, valamint a családok, a rászorulók és az életszentségének támogatása önkéntes munkával és adományokkal. Arra buzdította a szervezet tagjait, hogy váljanak a harmónia profétáivá azáltal, hogy hidakat építenek és előmozdítják a megbékélést egy egyre inkább megosztottság által jellemzett világban. A pápa a rend 144. legfelsőbb konvenciójának résztvevőihez szólt, amelyre augusztus 4-én került sor a kolorádói Denverben. A tanácskozás a világ legnagyobb katolikus férfi jótékonysági szervezetének évente megrendezett, legmagasabb szintű hivatalos országos és nemzetközi gyűlése, ahol a vezető tisztségviselők és delegáltak értékelik az éves működést, és meghatározzák a szervezet jövőbeli irányelveit. A személyesen és virtuálisan jelenlévőket köszöntve Leo pápa az összejövetel témájáról szólt, az ő benne az egyben egyek vagyunk idézetről, amely egyben pápai jelszava is, valamint az egység és a szeretet erényeiről, a Kolumbusz lovagok két alapelvéről elmélkedett. Emlékeztetve Jézus utolsó vacsorán mondott imájára, hogy tanítványai mindnyájan egyek legyenek, 14. Leo hangsúlyozta, hogy az egység ajándék, amelyet a hívők minden nemzedékére bíztak. Az egység megőrzése gyakran nem könnyű, és nem vehető magától értetődőnek, figyelmeztetett a pápa. Őszinte és alázatos párbeszéd révén aktívan kell ápolni. Leo pápa ezért arra buzdította a lovagokat, hogy tegyenek tanúságot a Krisztus által kívánt egyetértésről, kezdve családjukon és plébániáikon, és kiterjesztve a tágabb közösségekre, amelyekben élnek és szolgálnak. Egy olyan korban, amelyet túl gyakran jellemez a megosztottság és a csípős retorika, nagy szükség van a harmónia profétáira, akik hidakat akarnak építeni, és az ellentétes álláspontok összeegyeztetésére törekszenek mindenhol, ahol csak lehetséges, szögezte le videó üzenetében 14. Leo. A szeretetről szólva a Szentatya megjegyezte, hogy a rászorulók érdekében végzett tettek maguk is az egység felé vezető úttá válhatnak. Amikor kinyújtjuk kezünket, hogy segítsünk a rászorulókon, gyakran kialakul egyfajta egyetértés azok között, akik adnak, és azok között, akik kapnak, valamint azok között, akik együtt dolgoznak testvéreik megsegítésén, hangsúlyozta a pápa. Így a szeretet nem csak az emberi szenvedésre adott válasz, hanem a testvériség előmozdításának és a keresztény élet középpontjában álló szeretet közösség megerősítésének is erőteljes eszköze. Leo pápa elismeréssel szólt a Kolumbusz lovagokról, amiért folytatják az alapítójuk boldog Michael McGivney által megkezdett küldetést. Megjegyezte, hogy a rend több mint egy évszázada azon dolgozik, hogy megmutassa Krisztus szeretetét a meg nem születetteknek, a várandós anyáknak, az üldözött keresztényeknek, a háború és az emberkereskedelem áldozatainak, a szegényeknek és a kiszolgáltatottaknak, valamint azoknak, akik a társadalom peremén élnek. Hozzátette, hogy a helyi tanácsok, valamint a nemzeti és nemzetközi szintű kezdeményezéseken keresztül számtalan ember részesült a rend nagylelkűségéből. A magam részéről mély hálámat fejezem ki rendjük folyamatos nagylelkűségéért, a kevésbé szerencsések iránt, és bízom benne, hogy erőfeszítéseik még sok éven át gyümölcsözőek lesznek, mondta a pápa. Videó üzenetének végén 14. Leo, Mária, az egyház anyja, és boldog Michael McGivney közbenjárására bízta a legfelsőbb konvenció munkáját, majd apostoli áldását adta a Kolumbusz lovagok minden tagjára és családjaikra.
0: XIV. Leó pápa szeptember 7-én a Genazzano-i jó tanács anyja kegyhelyre látogott. Szűz Mária születése ünnepének előestéjén, szeptember 7-én Leó pápa a Róma közeli Genazzano kegyhelyére látogat és szentmisét mutat be, ahová közel másfél éve megválasztása harmadnapján első útja is vezetett, immár Péter utódjaként. Mostani látogatása során egy festményt lepreznek le, amelyen elődeihez hasonlóan Leó pápa a Madonna kép előtt imádkozik. Leó pápa visszatérte át Genazzanóba, a Rómától mintegy 40 kilométerre fekvő kisvárosba, amely a Római Birodalom idei nyaralóhely, a középkorban falu, később a Kolonna család egyik hőbérű birtoka volt, ahol most a jó tanács anyja bazilika áll. Az egykor Szűz Máriának szentelt kis templomot a 14. században ágostorrendi szerzetesekre bízták. Leó pápa 2025. május 10-én, két nappal pápával választása után magánlátogatást tett a rendik egy helyen, hogy hálát adjon és segítséget kérjen a szűzanyától. Most pedig kisboldogasszony ünnepének vigiliáján hivatalos látogatást tesz Genazzanóban, hogy hálát adjon a kapott kegyelmekért és további támogatást kérjen. Nagyon vágytam arra, hogy eljövessek ide az egyház által rám bizott új szolgálat első napjaiban, hogy tovább vigyen Péter utódjaként a küldetésemet, mondta 14. Leó Ágoston rendi testvéreinek és a bazilika előtt összegyűlt híveknek a Genazzanóban tett első pápai látogatása során. A kegyhely vendégkönyvére pedig ezt írta: kötelességemnek és mély vágyamnak érzem, hogy közelebb kerüljek a jó tanács anyjak egyhelyéhez, aki egész életemben anyai jelenlétével, bölcsességével és fia iránti szeretetének példájával kísért, aki mindig hitem középpontja, mint út, igazság és élet. Köszönöm szűzanyám a segítségedet, kísérj továbbra is ebben az új küldetésemben. Leó pápa sajátos kapcsolata a kegyhellyel jól érthető abból a tényből, hogy Chicagóban éppen abba az ágostarendi provinciába lépett be, amelynek védőszentje a Genazzanói jó tanács anyja. 2025. május 10-én tette Leó pápa első meglepetésszerű látogatását a kegyhelyen. Ám ágostarendi papként Robert Francis Prévost már évtizedeken át látogatta jó tanács anyjának kegyhelyét. Először fiatal teológus diáként látogatta meg Rómából a 80-as évek elején, majd rendi általános előjáróként, aztán Csiklayó püspökeként és végül bíborosként is kilátogatott Genazzanóba. Utoljára pápával választása előtt 2024. április 25-én éppen a jó tanács anyja ünnepén látogatott el oda, és homiliájában arra buzdította a híveket, hogy merítsenek ihletét Máriából a béke és a megbékélés terjesztéséhez szerte a világon. Továbbá megválasztása napján, 2025. május 8-án, 14. Leó pápa, mielőtt a Szent Péter bazilika központi lodzsáján megjelent, az apostoli palota Pál kápolnájának a jó tanács anyja képe előtt imádkozott, amely az oltár jobb oldalán látható. A jó tanács anyjának egy helye a 13. században épült Szűz Mária templom helyén áll, ahol egykor ágostor rendi szerzetesek egy kisebb porostorban éltek, Genazzanó falain kívül a kisváros fölé emelkedő domb tetején. 1356-ban a Kolonna család, amely a templom kegyura volt, a szerzetesekkel bízta a Mária kápolna lelkipásztori gondozását, akik a 15. század elején úgy döntöttek, hogy újjáépítik és kibővítik az egyre népszerűbb kápolnát és a kapcsolódó kolostort. Nagy segítségükre volt egy Petruccia nevű özvegyasszony, harmadrendi ágostarendi szerzetes, aki minden vagyonával támogatta az építkezést. Még tartott az építkezés, amikor 1467. április 25-én a boldogságos Szűz Mária képe csodálatos módon megjelent az épülőfélben levő templom falán. Két albán zarándok később felismerte, hogy a freskó az albániai Skodra, régi magyar nevén Skutari, egyik Mária templomának tisztelt kedképe, amely csodálatos módon Genazzanóba került. Az eseménynek hamar híre terjedt, és mind több zarándok érkezett Genazzanóba, köztük különösen is albán keresztények, akik egyébként is nagy számban élnek Itáliában. A nagy tisztelet jele, hogy 8. Orbán, 9. Pius, 23. János és 2. János pál pápa is felkeresték a jó tanács anyja kegyképet, hogy a szűzanya segítségét kérjék. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
1: Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztoróvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Veronika és Szent Margit életéről. A 2026. január 12-i adásunk ismétlését hallják.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban három olyan történettel találkozunk, amelyek mind a szeretet, az önfeláldozás és az Istenbe vetett bizalom fontosságára tanítanak bennünket. Először Szent Veronika életéről és legendájáról hallunk, aki egyetlen bátor és irgalmas mozdulattal örökre példát mutatott nekünk abból, mit jelent együttérezni a szenvedőkkel. Ezután megismerkedünk Árpádházi Szent Margit életével, aki királylányként lemondott minden földi hatalomról, hogy egész életét Isten és az emberek szolgálatába állítsa. Végül egy irodalmi történeten keresztül gondolkodunk el a szeretet elejéről. Jókai Mór, melyiket a 9 közül című elbeszélése segít megérteni, mit jelent az igazi, áldozatos, szülői szeretet, és milyen üzenetet hordoz számunkra mindez ma is. Kezdjük akkor az első szentünkkel, amit nem sokára fogunk ünnepelni, január 13-án, Szent Veronika. Szent Veronika egyike azoknak a szenteknek, akiket elsősorban az Új Szövetség eseményei kapcsán ismerünk. Bár a neve nincs kifejezetten megemlítve a Szentírásban, a Bibliában, a hagyomány szerint ő volt az a bátor asszony, aki Jézus szenvedése során letörölte arcát egy kendővel, amikor Jézust a Golgotára vitték, hogy keresztre feszítsék. Mit jelent a Veronika szó, Léna?
3: A neve Veronika a hagyomány szerint a latin vera, igaz és görög eikon kép szavakból származik, és az igaz képet jelent. Ez utalás arra, hogy a kendőjén Jézus arcmása csodálatos módon megjelent. A történet különösen a keresztúti áhítatok 6. állomásában szerepel. Veronika kendőt nyújt Jézusnak.
2: Így van, tehát húsvét előtt szoktuk a keresztutat mondani, és akkor a 6. állomásban van ez a rész, hogy Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak, és letörli arcáról a verítéket. Kérlek szépen, folytassuk még tovább, hogy mit tudunk róla. Léna?
3: Veronika tette a keresztúton. Amikor Jézus a Pilátus ítélete után a Golgotára vezették, vállán cipelve a keresztet, sok ember gúnyolta, leköbdöste, és megvetéssel nézte őt. Ebben a megalázó és fájdalmas helyzetben Veronika kiemelkedett a tömegből, és bátorságot vett magán. Nem törődött azzal, hogy mit gondolnak róla, és odalépett Jézushoz. Egy kendőt nyújtott neki, hogy letörölhesse az arcán lévő vért, verítéket és port.
2: Tehát a legenda szerint Veronika a saját kendőjét nyújtotta oda Jézusnak, illetve oda ment és letörölte a verítéket Jézus szenvedő arcáról. Nóri, folytasd akkor, légy szíves, a történetet a legenda szerint.
4: A legenda szerint, amikor Jézus visszaadta a kendőt, az ő szent arcképe csodálatos módon megjelent rajta. Ez a Veronika kendője az egyik legszentebb ereklyeként maradt fent a keresztény hagyományban. Úgy tartják, hogy a kendő azóta is megőrizte Jézus arcának képét.
2: Így van, köszönöm. Tehát ha képeken látjátok ezt festményen, akkor ott is észrevehetitek, hogy a kendő rajta maradt Jézusnak az arcképe. Veronikáról mit tudunk még? Később élete hogyan alakult? Bíborka.
5: A hagyomány szerint Veronika a kendőt elvitte Rómába, és ott bemutatta első Tiberius császárnak. Egy másik történet szerint Veronika életét Jézus követésére és tanításának hirdetésére szentelte. Bár az élete utáni események kevésbé dokumentáltak, Veronika neve összefonódott az irgalmassággal és bátorsággal, és Krisztus iránti mély szeretettel. Veronika példája arra tanít, hogy az egyszerű, szeretetteljes gesztusok még a legnehezebb körülmények között is hatalmas jelentőséggel bírhatnak. Az ő tette egyetlen pillanatban kifejezte az együttérzést és a hitet és a Krisztus iránti tiszteletet.
2: Igen, köszönöm szépen. Tehát, ha most beleképzelnénk magunkat abba a korba, ahol Jézus élt, és mi mennénk ott az úton, keresztúton, kísérnénk őt, akkor ti megmennétek-e tenni, hogy odaléptek Jézushoz, és megtörlitek mondjuk az arcát. Ezen úgy én el szoktam gondolkozni.
6: Hát, én megmenném.
2: Meg? Na, nagyon jó.
7: Én nem menném azért nagy tömeg miatt.
2: Zéti, akkor mondjuk el a kendőnek, mi volt a jelentősége?
6: A kendő jelentősége. A Veronika kendője körüli hagyomány a keresztény művészetben is megjelenik. Számos ábrázolást készült a szentről, ahol a kendőt tart, amelyen Jézus arcképe látható. A kendőt évszázadokon át nagy tisztelet övezte, és különböző helyeken őrizték. Egyes források szerint a mai napig létezik, és Rómában, a Szent Péter bazilikában őrzik, bár a hitelessége vitatott. A kendő szimbolikusan emlékeztet Krisztus szenvedésére és az emberi együttérzés fontosságára.
2: Így van, köszönöm szépen. Tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol, de valamilyen hagyomány szerint a Szent Péter bazilikában lehet, hogy ott őrzik, de nem teljesen biztos.
8: Veronika példájának tanúsága. Veronika története ma is időszerű, a hétköznapi szeretettel teljes cselekedetek legyenek bármilyen egyszerűek, képesek reményt adni a legnehezebb helyzetekben is. Veronika példája különösen fontos az irgalmasság évében, vagy a nagybőjti időszakban, amikor keresztények különös figyelmet fordítanak Krisztus szenvedéseire és az emberség értékére.
2: Tehát mi is vegyünk példát Veronika életéből. Zéti, folytassuk a második szentünkkel. Ki lesz ő?
6: Árpádházi Szent Margit lesz.
2: Igen, mit tudunk róla?
6: Árpádházi Szent Margit 1242-ben, január 27-én született a dalmáciai Klissa várában. IV. Béla király és Laskaris Mária bizánci hercegnő gyermekeként. Az ország ekkor éppen a tatárjárás pusztítását szenvedte. A tatárok 1241-ben lerohanták Magyarországot, hatalmas pusztítás végezve a királyság területén. A kétségbeesett helyzetben IV. Béla király és felesége fogadalmat tettek, ha Isten megmenti az országot, a teljes pusztulástól születendő gyermeküket Istennek ajánlják és kolostorba adják. A tatárok valóban visszavonultak, és Magyarország megmenekült, így Margit születésekor szülei betartották ígéretüket. Már néhány éves korában a veszprémi domonkos apácák kolostorába vitték, hogy Istennek szentelt életet éljem.
2: Ugye az anyukája, apukája fogadalmat tett Istennek, hogyha megmenti az országot, Magyarország népét a tatároktól, akkor nekik adja a gyermeket.
6: Akkor egy kolostorba adja.
3: Gyermekkora és neveltetése. Margit gyermekkora óta mély vallásosságban nevelkedett. A veszprémi kolostorban a domonkos nővérektől tanult, és már kisgyermekkorában is kiemelkedő alázatot, áldozatkészséget és engedelmességet tanúsított. Nem sokkal később Margit a Nyulak szigetére került, a mai Margit szigetre, ahol a domonkos rendi kolostor lett az otthona. A kolostor szigorú szabályok szerint működött, de Margit a szabályokon túl is önmegtagadó életet élt. Nem csak a kötelező böjtöket tartotta meg, hanem gyakran önként vállalt további aszkézist, például koplalásokat, vezekléseket, egyszerű ruhák viselését és hosszú imádságokat. Azt mondják, hogy egyetlen földi örömét Isten szolgálatában találta meg.
2: Igen, köszönöm szépen. Pedig tehette volna azt is, hogy gazdag ruhákba járjon. És látod, pont a királyok lehetnének gazdagok, és mégis ő egy királylányként aszketikus életet élt. Mi történt aztán, Nóri?
9: Margit szépsége, intelligenciája és erős jelleme miatt több fontos házassági ajánlatot is kapott. Apja Negyedik Béla király úgy gondolta, hogy Margit házassága politikai szempontból is fontos lenne, ezért megpróbálta őt rávenni, hogy házasodjon össze második Ottokár cseh királlyal. Margit azonban határozottan visszautasította az ajánlatot, mondván, én a mennyei vőlegénynek vagyok eljegyezve. Ezzel a döntéssel Margit egyértelművé tette, hogy nem kíván világi életet élni, és teljes egészében Istennek szenteli magát. Ez a döntés nem csak apja és családja számára volt nehéz, de politikailag is jelentős áldozatot jelentett, hiszen egy ilyen házasság erős szövetséget biztosíthatott volna Magyarországnak.
2: Így van, tehát a szülei meggondolták közben magukat, és föl akarták ajánlani házasságként ennek a második Ottokár cseh királynak. Zéti, csodatetteiről beszéljünk egy kicsit.
6: Margit élete során a szegények, betegek és rászorulók szolgálatának szentelte magát. Nem csak imádkozott értük, hanem személyesen is segített nekik. Ápolta a betegeket, élelmet osztott a szegényeknek, és vigaszt nyújtott a szenvedőknek. Több csodát is tulajdonítanak neki, amelyek még életében nagy tiszteletet váltottak ki. A hagyomány szerint Margit közbenjárása betegek gyógyultak meg, és imái által több természeti csapástól is megmenekült a környező terület. Egyik legismertebb csodatétele a következő volt. Egyszer egy haldokló apácát ápolt a kolostorban, és hosszú imádság után az apáca csodálatos módon felépült. Margitot már életében szentként tisztelték, mert cselekedetei és aszkézise példátlanok voltak.
2: Így van. Bíborka, légy szíves, akkor a haláláról és a szenté avatásáról mesélj nekünk.
5: Margit 1274. január 18-án hunyt el nyulak szigetén mindössze 28 évesen. Halála után nem sokkal már szentként kezdték tisztelni. Az emberek zarándoklatokat tettek sírjához, és sokan imádkoztak közbenjárásáért. Margitot azonban hivatalosan csak több évszázaddal később, 1943-ban avatták szentté 12. Pius pápa által. Margit emlékét nem csak a Margit sziget őrzi, hanem számos templom, szobor és festmény is Magyarországon.
2: Margit példájának jelentősége a mai világban. Árpádházi Szent Margit élete az önzetlenség, a hit és a szeretet példája. A mai korban, amikor az önérdek és a fogyasztói kultúra gyakran háttérbe szorítja az önzetlenséget, Margit emlékeztet arra, hogy az igazán maradandó értékek az áldozatos szeretetben és a másokért való odaadásban rejlenek. Most pedig olvassuk fel Jókai Mórnak melyiket a 9 közül című novelláját.
6: Jókai Mór, melyiket a 9 közül? Élt egyszer egy szegény csizmadia itt ebben a Nagypest városban, aki semmiképpen sem tudott a mesterségéből meggazdagodni. Nem azért, mintha az emberek összebeszélték volna, hogy ezentúl ne viseljenek csizmát. Maguk a vevők panaszkodtak, hogy nem bírják elszaggatni, amit ő egyszer megvar. János gazda igaz keresztény ember volt, s keresztény ember nem akasztja fel magát, akármilyen szorongatott állapotban legyen is. Azért nem tudott tudniillik semmi gazdagságra jutni, János mester, mert másfelől az Isten olyan különösen megáldotta, hogy minden esztendőben rendszerint született neki egy gyermeke, hol egy fiú, hol egy lány.
10: Ó, én Uram Istenem!
6: Sóhajtozék gyakran János mester minden újabb számnál, amint lőn, hát lőn, 7, lőn, 8. Mikor lesz már a hosszú sor után punktum? Egyszer azután eljöve a 9., az asszony meghalt, és azután ott volt a punktum. János mester egyedül maradt a 9 gyermekkel a világon.
10: Hely sok van azzal mondva.
6: 2-3 már iskolába járt, egyet-kettőt járni kellett tanítani, másikat ölben hordozni, kit etetni, kinek pépet főzni, emezt öltöztetni, amazt megmosdatni, és valamennyire keresni. Mikor cipőt kellett szabni, egyszerre 9 cipő. Mikor kenyeret kellett szelni, egyszerre 9 karé. Mikor ágyat kellett vetni, egyszerre az ajtótól az ablakig, az egész szoba ágy tömve, dugva, apróbb, nagyobb, szöszke, barna, emberforma fejekkel. No de hála érte az Úristennek, még nincsen oka panaszra. Mind a 9 egészséges, jó erkölcsű, szép is, jó is, épp kézlábbal és gyomorral megáldva, s inkább 9 darab kenyér, mint egy orvosságos üveg, inkább 9 ágy egymás mellett, mint egy koporsó közötte, az Úristen őrizzen meg tőle minden érzékeny apát, anyát, még akinek 8 marad is, ha egyet elvesznek belőle. Egy karácsony estén János mester későn tért haza a nagy szaladgálásból, mindenféle kész munkákat vitt haza. Kevés pénzecskét szedett be, ami ismét a mesterségéhez, meg a napi szükségek fedezésére kellett.
11: No gyerekek, 1, 2, 3, 4, mind itt vagytok!
6: Szólt haza érkezve 9 fejű családja körébe.
11: Tudjátok-e azt, hogy ma van karácsony estéje?
6: Ünnep ám ez. Nagyon örvendetes ünnep. Ma este nem dolgozunk semmit, hanem örülünk valamennyien. A gyerekek úgy örültek annak, hogy ma örülni kell, majd felvették a házat. Megálljatok csak, hát még ma megtanítalak benneteket arra nagyon szép énekre, amit én tudok. Nagyon szép éneket tudok ám, erre a napra tartogattam, karácsonyi ajándéknak.
3: Az apróságok nagy zsivallyal kapaszkodtak a pükölébe.
6: No, mit mondtam? Ha jól viselitek magatokat, aztán szépen sorba kell állni. Így né, amelyik nagyobb előbbre, amelyik kisebb hátrább.
3: Úgy szépen sorba állította őket, mint az orgonasípokat. 2 legkisebb az apja térdére és karjára jutott.
6: Majd én előbb elénekelem, ti pedig majd aztán utánam.
3: Azzal komoly áhítatos képpel, levéve zöld sipkáját fejéről, elkezdi János mester azt a szép hangzatos éneket.
12: Krisztus úrunknak áldott születésén.
3: A nagyobb fiúk és lánykák az első hallásra megtanulták a dallamot, több baj volt a kisebbekkel, azok mindig félrevitték a dalt, s kikimentek a taktusból. Végre mindnyájan tudták azt, az volt aztán a nagy öröm, mikor mind a 9 egyszerre vékonyan és vékonyabban zengedezzé azt a szép dalt, amit maguk az angyalok énekeltek azon az emlékezetes éjszakán, amidőn ilyen szép 9 ártatlan lélek őszinte örömének hangja kéri onnan felülről a vízhangot tőlük. Bizonyára a gyermekek énekének örültek ott fent a mennyben. Hanem annál kevésbé örülnek odafenn az első emeleten. Ott egy gazda, nőtelen úr lakik. Egymaga 9 szobában, egyikben ül, másikban alszik, harmadikban pipázik, a negyedikben ebédel, ki tudná mire használja a többit. Ennek sem felesége, sem gyermeke, hanem van annyi pénze, hogy maga sem tudja menni. Egy gazdag úr éppen 8. szobájában ült, ez este, és azon gondolkozott, hogy miért is nincs az ételnek íze. Miért nincs a hírlapokban semmi érdekes? Miért nincs e nagy szobákban elég levegő? Miért nincs a ruganyos ágyban csendes álom? Amidőn János mester földszinti szobájával elkezdett elébb lassan, aztán mindig erősebben hangzani fölhozzá a ma vidámságra ösztönző ének. Eleinte nem akart rá ügyelni, hogy majd vége szakadt, hanem amikor már 10-szer is újra kezdték, nem elhagyta tovább a dolgot. Lement hálókabátban a csizmadia szállására. Éppen végezték azok a verset, amit benyitott hozzájuk. S János mester egész tisztelettel kelt fel a nagyúr előtt 3 lábú székéről.
13: Ken János mester a csizmadia, ugye?
3: Kérdé tőle a gazdag úr.
6: Igen, egy szolgálatjára, nagyságos uram. Parancsol egy pár fénymázás topánkát?
13: Nem azért jöttem, de sok gyermeke van Kennek.
6: Van bíz, nagyságos uram. Kicsiny is, nagy is. Sok száj, mikor evésre kerül a dolog.
13: Még több száj, mikor énekelnek. Hallja Kend János mester, én Kendet szerencsés emberi akarom tenni. Adjon nekem egyet ide a gyermekei közül, én azt fiammá fogadom, felneveltetem, eljár velem utazni külföldre, lesz belőle úr, a többieket is segítheti.
3: János mester szörnyű szemeket mereztet erre a mondásra.
6: Hogy ne adná? Persze, hogy odaadja, hiszen ez nagy szerencse.
13: No, válasszon Kent közülük hamar egyet, aztán menjünk.
3: János mester hozzáfogott a választáshoz.
6: No, ezt nem adom. Ez jól tanul. Ebből papnak kell lenni. A második, ez leány. Leány nem kell a nagyságos úrnak. A Ferencke, ez már segít nekem a mesterségben, enélkül nem lehetek el. A Jánoska, lám-lám, ez meg a nevemre van keresztelve. Nem adhatom oda. A kis Józsi, ez meg egészen az anyja formája. Mintha csak őtet látnám, ez ne lenne többet a háznál. Na most megint lány következik, ez semmi. Azután itt van a palika. Ez volt az anyjának legkedvesebbje. Ó, szegény asszony, megfordulna a koporsójában, ha ezt idegennek adnám. No, ez a kettő meg még nagyon kicsiny. Mit csinálna velük a nagyságos úr?
3: Úgy járt, hogy már a végére jött, mégsem tudott választani, mert ő valamennyit szereti.
6: No, porontyok, választhatok magatok, melyitek akar elmenni a nagy úr lenni, kocsiban járni. Szóljatok, no, álljon elő, aki akar.
9: A gyerekek azonban e biztatásolat apródonként mind a háza mögé húzódtak. Ki kezét, ki lábát, ki bőrkötényét fogta meg apjának, úgy kapaszkodott bele, s bújt a nagy úr elől. Utoljára János mester nem állhatta tovább, odaborult közéjük, átnyalábolta valamennyit, s elkezdett a fejükre sírni, azok pedig vele együtt.
6: Nem lehet, nagyságos uram, nem lehet. Kérjen tőlem akármit a világon, de gyerekemet egyiket sem adhatom senkinek, ha már az Úristen nekem adta őket.
9: A gazdag úr azt mondta rá, hogy ő lássa, hanem hát legalább annyit tegyen meg a kedvéért, hogy ne énekeljenek többet a gyermekeivel ide alatt, s fogadjon el tőle 1000 pengőt ezért az áldozatért. A nagyságos úr megint felment a szobájába unatkozni, János mester pedig nagyot bámult azon az ismeretlen alakú 1000 forintos banknótán, s azután elcsukta ládájába, a kulcsot zsebébe tette, és elhallgatott. Hallgatott az apróság is. Nem volt szabad énekelni. A nagyobb gyerekek mogorván kuporodtak le a székre, a kisebbeket csitítgatva, hogy nem szabad énekelni. A nagy úr odafenn meghallja. Maga János mester hallgatva járt fel s alá a szobában.
6: Nem szabad énekelni.
9: Ezután leült, duzzogva a tőkéhez, elkezdett buzgón szabdalni. Addig faragott, addig szabdalt, míg egyszer azon vette észre magát, hogy maga is elkezd dudolni.
12: Krisztus úrunknak áldott születésén.
9: Először a szájára ütött, hanem azután megharagudott, kirúgta maga alul a széket. Kintotta a ládát, kivette az 1000 forintost, s futott fel az emeletre a nagyságos úrhoz.
6: Nagyságos jó uram, vegye vissza a pénzt! Hadd ne legyen ennyim, hadd énekeljek én, mikor nekem tetszik, mert az több 1000 forintnál.
9: Azzal letette az asztalra a bankót, nyargalt vissza az övéihez, sorba csókolta valamennyit, közéjük ült alacsony székére, s elkezdik tiszta szívből újra.
12: Krisztus úrunknak áldott születésén.
9: Olyan-olyan jókedvük volt, mintha övék volna az a nagy ház. Akié pedig volt ez a nagyház, nagy egyedül járt 9 szobáján keresztül, s gondolkodott magában, hogy vajon mi örülnivalót talál más ember ebben a nagy unalmas világban.
1: A most felolvasott történet mélyen megérinti a szívünket, mert a feltétel nélküli szeretetről van szó. A szegény édesapa nem tud választani a gyermekei közül, mert számára mind a 9 egyformán fontos, egyformán értékes. Nem mérlegel, nem számol, nem azt nézi, hogy melyik érdemelné meg jobban. Egyszerűen mindet szereti. A történet másik főszereplője volt a gazdag ember, aki eleinte kívülállóként szemléli a helyzetet. Talán megszokta már, hogy pénzzel mindent meg lehet oldani, és azt gondolja, hogy az emberek könnyen döntenek, ha jutalomról van szó. Ám amikor szembesül az édesapa válaszával, valami megbozdul benne. Rádöbben arra, hogy van valami, amit nem lehet pénzben mérni. A szeretet, a felelősség és az emberi méltóság. A gazdag ember gondolatai megváltoznak. Megérti, hogy az igazi gazdagság nem a vagyonban rejlik, hanem abban, ha valaki képes szeretni, törődni és áldozatot vállalni a másikért. Ez a felismerés nem csak őt változtatja meg, hanem minket, hallgatókat is megszólít. Koni, mire tanít minket ez a történet?
14: Ez a történet segít megértenünk, milyen Isten szeretete irántunk. Nem mondja, hogy egyikünk fontosabb a másiknál, mindannyian az ő gyermekei vagyunk, és mindannyian egyformán közel állunk a szívéhez.
6: Ahogyan az édesapa nem tudott lemondani egyik gyermekéről sem, úgy Isten sem mond le rólunk, akkor sem, ha hibázunk, ha gyengék vagyunk, vagy ha rossz döntéseket hozunk.
9: Jókai története arra is tanít bennünket, hogy a szeretet sokszor áldozattal jár. Nem mindig könnyű szeretni, segíteni, kitartani a másik mellett, de éppen ezekben a helyzetekben válik a szeretet igazán

0: Val. Ámen.
1: Kérünk, Urunk, taníts meg minket arra, hogy mindig szeretettel forduljunk embertársaink felé. Add, hogy Veronika és Margit példáját követve megtaláljuk a jótettek örömét, és segítsünk másoknak. Tedd a szívünket meleggé, hogy fényt és reményt vigyünk a világba. Ámen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Ámen.
4: Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. A 2026. január 12-i adásunk ismétlését hallották.
5: Napbúcsúztató.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, pár perc múlva éjfél, amikor a himnusszal véget ér a Szent István Rádió mai adása. Ezt követően óránként hírekkel és időjárás jelentéssel várjuk Önöket, valamint napközben elhangzott műsoraink közül válogatunk. Rövidesen kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Neil Boyd Egek mit évű legyek című írásának 24. részét Tóth Levente előadásában hallják. 0 óra 35 perctől a Közelkép című műsorunkat hallgathatják meg újra, melyben Fekete Anikó vállalkozásvezetővel beszélgetünk életéről, munkájáról. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 óra 5 perctől a Közélet délelőtti adását hallgathatják meg újra. Mai adásunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula Jezsuita gimnáziumban, többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk. Majd Rostás László, Miskolc város főépítésze, a Diós Győri vár felelős tervezője, Iböl és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diós Győri vár aktualitásairól beszélgetünk. A 3 órai hírek után kezdődik Mindennapi Egészségünk című magazinunk ismétlése, melynek első felében Laták Kamillával, a Magyar Vöröskereszt Hevesvár megyei szervezetének igazgató helyettesével beszélgetünk, majd a gyógytornáról, valamint a robotterápiáról hallhatnak. 4 óra 5 perccel zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb, holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Nátrán István, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Buda Péter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

igazság és hűség találkoznak, az igazságosság és a béke csúkot vált. Olvasom a 84. Zsoltárban. Mindjárt mindenben rábukkanni a jóra, ez jó ízlésből fakadó szerencse. Nincs olyan dolog, amiben ne lenne valami jó, csak hogy vannak olyan szerencsétlen lelkialkatú emberek, akik ezer tökéletes dolog között is rögtön az egyetlen becsúszott hibát veszik észre. És akkor csak ezen rágódnak és csak erről beszélnek, mintha mások tévedéseinek és hibáinak hivatásos gyűjtői lennének. A bűnöknek egész listáját gyűjtik össze, sokkal inkább saját büntetésükre, mint éles értelmük foglalkoztatására. Szomorú az életük, de ez attól van, hogy mindig a keserűségeken rágódnak, és tökéletlenségekkel táplálkoznak. Mennyivel szerencsésebb azok ízlése, akik ezer hiba között

között, és azonnal észreveszik az egyetlen odavetődött jót. Egy szegény asszonyt ott hagyott a férje minden kézzel fogható megélhetési alap nélkül. Mikor a vállóperes tárgyalásra került a sor, a bíró megkérdezte az asszonyt: mondja csak, van egyáltalán valami megélhetési alapja? Igen, uram, válaszolta, az igazat megvalva három is van. Három? Csodálkozott a bíró. Mik azok? A kezem, a jó egészségem és az Isten, felelt a nő. Jézus Krisztusom, ha tőled kapott kereszt megsebez és szétroncsol, azért adj még erőt és irgalmasságot, hogy közben mosolyogni tudjak.

0: Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a Szent Misén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez, különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nem nyilatkozhat, a támogatott tag a kereszténydemokrata értékeket pártpolitikamentes alapon képviseli, rögzítették. Hétfő estétől a Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fog, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő a közösségi médiában kitett bejegyzésében azt írta, hogy a Duna vízszintje hétfő reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. A szívügyének nevezte a fizikai és a digitális akadálymentesítést a szociális és családügyi miniszter. Miután Békésvár megyei látássérült sorstársainak mutatta meg a minisztériumot, Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkárral és Galambos Katalinnal a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkárral. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a mindennapokban sokszor akadályokba ütköznek a legegyszerűbb dolgokban, egy-egy ügyintézés során vagy a közlekedésben. Elmondta, az akadálymentesítést, az esélyegyenlőséget erősen háttérbe szorították eddig, eléggé atyáskodóan próbálták nekünk megmondani, hogy számunkra mi a jó. Hozzátette, ezen szeretne változtatni, az esélyegyenlőség és az akadálymentesítés terén a civil szervezeteket is folyamatosan arra kéri, hogy jelezzék a problémáikat. A miniszter a posztban fontosnak nevezte azt is, hogy legyen munka a fogyatékossággal élő emberek számára. Végül a keddi időjárásról. A fátyolfelhők mellett általában sok napsütés várható. főként az ország északkeleti és nyugati részén lehetnek zivatarok. Egyre nagyobb területen északnyugatira, északira fordul a szél, megérénkül néhol meg is erősödik. A legmagasabb keddi nappali hőmérséklet 32 és 38 fok között várható. Híreinket hallották.

0: Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
1: Kedves hallgatóink, Neil Boyd Egek, mit évő legyek című írásának 21. részét Tóth Levente előadásában hallják. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
2: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek?

0: Másnap reggel Mrs. Spring megjelent a dolgozószobámban. Elintéztem magának ezt a képügyet, Neil atya. Elintézte? Ismételten, rémülten. Csak nem azt akarja mondani, hogy megvarta benne a hasadást.
1: Hát persze, hogy nem. Hát tudom, milyen értékes.
0: Dudleyvel atyának igaza van abban, amit rólam mond. Olyan fülem van, mint egy tengeri kagyló, és jobb szemem, mint egy szitakötőnek. Megmagyarázta, hogy telefonált a kolostorba a számtartó nővérnek, és megmondta, hogy Dudleyvel atya sürgősen beszélni szeretne egy kényes lelki kérdésről a főnöknővel. Gratuláltam neki a kezdeményezéshez. Mivel jutalmazhatnám meg, Mrs. Spring? Dudleyvel atya fejével egy tájcán, válaszoltam. A tisztelendő főnöknő mégsem lehet olyan szörnyeteg. De milyen tulajdonképpen?
1: Mint Viktória királynő, válaszolta, miután 6 hónapig éhségsztrájkot tartott.
0: Dudleyvel atya bukott be az ajtón, kopogtatás nélkül egy levelet szorongatva a kezében. Neil atya, lihegte, a főnöknő téjára invitált meg a kolostorba. Meglátta Mrs. Springet, folytatta. Vakmerő gonosz asszony, nem a maga keze van a dologban? Mrs. Spring tétovázása arra vallott, hogy gyanúja nem alaptalan. Hányszor mondtam már magának, hogy javítsa meg az erkölcseit, különben a hátára csukom a bejárati ajtót.
1: Ez a vén varjú Stefánia anya, kezdte Mrs. Spring, hogy mer egy magafajta nőszemély egy szent apácát vén varjúnak nevezni?
0: Maga mindig így emlegeti, vágott vissza Mrs. Spring. Igaz? De én felszentelt pap vagyok, és ez előjogom. Tört ki szomorúan. Azt reméltem, tüskementes délutánom lesz, és most itt van ez a kolostori téja és az uborkás szendvicsek 4-kor. Számíthat a támogatásomra, mondta Mrs. Springre kacsintva. Hány tankkal? Kérdezte. Nem? Eldöntöttem. Egyetlen atomom sem megy oda. Amellett az uborkás szendvicsek rettenetes csomóba kötik a beleimet. Mrs. Spring jelenlétében egy kis pszichológiához nyúltam. Csak nem fog egy nőszemélynek engedni, atyám? Ó, mondta bágyat mosolyjal, kis hősöm. Ifjú bajnokom, kicsi fehér borjúcskám, nem ismeri azt a hölgyet. Még nem vívott vele vérre menően. Tehát, támogatott erőteljesen Mrs. Spring, lefekszik előtte csendesen, mint egy egér a macska talpa alatt. Amit maguk összeesküvők nem tudnak, ordított ránk, az, hogy én is megtettem a magam üzleti lépését. Mrs. Springgel bűntudatosan egymásra néztünk. Az egyetlen nyelv, amit Stefánia anya ért, az az erő nyelve. Értik? Csak nem bérelte föl Joe Louis-t, kérdezte Mrs. Spring, bedobva az egyetlen boxoló nevét, akiről valaha hallott. Szent engedelmességről beszélek. Írtam a rendfőnök nőnek az Aix-en-Provence-i anyaházukba. Megírtam neki az igazat, hogy Stefánia anya a Szent Júdásnak adományozta az alapító anya arcképét, és megkérdeztem, rendelkezhetem-e vele megfelelő módon Isten dicsőségére és az árvák javára. Minden nap várom a választ. Megbotránkozást színleltem. Stefánia anya háta mögött járt el. Ez talált. De atyám, ez azt jelenti, hogy a képet levakarják, pedig maga kifejezetten azt mondta, a nővérek szeretik. Egy szuperfényképészt akarok hozatni, mondta gyorsan, hogy lefényképezze a festményt. Aha, ez nem ugyanaz, erősködtem. A jó nővérek nem imádkozhatnak egy fénykép előtt. Ez most mindegy, mondta ingerülten. Azt hiszem, mindenképpen szembe kell néznem Stefánia anyával. Minden esetre megfogadtam, hogy túljárok az eszén ennek a nehéz nőszemélynek, és ennek most eljött az ideje.
1: Minél öregebb a bak, annál keményebb az agancsa, mondta Mrs. Spring, előre élvezve a várható döntő küzdelmet a két legjobb nehéz súlyú között a szakmában.
0: Dudleyvel atya felén fordult. Büntetésül, amiért összejátszott ezzel a dallamos hangú fehér néppel. Igen, atyám, velem jön téjára a kolostorba. Friderika nővér néma fűhajtással üdvözölt, és mi követtük suhogó szoknyáit a ragyogó parketten keresztül a társalgóba. Bevezetett a hideg szobába, ahol síri csend uralkodott. Egyetlen porszem sem bújt meg, és ott magunkra hagyott. Az egyetlen dísz a Szent Szív vérző szobra volt. Itt vártunk a főnök nőre, mint egy park padján ülő két haszontalan kölyök. Elég vigasztalan hely, suttogtam összeesküvő hangon, kifejezetten látogatók számára fenntartva. Egyszer itt reggeliztem, válaszolta suttogva Duddles velatya, életemben először láttam tojás melegítőket és még valamit. Nem csak két lágy tojást adtak, de két kanalat is a megevésükhöz. Nagyon higiénikus, halkan nevettem, mintha a temetőben lennénk, és nem akarnám megbotránkoztatni a holtakat. Kegyetlen hideg reggel volt, Neil atya karácsony körül. Előzékenyen begyújtottak, az asztal itt állt, a szoba közepe felé mutatott, és az evőeszközök a tűz előtt melegedtek. Olyan halk kopogás hallatszott az ajtón, mintha szivacssal ütögették volna, és Dudleswell atya kiszólt. Tessék! Nekem pedig oda suttogta, hagyja rám a beszédet, én már tudom, hogy kell vele bánni. Az ajtóban megjelent Stefánia anya hosszú, keskeny feje. Laudétur Jézus Krisztus, zengte. Semper laudétur, ugrott fel Dudleswell atya, dicsértessék Krisztus mindörökké. A főnöknő teste követte saját fejét, őt pedig Gemma nővér követte, egy idősebb apáca, aki a kolostor pénzügyeit intézte. Egy társunknak jelen kell lennie, magyarázta Stefánia anya, megvan írva a regulánkban. Természetesen, mondta Dudleswell atya, aki nyilvánvalóan korábban is kötött már egyességet apácákkal. Nem ülne le, tisztelendő anyám? Kérem, üljenek le, atyák, mondta a főnöknő. Készek a teára? Észrevettem, hogy Stefánia anya gyakran kérdő alakban fogalmazta meg mondani valóját, noha a hangvétel félreismerhetetlenül állító volt. Valóban, tisztelendő anyám, mondta Dudleswell atya, és én csatlakoztam hozzá. Felötlött bennem, és a gondolatra csak nem kuncogni kezdtem, hogy engem gardedámnak hívott meg az atya. A pénztáros nővér kinyitotta az ajtót, szaporán összecsapta a tenyerét, és két csinos, lesütött szemű apáca jelent meg egy két személyre terített asztallal. Az asztalt letették a szoba közepére, meghajoltak és visszavonultak. A látvány kifejezetten keleti jellegű volt. A pénztáros nővér székeket húzott az asztal mellé, és felszólítást kaptunk, hogy üljünk le és együnk. Ön nem csatlakozik hozzánk, tisztelendő anyám, kérdezte Dudleswell atya tisztán udvariasságból. A regula, atyám, természetesen. Én öntöttem ki a teát. A síri csendben úgy hangzott, mint egy régi módi WC meghúzása, és a pompás, uborkás szendvicsek rágása hangosabb zajjal járt, mint egy cementkeverő forgatása. Tejet, atyám? Kérdezte Stefánia anya a távolból. Dudleswell atya hálásan bólintott. A mindenható Isten tartsa meg a gyerekeket és a fejő kezet. Szereti az uborkás szendvicset, Dudleswell atya? Ó, épp ma reggel mondtam Neil atyának, hogyan hatnak rám az uborkás szendvicsek, igaz? Bólintottam. Itt a küszöbön az október, mondta némi nehézséggel intézve szavait a főnöknőhöz, aki akárcsak az október hónap látótávolságon kívül az ablak mellett helyezkedett el. Az atya előnytelen helyzetben volt, és ezt tudta is. Október? Valóban így van, atyám. A főnöknő úgy beszélt, mint aki teljes mértékben helyesli a napok és a hónapok egymást követő rendszerességét. Arra gondolta, nem akarnák-e, hogy Neil atya októberben minden pénteken este átjöjjön és áldást adjon, természetesen a rózsafüzér elmondása után. Köszönöm, atyám. Ez azt jelenti, hogy igen? Nem. Azt jelenti, hogy nem. Ó, sóhajtott Dudleswell atya. Azt gondoltam, ez megfelel majd önöknek. A tisztelendő anya időzítése, hogy életvitele is, makulátlan volt, kicsit várt, mielőtt megmagyarázta volna. Regulánk egész októberre külön ájtatosságot ír elő, a Loretto-i litániát, imád Szent Józsefhez és a kereszt úti ájtatosságot. Csak éppen felmerült bennem a gondolat, mormolta Dudlesbe Latya, és visszatért a cementkeveréshez. A szemem sarkából láttam, ahogy Stefánia anya rózsafűzére gyöngyeit perget, mintha azt akarná, hogy látogatásunk a lehető legkisebb mértékben zavarja csak meg imáját a boldog halálért. Dudlesvel atya egy cintányér csattanásával rakta le a teás csészét a csésze ajra, és megszólalt. Kerestem az alkalmat, tisztelendő anyám, hogy beszéljek magával az alapító képéről. Vissza óhajtjuk kapni, mondta Stefánia anya, csendes, de ellentmondás nem tűrő hangon. Szent bocsánatát kérem, tisztelendő anyám. Vissza óhajtjuk kapni, tudja? Egy kiváló jezsuita Rómában, Giuseppe Orselli atya vállalta, hogy magáévá teszi alapítónk ügyét annak érdekében, hogy a Szent Atya 1955-ben boldoggá avassa. De mi szükség van ehhez a képre, tisztelendő anyám, hiszen nincs csodatévű ereje a szószoros értelmében. Ennél sokkal fontosabb dolog van. Ez az egyedüli, ami létezik. Ez, zihált Dudlesvel atya mesterien szépítve a tényeket, rendkívül alkalmatlan. Hogy alkalmatlan? Hát nem raktárban van évek óta? Mindig az volt a szándékom, tisztelendő anyám, kezdte Dudlesvel atya, de hirtelen elharapta a szót, mikor eszébe jutott, mit mondott nekem pár napja. Ahogy Szalízi Szent Ferenc kifejezte, mondta főnöknő, Isten nem számolja jó szándékainkat, hanem megméri őket. Arra gondoltam, hogy ebben az esetben Dudlesvel atya jó szándékai alig ha mozgatnák meg a mérleg nyelvét. A Leonardo, tisztelendő anyám, egy mestermű. Isten olyan sokat törődik vajon a mesterművekkel, atyám? Ha akarja, nem tud vajon ő maga mesterműveket alkotni vagy megsemmisíteni? Nem az őszinte és egyszerű dolgok hatnak inkább Isten szívére? És egy mestermű vajon nem Isten ajándéka, tisztelendő anyám, amit az ember útján adott az embernek? Dudlesvel atya, ön talán nem ért egyet Kempis Tamással, mikor azt írja, Isten nem annyira a szerető ember ajándékát nézi, hanem az ajándékozó szeretetét. Dehogy nem, tisztelendő anyám, dehogy nem. Ezért őriztem kincsként éveken át Magdaléna anya arcképét. Nem a valódi belső értéke miatt, hanem amiatt a szeretet miatt, amellyel ön nekünk adta. Erősen hangsúlyozta az adta szót. Adtam, atyám? Adta, tisztelendő anyám. De, atyám, az adásban nem rejlik egyúttal az elfogadás is benne? Tisztelendő anyám, Isten nem adja kegyelmét akkor is, amikor mi visszautasítjuk? Nem, atyám, ezt nem teszi. Felajánlja, de nem adja. Különben a bűnös lélek a kegyelem állapotában lenne, amelyben pontos hitelvitöntés alapján nincs. Ebben az esetben Isten nem ad, mert nem adhat. Az alapítónő arcképét, tehát a kegyelem ajándékával hasonlítja össze. Isten áldásának volt számba az egész egyházközség számára. És az is lesz, mondta Dudlesvel atya teljes vereséget szenvedve a teológia terén, de kénytelen vagyok közölni egy fájdalmas tényt, amitől szívesebben megkíméltem volna, de igen, atyám, mondta Stefánia anya. Tartása hirtelen megmerevedett. A kép ellopták, kiáltott fel a főnöknő. Nem, tisztelendő anyám. Deo gracias. Egy kis baj történt vele, vagy kettő. Mondja el! A hangparancsoló volt. A minap, amikor épp csodálkozva néztem, a legkisebb rossz szándék nélkül egy csésze téját öntöttem ki fölötte. Nem volt teljesen forró, ez igaz, és... beszakítottam a lábammal. Mézer erre, mely Deus, nyögött a főnöknő. Annál inkább vissza kell kapnunk. Túl értékes, tisztelendő anyám, mondta Dudlesvel atya. Maga mondja ezt, atyám. Becsukja legdrágább kincsünket egy pincébe. Nincs pincénk, tisztelendő anyám, világosítottam fel. Dudlesvel atya.
1: lesz szíves megmondani ennek a szúszátjár fiatalembernek, hogy csak akkor beszéljen, ha kérdezik? Ah, most mondja meg a tisztelendő anyának, hogy nekünk nincs pincénk. Nekünk nincs, abba hagytam. De hiszen már tudja, atyám. De nem hivatalosan, Nél atya. Hivatalosan megadtam Stefánia anyának a felvilágosítást. Úgy látszott, ez nem csillapította le. Dudleswell atya maga először beszakítja a képünket a lábával, aztán van képe azt mondani, hogy az értékes a maga számára. Mit tett volna vele, ha gyűlöli? Nem tudja, hogy a mi alázatos alapítónőnk állandóan fátyolt viselt, úgyhogy a kolostorban töltött évei alatt vonásai ismeretlenek voltak? Gondviselésszerű, hogy a festményen ott van az arc. Egyik alapító nővérünk a természet után festette, alig egy órával azután, hogy Magdaléna anya kilehelte a lelkét. Igazán, kiáltottam. A figyelmeztetés ellenére nem tudtam magam visszatartani. Ez megmagyarázza, miért lettem libabőrös a képtől. Stefánia anya még rosszallóbban nézett rám, mintha egyik apáca lennék, aki az éjjeli órákban megtörte a Magnum Silencium, a nagy csend szabályát. Itt Dudleswell atya szükségesnek tartotta, hogy megmagyarázza a főnöknőnek, hogyan értelmezte ő az értékes kifejezést, mikor a festményre alkalmazta. Hogy érti, mondta Stefánia anya, miután meghallgatta a történetet, hogy alapítónőnket ki kellene törülni az emlékezetből? Jézusról sincs arcképünk, erősködött Dudleswell atya. A torinoi szent kendő, atyám, mondtam. Ennek az egynek a kivételével, mondta Dudleswell atya, feketén a haragtól, látva, hogy akaratlanul megsemmisítettem legerősebb érvét. Alapítónőnket ki kell törülni az emlékezetből, hogy néhány font nyereséghez jusson? Tisztelendő anyám, kiáltott a harcos ellenfele, meg akar szégyeníteni, ezt nem pénzért tenném, a művészetért. Dudleswell atya, a hang fenyegető volt, azt ajánlom, tegye le a kardját. Ha leteszem a kardom, tisztelendő anyám, legyen nyugodt, fenntartom az álláspontot. Tudtam, hogy nincs más választása. Semmi, tisztelendő anyám. Ezért bocsátottam a képünk visszakapásának ügyét a legfelsőbb bíróság ítélete alá. Isten ítélete alá? A püspök ítélete alá? Dudleswell atya megmerevedett. Micsoda gonoszság, tisztelendő anyám, a hátam mögött cselekedett, a püspökhöz ment. Ami több, Dudleswell atya, most figyelmeztetem. Szándékomban áll, hogy a nővéreket és az árvákat tájékoztatom hitetlen szándékaikról. Elmondom nekik, hogy ön valódi pogányként mindkét lábával átszakított az alapító anya arcképét, és az engedelmesség kötelezettség alatt megparancsolom, hogy bombázzák az eget esdeklésükkel, míg újra magunkénak nem tudhatjuk legdrágább kincsünket. Amikor távoztunk, tele meg nem emésztett étellel, Dudleswell atya büffentett egyet, és így szólt. A sok beszéd a nehéz tüzérség bevetéséről. Gondolja, kérdeztem, hogy az úr, aki szereti a kisgyermekeket, vissza tudja utasítani drága kicsikéi esedezését? Kedves atyám és anyám, mondta Aurélie püspök, mintha a szüleinek kezdene levelet írni. Igen, gondosan és imádságosan elolvastam mindkettejük döntésem alá bocsátott felterjesztését, és most a Krisztus által rám ruházott hivatalos hatalmamnál fogva a következő alázatos és visszavonhatatlan határozatot hoztam. Ez a különböző okoknál fogva mindannyiunk számára olyan drága kép, az egész egyházmegye örökségének tekintendő. Magamnak tartom fenn a jogot, hogy azt tegyem vele, amit ő maga megkívánna. És most térdeljetek le, és apostoli áldásomat adom. Az interjú körülbelül 30 másodpercig tartott. Soha olyan világosan nem láttam, hogy a tájékoztatások közlése a nyelv alacsonyabb rendű funkciója. Teológiai sallangjaitól megfosztva a püspök bejelentése a következőképpen lenne összegezhető. Halló, a nyavaja törje ki mindkettejük házát. Én vagyok a főnök, a kép az enyém. Azt teszem bele a fenébe is, amit akarok, csak hogy megszabadultam maguktól, és az ördög vigyel mindannyiukat.
0: Mindannyian, beleértve a püspököt is, tudtuk, hogy ez az, ahogy az egészet érti, de az engedelmesség megtiltotta, hogy bármiféle ellenvetést tegyünk. Mikor távozni készültünk, a főnöknök kérte a püspököt, engedje, hogy bizalmasan még egy szót mondjon, amit ő megadott. Kint már az utcán Dalloswell atya tajtékzott. Szétmegyek a dűtől, úgy rugdalnak, ahogy akarnak. Vigasztalni próbáltam, azt legalább nem tette, hogy salamoni ítélettel ketté vágta a képet. Hozzá még, panaszkodott, ez az öreg varjú, ez a penészes fekete kolbász, a hivatalomat is megtaposta azzal, hogy megszegett minden szabályt. Csak nem a rendjéjét, a tisztesség szabályait, mondta. Most ki kell találnom magamba, mi is jár a fejében. Eddig csak Isten és a püspök a tudója, micsoda gonoszság lakik benne. Olyan sötét belül, mint egy barna tehén belseje. Megkérdeztem, mit gondol, vissza fogja-e neki adni a püspök a képet? Vajon égi hang vagyok én? Válaszolta. Abban az egyben vagyok csak biztos, hogy Aureli püspök úr körülbelül annyit tud a művészetről, mint amennyit a vallásról. Láttam, hogy még ilyen hangulatban van, semmit nem tudok neki mondani, ami némi békét hozna rá. Azzal vigasztalta magát, hogy a penzanszi Kalóz király dala hangos előadásával engedett szabad folyást a püspök iránti érzelmeinek. Sok nagyszerű ország fényes királya, hogy trónját megtartsa, s a próbát kiállja, mesterkedni kezd, ahogy csak lehet, piszkos munkát nálam többet is elkövet. De Nél atya, Nél atya, sóhajtott, hogy a kocsihoz értünk. Igen, atyám, miért olyan csalárdok az asszonyok?

0: Neil Boyd, Egek, mit évő legyek című írásának 21. részét Tóth Levente előadásában hallották. A műsor Csamosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
1: Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
2: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Fekete Anikóval beszélgetek, aki vállalkozásfejlesztő, és egy nagyon fontos missziója itt Szolnokon és környékén, vagy mondhatom azt, hogy országos szinten is a női vállalkozóknak támogatást, segítséget nyújtani. Kedves Anikó, honnan jött ez az elhivatottság, és mióta érzed ezt szívügyednek?
3: Köszöntöm a hallgatókat. Honnan jöttél? Hogyha így vissza kellene gondolnom az időben, én 2016-ban voltam egy olyan helyzetben, amiben szerintem már sok női társam, hogy hát így megszűnik az a munka, amit eddig csinált és szeretett. Amit egyébként a mai napig van egy pici hiányérzetem, de hogy egy örömteli esemény miatt úgymond szűnt meg, mert hogy babát vártam, a második gyerekünket. És tudtam, hogy oda már nincs vissza.
2: Milyen területen dolgoztál?
3: Fémmegmunkálás volt, nagyon csajos szakma, viszont nagyon-nagyon jó csapatom volt. Egy olyan kisvárosi közegben tudtam megvalósítani egy multinacionális lányvállalatnak a célját, ahol egyszerre kellett szervezetet fejleszteni, egyszerre kellett külön másfajta vezetési stílust játszani, egyszerre kellett eszközöket beszerezni, de hogy maradjak meg ember mindenféle körülmény között, egy 5 fős céget kell elképzelni, ami 2009-ben volt 5 fős, és amíg én ott voltam 2016-ig, 127 fősre fejlesztettem fel. Tehát nem volt, köszönöm, nem volt könnyű, és nem volt egyszerű és egyenes az út. Ezért azt gondolom, hogy ott volt egy nagy váltás az életemben. Nyilván nem volt döntés, hanem azt mondom, hogy egy új útkeresése volt, és egy réginek a lezárása, és a szívem egyik fele még most is ott van, mert zseniális emberekkel dolgozhattam akkor együtt, és sokat tanultam tőlük. És akkor 2016-ban nagy pocakkal gondolkoztam, hogy oké, hol vannak olyan hasonszűrű nők, akik szintén keresik az útjukat, és így nézegettem, voltak közösségek, de zártak voltak, vagy nem annyira voltak elérhetőek, vagy számomra nem az volt, amit kerestem, és hát tudod, hogyha valami nincs, akkor teremtünk. És akkor elkezdtem segíteni hasonszörű nőknek, akik például álláskereséssel voltak kihívásba, például egy önéletrajzírásban, vagy egy állásinterjúra felkészítésbe, és akkor volt országosan ez a csakpont, ez a család és karrier pont, ami már sajnos ezúttal nem funkcionál, viszont egy nagyon nagy hozadéka volt az, hogy ott kaptak támogatást. És én voltam a Szolnokon az első ilyen szívességi szolgáltató, aki ingyen díjmentve nőknek segített az útjuk keresésébe.
2: Hát szívből gratulálok, úgy gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt, amit már abban az időben is teljesítettél, és ugye mai napon több vállalkozó nővel készítettem itt riportot, beszélgettem velük, és én már korábban ismerlek téged, és csak jókat hallottam rólad, és ez a mai napon ismét bebizonyosodott, hogy nagyon sok vállalkozó nő, nagyon sok nő hálás neked a munkásságodért, mert csupa szív vagy, és tényleg mindenkinek segítesz, bármely jellegű problémát megoldasz. Én azt kívánom, hogy ez a lendületet sosem hagyjon alább, és kívánom, hogy nagyon sok nőnek tudjál még segíteni a te céljaid és terveid megvalósítása mellett. Ott tartunk, hogy elkezdted először segíteni a rászoruló hölgyeket, például önéletrajzírásban, és megszületett a kisbaba, utána hogyan tovább?
3: Utána született még egy. 2018-ban jött Máté, és azt mondja, tudni kell, hogy van 3 diplomám, és a múltkor viccesen megkérdezte egy diák, Törökszer Miklóson, hogy és akkor minden gyerek mellett tetszett csinálni egy diplomát? És valójában majdnem, hogy így volt, igen. Három gyerek, három diploma, és két nyelven beszélek, köszönöm szépen. De hogy ezt így magam miatt, az önfejlesztés miatt tettem, és ugye 2018-ban megszületett ugye sorrendben Marci Nóri Máté, és egy nyilván adott volt, hogy hát itt már nincs multinacionális céghez való visszamenetel, itt már nincs 8-tól 4-ig való dolgozás egy pár évig. Itt az van, hogy az első a család, és ez... Tudtam én az eszemmel, meg a szívemmel, de hogy valahogy mindig éreztem, hogy én többet szeretnék tenni jelenleg is, mint amit mondjuk az én szerepköröm éppen akkor elvárt, és a környezetem elvárt, és hogy sokan nem értették, hogy miért nyüzsgök, miért pörgök én állandóan, miért nem tudok a fenekemen megülni, hát azért, mert hogy van dolgom, tehát úgy érzem, hogy van feladatom, és amit teszek, mert azóta is, 18-tól is folyamatosan, ott utána bejött a Covid, ott nagyon nagy szükség volt az összefogásra, és még ott Covid előtt elindult egy nők klubja a kezdeményezés Szolnokon, egy jó kis összefogás, hogy kerestük egymás társaságát. És pályáztunk is, informális közösségként nyertünk, és tudtunk előadásokat elindítani. Épült szépen a női közösség. Emellett pedig én a harmadik diplomám az vállalkozásfejlesztés mesterszak, és azt gondoltam, hogy hát ez is egy segítő szakma.
2: Segítek. Abszolút.
3: Igen, segítek a vállalkozásoknak, segítek a nőknek, hogy ugye a vállalkozásuk elinduljon.

0: Miért gondolod, hogy a nőket kell nagyon támogatni a vállalkozói létben?
1: Ugye, hogyha belegondolunk abban, hogy milyen női és milyen férfi szerepkörök vannak, és nem is olyan rég egy konferencián feltettem azt a kérdést, hogy mitől másabb nőként vállalkozni, hát ezt a témát lehet boncolgatni, hogy mivel másabb egy nőnek. És az én példám is egy olyan beigazolódása annak, hogy mások lesznek a prioritások a gyerek születések után, és ezt nagyon nehéz egyébként egy előtte vezető nőnek jól kezelnie, és másfajta szerepben játszik onnantól kezdve.
2: Az önmegvalósítás átértékelődik.
1: Abszolút. Meg eltolódik, meg tényleg más fókuszt veszünk, és egy picit azt gondolom, hogy mivel a gyerekszületéskor is nyilván tisztelet a kivételnek, és aki hallgatja, biztos nem tartozik ide, de nagyon sok nő saját magát háttérbe szorítja, és mondjuk, amikor sorolni kell, hogy milyen szerepeket játszunk, és akár a rádió hallgatói is nyugodtan, hogyha gondolják, játszhatnak egy kicsit, mert hogy játszani mindig jó, és hogyha mondjuk elővesznek egy papírt és tollat, akkor felteszek egy kérdést, és akár neked is, hogy hányféle szerepben játszunk, hányféle szerepben létezünk a mostani létünkben. És akkor ugye nőként is, és férfiként is természetesen elkezdjük írni, hogy vagyok egyszer anya, feleség, vagyok valakinek a gyermeke, vagyok barátnő, vagyok munkavállaló, vagyok háziasszony, és akkor összeírhatunk jó sok szerepet, igaz? 8-10, minimum, valakinél még több, főleg, hogyha jól végig gondoljuk, és valójában saját magunk az sehol nincs, csak a sor végén. Na most ezt így végig gondolni, vajon miért vagyok én saját magam életében az utolsó szerepben, és hogy vajon mit lehetne azért tenni, hogy én is előtérbe kerüljek, ez mind-mind kihatással van arra, hogy vállalkozó nőként hogyan érvényesülünk, hogyan merünk akár egy szolgáltatásért megfelelő összeget kérni, hogyan merünk időpontot kérni, hogyan merünk kommunikálni. Tényleg azt gondolom, hogy itt a női szerepeknél nem csak az, hogy nő vagyok és férfi vagyok, hanem az önértékelésünk, az önbecsülésünk is nagyon-nagyon fontos, hogy a helyére kerüljön, és én valahol ezt látom, hogy a női vállalkozóknak ebbe van extra megküzdése a férfi vállalkozóhoz képest. Az árbevétel, a vevőszerzés, minden, ami vállalkozással kapcsolatos, az ugyanaz a kihívás egy nőnek és meg egy férfinak, ami saját maga elhitetni, hogy elég jó vagyok, hogy érek annyit, azzal van, azt gondolom, többet feladata egy nőnek.
2: Hát ez nagyon szép elgondolás, nagyon szép élethivatást választottál, hogy ezt tűzted ki célul, hogy segítesz a hölgyeknek, nőknek, és mik a jövőbeni céljaid, terveid?
1: Jelenleg is vannak olyan csoportjaim, ahol kis csoportban vállalkozásokat fejlesztünk, de most itt nincsenek kizárva a férfiak, mert hogy egy jól működő csoporthoz kell női és férfi energia is, és vannak olyan csoportok, ahol mind a két nem megtalálható, viszont nagyobb százalékban azért nők vannak a csoportokban. Ezt a csoportot szeretném online erősíteni, hogy minél több vállalkozó nőnek, vagy olyan hölgynek, aki vállalkozást tervez, vagy váltásban van, tudjunk segítséget adni.
2: És körülbelül most hány nővel dolgozol együtt?
1: Egyszerre 3 csoportot tudok vállalni, mert véges a kapacitásom arra, hogy rájuk fókuszáljak. Egy személyes csoportom elindult Szolnokon, tervezek egy másik személyes Szolnokon, és hát ugye 3-at mondtam, de 2 online szeretnék. Tavaly 2 online-om volt, és nagyon-nagyon szerettem. A hölgyek teljesen, volt egy kőszegi hölgy, volt egy karcagi, volt 2 Szolnok, tehát hogy nagyon sok helyről jöttek, és volt egy miskolci vállalkozó hölgy is, tehát hogy ez az online való világnak az a nagyszerűség, hogy bárhonnan az országból be lehet csatlakozni. Tényleg így megnéztük a térképet, és hogy majdnem le is vettük a végére Magyarországot, igen.
2: És ezek a kurzusok milyen intenzitások, tehát milyen hosszúságúak?
1: 3 hónapra köteleződünk el. A 3 hónap az egy jól belátható rövid időtáv, viszont nagyon sokat fejlődnek. Az, hogy milyen gyakran találkozunk, az meg a részvevőkön múlik, hogy
2: az
1: ők, így van, hogy ők hogyan szeretnének, hogy van erre idejük, mit szeretnének elérni, ez mindig a csoport céltól függ. Pont amikkel most volt csoport, ők havonta egyszer találkoznak személyesen, és havonta egyszer online, tehát 2 hetente találkoznak, viszont zárt csoportokban folyik a munka, és keresik egymással a kapcsolódást, és építik egymás vállalkozását. Nagyon proaktívan bele tudnak állni, nagyon sokat fejlődnek, és látványos eredményeket érnek el.
2: Ez fantasztikus, és gondolom egyik a másikát tudja húzni, meg segíteni, támogatni, tehát kiegészítik egymást.
1: Igen, valójában, ami még ilyen nagyon-nagyon hozzáadott értéke, hogy szeretik, hogy egy kicsit el vannak számoltatva. És hogy mondtad, hogy az, hogy egymással és egymást, az azt is jelenti, hogy hát ciki, hogyha én nem csináltam meg egy feladatot. Mi az, hogy már találkozunk, és mindenki megtett mindent, én pedig nem.
2: Tehát ez egy húzó erő.
1: Ez nagyon, nagyon. Én pedig elszámoltató partnerként úgy, olyan szinten, ahogy a nők azt szeretik, jelen vagyok az ő vállalkozásukban. Én is éberen és nyitott szemmel járok, hogyha konferenciákra, kiállításokra megyek, hogy nekik vigyek különböző leadeket, kapcsolom össze a tevékenységet, valahogy úgy van az én működésem, hogy így hidakat építek a vállalkozások köré.
2: És ugye azt mondtad, hogy egy etap, tehát ez az online közösséget 3 hónapig tart. Utána szokott-e igény lenni utánkövetésre? Tehát a résztvevők részéről?
1: A résztvevőknek azért van ez a 3 hónap, mert hamarabb elköteleződnek, viszont az élet nem áll meg, és a munka nem áll meg. A 3 hónap alatt kialakulnak kapcsolatok, barátságok. És van, akinél változik valami, és azt mondja, hogy ő már ezt így nem akarja folytatni, és lehet, hogy feloszlik a csoport, de az a tapasztalat, hogy egy ilyen csoport azért 2-3 évig együtt van és megy. Én 3 havonta szeretem ezt, úgymond ezt a szóbeli szerződést velük megkötni, mert akkor mindenki tudja úgy tervezni, előre bejegyük az időpontokat, és mindenki ott van időben, mindenki ott teszi a fókuszát, mindenki beleteszi a kapcsolati tőkét, a tudását, ezek mesterelme alapon, mastermind alapon működő csoportok, de ennél azért jóval több.
2: És akkor mindig megbeszéltek, tehát a csoport jellegétől függően felvetsz egy témát, és akkor azon mentek végig, ezt úgy kell elképzelni?
1: Igen, nagyjából így. Mindenki hozza a saját kihívását, a saját vállalkozásának azt a következő lépését, amin mondjuk kérje a mi véleményünket, vagy a mi gondolkodásunkat, és akkor mi ezen segítjük át meghatározott keretek között, aminek a vezetését pedig én vállaltam magamra.
2: Hát ez fantasztikus elgondolás, és nagyon-nagyon jó.
1: Azért nem tőlem jött ez a mesterelme gondolat, tehát ez egy régi bevett vállalkozásfejlesztési metódus, amit én is szívesen alkalmazok.
2: De ha működik,
1: működik. Így van.
2: És kedves Anikó, nálad milyen lehetőségek vannak becsatlakozni a vállalkozás fejlesztésbe?
1: Országosan is online elérhető különböző előadások, workshopok szoktak lenni.
2: Ezek milyen gyakoriságúak vagy változók?
1: Havi változásban vagyunk, minden hónapban más a téma, havonta egy előadást szervezünk,

0: jelen, úgyhogy, de igazából Szolnok annyira jól el van helyezkedve így az országban, hogy bárhonnan könnyedén megközelíthető, úgyhogy ha erre van nyitottsága bárkinek, akkor én nagyon szeretettel várom. Van egy közösségi irodánk itt Szolnok szívébe, és ott szoktuk megszervezni ezeket az alkalmakat.
1: És aki esetleg most rádióhallgatónak felcsillant itt a szeme, és elgondolkozik, hogy szeretne egy ilyen képzéseden, vagy egy előadásodon részt venni, hogyan talál rád?
0: Kettő egyszerű módot mondok, az egyik az Organikon, K-val, a Nikó a nevem van középen, az a brandnek a neve, egyszerűen csak rákeres Facebookon, vagy az interneten, az organikon.hu, vagy a Facebookon ugyanúgy az Organikon, valamint a Green Working közösségi iroda, az a greenworking.hu, és a Facebookon is a Green Working név alatt található meg, és ott bármelyik bejegyzésbe, vagy rám írnak, vagy a telefonszámon is érdeklődnek, akkor azon el tudnak érni.
1: Kedves Anikó, köszönöm szépen a beszélgetést. Nagyon sok rádióhallgató örült most ennek a beszélgetésnek, a nők kifejezetten, és további sok sikert kívánok munkádhoz, és kívánom, hogy a lelkesedésed ne hagyjon alább.
0: Én is köszönöm, hogy meghallgattak.

Kedves hallgatóink, Fekete Anikó vállalkozás vezetővel Hajdú Mária beszélgetett. A 2025. december 8-ai adásunk ismétlését hallották.

0: kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
1: Egy óra.
0: Regionális hírek a Szent István Rádióban.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Regionális híreket hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivien. Adásunk tartalmából. Lenyűgöző a mentőkutyák munkája Gyöngyösön. A kánikulában Nyíregyházán sokan a Sóstó gyógyfürdők medencéi mellett keresnek felfrissülést. A klímaváltozás fontos kérdéseire keresik a választ Gyöngyösön. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A klímaváltozás hatásait egyre inkább a saját környezetünkben is érezzük. Gyöngyösön azonban helyi összefogással több olyan kezdeményezés is elindult, amely a természetes vízmegtartást, a zöld felületek növelését és a környezettudatos gondolkodást szolgálja. Mini erdő, esővízgyűjtő tartály, életfa és ökopark mind olyan példák, amelyek azt mutatják, a klímaváltozás elleni alkalmazkodás helyben is elkezdődhet. Következő összeállításunkban arról beszélgetünk, hogyan lehet közösségi összefogással tenni egy élhetőbb, zöldebb Gyöngyösért, és miért fontos a szemléletformálás a mindennapokban. Liebmann Judit szervezőt hallják.
2: 2023-as részvételi költségvetési szavazásnál, amikor volt ez a pályázat, lehetőség, és benyújtottam a pályázatot, akkor nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy ne csak tegyünk oda egy milyavaki mini erdőt, aztán ez így elég, hanem indítsunk el egy úgynevezett biofil gyöngyös programot, aminek az lenne a legfontosabb feladata, vagy küldetése, hogy itt a városon belül összefogjuk azokat az embereket, civileket, vállalkozókat, az önkormányzat dolgozóit, a lakosságot, akár az iskolákat, különböző intézményeket, hogy picit tegyünk a város fenntarthatóságáért, szemléletet formáljunk. Picit azért kezdjünk el együtt dolgozni, hogy ez a város a klímaváltozást követően, illetve a klímaváltozás során is élhető legyen, minél inkább élhető és klímaadaptív. Jelenleg, nagyon sokat beszéltem már erről, de egy fantasztikus dolog történt az elmúlt időszakban. Azt tudjuk mindannyian, hogy a klímaváltozás hatására aszály van, megnövekedett a hőmérséklet, és nagyon-nagyon fontos eszköze annak, hogy a klímához adaptálódjunk, hogy vizet tartsunk meg. A vízmegtartásnak vannak különféle változatai és eszközei, és mi azon a területen, ahol dolgozunk, az életfa ökoparkban, azt az egyik eszközt tudjuk használni, ami az esővízgyűjtés, az esővízgyűjtő tartályoknak a használata, és itt jött egy fantasztikus felajánlás. A mi civil közösségünknek és ezeknek a vállalkozóknak az együttműködésével jöhetett létre az, ami most megtörtént nemrégiben. Kaptunk egy esővízgyűjtő tartályt, ami bekerült aztán a földbe nemrégiben. Most már esővíz is van benne, és most történik a rendszernek a kiépítése az elkövetkezendő hetekben, a mi oldalunkon is. Az, ami probléma, az az, hogy ha van egy aszály, az aszályos időszakban csökken a rendelkezésre álló víz a talajban is, illetve az a víz, amit mi kiöntözünk az ivóvízkészletből, az hiányként jelenik, megterheli az ivóvíz hálózatot, és sokkal-sokkal fontosabb lenne az, hogy gyűjtsük az esővizet, tartsuk meg a lehulló csapadékot a területen, és ezért fontos az, hogy mindenféle eszközzel, amivel csak tudunk vízmegtartást csinálni, azt használjuk.
1: A mentőkutyák munkája lenyűgöző, legyen szó eltűnt emberek felkutatásáról, vagy akár holttestkeresésről. De hogyan dolgoznak ezek a kivételesen képzett állatok, és milyen feladatok várnak rájuk egy éles bevetésen? A HELP mentőkutyás egyesület gyakorlására látogattunk el Gyöngyösre, ahol testközelből figyelhettük meg a személy és holttestkereső kutyák munkáját. A riportból kiderül, hogyan készülnek fel a legnehezebb helyzetekre, és milyen szoros kapcsolat köti össze a kutyákat a vezetőkkel. Safranka Sándor alelnököt, Cserny Tamás tagot és Bernát Zsolt elnököt hallják.
3: Tehát itt most az történik, hogy elbújik, hagyott maga után egy szagmintát, ide le van téve a fűbe, ezt majd látni fogjátok. A kutyát onnan fogja a kutyavezető indítani, a kutya az eltűnt személynek a nyomvonalát leköveti, és amikor meg fogja találni, remélhetőleg. Oda megy és ráugrik. Egy olyan személyt, aki... tehát ezt személykövetésnek hívják, és minden embernek ugye egyedi szagmintája van, itt egy szagminta, egy szaghordozó anyag, ami például egy kesztyű, amiről indítjuk a kutyát, és a kutya az ő nyomvonalát fogja lekövetni.
4: Időnként van benne ilyen tréfás, múltkor például Sanyi bújt, és akkor ott megállt egy helyen, majd úgy gondolta, hogy akkor egy kicsit tovább megy, és ott ugye megült a szag, és akkor megpróbálta átverni Zoét, de nem sikerült, mert megállt, megdöbbent, de tovább ment, és követte a szagot oda, ahol végül is volt. Uh-huh. Úgyhogy néha csinálunk ilyet, de alapvetően tréning közben inkább az van, hogy végig jó nyomon menjen, és tudjuk jutalmazni.
3: Rádiók, amit egyébként, hogyha fölteszünk a kutyára, akkor ahhoz egy ilyen vevőegység, és a kutyának a nyomvonalát rögzíti milliméter pontossággal, és ezt ugye át tudjuk adni a rendőrségnek, meg tudjuk nekik mutatni, hogy merre ment, tehát melyik volt ez a nyomvonal, amit a kutya jelzett, tehát így tudjuk dokumentálni, ezt el tudjuk küldeni e-mailbe, Bluetooth-on, mindenhogy. Meg hát rádióink, ez a legfőbb, több ilyen GPS-es nyakör van, lámpák, amiket most hoztunk, tehát ugye más olyan dologgal nem készültünk a tréningre. 2018-ban alakítottuk az Egyesületet, azért jött létre, hogy eltűnt személyek felkutatásában részt vegyünk. Kifejezetten erre a feladatra alkalmas kutyákat képzünk. Ugye pásztori székhelyen működünk, de több tagunk Gyöngyöshöz kötődik, az alelnök úr is, Safranka úr is, és hát itt, illetve a pásztori területen szoktunk főleg tréningezni. A kutyáink között van, mint ahogy látható volt, személykövető, személykereső, illetve holtestkereső kutyák, és hát ugye állampolgári vagy rendőrségi bejelentés alapján szoktunk a kutatásokban részt venni. Együttműködési megalapodásunk van a Nógrád, illetve a Helyves Vármegyei Rendőrfőkapitánysággal is, és tehát a kutyák kifejezetten erre a célra vannak tréningezve. Megvan a saját kis elképzelésünk, tehát mindannyian kötődünk valamilyen szempontból a hivatalos szervekhez, és a rendőri útmutatások, illetve szakmai előírásoknak megfelelően végezzük ezt a tevékenységet.
1: A kánikulában Nyíregyházán sokan a Sóstó gyógyfürdők medencéi mellett keresnek felfrissülést. Az augusztusi kánikula új lendületet adhat a strandszezonnak, miután júliusban a változékonyabb idő visszavetette a látogatottságot. A hétvégi vendégszámok mellett már a hétköznapokon is érezhető a tartós meleg hatása. A részletekről Matavovszki Dánielt, a Sóstó gyógyfürdők ZRT vezérigazgatóját hallják.
5: A Sóstó gyógyfürdő ZRT-nek és itt a parkfürdőnek főleg a forgalma ugye nagyon nagy mértékben függ az időjárástól. Most ebbe a kánikulába szerencsére nagyon sokan látogatnak ki hozzánk, úgyhogy szép számmal fogadjuk a vendégeket. Az elmúlt hétvégén 11, majdnem 12 ezer vendégünk volt a két nap alatt, de most a hétköznapok során is látszik azért az időjárásnak a hatása, úgyhogy szerencsére sokan jönnek hozzánk. Van is mint bepótolni, mert júliusban azért egy picit elmaradt a vendégszámunk, akkor kedvezőtlenebb volt az időjárás, de most úgy néz ki, hogy kedvezően alakul. Természetesen mi is reagáltunk a felhívásra ugye a korlátozások szempontjából az energiakrízis miatt. Alapvetően mi a szaunákat kapcsoltuk le, hiszen ebben a nyári kánikulában annyira nincs is igény a szaunának használatára, bár hozzáteszem, hogy egyébként ilyenkor nyáron is egy nagyon különleges érzés bemenni a 100 fokos szaunába, majd utána a kinti 40 fokot hűvösnek érezni. Úgyhogy ez egy különleges élmény, de hát nyilvánvalóan ugye a őszi téli időszakhoz képest ilyenkor azért kevesebben használják a szaunákat, viszont a szaunák nagyon nagy energiafogyasztók, úgyhogy ezzel jelentős megtakarítást tudunk elérni, hogy ezeket lekapcsoltuk, illetve hát a díszkivilágítást is lekapcsoltuk. Azt nagyon köszönjük a vendégeknek, hogy ezt pozitívan fogadták, ezzel kapcsolatban a vendégpanasz nem érkezett, megértőek voltak a vendégek, úgyhogy bízunk benne, hogy minél hamarabb elmúlik ez a válság vagy energiahelyzet, és akkor utána újra tudjuk majd működtetni a szaunákat is. Szaunákon kívül az összes szolgáltatásunk üzemel, a vízellátásunk stabil, a medencéknek a szűrőforgatása üzemel, az élményelemek üzemelnek, úgyhogy igazából aki a szaunáktól eltekintve, igazából a vendégek teljes szolgáltatást kapnak tőlünk, sőt, hát ilyenkor a kánikula időszakban megerősített létszámmal vagyunk, több úszómester dolgozik, az összes pénztárunk nyitva van, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vendégek biztonságosan kikapcsolódjanak nálunk.
1: Végül az időjárásról. Alapvetően derült időre számíthatunk, de főleg a nyugati és északkeleti tájakon időnként fátyol, helyenként gomoly felhők is lehetnek az égen. Esetleg északnyugaton még az esti órákban néhány csapadékgóc előfordulhat. Jobbára gyenge vagy mérsékelt lesz a déli-délnyugati szél, amely hajnalban az Észak-Dunántúlon északnyugatira fordul, és elkezd megélénkülni. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 16 és 22 fok között alakul. de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken akár több fokkal alacsonyabb, míg a vízpartokon magasabban fekvő helyeken, belvárosokban és a szelesebb északnyugati tájakon ennél magasabb értékeket is mérhetünk. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. augusztus 10-én hétfőn. A műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban.

0: Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
1: Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. Az apiterápia egyre többek érdeklődését kelti fel. Lebukott az online autónepper. Ezek mai adásunk főbb témái.
0: Kora esti hírmondó.
1: Akadálymentes e-iskola buszt kapott az Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Intézmény. A járművet pénteken adta át az Egri Tankerületi Központ részéről Ballagó Zoltán igazgató, akit az eszközbeszerzés és a felhasználási terület részleteiről kérdeztünk.
2: Az Egri Tankerületi Központ fenntartásában működő Egri Szalaparti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fog átvenni tőlünk egy akadálymentesítéssel is rendelkező elektromos kis buszt. Ez egy Ford Transit busz. Ennek a beszerzését a Klebersberg Központ irányította. Az országban több tankerületi központ jut hozzá ilyen elektromos buszokhoz. Mi egy darab ilyen buszt kaptunk, és tulajdonképpen az elmúlt időszakban mi közel 10 éve elindítottunk egy nagyon komoly szakmai fejlesztést Egerben, egy komplex gyógypedagógiai intézménynek a kialakítását, aminek az a lényege, hogy az Egri Szalaparti Egymi bázisán létrejön egy olyan intézmény, amely a sajátos nevelésű gyermekeknek a megfelelő fejlesztését tudja biztosítani egészen az óvodáskortól a szakképzésre bezárólag, egészen az épértelmű autista tanulóktól a halmozottan fogyatékos gyerekekig, és ennek az intézménynek szánjuk most ezt az elektromos buszt, és valóban, ahogy ön is mondta, ez a tekintetben nem előzmény nélküli, hogy az Egri Tankerületi Központ egy RRF-es pályázat révén közelmúltban 9 darab elektromos gépjárművet, személygépkocsit tudott átadni a 3 egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek és a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálatnak. Ebből egyet kapott a Szalaparti Egymi, és leginkább a Szalaparti Egymi tanulói azok, akik úgy gondolom, hogy szükséges, hogy biztosítsuk nekik ezt az autóbuszt. Ugyanis ebbe az intézményben olyan speciális nevelésigényű gyerekek járnak, akik például kerekesszékkel közlekednek, majd látni fogják, be is fogjuk mutatni, hogy ez az autóbusz átalakítható, úgyhogy képes legyen ilyen gyerekeknek a szállítására is. És ezzel mindenképpen lehetőséget kívánunk biztosítani a gyerekeknek, hogy eljussanak olyan intézménybe, ahol a megfelelő fejlesztést megkapják. Ezzel segítséget adunk az érintett családoknak. És hát mivel elektromos buszról van szó, a fenntartható közlekedést is próbáljuk segíteni és támogatni.
3: Tehát tulajdonképpen arra rászoruló gyerekek iskolába eljutását, esetleg haza vitelét is fogja segíteni, hivatni ez a busz?
2: Abszolút, alapvetően ez az elsődleges cél, de ezen túlmenően természetesen az intézmény igénybe tudja venni különböző tanulmányi versenyekre gyerekeknek az eljutatását. És ugye ez azért jó, mert ide biztonsággal be lehet kötni egy kerekes széket is, és így biztonsággal tudnak utazni, vagy például kirándulásokra el tudja vinni az intézmény az érintett gyerekeket. Van az intézménynek egyébként tehergépjárműve, de az már nagyon előregedett, és egy ilyen korszerű és új autóbusz az mindenképpen az érintetteknek az érdekeit szolgálja.
1: Az apiterápia egyre többek érdeklődését kelti fel. De mit is jelent pontosan ez a különleges méhészeti termékekre és a méhek környezetére épülő szolgáltatás? Gyöngyösen is lehetőség nyílt arra, hogy az érdeklődők megismerkedjenek az apiterápia világával, és megtapasztalják, mit kínál ez a különleges módszer. Következő összeállításunkban bemutatjuk a helyi szolgáltatást, és annak is utána járunk, hogyan zajlik egy apiterápiás alkalom. A részletekről Sebők László méhészt hallják.
4: Ugye az összetett szó két szóval alakult ez az apiterápia, ugye api méhek, terápia gyógyítást jelent, tehát méhekkel való gyógyítást. A köznyelvben, hogy mézes házként, mélyes házként is ismerik az emberek. Ez az apiterápia. Ugye ebből kezdeném, hogyha már mézet fogyasztunk, vagy mélyek által előállított terméket, már apiterápiát hajtunk végre, tehát már gyógyítást fogunk végrehajtani magunkon, vagy aki fogyasztja a mézt, ugye ez is apiterápia, de közvetlenül az apiterápia a méhészetben, a gyógyításban a mélyekkel való gyógyítás jelenti. A mélyek a mézes házban előállított a kaptárban lévő termékek által, amit a mélyekkel állítanak, ugye ez háromfajta módon jelentkezik. Találkozunk az apiterápiás házban, mikor meglátogatjuk, bemegyünk az apiterápiás házba. Ugye első, amikor bemegyünk, találkozunk a kaptár levegővel, a kaptár levegő való gyógyítással. A második a bőrrezerencia, ugye minden élő szervezetnek van egy bőrrezerenciája. Az emberi szervezetnek ugye 7,2-n rezgünk, az mélyek 50-szer erősebben rezegnek, mint az emberi szervezet. És ugye, ha van egy beteg szervezet, leesik az immunrendszerünk, vagy van valami gyulladásos betegségünk, bemegyünk ebbe a légtérbe, és a mélyek által felemelkedik a bőrrezerenciánk, vagy a rezgésünk, és elkezdődik az öngyógyulásunk. A harmadik gyógymód pedig meg a mély méreggel való gyógyítás, amit sajnos mi méhészek vagy apiterapeuták nem nagyon tudunk végezni, mert ez ugye nagyon veszélyes, életveszélyes dolog, ugye ebbe bele is hallhat bárki, és ez csak orvosi fegyület mellett, orvosi beutalással lehet itt Magyarországon végrehajtani, vagy kimondottan természetes gyógyász által felügyelt dologban lehet ezt végrehajtani, ezt a mély méreggel való gyógyítást. Ez a három fajta létezik.
1: Egy autókereskedő bevételeit eltitkolva online értékesítette az Európai Unióból beszerzett autókat, de gyanús működésére felfigyelt a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Tájékoztatott dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóságának kommunikációs referense.
5: Annak ellenére, hogy az Unióból beszerzett gépjárműveket rendszeresen értékesítette, a kereskedő egyáltalán nem nyújtott be áfa bevallást. Az eladás online hirdetéseken keresztül zajlott, a vevők jellemzően magánszemélyek voltak. A vételárak egy része a kereskedő hivatalosan bejelentett bankszámlájára érkezett, míg a fennmaradó összeg a be nem jelentett Revolut számlájára folyt be. Az eladó az értékesítésekről készpénzfizetéses számlákat állított ki. Az online számlarendszerben nem küldött adatot, próbálta teljesen eltitkolni ezeket a bevételeit. A revizorok ugyanakkor több adatforrás összekapcsolásával pontosan rekonstruálták az ügyleteket, és az ellenőrzés eredményeként közel 65 millió forint adóhiányt állapítottak meg a gépjárműkereskedőnél. Ez az ellenőrzés is azt bizonyítja, hogy a digitalizált adatkörnyezetben egyre nehezebb, úgymond láthatatlannak maradni. A különböző információk elemzésével pedig az eltitkolt jövedelmek idővel felszínre kerülnek. A NAV többek között a Revolut számlák adataira is rálát. A nemzetközi egyezmények és uniós jogszabályok alapján a magyar illetőségű adózók külföldön vezetett pénzügyi számláiról is automatikusan érkezik információ a NAV-hoz.
1: Most hallgassák meg egyházi híreinket.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mikrofonnál a hírszerkesztő Domán Vivian. Az Egriesegi Papnevelő Intézet Nagy Boldogasszony kápolnájának búcsúja augusztus 15-én szombaton 11 órától lesz, amelyre szeretettel hívják a híveket. A Szent Misa után szerény agapéra is várják az odaérkezőket. A búcsú főcelebránsa és szónoka a szeminárium egykori tanára volt felnémeti plébános, Szabó József Béla zenei főigazgató lesz. Szeretettel várnak minden érteklődőt. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Szent István Bazilika előtt 30. alkalommal tartották meg a férfiak térden állva mondott első szombati rózsafüzér imádságát a békéért, a kiengesztelődésért, a megfogant életekért, a férfiak tekintélyének és lelki szerepének helyreállításáért a családokban, ebben a hónapban. Számos helyen imádkoztak párhuzamosan, magyar férfiak térdelve, de más nemzetek fiai is szerte a világban. Az imádság elején Cseh Zoltán, a Budapest kőbányai Szent György templom plébánosa, tanításában a két szent szív példája alapján arra buzdított, hogy ahogyan két élet szorosan összekapcsolódott, amíg a szűzanya 9 hónapig várta a gyermekét, majd utána is teljesen egymásra hangolódva éltek, úgy mi is Jézus és a szűzanya felé fordítsuk az életünket, ahogyan Mária mindenben Istenre hagyatkozott, úgy mi ismerjük teljesen őrá bízni az életünket. Majd hozzátette, soha ne fizessünk a rosszért rosszal, hanem tegyünk tanúságot a szeretetről, megbocsátásról és a reményről az életünkkel. A szervezők információi szerint más egyházmegyékben is tervezik az imádság elindítását. Az extrém hőségben az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, melyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. Ezekben a napokban azonban egy tiszafüred méretű város lakosságának elegendő energiát táplálnak be a hálózatba, adta hírül a szervezet. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat kísérleti programként 2020-ban létesítette az első szociális naperőművet Tiszabő határában. Hogy a településen élő kisgyermekes családok otthonait egész télen át elektromos árammal fűthesse. A megújuló energiaforrást használó környezetbarát és igazságos támogatási rendszert megalapozó modell tapasztalatai nyomán az ország 300 legszegényebb települését érintő felzárkózó települések programban Európai Uniós támogatásból 24 szociális naperőmű létesült. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola 2026 őszén teljesen új hiánypótló képzést indít közösségi gondoskodás témakörében. Meghosszabbították a főiskola pótfelvételét, így a mai napig augusztus 10-ig várják a jelentkezéseket. A képzés célja, hogy a keresztény emberképre, a katolikus társadalmi tanításra és a katolikus közösségi gondoskodás hagyományaira alapozva olyan elkötelezett szakembereket képezzen, akik átfogó tudással rendelkeznek a közösségi gondoskodás teológiai, eszmetörténeti, etikai és gyakorlati alapjairól, és képesek a gondoskodási rendszerek és szolgáltatások emberközpontú működtetésére, koordinálására és fejlesztésére. A képzés egyedülállósága sajátos szemléletében és felépítésében rejlik. Az embert nem pusztán társadalmi szerepek vagy ellátási szükségletek hordozójaként, hanem méltósággal, szabadsággal, kapcsolatokkal, valamint testi, lelki és spirituális dimenzióval rendelkező személyként közelíti meg. Az oktatás levelező munkarendben fél évente 10 szombati alkalommal zajlik. Nyissuk meg templomainkat a hőség idején, kéri Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. Újabb hőhullám érte el a Kárpát-medencét, ezért az országos tiszti főorvos harmadfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére. A nyári hőhullámok, különösen is a tetőző kánikula számos ember egészségét veszélyeztetik, főként az idősekét, a kisgyermekekét, a krónikus betegekét és a hajléktalanokért. Ezért arra hívjuk keresztény közösségeinket, hogy a mostani forró napokon, különösen is a nap legmelegebb óráiban nyissák meg a templomaik ajtaját, hogy azok menedékhelyé válhassanak. Erre különösen alkalmasak a forgalmasabb területekhez közelebb eső, régebbi építésű templomépületek. Legyenek ezek olyan helyek, ahol bárki megpihenhet és felfrissülhet. ahol akár egy pohár ivóvíz, egy csendes pad vagy néhány perc nyugalom várja a betérőket, ahol a keresztény szeretet tettekben is megmutatkozik. Amikor a forróság idején kitárjuk templomaink kapuját, ezzel egyszerre szolgáljuk embertársaink testi jólétét és lelki megerősödését, a keresztény szeretet és az egymás iránt érzett felelősség megvalósulását, fogalmaz Székely János. Újra megrendezik Budapesten a legnagyobb hazai életvédő megmozdulást szeptember 12-én. A Mindenki Születésnapja Társadalmi Összefogás fő célja az élet megünneplése, a várva várt és a váratlanul érkező gyermekek esetében is. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. A Mindenki Születésnapja séta szeptember 12-én 10 órakor indul a Széchenyi térről, áthalad a Lánchídon, majd a Tabánba érkezik, ahol színpadi beszédek, művészek produkciói, torta és számos izgalmas családi program is várja majd az érkezőket. A sétával és vidám családi nappal egybekötött esemény szervezői idén különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy megmutassák, van segítség a várandóság, életvezetési krízis, váratlan terhesség, beteg magzati diagnózis esetén is a családok számára. A szervezők célja, hogy kezdeményezzék a társadalmi egységet a magzati életvédelmében. Virasztás lesz Magyarországért Budapesten a Szent István Bazilikában. Az ima és engesztelő virasztás hazánkért, a magyarság lelki megújulásáért lesz augusztus 14-én pénteken este 20 órától szombaton reggel 5 óráig. Éjfélkor Szent Misével köszöntjük a mennybe fölvett boldogságos anyát. Szeretettel várnak mindenkit. Legyen öröm az iskolakezdés, elindította iskolakezdési kampányát a Katolikus Caritas, amely július 30-ától szeptember 15-éig tart. A 1356-os adományvonal hívásával, hívásonként 500 forinttal, másrészt online adományozással is van lehetőség a Katolikus Caritas honlapján, a www.caritas.hu oldalon keresztül támogatni a kampányt iskolakezdés megnevezéssel. A Caritas központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat, szintén iskolakezdés megnevezéssel. A kezdeményezés célja, hogy a nehéz körülmények között élő gyermekek számára is reményt és valódi támogatást nyújtsanak tanévkezdéskor, és évközben is segítséget nyújtsanak nekik a kibontakozásban, fogalmazott Zagyvari Hárd, a Caritas országos igazgatója. József Imre, a Katolikus Caritas szakmai igazgató helyettese a Lépcsőfok programot ismertette. A Lépcsőfok program az egész éves kísérésre fókuszál. Ebbe három olyan gyermeket vontak be, akikkel már az önkéntesek kapcsolatba kerültek. Mindegyiküknek biztosítottak 100 000 forintos keretet, melyet a legszükségesebb segítségre lehet fordítani, sportszerre vagy utazási költség térítésére, épp úgy, mint egy magántanár díjára. A program során rögzítik a célokat, ami lehet a tanulmányi eredmény javítása, vagy az iskolai jelenlét erősítése. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatástisztázó lelki gyakorlatra azokat a 14 évesnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlat idei mottója neveden szólítottalak. A lelki gyakorlat fő célja az Istennel való kapcsolat mélyítése, a közös és az egyéni ima gyakorlása, a szentírás olvasása és értelmezése. A lelki gyakorlat helye az EGRI Érseki Papnevelő Intézet, Eger Foglár György utca 6. A program augusztus 12-én szerdán 18 órától kezdődik, és 15-én szombaton az ebéddel ér véget. Kérik, hogy a résztvevők hozzanak magukkal szentírást, jegyzetfüzetet és tollat. A lelki gyakorlat minden jelentkező számára ingyenes. Jelentkezni a spirituálisnál lehet a lucitamás76@gmail.com e-mail címen. Szeretettel várnak minden érteklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és előjárói. Női szívvel színülték mottóval lelki gyakorlatra várják a 18 és 35 év közötti hölgyeket a Don Bosco nővérek Sárospatakon augusztus 11-től 15-éig. A program során szentségimádás, szentmise, egyéni és közösségi elmélkedések, valamint közösségi kirándulás is várja a lányokat. Az idei lelki gyakorlat központi témája a kánai menyegző és a szűzanya alakja lesz. Az eseményről és a jelentkezésről további részleteket találnak a domboszkónővérek.hu oldalon. Verdi requiemje lesz hallható az Egri Bazilikában 2026. augusztus 21-én pénteken 18 órától. Az előadók Miks Adrien, Fekete Attila, Sök Atala és Kis András, valamint az Eranova zenekar, vezényel Mihály Albert. A programon 240 nemzetközi fiatal énekes és zenész lesz jelen 11 országból. Szeretettel várják az érdeklődőket. Augusztus 15-én Nagy Boldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja a Mária út. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezrei indulnak útnak a Mária úton, Nagy Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekből az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándok nap közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztetett bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik. A meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, küldje el az info@mariaut.hu e-mail címre. A Váci Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 1000 éves évfordulóját, amelynek alkalmából szeptember 19-én Vácot megrendezik, az Együtt építjük jubileumi napot. A jubileumi nap elsődleges célja a hálaadás az Egyházmegye 1000 éves fennállásáért, valamint egy olyan esemény szervezése, amely a tanúságtétel mellett színvonalas családi kikapcsolódásra egyaránt hív. Az alapítás ezredik évfordulóját nagyszabású, különleges ünnepi előadással ünnepeljük. A Székesegyház előtt felépített színpadon több mint 300 színjátszó segítségével 14 jelenetben mutatjuk be egyházmegyénk történetét korhű jelmezekben. Az előadásban közreműködők több mint 25 egyházi közösségből, településről érkeznek majd. A történeti játékban drámai jelenetek, ünnepi egyházi pillanatok idézik fel az egyházmegye történetét Szent István alapításától kezdve, amíg Gáczi Kristóf füspök fémjelezte aranykoronát a 20. század vészterhes időszakáig. Az előadást írta és rendezi Meskó Zsolt. A családi nap programjainak fő helyszíne a püspöki palota közvetlen környezete és kertje, amelybe a tavalyi sikeres Családok és Közösségek Fesztiválja után ismét várják a kisgyermekes családokat is. 15 órakor veszi majd kezdetét az ünnepi szentmise a Székesegyházban, amelyet Marton Zsolt megyés püspök mutat be az Egyházmegye papságával közösen. Szeretettel várnak mindenkit szeptember 19-én Vácra. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Domán Vivien, Fekete Gábor és Klész Beáta. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
0: Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.

0: Régió sportja.
1: Bronzérmet szerzett a DVTK versenyzője Guzi Blanka az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. Még tart a nyári szünet a röplabdásoknál. Összesen több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természet kedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A Városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Országos Ökölvívó Bajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Bronzérmet szerzett a DVTK versenyzője Guzi Blanka az isztambuli öttusa Európa bajnokságon. A magyarok közül Bauer Blanka a negyedik, Erdős Rita pedig a 12. helyen ért célba. Az EB címet nagy versenyben szerezte meg a hazai pályán versenyző Ilke Özükszel, a fehér orosz Anasztázia arról elől. Csapatban a mieink élet az aranyérem, miután csupán 5 ponttal, de jobb lett az összesített eredményük a svájciaknál. Még tart a nyári szünet a röplabdásoknál, a Fatum Nyíregyháza női röplabda csapatának tagjai kondi edzésekkel viszont folyamatosan erősítenek. Pampuk Csaba vezetőedzőt hallják.
2: Tavaly bebizonyított a Farkas Gréta, ugye kevés meccsen, de bebizonyította azt, hogy Fruzsi mellett lehet rá nagyon számítani. Hál' Istennek ez egy olyan fejtörés fog okozni majd a szakmai stábnak, hogy kijátszon. De szerintem ezt jól fogjuk kezelni. Ugye a két szélső poszton a Godó Panni, Pampu Gréta, Ruffin Lili van. Nekik ugye hárman vannak a kezdőben, a Gréta és a Panni lesz, Lili ugye Joker lesz, vagy átló poszton, vagy elsőtő poszton. A Dani Laurának ugye ez lesz az első extraligás éve, neki ez egy nagyon nagy lépés lesz, de szerintem majd ő él ezzel a lehetőséggel, és ha hozza azokat a hozzáfűzött reményeket, akkor szép eredményeket tudunk majd elérni.
1: Az együttes Godó Panna, Dani Laura és Berkó Liliana személyében 3 új játékost is igazolt. A végéhez közelednek a tárgyalások egy olasz centerrel, és egy külföldi átlót is szeretne szerződtetni az együttes. A csapat bízik a nyíregyházi nevelési játékosokban. A felkészülés során Pampu Grétára nem számíthat a szakmai stáb, ő az U18-as válogatott után most a felnőtt válogatott keretével készül, és remélhetőleg ott lesz az Európa-bajnokságon, így csak szeptemberben csatlakozik a többiekhez. Édesapja igyekszik segíteni neki, de odahaza nem a röplabda a fő téma.
2: Tanácsokat mindenkinek lehet adni. Én Isten igazából így a röplabdáról nem beszélgetek vele, mert ha van egy kis pici szabadidőnk, akkor inkább a család és maradjon a gyerekem. A röplabda legyen másodlagos ilyenkor. Ott szerintem abban az edzőtábor időszak alatt megkapja azokat a dolgokat, amit neki véghez kell majd vinni a pályán.
1: Összesen már több mint 250 kilométernyi tematikus túraútvonal várja a természetkedvelőit a Bükki Nemzeti Park igazgatóság területén. A részletekről Bíró Tibort, a park ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályvezetőjét hallják.
3: Egyrészt azt tudni kell, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nagyon sok bemutatóhelyen látogatóközponttal rendelkezik. Ilyenek például a Szeleta Park látogatóközpont, ami itt van Miskolcon, de a Szent István vagy az Anna barlangok mint bemutatóhelyek nagyon különlegesek, illetve például a Bükki Csillagda, hogy így még közelben lévő ilyen helyet említsek meg. De azért azt tudni kell, hogy az igazgatóság működési területén 52 tanösvényünk van. Van is egy ilyen felvezetőnk, hogy minden hétre tudunk egy tanösvényt bemutatni az igazgatóság működési területén. Konkrétan a Bükkben ez 23, valójában 21 szabadtéren lévő tanösvény, élményösvény, és azt kell ezekről tudni, hogy azért a terület legnagyobb értékeit, a legszebb területeket mutatjuk be ezeken, és ezeken végig lehet menni, hiszen a fokozottan védett területeken csak ott közlekedhetnek a turisták, ahol van kijelölt túraútvonal vagy tanösvény, ezek ilyenek, tehát itt szabadon közlekedhetünk, és megismerhetjük ezt a szépséget, amiről már beszéltem. Most is azt gondolom, hogy a tanösvényeken kívül a kijelölt túróútvonalakon mozogjanak, hiszen máshol nem is tehetik védett területen, De a tanösvényeink között is vannak olyanok, amelyeket kevesen ismernek. Például, hogyha elmennek akár Cserépfaluba, Horvölgybe, a Subajuk tanösvényre, vagy nem olyan túl régen kibővítettük a régi Színva tanösvényt, és Szelete tanösvényné fejlesztettük, és egy lilafüredet öleli gyakorlatilag körül, és egy egész nap alatt is feladja a leckét, hogy bejárjuk. Szerintem azért ott nagyon sok turistával nem találkoznak, tehát én most is azt javaslom, hogyha ide érkeznek Miskolcra, és kimennek Lilafüredre, és szeretnek túrázni, akkor induljanak el ezen az ösvényen, kevés emberrel fognak találkozni garantálón, és meg tudják ismerni itt a térséget, a környéket. Nagyon sok barlangunk van, most az, hogy kevés figyelem vagy nem, ez a relatív kérdés. Mi próbáljuk ráirányítani a figyelmet azokra a barlangokra, amelyeket normál módon, napi szinten tudják látogatni. Ilyen barlang például itt a Szeleta barlang, amely az ősemberkutatás bölcsőjeként is elhíresült, hiszen a világhírű Szeleta kultúrát innen származtatják, vagy itt fedezték fel először, vagy például a Subajuk barlang Cserépfalu, a Subajuk tanösvényen, ahol neandervölgyi ősember leletet találtak, ez is unikális egyébként. Tehát, hogy több ilyen, vagy az Istálóskai barlang, ami szabadon látogatható, de vannak barlangjaink, amelyek jegyvásárlással nyitvatartási időben látogathatók, ilyenek a Szent István vagy az Anna barlang itt Lilafüreden. És érdemes nézni a honlapunkat, hiszen szoktunk olyan overálos túrákat meghirdetni, amelyek szabadon nem látogathatók barlangok, Létrási vizes barlang például, de egy-egy ilyen overálos barlang túra vezetéskor, igen, és ezek azért elég extrém élményeket tudnak adni, és meghökkentő látványt is tudnak, hiszen olyan cseppkőformációkat tudunk ott megmutatni, amelyek itt a sima, normál barlanglátogatáskor nem tapasztalhatók meg.
1: A Városházán köszöntötte dr. Kovács Ferenc polgármester a Nyíregyházi Országos Ököldió Bajnokságon a Nyíregyházi Sportcentrum színeiben ezüstérmet szerző Petrimán Milánt és edzőjét Nagy Lajost, valamint a Team Gönci képviseletében szintén második helyen végző Lakatos Pétert és trénerét Gönci Alexet. Elismerést kapott Petrimán Patricia is, aki a németországi Brandenburg kupán szerzett aranyérmet. Most őt hallják.
0: Nagyon jó felkészülésen vagyunk túl, és remélem, hogy ez az Európa-bajnokságra is így fog kijönni, meg a világbajnokságra is. És az edzőmmel, Nagy Lajossal nagyon jó munkát végzünk. Nagyon, nagyon felkészült vagyok, és tényleg 100%-osan beletettem eddig mindent, és bele is fogok.
1: Petrimán Milán korábban már két bajnoki címet szerzett. A Nyíregyházi Országos Bajnokságon a második helyen végzett, de ezt nem negatívumként éli meg a 65 kg-os bunyós, hanem motivációként a jövőt illetően.
4: Sajnálatos módon nem sikerült a harmadik bajnoki címemet megszereznem, de nem keseredek el, ugyanúgy csinálom tovább a munkát, aztán jövőre megszerzem a bajnoki címet.
1: A Petrimán testvérek edzője Nagy Lajos is pozitívan várja az év hátralévő versenyeit. Jelen állás szerint Patricia az U19-es Európa-bajnokságon és világbajnokságon, Milán pedig a felnőtt Európa-bajnokságon képviseli majd a nyíregyházi és a magyar színeket. De az eddigi eredményekkel is elégedett a szakember.
5: Maga módján mind a kettő nagy eredmény, nagy siker. A Pati ugye veretlen ebben az évben, ez egy nagyon jó ómen lehet az augusztus 10-én kezdődő Európa-bajnokság előtt. A Milánnak nem sikerült a címvédés, de ennek azért voltak külső okai is. Nem akarok belefolyni most ebbe. A lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy ő az induló a szeptemberi Európa-bajnokságon, tehát a szövetség vezetői is látták, hogy valójában mi történt a szorítóban. Úgyhogy pozitívan.

0: igazából pedig azt kell tudni, hogy két munkahelyen is dolgozik, beletett minden energiát, ahhoz képest a maxot kihoztuk belőle.
1: Mint dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a szakma képviselői elismerően szóltak a rendezésről és a Nyíregyházán zajló szakmai munkáról. Ennek eredménye a két bajnoki érem és több nemzetközi tornagyőzelem.
2: Nagyon jó érzés volt két nyíregyházi döntőst nézni, és azt is hallhattam, hogy a Kokótól meg a többiektől, hogy a szakma, a szövetség is elismeri azt, ami Nyíregyházán folyik a körvívásban, és hát ugye ennek vannak hagyományai, és hát azt gondolom, hogy ezt be kell mutatni, el kell ismerni, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy csak a negatív hírekre figyeljünk, a pozitív, a teljesítmény, az nem kap sokszor kellő figyelmet. Itt van három tehetséges fiatal, aki nagyon keményen dolgozik az eredményeiért, amik jönnek is, és hát itt vannak mögöttük az edzők, meg a segítők, akik nélkül ez nem lenne. Ezért gondoltunk arra, hogy itt a polgármester hivatalban fogadjuk őket a szobába, és elismerést adjunk át, és őket példaként is lehet mutatni, azt hiszem, a fiatalok felé.
1: Kedves hallgatóink! Regionális sportösszefoglalót hallottak.

0: Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
1: Kettő óra.
0: Hírek a Szent István Rádióban.
1: Erdő Péter bíboros prímás betegsége után először tért vissza a budapesti Szent István Bazilikába augusztus 9-én vasárnap, ahol Mohos Gábor esztergom budapesti segédpüspök a bazilika plébánosa mellett koncelebrált a szentmisén. Adta hírül az esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A bíboros több mint három hónap után, május 24-én, pünkösd ünnepén mutatkozott először a nyilvánosság előtt az esztergomi főszékes egyházban. Így fogalmazott a vele készült interjúban, amiben betegségéről és gyógyulásáról szólt. Fontos számomra, hogy jelen lehessek egyházi, egyházmegyei, plébániai, közösségi helyeken, és közel vihessem Isten szeretetét az emberekhez. Különösen azokhoz, akik betegek és szenvednek. Mindazokkal kapcsolatban, akik imádkoztak és imádkoznak érte, így nyilatkozott. Nem tudok elégszer köszönetet mondani és elégszer elmondani, mennyire hálás vagyok nekik. Ez egy olyan erős kapcsolat, amely meghatározza az életemet. Azt kívánom, mindenki tapasztalja meg ennek az erejét. Köszönöm, ha nem fáradnak bele az imádságba. Magam is igyekszem viszonozni azt. Fogalmazott a bíboros. Az idei évben is indul vallásturisztikai szakirányú továbbképzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A képzés ideje 2 fél éves, önköltséges, levelező formában indul. A vallásturizmus mind Magyarországon, mind világszinten dinamikusan fejlődő ágazat. Jelentőségét mutatja a 2021-ben létrehozott Nemzeti Vallásturizmus Intézkedési Terv, amelynek egyik fontos alappillére az edukáció. A vallásturizmus a hit átadásának egyik nagyon fontos szintere, amely a személyes hit mellett szakmai profizmust is igényel. Az elmúlt másfél évtizedben számos vallási értékkincs újult meg hazánkban. A képzés során a hallgatók megszerzik az értékkincsekhez kapcsolódó szellemiség hiteles átadásához, valamint az értékkincsek hatékony üzemeltetéséhez és fejlesztéséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudást egyaránt. A Keresztény Demokrata Néppárt pályázati úton választja ki delegáltját a média tanácsba, közölte Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke. Latorcai Csaba a KDNP frakciójának döntését ismertetve elmondta, várják azokat a keresztény, kereszténydemokrata gondolkodású, független és a médiában tapasztalatot szerzett szakirányú végzettséggel rendelkező pályázókat, akik megfelelnek a közmédia testület tagjaival szemben támasztott feltételeknek. A felhívás szerint a média tanácsban a KDNP által delegált tag megjeleníti a kereszténység és a magyar keresztény demokrácia alapelveit, értékeit, így különösen a keresztény értékrend és kultúra, a hagyományos családmodell, a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint az emberi élet és méltóság feltétlen védelmét. Miután a média tanács tagja nem